0: Helyünknek, amiben az evangélium kinyilvánítatik számunkra, és így az egyházat és a pápát, mint tekintélyt megkérdőjelezi, vagy hát nem fogadja el a protestantizmus. Aztán szól a grácia, egyedül kegyelem a mi üdvösségünk, tehát mi semmit nem tehetünk a kegyelmünkért, az üdvösségünkért, hanem csak Jézus halála és feltámadása, az ő szeretete az, ami minket üdvözíthet. És akkor itt a különböző engesztelések, szertartások, akár a gyónás, vagy hát itt akkoriban voltak a búcsú cédula, ami ellen...
1: Szöri óráról ismerős igen.
0: Ezt utasította el a protestantizmus, és most nem jut eszembe, hogy mit hagytam ki. Segítsetek!
1: Igen, ez az eleve elrendeltség, hogy igazából...
0: Fide! Igen, szól a fide!
1: Szól a fide! Igen. És adom a szót. Igen, nekem még ez az eleve elrendeltség jutott eszembe, hogy igazából az Isten már tudja, hogy az adott ember most a pokolba vagy a mennybe fog kerülni halála után. Vagy nem tudom, neked erről mi a véleményed, mi a tapasztalásod tesz, hogyan élted meg a...
0: Igen, a predestinációra gondolsz, amit Calvin dolgozott ki. Igen, ez nagyon sokszor elhangzik, ami így eszébe jut az embereknek, akik egy kicsit már tájékozottabbak a protestáns tanokról. A predestinációt legalábbis én a teológián úgy tanultam, hogy az nem arról szól, hogy Isten egyeseket kiválasztott, hogy te a pokolra jutsz, vagy a mennybe, vagy én a pokolra, vagy a mennybe jutok, hanem igazából annyira szerette volna Calvin Istennek megadni a tökéletes, szuverén hatalmat és jogot afelett, hogy hát szóval, hogy ő az Isten, és mi csak porból vagyunk, hogy ezt egy kicsit ilyen jogi megfogalmazásban érte el, hogy Isten eleve mindent tud rólunk, ő tudja, hogy mi hova fogunk kerülni. Most nem vagyok igazából, nem tanítok teológián, én ennyit jegyeztem meg, de hogy ez az egész arról szól, hogy mi semmit nem tehetünk, nem tehetünk azért, hogy üdvözüljünk, csak Istenen múlik. Tehát ezt akarta ő egy ilyen nagyon részletes módon kidolgozni.
1: Hát igen, a jó Isten biztos vagyok benne, hogy tudja, hogy mi lesz a következő lépés, vagy hogy egy adott döntéshelyzetben hogyan fogunk, mint fogunk dönteni. Hoztam egy KSH adatot, ez a legutóbbi népszámláláshoz köthető, 2022-es adat, hogy 9,6 millióan élünk Magyarországon, és ebből 2,9-en vallották magukat katolikusoknak, és 944 ezeren pedig reformátusoknak. Érdekes amúgy ez az arány. Kérlek, mesélnél kicsit a családodról? Azt ugye említetted, hogy református családba születtél. Hogy néztek ki gyerekkorodban a mindennapok? Mennyire gyakoroltátok akkoriban a vallást?
0: Nagyon izgalmas a mi családi életünk ilyen szempontból, mert egy nagy fordulat volt a mi családunk életében. 6 éves koromig az édesanyám református hívő szülőknek a gyermeke, édesapám pedig ortodox, bolgár származású, és a nagymamám hívő ortodox asszony volt. Tehát így jött össze, ők így jöttek össze, és nem igazán gyakorolták olyan elkötelezetten a keresztségben megkapott hitüket. Tehát 6 éves koromig havonta egyszer elmentünk egy református istentiszteletre, de úgy nagyon nem is meséltek otthon Istenről vagy Jézusról. És aztán, amikor a rendszerváltozás megtörtént, akkor mondhatom azt, hogy mi annak vagyunk a gyümölcsei részben, de valójában már néhány évvel előtte elkezdődött azon a helyen, ahol mi laktunk, ahol fölnőttem Gazdagréten, egy katolikus és egy református közösségnek a plántálása. És ezt úgy kell elképzelni, hogy a lakótelep egyik oldalán van ugye a Szent Angyalok temploma, a másik oldalán most már a Gazdagréti Református Egyházközségnek a temploma. Akkor még egyiküknek sem volt temploma, hanem iskolákban, ilyen bolt helyiségben, vagy nem is tudom hol gyülekeztünk, házaknál, vagy lakásokban. És így kezdődött az én hittanos pályafutásommal az egész, hogy anyukám megkérdezte, mikor elsős lettem, hogy na, hát akkor, ha érdekel, végül is elmehetsz egy református hittanra, mert hát református templomban kereszteltek, mondtam, hogy jó, engem érdekel. És hát egy egészen különleges világ nyílt meg számomra. Olyan embereket küldött oda Isten, olyan lelki pásztorokat, akik atyák voltak. Először megtanította nekünk a lelki pásztor, hogy Isten a mi mennyei atyánk. És én ezt szó szerint vettem, hogy Isten, hát mert az. Tehát, hogy tényleg az én atyám, és bármikor szólhatok hozzá, bármikor megszólíthatom, hogyha hintázok éppen, vagy hogyha rossz jegyet kaptam, bármit, tehát teljesen nyíltan oda mehetek hozzá, és csodálatos dolgokat tanítottak, és ezt mind hazavittem, hazahordtam, és nem kellett olyan nagy noszogatás végül is édesanyámnak, hogy egyre szorosabban kezdtünk kötődni ehhez a tényleg először nagyon pici kis maghoz, egy kis családi közösséghez, ami aztán növekedett, és a Szentlélek által, mint ahogy nemrég ünnepeltük Pünkösdöt, tehát nagyon hasonlóan ott kiáradta a Szentlélek az emberek életében, és megtértek emberek a lakóterepen. Úgyhogy az egész családom végül is hitgyakorló és elkötelezett református lett, illetve apukám nem lett református, de ő is a református közösséghez tartozik. Egy nővérem van, és ő is ott találta meg a társát, és az egész családjukkal oda kötődnek. Tehát így gyakoroltuk mi a hitünket. És mit mondjak még? Igen. Hát, nem tudom, ezt később mondjam.
1: Hogy nyugodtan, a Szent Margitról lenne szó?
0: Igen, akár, igen. Akkor
1: pont
0: igen.
1: Rá akartam kérdezni, jó. Szóval igen.
0: Jó, tehát még ezelőtt, az egész történés előtt, még óvodás voltam, nagy csoportos, és az én nővérem nagyon szorgalmas, nagyon precíz, és nagyon szeret tanulni, ő tényleg az, aki holtáig tanul. Én meg játszottam, és éppen Szent Margitot tanulták, és hát ő mindig hangosan mondott föl mindent, úgyhogy nagy lelkesedéssel sorolta az életének az eseményeit, soha életemben nem hallottam Szent Margitról, de ahogy ő így lelkesen mondta, és közben én meg ott valamit, nem tudom, babám haját vésültem, egyszer csak valami leesett, de nem tudom ezt így, már olyan kicsi voltam, hogy sem tudnám pontosan megmondani, hogy melyik pontnál. Csak amikor másnap mentem az óvodába, akkor volt egy legjobb barátnőm, a Julcsi, és a Julcsinak mondtam, hogy képzeld el, hogy tegnap hallottam erről a királylányról. Királylányosat játszottunk. Tehát királylányról hallottam, aki beszélgetett Istennel. És hogy Isten létezik, és lehet vele beszélgetni, és lehet őt szeretni, meg hogy ő szeret. Körülbelül ennyit értettem meg, és akkor ezt rögtön elmondtam Julcsinak, Julcsi pedig így rám nézett, és akkor mondta, hogy te hülye vagy. Hát így kicsit hideg zuhanyként ér az első tanúságtételem eredménye.
1: De nem tántorított
0: el, hanem igazából megtartottam magamnak utána ezt, tehát otthon erről nem beszéltem, meg sem tudtam volna nagyon fogalmazni úgy olyan felnőttes módon, csak nagyon mélyen belém ivódott ez a belső felismerés, hogy Isten van, és hogy ő, nem tudtam így mondani, hogy személy, de hogy őt lehet szeretni. Nagyon, nagyon szép évek voltak a teológius évek. Munkás, már úgy értem, hogy nyilván küzdelmesek voltak, de hogy így ezzel együtt nagyon áldottak voltak. És a lelkészi éveim, azok is nagyon küzdelmesek voltak, kifejezetten sok, hát ma már úgy mondanám, hogy kísértés ért. Ez talán nem is olyan különleges, biztos a paptestvérek erről tudom. Valaki így oda szánja az életét, akkor, hát én még esküvő előtt is beszéltem nem egy lányjal, meg magam is átéltem, hogy tényleg az egész életemet, most tényleg az egész, ezzel az emberrel fogom leélni? És hogy, amikor elkészlettem, akkor is nyilván voltak ilyen, hogy most tényleg föltettem erre az életemet, és lehet, hogy amiről beszélek. Szóval, hogy így egy csomó kétel van az emberben, de hogy ezzel együtt, majdnem 2 évig egy idős otthonban voltam, és az nagyon nagy ajándék volt látni, meg hallani főleg életeket, történeteket, micsoda fordulatok, néha nagyon nehéz helyzetek, de van, amikor meg egész csodás, hálaadásra méltó helyzetek. Meg hát fogni idős emberek kezét, amikor már készülnek a halálra, vagy nekem nagyon sokat adott, amikor eltemethettem valakit, hogy ott lehettem az ő porainál. Úgyhogy hálás vagyok. A legtöbbet egyébként az úrvacsora jelentette, amikor az úrvacsorát vihettem a betegeknek, és az hiányzott a legjobban, mindig az hiányzott a legjobban eleinte, hogy amikor már eldöntöttem, hogy katolikus leszek, egy evangélikus gyülekezetben szolgáltam, az volt az átmenet, mert ugye református voltam, azt gondoltam, hogy evangélikus leszek. Ennek is megvan az oka. És óriási öröm volt nekem, hogy osztatom az úrvacsorát, és akkor már eldöntöttem, hogy katolikus leszek, de még az atyával, amikor találkoztunk, hogy felkészüljek az első áldozásra, akkor mondta neki, hogy hát tegnap is osztottam az úrvacsorát. Hát szóval, hogy nehéz volt ezt, hogy az úrvacsora egy szentség, és ennél a szent eseménynél lenni, amikor a másik embernek adhatod, az valahol egy nagy megtiszteltetés, vagy egy nagy öröm.
1: És ez egy hosszú folyamat volt, amikor igazából eldöntötted, hogy te katolizálni szeretnél, vagy tudod kötni egy konkrét fordulóponthoz? Vagy mi az, ami rávilágított, uh-huh. hogy áttérje uh-huh. a református felekezettől a katolikushoz?
0: Uh-huh. Tehát egészen őszinte akarok lenni, akkor nem szabad kihagynom a történetből azt a részletet, hogy végül is nem lelkészségből lettem én katolikus, hanem már nem voltam lelkész, amikor így döntöttem. És ez azért fontos, mert ha valakinek az az egzisztenciája, hogy ő teljes lényében minden nap ott van a gyülekezetben, és szolgál, akkor szerintem meghozni ezt a döntést, hogy ő most katolikus lesz, ez nem csak annyit jelent, hogy elmondja a családtagjainak, barátainak, vagy volt kollégáinak, mint én, hanem ott abba az egyházba, mint szolga kell kilépjen, és nem tudom egyébként, hogy azt hogy tudtam volna. Meg tudtam volna lépni, de így nekem azért könnyebb volt, hogy már nem voltam lelkész, mert a férjem katolikus, és amikor férhez mentem, akkor hát ez kizárók volt, tehát a lelkészséget kizárók, hogy nem református vagy evangélikus a házastársam, mert hogy így szólt az egyházi törvény akkor, hogy csak református vagy evangélikus házastársa lehet valaki lelkész. Úgyhogy az én életemben az az elengedés, ami nagyon fájdalmas út volt, de megtörtént hosszú évek sora alatt, és igen, ez egy gyász folyamat volt, de megtörtént. És a válasz a kérdésedre az, hogy sok kis lépés volt a döntésem, amíg eljutottam. Nem egy hirtelen nagy fordulat, nem ez a pálapostoli fordulat. De voltak benne olyan állomások, vagy volt egy olyan kiemelkedő állomás, amikor valóban ilyen fordulatszerű volt a felismerés, hogy én a katolikus egyházban találtam meg valamit, amit sehol máshol. Igen. Erről beszéljek?
1: Igen, kérlek.
0: 4 gyereket nevelünk, 4 gyerekünk van, de 5 gyermekünk született. És a második gyerekünk születésénél elég hamar kiderült, hogy ő súlyosan beteg, fejlődési rendellenességgel fog születni. Azonban olyan ritka betegsége volt, hogy nem tudták ezt azonosítani.

Nem készültem fel eléggé. Köszi. Szóval felváltva látogattuk őt a kórházban, a férjem is én, és hát az egy ilyen evezza mélyre volt, tehát az egy ilyen lép ki a vízre is jár, tényleg olyan volt. Úgy szoktam fogalmazni, hogy mint egy ilyen 5 hétig tartó lelki gyakorlat, de egy ilyen nagyon kemény lelki gyakorlat. És viszont nagyon nagy gyümölcsei voltak, és vannak. Tehát olyan titkok, olyan a Jóistennek olyan jelenléte, ami egészen különleges és tapintható volt, és van azóta is. És hát tehát ez úgy nézett ki, hogy ott mi nagyon sok mindent nem tudtunk csinálni, hanem álltunk és néztük. Egy-két dologban mondjuk tisztába tehettük, vagy ilyesmi, de még nagyon karba sem vehettük. És akkor néztük őt, akit lélegeztető gépen volt, és különböző csövek lógtak ki belőle. Tehát az arcát is ugye frissen született igazából, szerintem egyszer láttam, amikor megszületett, és utána úgy nem nagyon láttam az arcát, mert ezek a különböző tapaszok meg csövek eltakarták. De hát nagyon súlyos állapotban volt. És a férjem, ezt azért mondom el, mert ez nekem ez egy nagyon nagy tanúságtétel volt, és szerintem ez az ő lelkiségéből fakadt. Tehát láttam ott a házaspárokat, akik jöttek a többi babához. És hát főképp édesanyák jöttek, voltak édesapák is, akik nagyon gyönyörűen ott voltak, de azért sok édesapa nem volt. Vagy ha bejött, akkor csak tényleg rápillantott és kiment, ami teljesen értető, hiszen nem tudott semmit tenni a gyerekével. És a férjem pedig hát imádkozott, és ott volt. És végig imádkozott. Addig, amíg ő ott volt, addig imádkozott. És nem, hát biztos volt benne, nem, biztos, hogy volt benne egy frusztráció, vagy egy nagyon erős ilyen belső, hát tudjátok, amikor gátol vagytok, hogy tennétek valamit, de nem tudtok. De mégis én azt láttam, hogy mindezek ellenére egy békesség árad belőle, hogy ő tudja, hogy a legtöbb, amit tehet, az, hogy a rózsafüzért imádkozza. És mindezek mellett még gyönyörködött is a gyermekünkben, ami egészen kimondhatatlan volt. Én pedig hát nagyon aggódtam, és egyik kétségből a másikba estem, de ez egy nagy megtartó erő volt. És amikor egy ilyen kétségbe esett pillanatomban ott álltam, és hát próbáltam azt tenni, amit Szabolcs, a férjem, szóval követtem őt, de mi együtt sosem mehettünk be, mindig csak külön. Szóval ott álltam, és imádkoztam, más nem tudtam tenni. És rápillantottam Kincsére, Kincsének hívják a babánkat, akkor Jézust láttam a keresztem. És ez egy olyan jelenés volt, amit soha nem fogok elfelejteni, mert noha ez nem is tudom, ez tényleg egy pillanat töredéke volt, ez hihetetlen, hogy ennyire rövid idő és ennyire beleég az emberbe, de tényleg Jézus testi valójával találkoztam a saját gyermekemben. Értitek? És nem csak ennyi történt, szóval nagyon sok minden történt bennem. Nem csak ennyi történt, bár már ez önmagában is csodálatos, hogy Jézussal találkozhattam, mert nagyon megerősítő az ő testi jelenléte. Hanem ott elindult egy nagyon mély átformálódás bennem. Aminek a vége az lett, hogy katolikus. De amikor meghalt a gyermekünk, akkor, hát én
protestáns

0: gyökereimet nem tudom megtagadni most sem, és nem is akarom, mert csodálatos, hogy a protestánsok, nem mindenki, de ahogy tisztelik a Bibliát, Isten szavát, igéjét, mennyi mindent tudnak kívülről, és ez nagyon nagy erő, testvérek, az, hogy tudják kívülről egy csomó mindent, amit Jézus mondott, vagy hát mondjuk azt még szerintem a katolikus testvérek is, de hogy Izaiás próféta könyvéből rengeteget tudnak idézni. Meg emlékszem, amikor egyszer jött a férjem egy ilyen közösségi találkozóra, csak úgy egy ilyen agapéra, gazdagrétre a gyülekezetünkbe, és akkor ilyen röpködtek az ószövetségi nevek, és mondta, hogy kik ezek? Milyen nevek? Na, szóval, hogy visszatérve, hogy egyszer csak jött egy gondolat, ami nem tőlem jött, miután meghalt kincse, az Izaiás próféta könyvéből, és ez tudjátok, az a nagyon híres rész, amikor arról Jézusról jövendől a próféta, hogy mi azt gondoltuk, hogy Isten büntetése sújtotta ezt az embert, mert olyan torz volt, olyan beteg volt, olyan nem volt jó ránézni. Pedig ő a mi vétkeinket viselte, a mi bűneinkért kapott sebeket, és ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. És akkor eszembe jutott ez a profécia, tudtok követni? Szóval eszembe jutott ez a profécia, és tudtam, hogy ez Jézusban teljesedett be. De azt is tudtam, hogy itt nem Jézusról van szó most. Ezt most nem azért kaptam ezt most, hanem itt kincséről van szó. Kincséről. És ez azért nagyon fontos, mert egy katolikus tanulja ezt, hogy a szenvedést azt felajánljuk, és Krisztussal együtt tudunk szenvedni. De a protestáns nem tanulja, nem kapja meg ezt az igazságot. És úgy szenvedünk, hogy azt gondoljuk, hogy ami igaz, hogy Isten megszentelődésben segít a szenvedés által, tudjátok, lefaragja rólunk a fölösleget, és így egyre jobban fogunk hasonlítani Krisztushoz, ez igaz. De az, hogy te hogyan tudsz a szenvedésben Krisztussal egyesülni, az ő megváltásában, és hogy ez milyen nagy ajándék, hogy ez milyen nagy feladat, és hogy egészen mássával, egészen más dimenziót nyit az ember életében. Egyébként azt látom, hogy néha még katolikus testvéreknek is ez kihívás, tehát hogy megérteni ezt a misztériumot, ezt a titkot, mert ez egy titok. De akkor nekem nem egy szent beszédben magyarázták el, vagy elolvastam egy lelkiségi könyvet, hanem egyszerűen ott feltárult kincse által ez a titok, és nekem ez nagyon fontos. Ez az egyik pontja, amiért katolikus lettem.
1: És ebben az időszakban a Szűzanya hogyan munkálkodott benned? Akkor már el tudtad őt fogadni, mint az égi édesanyánkat, vagy hogyan viszonyultál hozzá?
0: Nem. Tehát ő volt az utolsó, akit el tudtam fogadni. És már amikor eldöntöttem, hogy katolikus leszek, akkor is úgy voltam vele, hogy nyitott voltam, tehát hogy vezess uram, mutasd meg, hogy mi ez. De hát no, látnotok kell, hogy tehát református teológiát végeztem, és azt szerintem ilyen szempontból egy plusz páncélzat. Tehát, hogy találkoztam olyan református asszonyokkal, akik katolizáltak, és azt mondták, hogy nekik az első volt az, hogy nagyon szeretik a Szűzanyát, semmi probléma. Tehát ilyen szempontból az, hogy én teológiára jártam, ugye az egy csomó érv, amit megtanultam, és nem nagyon tudtam. Tehát emlékszem, kérdezte az atya, aki felkészített, Ferences testvér, hogy na, és akkor most már mindent átbeszéltünk, megbeszéltünk, van-e még kérdés? No, igen, Szűzanyával mit kell kezdeni? Hát... No, tehát viccet félretéve hosszú folyamat volt, és tavaly, vagy már 2 éve? nem, tavaly, másfél éve, nem tudom, jutottam el, vagy nem jutottam el, szóval az is egy ajándék volt, amit megkaptam, hogy pont egy protestáns ilyen konferencián voltam, ahol meghívtak már, így visszahívtak, nagyon kedves testvérek. Itt ül az egyik. Egy nagyon régi, kedves társaság, testvéreim, akiket szeretek, és ott, ahogy hallgattam egy elmélkedést, egy előadást, nem is tudom, a nőiségünkről volt benne elég erősen szó, és Éváról, és aztán valahogy csak futólag megemlítve, hogy Mária. De mindez egy teljesen protestáns és akkor azt felfogtam, hogy ja, nekem ő az égi édesanyám, és ne, ez nem kérdés, és annyira öröm járt át, hogy amit nagyon-nagyon sokáig így nyaggattam a lelki atyámat, hogy nagyon szenvedtem, hogy az anyaságomban úgy éreztem, hogy nincs egy olyan kapaszkodó, no, tehát, hogy
1: példakép,
0: igen, talán. Én nagyon szerető, nagyon drága édesanyám van, de ő egy földi édesanya, és ezt megkaptam most már ajándéknak, nagyon lassan lépegettem felé. Tehát amikor a gyermekünkért, vagy az ő halála után imádkoztunk, akkor már hittel tudtam imádkozni az üdvözlégyet a férjemmel. Addig nem nagyon értettem, hogy ennek mi értelme van, hogy mondjuk az üdvözlégyet, de akkor még csak annyit tudtam, hogy egy nagy béke az, ami megtalál. Tehát, hogy egy olyan helyzetben, ahol békétlennek kellene lennem, vagy mindig mondták, hogy te hogy bírod ezt elviselni, ezt a veszteséget, vagy milyen jó, hogy nem bolondultál meg, vagy nem tudom, nem vagy depressziós. Minden nap együtt mondtuk a tizedet a férjemmel, és valahogy még nem igazán értettem meg, nem igazán volt olyan mély kapcsolatom a szűzanyával, de mégis egy menedék volt. És most meg már egész más, tehát most meg már pont az ellenkező.
1: Ez nagyon jó hallani. És a szentekhez hogyan viszonyulsz? Van esetleg példaképed a szentek közül?
0: Hát Szent Margit.
1: Szent Margit.
0: De még egy valaki, illetve többen vannak. Mivel ugye ferences közösségbe tartozunk, nekem nagyon sokat jelent Szent Ferenc, és talán azért is, mert Szent Ágoston is Szent Ferenc az, akit reformátusok is nagyon nagy tisztelettel vesznek körbe. És hát ő az egyszerűség, a szeretet, igen, az egyszerűség, a szegénység, és ez egy protestáns szemmel is teljesen nagyon közeli. Sőt, ráadásul ugye a köszönés, az áldás békesség is a ferencesektől jön, tehát a béke is jóság, pax et bonum, áldás békesség, ez onnan vált hagyományá a magyar reformátusok körében. De visszatérve Szent Margit, hát nekem egy olyan kapocs a jó Istenhez, amit tényleg így szavakkal nem lehet elmondani, hogy valahogy azt érzem, hogy talán ő kiválasztott engem, tehát hogy így megszólított engem. És az, hogy ott lakhatom Margit-sziget mellett, a Margit híd Budai hétfőjénél, a Margit körúton, ez már nem is kell ennél több, nem én kerestem. Illetve Szent Klára önátadása, ami nagyon nagy hatással volt rám, ahogyan ő... Hát minden szent teljesen átadja magát Istennek, ezért lesznek szentek, de akkor engem nagyon megragadott, amikor először olvastam az életéről a legendákat, hogy egyszerre volt rémisztő, hogy ilyen kizárólagosan átadja magát Jézusnak, és ugyanakkor hihetetlenül vonzott. És hát hozzá kell tenni, hogy nagyon sok magzatot is elveszítettünk, és pont amikor már így zsinórban a harmadik kis babánkat veszítettük el. Pont előtte olvastam Szent Klára életét, és egészen máshogy éltem meg azt a veszteséget. Tehát úgy tudtam megélni a mély fájdalmat, hogy ugyanakkor mégis bennem volt egy tökéletes béke, hogy jó kezekben van Istennél a gyermekem, és hogy én is jó kezekben vagyok, bármi is történik.
1: Kicsit evezzünk át a szentségek témakörére. Én hoztam egy idézetet Carlos Acutistól, akit az Eukarisztia szentjének is neveznek, és őt 2025. szeptemberében avatták szenté, szóval nem is olyan rég, egy nagyon fiatal fiú volt, és ő mondta azt, hogy az Eukarisztia mennybe tartó autópálya. Neked mi erről a véleményed, és hogyan változott így a katolizálás során az, hogy hogyan viszonyulsz az Eukarisztiához?
0: Hát amikor eldöntöttem, hogy katolikus leszek, akkor ezt nem tudtam még megfogalmazni. Nagyon csak a vonzást éreztem nagyon erősen, és azt, hogy ott van a helyem, hogy Jézust akarom követni, és a szüleimnek is ezt tudtam mondani, meg aki megkérdezte, akit megrázott ez a hír, hogy én nem... Volt, aki azt gondolta, hogy azért lettem katolikus, mert tudom, a férjem katolikus. Ez részben igaz, és jó is, én úgy gondolom. De mégiscsak külön személyek vagyunk, tehát ez egy egészen külön történet az enyém. Tehát ez nem ilyen egyszerű. Hanem így úgy képzelem, hogy Jézus a jó pásztor, és a nyomában lépdelek, és hogy az ő nyomai arra vezettek, tehát nem akartam másfelé menni, mert minél közelebb ott a lábánál akartam lenni. Szóval azt éreztem csak az elején, hogy ott lehetek a legközelebb hozzá, de nem tudtam megfogalmazni ilyen nagyon szép, letisztult szavakkal, mert az Eukarisztiában, testben egyesülhetek Jézussal, mert az Eukarisztiában, mert az oltári szentségben folyamatosan jelen van testben Jézus. Ezeket így igazából nem tudtam megfogalmazni. Akkor, amikor elkezdődött mégis bennem ez a szentségi élet, akkor egyre erősebben tisztultak le ezek a gondolatok, vágyak, megtapasztalások, egyre erősebb volt a vonzás is. Igen, most már ott tartok, hogy hát nem tudom elképzelni anélkül, hogy üdvözülhetnék én, tehát most magamról beszélek, hogy Jézust megkaphatnám meg az Eukarisztiában. És van ehhez egy történetem, akkor még nagyon távol voltam, már nem voltam nagyon távol, de nem gondoltam arra, hogy katolikus leszek. A kislányunk 3 éves volt körülbelül, vagy tudom mennyi, és húsvét után megkérdezett engem, hogy hát ha Jézus föltámadt, és fölment a mennybe, akkor most hogy van velünk, anya? És akkor mondtam neki, hogy nagyon egyszerű, tudom a választ, a Szent Lelke által a szívünkben van. Megvan a válasz, és akkor férjem rögtön mondta, hogy és testben is velünk van. Iszonyúan megdöbbentem, tehát mint akit így leforráztak, mondom, álljunk meg, tehát azért én lelkész voltam, mert az én gyerekemnek akármit ne tanítsanak, pláne nem a férjem. És akkor mondtam, hogy hát ezt hogy gondolod? Hogy is van ez, kérlek? És akkor mondta, hogy nagyon egyszerű. Hát az oltári szentségben, testben is velünk van Jézus. Hát nem mondtam semmit, és szöget ütött a szívemben mindenképp, de a fejemben is. És nem azóta, tehát hogy ez egy olyan pont volt, egy olyan vallástétel, nagyon egyszerű, amiben ő vállalta a hitét előttem, és ennek ez egy ilyen magvetés volt, ami kikelt.
1: És a reformátusok, ők hogyan gondolkodnak az eukarisztiáról, vagy így ugye említetted az úrvacsorát, ők esetleg csak így, mint szimbolika élik meg, vagy hogyan látod ennek a különbségét?
0: Nagyon jó, köszönöm, hogy kérdezted, mert ez nagyon fontos, és ha már ugye erről az egész református katolikus kérdésről van szó, annyira fontos elmondani, hogy a reformátusok nem csak szimbolikusan veszik magukhoz ott a hát, Krisztus testét. Ez egy tévedés. Úgyhogy örülök neki, hogy ezt most elmondhatom, hogy nem egy emlékvacsora, nem. És Kávén sem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy a vétel pillanatában a Szentlélek által Jézust vesszük magunkhoz. És ez nagyon valóságos. A Szentlélek által Jézust vesszük magunkhoz. Lehet, hogy nem testben, de mégis fizikai jegyekben. És a reformátusok, amikor úrvacsorát vesznek, szentséghez járulnak. Tehát ők úgy élik meg, hogy szentséghez járulnak, egy titokhoz. És következésképpen ilyen a hatása is az életükben. Tehát ha én úgy tekintek, mint egy misztérium, és egy atyával beszéltem erről, mondta, hogy a Szentlélek által ott titok történik, tehát hogy ott van Jézus, és gyógyít, és a megváltást közli, és az ő szeretetét közli, az ő szent lelkét adja. Tehát nem egy emlékvacsora. És én is, amikor lelkészként voltak bennem ezek a nagy tusák, akkor egy Mária misszionárius nővérhez jártam lelki vezetésre már akkor, tehát hosszú az én történetem, de kérdezte, hogy mi az, ami téged megtart. És akkor mondtam, hogy két dolog, egyébként három, csak mindig kettőt mondok, mert a harmadik az titok, azt nem árulom el senkinek. Kettő dolog, az egyik egy karácsonyi ének, aranyszárnyú angyal, ez volt az egyik, ami megtartott. A másik pedig az úrvacsora. Szóval azért ezt nem becsülöm le. És ahogy mondtam nektek, ez az, ami a legjobban kötött.
1: És akkor hogyan látod, mégis mi a legnagyobb különbség így a két felekezet között, ami miatt azt tudod mondani, hogy te a katolikus egyházat közelebb érzed a szívedhez?
0: Hát az eukarisztia egyértelműen, tehát ettől függetlenül...
1: Hogy akkor ott testben is jelen van az Úr Jézus?
0: Igen. Tehát egy mise, egyébként találkoztam, lelkészként mentem beteget látogatni a János kórházba, és volt egy ilyen fogadalmam, egy marha nagy követ cipeltem a kezembe, tudom a bűneim miatt, vagy már nem tudom miért, és jött velem szembe egy ilyen kórházi dolgozó, egy egyszerű ember, és megszólított, hogy miért cipeled testvérem ezt a nagykövet, hát miért szenvedsz te, és akkor képzeld el, hogy én katolikus vagyok. Mondom már meg, én meg református lelkész, és akkor mondja, hogy jaj, hát én is református voltam, jó, persze, gyönyörű, de hát a mise, meg az eukarisztia, és mondom, nem igaz már, hát hagyjon már békén, és mondom, meg egyáltalán hogy jön ehhez, hogy az én hitemet itt lebecsüli, és akkor... Annyiszor eszembe jut, hogy teljesen más volt a célja, tehát nyilván nem akart kioktatni, hanem hogy az az öröm benne, hogy mondta, hogy az úrvacsora is nagyon sokat jelent, így mondta, de hát az eukarisztia sokkal többet jelent. És ez fájt nekem akkor, és szerintem a református testvérek is lehet, hogy fáj, hogyha ezt hallják, de én hát meg kell valljam, hogy igen. Tehát, hogy egy nagyon mély egyesülés Istennel, amire egyáltalán nem vagyok méltó, és pont ennek a kettőssége, hogy annyira nem vagyok méltó, és annyira mély ez az egyesülés, ez az, ami felemel és gyógyít, és hát sokszor úgy jövök ki a miséről, hogy nyilván nem a családos miséről, mert akkor a gyerekekre kell figyelni, de amikor hétköznap megyek misére, akkor hogy szaladnék, táncolnék, a madarakat nézném, a növényeket simogatnám, énekelnék, meg is teszem sokszor, hát Tehát, hogy ilyen Szent Ferences lelkülettel. Szóval ezt nem lehet elmondani, ezt csak megélni lehet. És az első ilyen tapasztalásom is ez volt, mikor még lelkész voltam, és elvitt a, akkor még nem férjem, Szabolcs, egy nagy heti szertartásra, telve kételyekkel, meg küzdelmekkel, és egy olyan megfogható, tapintható jelenlét volt ott, ami ellen nem is tudtam semmit csinálni. És később ezt meséltem neked, amikor gyászoltam a gyermekünket, és volt alkalmam elvonulni a szociális testvérekhez egy pár napra, ami elindított egy nagyon mély folyamatot, de aztán még egyszer el akartam menni, és akkor pont nem értek rá a szociális testvérek, úgyhogy egy lelkész barátnőmet, aki nagyon ökumenikus, és nagyon szeretem, megkértem, hogy akkor nála lehessek így elvonuláson, és mondta, hogy itt a református templom kulcsa, és akkor bemehetsz, és egész nap ott lehetsz, vagy ahova akarsz. És este beszélgettünk, és mondta, hogy na hát milyen volt neked, és mondtam, hogy hát, nagyon hiányzott valami. És akkor azért megértettem, hogy mi hiányzott, vagy ki hiányzott, amit ugye így az örök mécses jelent a katolikus templomokban, az a kis piros világító mécses, hogy ott van. És akkor képzeljétek, azt csináltam, amit tökre megértett a barátnőm, a református lelkész barátnőm, teljesen megértette, tehát nem az volt, hogy megsértődött. Mondtam, hogy már mindent csináltam, már kerestem, ide mentem, oda mentem, a karzatra, az urasztalához, a szomszékre, a padsorba, és végül lefeküdtem az urasztal elé keresztbe, egy ilyen keresztformában, és akkor megnyugodtam. Tehát, hogy maga a kereszt is nagyon vonzott egyébként a katolikus egyházban, a feszület jelenléte, de hát az még így a kezdet volt, és akkor aztán egyre közelebb jöttem.
1: És a Szent Jónás kapcsán mi a véleményed? Szerinted szükséges az, hogy legyen egy földi közvetítő a papnak a jelenlétében, vagy nem?
0: Igen. Nemrég találkoztam egy, nem ismertem előtte, nem barátnőm, egy református édesanyával, aki nagyon gondolkodik a katolizálásom. És emiatt találkoztunk, és pont erről kezdett elő, szóval kezdtünk beszélgetni, hogy ez mennyire nagy hát segítség, hogy a bűneinket letehetjük, és megszabadulhatunk tőlük, és hogy konkrét bűneinket tehetjük le. Tehát nem úgy általánosságban, hogy a bűnös természetünket, mert szerintem azzal minden protestáns ember tisztában van, hogy nem méltó az örök életre a bűnei miatt, és még föl is tud idézni magában olyan pillanatokat, eseményeket, amikor tudja, hogy most bűnt követtem el, de mégis ez az egész valahogy egy kicsit olyan puttonyszerűen, zsákszerűen olyan ránk nehezedik, és nem igazán tudsz úgy kihalászni belőle dolgokat. És én 33 éves voltam, amikor katolizáltam.
1: Krisztusi kor.
0: Igen. Hát és akkor így visszanéztem az életemet. Nem volt könnyű, de most nemrég pont egy szent misén egyszer csak eszembe jutott valami nagyon-nagyon régi dolog, hogy na az egy komoly bűn volt, és hát nagyon fájt, és nagyon nehezen tudtam kibökni, tényleg így az atya előtt. De sikerült, és az a... Hát az... Emlékszem, amikor így az elején voltam az első gyónásoknál, azt mondta, hát több mindent megtanultam, vagy ami nagyon sokat jelentett, amit a pap mondott nekem, hogy ide nem csak azért jövünk, hogy megtisztuljunk. És mindig erre gondolok, amikor megyek, szóval igazából ez motivál még nagyon. Hanem főként azért jövünk, hogy Jézussal találkozzunk nagyon mélyen. És ő megtisztít. De hogy ez a szentségi találkozás, ami minden szentségben ott van, ez a gyónás, a megtisztulás által találkozunk vele.
1: Igen, meg azt is kiemelném, hogy igazából minden pap visszavezethető egészen Szent Péterig, és onnan már csak egy ugrás Jézus Krisztus maga.
0: Igen, igen, hát ez tudom, ez is furcsa volt elején, emlékszem. Gyerekeket szoktam felkészíteni első áldozásra, és akkor vittem a gyóntatószékbe a gyerekeket, megmutatni nekik, hogy ne féljenek majd nagyon, nem lesz ez olyan szörnyű. És akkor jött egy idősebb pap testvér, nagyon aranyos egyébként, és mondta, hogy ja, mutatod nekik, hát nélkülem nem fog menni. Mondom, na hát azért kicsit nagy a mellény, de hogy igazából sokszor eszembe jut, hogy viccesen, de igen, nélküled nem fog menni, testvérem. Tehát, hogy, és én ezért nagyon hálás, vagy nem mindegy, nem akarok így hálálkodni, de szóval jó, hogy vannak papok.
1: Az biztos.
0: Az egész életüket odaadják Jézusnak, és tényleg Jézus szeretete sugárzik át.
1: Ugye a beszélgetés végéhez érve, te mit gondolsz? Vajon minden út Rómába vezet?
0: Hát csak egy könyv jut eszembe, a Scott Hahn és a feleségének a könyve, nagyon ajánlom, katolikus és református testvéreknek is. Egy ideig nem lehetett beszerezni, a Szent István társulat adta ki, de a férjem nekem megvette, és most viszont már újra lehet kapni, remélem legalábbis még. Úgyhogy olvassátok el, testvérek, mert ez arról szól ez a könyv, hogy minden út Rómához, hogy egy protestáns lelkész házaspár az Egyesült Államokban hogyan lesz katolikussá, és a férfi, ő nem csak lelkipásztor volt, hanem teológiai tanár is, és úgy katolizált először ő, aztán a felesége, hogy semmilyen közösségi kötődése, baráti kapcsolata nem volt, hanem egyszerűen teológusként kezdett el az igazságot kutatva, a legfőbb igazságot kutatva eljutni oda, hogy a katolikus egyház tanításában lelte meg a legtisztább jelenlétét Istennek, a megváltásnak. És aztán nagyon mély tanúságtétel lesz, tehát nem egy ilyen száraz irodalom, mert a felesége visszaemlékezéseit is párhuzamosan lehet olvasni, és a felesége pedig óriási szenvedéseken ment át, hiszen ő egy református lelkészhez ment hozzá, és ez volt élete álma, hogy egy református lelkészhez megy hozzá, és, de tényleg, és nagyon sok szenvedésen át ő is megtalálta az utat a katolikus egyházban Jézushoz, és nagyon szép történet, nekem nagyon sokat jelent. Úgyhogy talán igen, de ebben így nem mélyedtem el, hogy ki hogyan, kit hogy vezet Isten, de nekem mindenképp.
1: Hát nagyon szépen köszönjük a tanúságtételedet, és egy tapssal köszönjük meg.
0: Köszönöm szépen.

Ekkor a 12 éve vérfolyásos asszony hátulról odament, s megérintette a ruhája szegélyét. Azt gondolta magában, ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok. Jézus megfordult, meglátta őt, és azt mondta neki, bízzel lányom, a hited meggyógyított téged. És abban az órában meggyógyult az asszony. Nekem ez azért nagyon-nagyon kedves szentírási szakasz, mert ez az én karizmatikus utamat mutatja tulajdonképpen, hogy tenni kell, lépni kell, és igent kell mondani. És én ezt tettem ezzel a karizmatikus irányjal, hogy bár voltak bennem kétségek, voltak bennem félelmek, de hittem és bíztam az Úrban, hogy nem vezet olyan irányba, ami nekem rossz lenne, ami nem az ő útja, és elvezetett arra, hogy kilépjek a komfortzónámból. De hát ehhez egy nagyon erős igen kellett, és egy cselekedet, egy első lépés. És a vérfolyásos asszony tulajdonképpen ezt tette meg számomra. Ez a szentírási szakasz nagyon fontos irányítója az én életemnek, hogy Jézus cselekedeteket vár tőlünk, lépéseket vár tőlünk, várja, hogy közeledjünk hozzá, ott van mindig, hogy mi oda lépjünk hozzá, és ezen a karizmatikus úton én ezt tettem meg, hogy igent mondtam, hittem benne, hogyha én odalépek, akkor az áldásokkal fog járni az én életemre nézve, és ezen a karizmatikus úton, megkapva a gyógyítás karizmáját, van lehetőségem megélni másoknak a gyógyulását, másoknak a felszabadulását, az Istenhez való közelebb jutását, és ez nagyon erős, fogóckodó minden nehézségben ez a szentírási szakasz, hogy lépjünk és tegyünk.

0: Irgalmasság órája.
1: Boldog az a nemzet, melynek Istene az Úr.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, és árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
5: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.

Szent István király intelmei Imre herceghez. A katolikus hit megőrzéséről. Parancsainkban a szent hitet tesszük az első helyre. Ha királyi koronát meg akarod becsülni, legelőször azt hagyom meg, tanácsolom, illetve javaslom és sugallom, kedves fiam, hogy a katolikus és apostoli hitet akkora buzgalommal és éberséggel őrizd, hogy minden Istentől rendelt alattvalódnak példát mutass. Valamennyi egyházi személy méltán nevezzen igaz keresztény hitvallású férfinak. Enélkül bizony tudd meg, sem kereszténynek, sem az egyház fiának nem mondanak. Akik ugyanis hamisat hisznek, vagy a hitet jó cselekedetekkel teljessé nem teszi. Mint hogy a hit tettek híján meghal, sem itt nem uralkodnak tisztességgel, sem az örök uradalomban vagy koronában nem lesz részük. Ám ha a hit pajzsát tartod, rajtad az üdvösség sisakja is. Mert e lelki fegyverekben szabályszerűen harcolhatsz láthatatlan és látható ellenségeid ellen. Az imádság megtartásáról. A folytonos imádkozás a bűnöktől megtisztulás és feloldozás. Te fiam, valahányszor Isten templomához járulsz, hogy Istent imád, Salamonnal mindig mondjad. Küldd le, Uram, a bölcsességet szent egedből, dicsőséget trónjáról, hogy munkámban velem legyen, és segítsen, s így fölismerjem, mi kedves a szemedben. Uram, Atyám, életemnek Istene, ne hagyj engem álnok gondolatban. Az én szemeimnek ne adj kevésséget, és a gonosz kívánságot távoztasd el tőlem, Uram. És a tisztátalan és esztelen léleknek ne adj engem, Uram. Ezzel az imádsággal fohászkodtak a régi királyok. Te is ugyanezzel fohászkodj, hogy Isten minden vétked eltörlésére méltasson. Imádkozz azért is, hogy a tétlenséget, tunyaságot elkergesse tőled, megajándékozzon az erények összességének segedelmével, s így legyőzhesd látható és láthatatlan ellenségeidet. Hogy gondtalanul, ellenséges támadásoktól nem háborgatva, békében végezhesd életed pályáját.

0: Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen. Fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon. Ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen. Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya,
1: könyörögj érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: Mária Rádió.
1: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd karmelita szerzetes egyszerű szavait Istenről, Szabó Tamás tolmácsolja.
2: Részlet az Efezusiaknak írt levélből. Urunknak, Jézus Krisztusnak az Istene, a dicsőség atya adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek. Gyújtson lelketekben világosságot, hogy megértsétek, milyen reményre hívott meg benneteket, milyen gazdag az a fölséges örökség, amely ővé a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy a hatalma rajtunk, hívőkön.

Légy teljesen keresztény. Amikor Jézus azt mondja magáról, hogy ő az élet kenyere, azonnal észreveszi, hogy szavai megbotránkoztatták a tanítványait, ahogy Jánosnál olvassuk. De semmit sem von vissza. Nem hallgatóihoz alkalmazkodik, mint azt véleményünk szerint egy jó pedagógusnak meg kellene tennie. Ő, aki maga az igazság, nem mondhat mást, csak az igazságot, mégpedig annak a teljességében, még ha felfoghatatlan is. Ez a teljesség jellemzi a kereszténységet. Istent teljes szívünkből kell szeretnünk. Az eukarisztiában Jézus teljes egészében táplálékul adja magát, és így is kinyilvánítja, hogy teljes valójában az ember rendelkezésére bocsátja magát. Nem kell válogatnod a hitigazságok között, kiszorva azokat, amelyek neked semmit sem mondanak, és megőrizve neked tetszőket, vagy teljes mértékben, fenntartás nélkül hiszel Istenben és Krisztusban, s teljességében fogadod el a keresztény üzenetet, vagy nem hiszel. Itt nincs, és nem lehet, semmiféle kompromisszum. Isten csak akkor adja magát neked teljesen, ha te teljesen neki adod magad. Nem az igazságnak kell alkalmazkodnia te hozzád, hanem neked az igazsághoz. Attól a perctől kezdve, amikor meghirdették az evangéliumot, ezt kell megtartanunk. Valószínűleg nem tudsz teljesen megfelelni az evangélium eszményének. Egyébként senki sem tud megfelelni az evangélium eszményének, de fel kell fognod annak a lényegét, és azt is felfedezed majd, hogy bűnös vagy, akinek szüksége van az Isten bocsánatára. Az igazi evangéliumi élet éppen ennek a tudatosításában rejlik. Ha saját elgondolásod szerint rajzolsz meg magadnak egyfajta kereszténységet, akkor nincs szükséged a megbocsájtásra. És ez esetben Jézust sem ismered meg, mivel ő azért jött, hogy a kicsiket és a gyöngéket hívja. Saját tehetetlenséged elismerése, valamint szükséged az üdvösség elnyerésére, íme ez az épp, érintetlen és minden csonkítás nélküli kereszténység felé vezető egyetlen út.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik. Sokfelé járva gyönyörű virágokat látok a kertekben, és hogyha valaki ellátogat a Mária Rádió honlapjára, akkor ott is talál egy ilyen oldalt, hogy Mária kertje. Ebből a kedves hallgatóink már tudhatják, hogy a Mária Rádió azért gyűjt adományt, mert 18 millió forintos hiány halmozódott föl, ami a működésünket veszélyezteti, és ezért kérjük a kedves hallgatóknak a rendkívüli támogatását, segítségét. A Mária Rádiót mindig is az imádság hallgatók adományai tartják életben. Idén ebben a Mária Rádió honlapján megtalálható oldalon, Mária kertje oldalon különböző színű virágokat is láthatnak, attól függően, hogy milyen szándékra kérnek imádságot. De ettől függetlenül az adományaikat is szeretettel kérjük, annak érdekében, hogy a Mária Rádió tovább működhessen. Köszönöm a figyelmüket.
1: Videóvágó önkénteseket keresünk a Mária Rádióba. A tapasztalat előny, de nem feltétel. Munkatársaink vállalják a betanítást. Várjuk jelentkezésüket az infokukat@mariaradio.hu e-mail

0: Mária Rádió. A Café Francesco Podcast 88. adásában Ferenc pápa Laudato Si enciklikáját ismerhetik meg Róna Széki János atya előadásában.
1: Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a ma este is itt a Café Francesco következő podcast adásában. A mai előadásnak az előadója én leszek, jobb hián, és nem is beszélgetős előadás lesz, hanem egy előadással készültem, és a Laudato Si Ferenc pápának az egyik legfontosabb enciklikája, a teremtett világ védelméről, a teremtett világnak az értékéről szóló enciklika, ez lesz a mai előadásnak a témája. Miről is van szó? Amikor a teremtés védelemről beszélünk, most nem lesz PPT, hanem most egyszerűbb volt az első vetítés kapcsán csak így szóban mondani, de próbálok majd képletesen fogalmazni. És igazából mielőtt belevágunk a témába, igazából egy-két dolgot tisztázni kell, vagy egy picit meg kell érteni, és egy picit szerencse, hogy ez a mai előadás pont egy ilyen nagyon meleg napra esett, mert mindenki a saját bőrén érezhette, hogy valami nincs rendben a klímával. És én még nem vagyok annyira idős, de 30 év alatt még nem éltem meg ilyen meleget, és tavaly nyáron már érezhető volt, hogy voltak meleg napok, de ez a teljesen nagyon mély, több napig tartó, nagyon meleg idő, ez tényleg kibírhatatlan. És mindannyian érezzük, hogy valami tényleg változás van, valami a klímával nincsen rendben, és tényleg ezt most már a saját bőrünkön érezzük, nyilván erről van szó sokszor a média, van show sokszor a különböző területeken, de nem mindig értjük meg igazán ennek az okát, vagy nem mindig fogtuk föl, de most, amikor a saját bőrünkön érezzük, hogy valahogy megváltozott a környezet, akkor egyszerűen muszáj, hogy valahogy ennek megértsük a mélyebb értelmét is. És éppen ezért az éghajlatváltozás, vagy a különböző környezeti védelmi akciócsoportok, azok a mai világban nagyon megjelentek. Egy picit azt is érezzük talán, hogy megjelent egy ilyen green politika, egy zöld politika, ami egy kicsit egy ilyen lobbynak is lehet nevezni, ami kicsit rossz sok embernél egy picit már a vallásnak a szerepét kezdte átvenni a világban, mert természetesen nagyon fontos, hogy kiálljunk a különböző természeti katasztrófák, illetve természeti visszaélések ellen, vagy azt, amit az ember rosszul használ föl, és rosszul kezeli a világnak a javait. Viszont nyilván ez át tud menni néha egy túlzásokba, vagy valaki, amikor nagyon ez kerül a gondolkodásának a középpontjába, vagy mindent ennek a kontextusában határozunk meg. De mindenképpen egy olyan problémáról van szó, amiről beszélni kell, és az egyház is érzékeli, hogy nem maradhat csöndbe ebben a témában, hanem meg kell szólalnia. Ezért született meg Ferenc pápának a Laudato Si nevezetű enciklikája, amely 2015-ben jelent meg, és amely a nevében is Assisi Szent Ferencnek a lelkületét hordozza. Áldott légy, ez a Assisi Szent Ferenc naphimnuszának a kezdő soraival kezdődik igazából ez az enciklika, és igazából Ferenc pápánál ugye nem véletlen, hogy Assisi Szent Ferencnek a nevét, vagy illetve az imájából választotta a címet, mert itt vagyunk a Café Francescóban is, és a Francesco név az nyilván Ferenc pápára utal, de Ferenc pápa is választotta valahonnan ezt a nevet, és Assisi Szent Ferenc az ő példaképe, róla kapta, illetve választotta a pápai nevet elsőként, ugye nem volt előtte még Ferenc pápa, és éppen ezért számára Assisi Szent Ferencnek a lelkisége, az egyszerűsége, a szegénység iránti szeretete, az egy nagyon fontos gondolat, és már a megválasztásától kezdve folyamatosan a szegény egyházról beszélt, arról beszélt, hogy az egyháznak a szegények mellett kell lennie. A szegénységet nem csak egy szociális kérdésnek gondolta, hogy enni kell adni az éhezőknek, hanem valami mélyebb látásmód volt benne. Meg kell látni a szenvedő emberben azt a szenvedő Jézust, akivel Jézus ugye azonosítja magát az evangéliumban. evangéliumban, akinek egy pohár vizet adtok az én nevemben, azt velem teszitek. És valahogy ezből a mélyebb látásmódból fakad az, hogy amikor látjuk a természeti problémákat, tapasztaljuk a 40 fokos meleget, és érezzük, hogy van valami probléma, akkor az egyház is szemügyre veszi ezt a témát. Az egyház nem csak a hitbeli témákban szólal meg, nem csak az imádságról, nem csak a hitéletről, dogmákról van neki létjogosultsága beszélni, hanem van létjogosultsága megszólalni társadalmi kérdésekben. Leó pápa is most adta ki az első enciklikáját, és nem is annyira hittani tárgyú enciklika lett ez, hanem megint egy szociális enciklika, ugyanúgy, mint a Laudato Si. Ő a mesterséges intelligenciát helyezi a középpontba, és annak a kontextusában beszél a mai világnak a nehéz helyzeteiről. Tehát azt látjuk, hogy a modern pápák is muszáj, hogy megszólaljanak társadalmat érintő kérdésekben, és a Laudato Si igazából egy egész társadalmi kérdéscsoport átölelő enciklika, társadalmi enciklika, nem csak a klímaváltozásról, nem csak a különböző természeti kérdésekről van szó, hanem a migrációról kezdve a különböző gazdasági kérdésekre, a szegénységnek a mély kérdései, nagyon sok minden előjön. És éppen ezért az egész nézőpont az nem szabad, hogy megálljon az egyház nézőpontja azon a szinten, ahol sokszor a különböző zöld lobbik vagy a zöld irányzatok megállnak, és egy nagyon természetvédő, vagy egy nagyon ilyen, nem tudom, a különböző állatokat védő szervezetté válnak, és ez teljesen jó, és teljesen az őszintjükön ez egy teljesen érthető dolog, de az egyház szempontjából egy sokkal mélyebb módon kell ezt az egész témát megkezelítenünk. Ez meg nem más, mint hogy az egész természet kérdésnek, a klímán kérdésnek és minden társadalmi kérdésnek a központjában az maga az ember van. És mivel az ember az Istennek a képmása, ezért tulajdonképpen, hogyha igazán mélyen és egyházi, vallási, hitbeli szempontból akarjuk ezt a kérdéskört körüljárni, akkor mivel az ember az Istennek a képmása, ezért tulajdonképpen csak úgy tudunk bármilyen társadalmi kérdésről beszélni, hogyha az alapvető centrum, az alapvető szemüveg, amelyen keresztül rátekintünk mindenre, az maga az Isten. Mert az Isten a teremtő, az Isten az, aki létrehozza a világot, tőle származik minden, ő az, aki megalkotja a világegyetemet, ő az, aki megteremti az embert, ugye a Teremtés könyvében benne van, hogy megteremti az ember saját képére és hasonlatosságára, és nagyon fontos, hogy az Édenkertben ugye rábízza az első emberpárra a Földnek a művelését, és gondjára bízza azt, hogy az embernek a gondviselésébe teszi a Földnek az alakulását. És ez egy nagyon nagy bizalom egyrészt az Isten részéről, hogy nem csak, hogy megteremti az embert, hanem munkatársnak, egy társnak, egy alkotó társnak hívja meg a teremtésnek a művében, ami egyrészt megmutatkozik nyilván a gyermeknemzésben, amikor konkrét módon és nagyon szép módon részesül a nő és a férfi az utó továbbadásának az ajándékában, és ezzel a teremtésnek a művében. De más milyen módon a termékenység, más milyen módon is meg tud jelenni, és az emberre igazából ránk van rábízva az a természet, amelyet az Isten megteremtett, és amelynek a csúcsába az ember teremtette. Ez a legfontosabb tételmondat a mai este, hogy a teremtésnek a csúcsa az ember. Nem az állatok, nem a növények, nem a hold, nem a nap, nem a bolygók, nem a különböző tejutak, nem a csillagrendszer, hanem a teremtésnek a központjában az ember van. És éppen ezért mindenféle olyan nézőpont, amely a környezeti kérdéseket, klímakérdéseket nem az ember központusággal nézi, és nem abban a szemüvegből nézi, hogy az ember kell, hogy a csúcson legyen, és az ember kell, hogy a végső cél legyen, és az emberért van igazából minden, és tulajdonképpen azért kell mindennek lennie, hogy az ember tudja ezt a világot igazgatni, akkor azok téves megközelítések lesznek. Mert hogyha az embert elveszük a középpontból, akkor azzal az Istent is kiveszük a középpontból, mert semmi más, amit középpontba helyezhetünk, az nem teremtetett az Istennek a képmására, tehát nem tudjuk igazából az Istentől elvonatkoztatva nézni a teremtést, hogyha az embert rakjuk a középpontba. És éppen ezért a megfogalmazás sem mindegy, hogy természetvédelemről vagy teremtésvédelemről beszélünk. Mert természetvédelem az a világnak a keretein belül beszélhetünk természetvédelemről, de hogyha egy emberközpontú természetről beszélünk, és hogyha ezt az embert az Isten képmásának tekintjük, akkor rögtön nem természetről kell beszélnünk, hanem teremtésről. Mi nem természetben élő emberek vagyunk, hanem a teremtésnek az emberei, a teremtésben élő emberek, és az Isten nem egy környezetet teremtett számunkra, hanem az egész világmindenség az Isten által megteremtett világot jelenti. Éppen ezért mindaz, ami a világon meg lett teremtve, az végső soron jó. És végső soron valahogy visszavezethető az Istenhez, mert az Istennek a teremtéséből van. Ugye az Istennek nem kellett semmi, hogy a világ létrejöjjön. Ezt hívja a teológia creatio ex nihilónak, hogy a semmiből való teremtés, a semmiből való előhívás, az Istennek képessége van arra, hogy a semmiből valami legyen. És a teremtés könyvében ott van az, hogy amikor az Isten megteremti, utána azt mondja, hogy ez jó. Tehát mindent, amit megteremtett, az Isten jóvá hagyott. Ez azt jelenti, hogy egy jó világban élünk. Egy jó világban, egy olyan világban, amit az Isten jónak akart, de mégis egy olyan világban, amit az embernek a gondviselésére és a kezébe adott. És mégis azt látjuk, ha körbenézünk, hogy háború van, természeti katasztrófák vannak, járványok vannak, nemrég értük meg a Covid-járványt, balesetek vannak, hatalmas földrengések vannak, hurikánok vannak. Ha az ember ezt látja, akkor joggal fölteszi a kérdést, hogy ha az Isten jó világot teremtett, ha az Isten azt akarta, hogy az egész ez egy szép dolog legyen, és az ember szépen gondozza, akkor hol van a bökkenő ebben az egészben. És a bökkenő az nem más, mint amit újra és újra csak ugyanezt tudunk elmondani, hogy nyilvánvalóan az ősbűnnek a következtében romlik meg az a harmónia, ami volt Isten és az ember között. És ez nem marad az embernek a magánügye, mert azért, mert az Isten az ember kezébe adta a világnak a gondoskodását és a felügyeletét, éppen ezért az, hogy az ember hogyan él, az, hogy az ember milyen kapcsolatban van az Istennel, az, hogy az ember mennyire él az Isten közelségének a konkrét valóságában, az kihatással van arra, hogy hogyan fog a másik emberre tekinteni, illetve a teremtett világra tekinteni. És minél közelebb van az ember az Istenhez, annál tisztábban és annál jobban, annál szebben, annál egészségesebb módon fogja a világ dolgait intézni, és minél távolabb van az Istentől, annál jobban megjelenik az önzőség, megjelenik az uralomvágy, megjelenik a másiknak a megölése, eltolása, legyőzése, az uralkodása, a sóvárgása, a másik javai után. Ezek mind megjelennek, és ezek mind visszavezethetők az eredeti bűnnek a tapasztalatához. És éppen ezért tulajdonképpen az ember önzőségének, az Istentől való elfordulásának a következménye az, hogy olyan gazdák lettünk, akik tulajdonképpen nem jól gazdálkodnak azzal, amit rájuk bíztak. És azért van a világ olyan állapotban, amilyen. Azért látjuk, hogy nincsenek jól elosztva a természeti források, hogy mi itt ülünk egy klímás Café Francescóba belváros közepén, de Afrikában ugyanilyen hőségben, vagy még kétszerekkel a hőségben nem ittak a gyerekek már egy hete. És amikor az ember látja az igazságtalanságnak, a teljes nyomornak, különbségeknek, emberek közötti nagyon nagy társadalmi és szociális különbségeknek a valóságát, akkor azt a igazságot kell újra és újra elmondanunk, hogy az ember önzővé vált. Önzővé vált az ember, pedig eredetileg nem volt önző. Amikor az Édenkertben van, amikor az Istennek a harmóniájában van, amikor elfogadja, hogy az Isten a jó és a rossznak a tudója, akkor addig nem önző, addig abban él, abban a harmóniában, ami az Édenkerti állapot volt. Abban a pillanatban, amikor ő akarja meghatározni, hogy mi a jó és ami a rossz, onnan kezdődik a baj. És onnantól kezdve mindaz, amit látunk a világban, az sajnos csak tetéződik és egyre rosszabb lesz. Viszont nem szabad elfelejteni azt, hogy miért most jönnek elő ezek a nagy társadalmi kérdések. Szoktunk a globalizációról beszélni. A globalizáció azt jelenti, hogy a világunk az világméretűvé vált. Inkább úgy fogalmazok, hogy az életterünk világméretűvé vált. Ez azt jelenti, hogy régen az emberek a saját falujukban éltek, esetleg eljutottak egy szomszédos országba, de nagyjából egy helyen, egy négyzetkilométeren belül élték le szinte az életüket, nem volt nagy mozgás. Ma ez teljesen máshogy van, repülő van, vonatok vannak, egyik pillanatról a másikra az ember el tud menni, internet van, social világ, mindent tudunk, hogy éppen Amerikában, meg Ázsiában mi van, teljesen tisztában vagyunk, és tudatában vagyok annak, hogy hogyan működik az egész világnak a berendezkedése. És éppen ezért nagyon nehéz azt megtapasztalni, hogy amikor egy ilyen nagy globális nézőponttal éljük az életünket, akkor bele se gondolunk abba, hogy ez nem csak lehetőségeket rejt magába, nem csak azt rejti magába, hogy mennyi minden több lehetősége van az embernek, hanem ez a problémákat is globálissá teszi. Azok a problémák, amelyek eddig az embernek az kis életterébe voltak meg, és kis problémaként mutatkoztak meg, az önzőség, az egymás versengése, az egymás legyőzése, stb., az egyre jobban kiszélesedik országokra, kontinensekre, világokra, és ebből fakadnak a háborúk, a különböző természeti kincseknek a kizsigerelése, a különböző határátlépések, a különböző támadások, mindent, amit látunk, az valahogy ebből a globális világnak az életterében ezek globális problémákká válnak. És éppen ezért, ameddig ez a globális világ marad, addig ezek a problémák is ilyen nagyságrendben lesznek, és az egyháznak valamilyen szinten ezekre a kérdésekre meg kell adni a választ. És mi az egyháznak a válasza? Mert felsorolni a problémákat tudjuk, hogy szegénység van, háborúk vannak, katasztrófák vannak, de mi az egyháznak a válasza, és hogyan tudjuk valahogy visszaadni a mai világnak azt a testvériességét, ami még az Édenkerti állapotban megvolt. Ezt Ferenc pápa meg is válaszolja azzal, hogy kiadott egy másik enciklikát a Laudato Si után, pár évvel, a halál előtt, egy pár évvel ezelőtt, és annak az a neve, hogy Fratelli Tutti, vagyis mindannyian testvérek, ami szintén gazdasági, szociális enciklika, és az van benne, hogy ez a testvériség az, ahova az emberiséget vissza kell vezetni. És azt mondja, hogy az, hogy mi mindannyian egy atyához tartozunk, és mindannyian egy atyának a gyermekei vagyunk, ez azt jelenti, hogy valamilyen szinten testvéri kapcsolatban vagyunk. Ez a keresztényeknél még erősebb, mert a keresztségben egy nagyon erős, mély testvériséget élünk meg, viszont alapvetően az emberségünkben is megélünk egy testvériséget, és amikor azt látjuk, hogy globális világban, meg egyenlőségről beszélünk, meg különböző kisebbségeknek a jogait próbáljuk elfogadtatni, akkor jogos szándék lehet az, hogy a kereszténységnek egy profitai hangon a mai világban meg kell szólaltatni azt a nagyon fontos üzenetet, ami azt jelenti, hogy mindannyian testvérek vagyunk. És mindannyian vissza kell térnünk ahhoz a testvéri állapothoz, ahhoz a testvéri viszonyuláshoz, ahogy jobbá akarjuk tenni ezt a világot. És ez a testvériség az, ami átszövi az egész emberiséget, ez a testvériség, ami újra és újra megromlik, de ez a testvériség, amelyet újra és újra lehet építeni, és ebben lehet az egyház egy nagyon nagy és fontos közösség, ami kis közösségekben elkezdi megélni ezt a testvériséget. Az az egyházban is vannak különböző közösségek. A legkisebb közösség az mindig a családnak a közössége. És a világ, a globális világ problémáira a válaszokat nem globális módon tudjuk megadni, hanem úgy, hogy elkezdünk a legkisebb szinten a testvériség szerint élni és megvalósítani a testvériséget. És ez azt jelenti, hogy elkezdjük a családokat megerősíteni, a családi életnek a belső dinamikáját, a családi életnek a viszonyait, a kiengesztelődés, megbocsátásnak az alapvető formáit az ember a családba tanulja meg, és éppen ezért Ferenc pápa biztatja a családokat arra, hogy a lehető legnagyobb hangsúlyt a szülők a nevelésben azt a testvériesség kialakítására tegyék. Mert hogyha az ember megtapasztalja azt, hogy milyen testvérnek lenni egy családban, egy kis közösségben, aztán kimegy az egyházba, megtapasztalja egy nagyobb közösségben, hogy milyen testvérként lenni ebben a közösségben, akkor amikor kimegy a világba, a munkahelyre, a nagybetűs életbe, akkor ezt a másfajta látásmódot tudja elvinni, és egészen másképpen fog viszonyulni az emberi kapcsolatokhoz, ahhoz, hogy hogyan végzi a munkáját, mennyire becsületesen, mennyire fizeti be az adóit, mennyire teljesen jogszerűen jár el bizonyos helyzetekben, mennyire pazarolja azt, ami van, akár a javakban, akár az erőforrásokban, mennyire él fennhíjázón, mennyire költ olyanokra, amelyek tulajdonképpen fölöslegesek és csak termelik a világnak a szemetét és a termelésnek a dinamikáját erősítik. Tehát igazából ilyen kicsi szinten kezdődik. És Ferenc pápa mindig azt mondja, hogy úgy, ahogy Assisi Szent Ferenc az egyházat meg a társadalmat egy egyszerű szerzetesi életnek a megélésével kezdte megreformálni, és most már több mint 800 éve a ferences rend az egyház életének az egyik legnagyobb belső motorja, és nagyon nagy lelki élet van ott, és nagyon nagy erőt ad az egyház mindennapi életéhez. Ugyanúgy a nagy globális problémákra is a válaszok, azok a hétköznapi életünkben vannak. És mindannyian tehetünk azért, hogy a világot jobbá tegyük. Azzal, hogy elkezdjük a testvériség logikája mentén berendezni az életünket, azzal, hogy a legkisebb emberi dolgokban mi a kis életünket, a környezetünket megpróbáljuk rendbe rakni. És ez a családban, az egyházban és nagy közösségekben megvalósulhat. És éppen ezért fel kell önmagunknak tenni azt a kérdést, hogy én mit teszek ezért, hogy a testvériességet tudjam építeni. Mit teszek azért, mennyire vagyok közösségeknek a tagja. Mennyire vagyok benne a közösség életében. Mennyire keresem és mennyire akarok az egyháznak, a különböző közösségi alkalmaknak aktív tagja lenni, mennyire teszem be az energiáimat, a képességeimet, az akár az önkénteskedésbe, akár valamilyen más dologba, azért, hogy valami szép dolog fejlődjön, előre haladjon és épüljön. Mert ezen múlnak a világnak a globális problémái, és mi hétköznapi emberek nem tudunk tenni olyan nagy dolgokat, hogy megállítsunk háborúkat, nem tudunk globális felmelegedést megállítani, nem tudunk nagy világra szóló akciókat szervezni, de a saját életünkben igenis tudunk változtatni, tudunk testvériesebben élni, tudunk egy másfajta környezetet létrehozni, és hogyha hisszük, hogy ez kihatással van a világra, és szépen emberről emberre ez építi és gyógyítja az ősbűn által megsebzett világot, akkor rá tudunk döbbenni, hogy a mi saját szintünkön egyre jobbá tudjuk tenni ezt az egész világot. Egy-két konkrét dologra szeretnék kitérni, ami ebből az alapvető nézőpontból fakad, és amely Ferenc pápa konkrétan megjelöl. Az egyik az valóban a szegénységnek a kérdése. Ferenc pápa azt mondja, hogy a szegénység az nem csak szociális kérdés, hanem inkább egy teológiai fogalom, ugyanis szegények mindig vannak velünk, szegények mindig vannak a társadalomban, mindig az emberi önzőségből fakadóan mindig vannak, akik kiszorulnak a társadalomnak a perifériájára. Viszont azt mondja, hogy az evangéliumban is Jézus, hogy azonosítja az Isten magát a legkisebbekkel és a legszegényebbekkel. Tehát a szegénységben van valami isteni. Nem azért, mert az Isten akarja a szegénységet, nem azért, mert a szegénység az önmagában jó lenne, hanem az Istenhez való nyitottság, az embernek a szíve jobban kinyílik, amikor az ember szükséghelyzetben van. Ez a saját életünket, hogyha megnézzük, ez mindig így van. akkor fordulunk az Istenhez, amikor baj van. Amikor az életünkben valami tönkre megy, tönkre mennek kapcsolatok, eltávolodok valakitől, valami rosszul működik, valami nagy trauma ér, akkor az Istenhez sokkal jobban tudok kapcsolódni, mert van bennem egy kiszolgáltatottság, és ezt az Istenben próbálom megtalálni. Na pontosan így van a szegényekkel is. Azért azonosítja magát az Isten a szegényekkel, mert a szegények azok jobban nyitottak az Istenre, és tudunk belőlük tanulni. Ferenc pápa azt mondja, hogy a szegények evangelizálnak minket. Nem csak mi segítünk a szegényeknek, hanem a szegények evangelizálnak minket. Nagyon fontos, hogy a szegénységben, templomi környezetekben van sokszor egy félreértés. Amit nagyon sokszor, ez fiatal koromban nekem is sokáig kérdés volt, vagy sokáig vívódtam benne, hogy keresztény emberként hogyan viszonyuljon az ember a szegényekhez, a hajléktalanokhoz, ezekhez a kérdésekhez. De viszont nagyon fontos leszögezni, hogy az, hogy az ember elmegy az utcán és egy hajléktalannak pénzt ad, azzal nem segít. Ez nem igazi segítség. Ilyenkor általában bár jó szándék van bennünk, de tulajdonképpen nem is a másiknak segítünk, hanem az önmagunk lelkiismeretét nyugtatjuk meg. Mert ilyenkor bennünk van a lelkiismeret fújtonás, hogy valamit kellene tennem érte, és éppen ezért gyorsan odaadok egy 200-ast, és akkor egy hétre megvan oldva ez a szociális érzékenység. Viszont van egy másik fajtája a karitatív szolgálatnak, az meg konkrétan a karitatív szeretetnek olyan megélése, ami szervezeteken keresztül való segítséget jelent. És azt kell mondani itt Magyarországon is, de külföldön másutt is, hogy nagyon jó karitatív, kiépült szervezetek vannak, akinek a támogatását tudjuk előmozdítani, vagy éppen mi is részt tudunk venni önkéntesként a munkájukba, hogy segítsünk a szegényeknek. Na ez már valódi segítség. Mert itt biztos, hogy olyan helyre meg a segítség, akik jól tudják felhasználni, nem alkoholra vagy másra fogják elkölteni, vagy nem a hajléktalan maffia elveszi majd a szegényektől a pénzt, hanem hogyha olyan helyre megyünk, hajléktalan szállókba, itt van például a Csak Egyet szolgálat, a 6. kerületbe szoktam néha misézni náluk, és ez egy nagyon szép evangéliumi szolgálat a szegényeknek a konkrét segítése, és ott is rengeteg önkéntes, rengeteg tényleg tenni akaró ember van, aki odaszállja az idejét, hogy vajas kenyeret kenjen és ruhát osszon a szegényeknek, egy nagyon szép szolgálatról van szó, de ott van a Vörös Kereszt, ott van a Katolikus Caritas, a Ökumenikus Segélyszervezet, nagyon sok minden, akiken keresztül mi is be tudunk csatlakozni, hogy valami társadalmilag értékeset tegyünk. Az önkénteskedés az egy nagyon szép része a keresztény életnek a megélésének. Ha valaki önkéntes, akkor magából ad valami jó célért azért, hogy embereknek az élete jobb legyen, az embereknek az életéhez valamit hozzátegyen, és ez nagyon gyümölcsöző tud lenni. A második dolog a szegénységen kívül, az pedig nem más, mint a különböző migrációnak a kérdése. Ezt is érdemes egy pillanatra felhozni, ugye sokszor én már beszéltem erről Ferenc pápa kapcsán, hogy nem teljesen úgy van az, ahogy sokszor a médiában lehetett látni, hogy Ferenc pápa el akarja árasztani itt migránsokkal a Magyarországot meg Európát, hanem megint csak azt a nagyon fontos evangéliumi szempontot hozta vissza Ferenc pápa, ami megint csak a Fratelli Tutti mindannyian testvérek elvhez vezethető vissza, hogy ő is a testvérünk. Mindenki a testvérünk. Nem tudunk válogatni, hogy ő igen, vagy ő nem. Az is testvérünk, aki éppen az ázsiai országokból, vagy közel-keletről érkezik Európába. Az is, aki terrorista. Az is a testvérünk. Nem biztos, hogy be kell engedni, az már a politikának meg a politikai életnek a feladata, de attól még a testvérünk, attól még ugyanúgy a terrorista bevándorló idegenben is ott van Jézus emberi, Jézusnak a jelenléte, és ott van az emberi méltóság benne, amelyet még a legnagyobb bűnök sem tudnak kitörölni az emberből. Tehát ezt a másfajta nézőpontot hozza vissza, hogy minden emberben észre kell vennem Jézusnak, az Istennek a jelenlétét. hitét. És hogyha ezt megteszem, és hogyha így tudok tekinteni az idegenre, akit be kell fogadni, akkor egészen másfajta nézőponttal fogok. És nyilvánvalóan a politikának a feladata, hogy megnézze, hogy pontosan egy migrációs politikával tényleg hogy lehet ezt az országgal összeegyeztetni, hogy lehet integrálni, hogy lehet ezt jól csinálni. Ez egy már politikai kérdés, amire nem kell az egyháznak választ adnia. Az egyháznak nem politikai válaszokat kell adnia társadalmi kérdésekre, hanem mindig az evangéliumi válaszokat. És az evangélium azt mondja, hogy a szegényt fogad be, az idegent fogad be, idegen voltam és befogadtatok, éhes voltam és ennem adtatok, börtönben voltam és meglátogattatok. Ez az evangéliumi követelmény, amelyet Jézus minden emberre vonatkozóan elvár. A politika meg a társadalomnak a konkrét válasza vagy a berendezkedése az egy megint egy másik kérdés. Aztán még egy olyan kérdés, ami felmerül, az a gazdaságnak a kérdése, hogy a gazdaság is, sokat beszélünk erről, fogyasztói társadalom, tényleg elképesztő itt a picit régebb óta fiatal generáció emlékszik, hogy a kommunizmus után mennyire nem voltak dolgok a polcon, vagy mennyire üresek voltak a kínálatok, de most meg bemegyünk bárhova, és elképesztő kínálat van, meg most megjelent a mai világban ez a házhoz rendelés, nem is kell elmenni a boltba, hanem a Temuról, az égvilágon mindent szállítanak, még kis Jézusos figurákat is, de mindent, amit csak el tudunk képzelni. És a lényeg az, hogy teljesen átalakítja az embernek hát egyrészt az arányérzékét, egyrészt a szükségleteit, hogy tényleg mire van szüksége az embernek, teljesen átalakul az embernek a megoldó, probléma megoldó képessége, mert nagyon sok olyan funkciót már nem használ saját magába, ami egyszerűen kellett az előző évtizedekben, hogy az ember megoldja azokat a dolgokat, amik most már robotok vagy ilyesmit csinálnak, de megjelenik a mesterséges intelligencia, ami már helyettünk megcsinál mindent, válaszokat ad, beszélget, hogyha magányos vagy. Tehát, hogy egészen ijesztő irányba elment ez az egész különböző média dolog, ami egyrésztről nyilván van pozitív része is, fel lehet ezeket használni pozitívan, de másrésztről viszont nagyon vigyázik el arra, hogy az embernek a méltóságát azt ne írja fölül, és ne lépjen az ember helyében, ne rakjuk az ember helyébe mindazt a technológiát, ami lehet, hogy már jobb, mint az ember, lehet, hogy már jobban lehet termelni vele, mint az emberrel, mert az embert félredobjuk, akkor megint csak ebből fakadnak a nagy tragédiák. És még egy dolog, amit kiemel Ferenc pápa, az még a globális világhoz tartozva, az még a különböző social médiáknak a kérdése. Ez is érdekes, hogy azt mondja Ferenc pápa, hogy sose voltak a fiatalok, meg a mai ember sose volt ennyi emberrel kapcsolatban, mint amit a social médiákon meg tudunk élni, de sose volt ennyi magányos ember. És ez egy olyan ellentét, egy olyan feloldatlan ellentét, ami sajnos abban keresendő, hogy az internet világában megélt kapcsolatok azok nem ugyanazok. És nem olyan mélységűek, nem olyan intenzitásúak, mint a rendes embertől emberi kapcsolatok, amelyek teljesen elvesztik az embernek az igazi társas kapcsolódási igényét és a vágyait. Ezek nem elégítik ki. Lehet, hogy felületen valamit pótolnak, lehet, hogy felületen valamit adnak, de nem adnak igazán válaszokat. Aztán megjelennek a különböző, megint csak social médiához lehet rakni, vagy az internet világához megjelenik, például ezt is Ferenc pápa külön megnevezi, a pornográfiának a nagyon nagy kísértése, és a pornográfiának az olyan fajta elárasztása, ami teljesen megöli az emberi kapcsolatokat. Erre most már kutatások vannak, hogy hány embernek megy tönkre a társas élete, családos élete, az emberi kapcsolatai azért, mert a különböző médiák fogja lesz, és egyszerűen nem tud szabadulni tőlük. A pornó függőség és az internetes függőség a legnagyobb függőség a világon, még az alkoholnál meg mindennél is sokkal elterjedtebb, mert ingyen mindent el lehet érni, és elképesztő függőséget okoz, és meg megöli az embernek azokat a társas kapcsolatait, amelyek be tudnák tölteni a társas lényünk utáni vágyunkat. A média, a social media, a pornográfia nem tudja betölteni. Lehet, hogy valamit kezelnek, vagy azt hiszük, hogy kezelik, de nem tudnak válaszokat adni az ember mély vágyaira. Köszönöm szépen. Én még egy témát hoznék ide, hogyha, mert azt gondoltam, hogy az majd szóba fog esetleg jönni, de hogyha már Leó pápa szóba jött, akkor csak egy pár szót még mondanék valóban erről a mesterséges intelligenciáról, amiről majd lesz egy jó előadás, Török Csaba atya fog érkezni majd augusztusba, Kávéházi Szabad Egyetemnek a keretében, augusztus utolsó hetében, azt is nem sokára meghirdetjük, de csak annyit szeretnék kiemelni ezzel kapcsolatban, hogy egészen elképesztő, hogy tényleg a mesterséges intelligencia mikre képes. Ijesztő, mert tényleg nagyon sok foglalkozásban már teljesen átvette az embereknek a helyét. Nagyon sok ember elveszítette a munkáját azért, mert a mesterséges intelligencia az átvette egyszerűen a munkahelyét. És ez elképesztő. És ebben az irányba menve sajnos az ember valóban perifériára fog kerülni, és úgy érezhetjük, hogy az ember igazából egy meghaladható dologgá válik. Tehát valameddig az ember volt a legfejlettebb, de olyan, mintha az evolúciónak egy következő szintje lenne, hogy már nem emberről beszélünk, hanem a mesterséges intelligencia az már egy magasabb intelligencia, mint az ember. És nagyon fontos, volt itt egy előadás még a mesterséges intelligenciáról nagyjából egy évvel ezelőtt, és az akkori előadó azt mondta, hogy nagyon sok mindent tud a mesterséges intelligencia, de érezni sosem fog. Igazán emberi érzései sose lesznek. Lehet, hogy megválaszol neked mindent, meg kedvesen kommunikál a ChatGPT-n keresztül, de sosem lesznek tényleg igazán érzései. Illetve, amit nagyon fontosat mondott, hogy a mesterséges intelligencia, meg az online tér, az egy olyan világ, ahol a szent nem tud megmutatkozni. És ez egy nagyon fontos dolog, mert nekünk például az összes szentségünk az arra épül, hogy az ember, ott van valami látható jel, amelyen keresztül láthatatlan kegyelem árad az emberbe, és az Isten tevékenyen, aktívan működik az embernek az életébe. Viszont a mesterséges intelligenciában nem tud megvalósulni, nem tud egyszerűen belépni oda a szent, nem tud belépni az isteni, nem tudja kifejteni az isteni hatását. Éppen ezért mindig egy olyan terület lesz, ahol valahogy az Isten nélkül vagyunk. És éppen ezért ez egy nagyon érdekes, hogyha eluralkodik a mesterséges intelligencia, akkor valóban eljuthat oda a világ, hogyha nem vigyázunk rá, és nem lesznek olyan emberek, akik ezt megállítják, hogy egy teljesen istentelen világba kerülünk, aminél még az ateizmus is jobb. Mert egy ateista ember legalább gondolkodik, még eljuthat akár a halálla pillanatáig oda, hogy megtérjen és az Istenhez térjen, de a mesterséges intelligencia sose fog megtérni. Ez egy olyan világ, ahova az Isten, a Szent nem tud megmutatkozni, nem tudja beletenni az Isten a lábát, mert egyszerűen az Isten nem virtuális, hanem valós. Az Isten csak a valóságban, az offline világban, a valós teremtett világban tud megvalósulni, és nekünk ennek a teremtett világnak kell lennie az apostolai, építői, és azt kell előmozdítanunk, hogy érző emberként olyan emberek legyünk, akinek az életében a szentségeken keresztül meg tud mutatkozni, és az Istent is tudjuk közvetíteni ez emberek számára, és így tudjuk a társadalmat, a világot, az egyházat egyre jobbá és szebbíteni a saját hétköznapi életünkön keresztül. Köszönöm szépen a figyelmet, és további szép estét kívánok mindenkinek!
0: A Café Francesco Podcast 88. adásában Ferenc pápa Laudato Si enciklikájáról Rónaszéki János atya előadását hallották.

Komjáti Jenő anyámhoz. Beszélj, anyám! Szabad a szív zenéje, szívedből szeretet és élet szakad, nappalodik a szenvedélyek éje, meleg sugárként ömlik szét szabad, buzdítsa jóra, újj a küzdelemben, szeretni, hinni, úgy taníts meg engem, szívedbe, Isten lelke költözött. Áldott vagy te az asszonyok között. Ragyogjon az orcád, és ne sírj miattam. Bár most levert és bús vagyok, lesz még idő, ne félj, midőn. Dicsőség övedzi majd a büszke homlokot. Te csak szeress, ne legyen semmi gondod. Vigasz legyen szavad, bár fedve mondod, és drága könnyeiddel öntözöd. Áldott vagy te az asszonyok között. Ten szíved az, ami téged fölmagasztal. Virágok nyílnak lábaid nyomán, termő rügyet bocsát a sziklapadomány. Amerre jársz, mind égi látomány, s hol szebb világok tiszta üdve támad, te odaszállsz. Kivívtad koronádat, körülötted minden fénybe öltözött. Áldott vagy te az asszonyok között. Üdvözlégy, jó anyám, malasztal teljes. Szívedhez járul boldogan fiad. Szívem remeg, mert üdvössége teljes, szívem zokog, de az öröm miatt. Ó, mert áldás nő az áldás helyén, áldott vagyok, méhed álmot gyümölcse én, várnak reánk nem ismert gyönyörök. Áldott vagy te az asszonyok között. Komjáti Jenő anyámhoz.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, önök a Mária Rádiót és benne a pénteki hittanórát hallják. Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Most a szentmise után egy Borka Zsolt számot hallottuk, Őrizd a léptemet, utána Ipoly atyának a temetésével kapcsolatos információk hangzottak el, majd pedig, és ezt már én tettem be ide a műsorba, szintén Borka Zsolttól a Kiáltsátok Alleluja kezdetű dal hangzott el, és talán az egy kicsit érdekes benne, ez talán hallgatók egy része tudja, más része nem biztos, hogy Borka Zsolt is most fejezte be a hét elején a keresztútját itt a földi életben, és küzdött meg a betegségével, és nyilvánvalóan, és tudjuk róla, valljuk róla, hogy az Istenbe kapaszkodva járta végig ezt az utolsó utat, megküzdve a betegségével, és mindazok a dalok, amelyek Istenről szólnak az ő éneklésével, az ő szerzeményeivel, azok azt mutatják, hogy mindig is az Istenben való bizalom vezette az életét, ugyanígy Ipoly atya is ilyen módon küzdött meg a betegségével, szintén

Ha Istenbe kapaszkodva harcoljuk meg a jó harcot, akkor, amikor a halál lefújja a mérkőzést, akkor minden bizonnyal Isten győztesként emeli föl majd a kezünket, mert kitartottunk a közelében, nem azért, mert olyan tökéletesek voltunk, nem azért, mert megérdemeljük, hanem azért, mert a kitartásunk, megerősödő hitünk, az segít abban, hogy jutalmul megnyerjük az örök életet, hogy győztesként léphessünk be az örök élet országába. És mindez hogyan kapcsolódik a mai hittanóránk témájához? Azzal kapcsolódik, hogy a vasárnapi evangélium, Máté evangéliumának a klasszikus helye, a Péter hitvallásának a klasszikus helye, a mátéi hely, ugye Márknál is, Lukásnál is előkerül ez a kérdés, de igazából, amit legtöbbször olvasunk, használunk, az Máté evangéliumában szerepel a következőképpen. Amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól, kinek tartják az emberek az emberfiát. Ezt válaszolták, van, aki keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Ő tovább kérdezte őket, hát ti, kinek tartotok engem? Simon Péter válaszolt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Erre Jézus azt mondta neki, boldog vagy Simon Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Éppen ezért mondom neked, te Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait, amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, amit föloldasz a földön, föl lesz oldva a mennyben is. Akkor lelkületre kötötte tanítványának, hogy nem mondják el senkinek, hogy ő a messiás. Hitvallás. Péternek a hitvallása, amely tulajdonképpen a többiek nevében mondja azt, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Hitvallás. Mit jelent ez a hitvallás? Hogyan fogalmazódnak meg a különböző hitvallások? Azt mondják a hozzáértők, hogy a legősibb, legelső ilyen hitvallás jellegű mondat az olyan 8-10 évvel Krisztus feltámadása után fogalmazódik meg, amint aztán Pál apostol beemel a korintusi levélbe, azt hagytam rátok, amit én is kaptam, kezdettel mondja ezt, Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, harmadnapra föltámadt ismét az írások szerint, és akkor sorolja, hogy ki mindenkinek jelent meg a feltámadott Krisztus a feltámadása után. Hitvallás. Kimondjuk a hitünket. Újra és újra jó ezt kimondani, jó ezt elmondani. Minden vasárnapi szentmisén elmondjuk a hitünket. Minden vasárnapi szentmisén megvalljuk a hitünket. Sokféle hitvallás keletkezik, van is egy ilyen gyűjtemény, amelyben a különböző kezdeti időkben megfogalmazódó hitvallásokat fogalmazzák meg, és az egyház egyre inkább tudatára ébred annak, hogy le kell pontosan írni, hogy mi is a hitünk. És a níceai zsinaton 325-ben fogalmazzák meg az első ilyen általános érvényű hitvallást, ugye ez amit a rövidebbig az apostoli hitvallásként tartunk számon, ugye ez így fogalmaz, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az egyszülött fiában, a mi úrunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a holottak közül, fölment a mennybe, ottól a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. És persze itt a Szentlélekről csak egy megemlítő mondat szerepel, és következő években, évtizedekben ugye kérdésként merül föl, hogy ki is az a Szentlélek, hogyan működik,
ebben az időszakban ugye az üldözések elmúlt

tudatával elkezdődnek azok a reflexiók, azok a megfogalmazások, amelyek pontosan megfogalmazzák, leírják a hitünket. Mert én így értem a Szentírást, ő úgy érti a Szentírást. Én ezt tartom fontosnak, ő azt tartja fontosnak, és fontos, hogy pontosan megfogalmazzuk a hitünket, pontosan tudjuk, hogy mi is az, amit hiszünk. A Nicea konstantinápolyi hitvallás így szól, láthatjuk a hasonlóságot és a kiegészítést. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és fölnek, minden láthatónak és láthatatlanak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az atyával egy lényegű és minden általa lett. Értünk emberekért, ami üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától, és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat. Ugye az Istenről szóló hitvallás a mennynek és földnek teremtője, ugye az megtalálható mind a kettőben, és utána Jézus Krisztusról már egy bővebb hitvallást találunk a Nicea konstantinápolyi zsinatban, zsinat hitvallásában. Ugye itt a fogantatás, megfeszítés, föltámadás nagyon röviden van összefoglalva, viszont Konstantinápolyban már Jézusról megfogalmaztak néhány nagyon fontos dolgot, hogy az atyától született az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten, valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az atyával egy lényeg és minden általa lett. Tehát, hogy valóságos Isten ezt megfogalmazza, megerősíti ez a hitvallás. Értünk emberekért, a üdvösségünkért leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától, emberré lett. Poncius Pilátus alatt keresztre feszítették, meghalt, eltemették, harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ottól az atyának jobbján, újra jön dicsőségben ítélni élőket és holtakat. Jézusról valljuk mindezt a hitvallásunkban. És itt következik a Szentlélekről szóló rész. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával. Tehát a Szentlélekről szóló részt ugye kibővíti a konstantinápolyi hitvallás, és utána jön a zárás, a egy szent katolikus és apostol anyaszentegyházban hiszek, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Tehát a hitvallás szövege fontos a számunkra, hogy pontosan mit is hiszünk az Istenről, aki szent háromság, mit is hiszünk az Atyáról, a Fiúról és a Szentlélekről, pontosan meg tudjuk ezeket fogalmazni. De ugyanakkor sok szép írás, költemény született azóta is a mai napindítóban, például Sik Sándornak olvastuk a Hiszek című versét, amelyben nagyon fontos, nagyon szépen megfogalmazza az ő sajátos hitét, az ő saját hitét a hitvallás alapján, és teljesen a hitvallás szövegére épülve fogalmazza meg, hogy ő mi az, amit hisz, mi az, ami számára igazán fontos a hittel kapcsolatban, és ez mindenképpen jó, hogy vannak, akik így megfogalmazzák a hitüket, és érdemes lenne talán nekünk is most ezen a hosszú hétvégén talán idő is lesz arra, hogy megfogalmazzuk, hogy mi is a mi hitünk, megfogalmazzuk, hogy mi az, amit hiszünk, hogyan tudnám megfogalmazni a mai nyelven, az én nyelvemen, az én ismereteim szerint azt a hitet,
amelyet vallok, és amely erre a hitvallásra alapul, amely nem változtat meg ebben a hitvallásban semmit, de mégiscsak valamiképpen ezt a hitet igyekszik pontosan, szépen megfogalmazni. Dagszék, ugye ezt a siksándori verset kicsit lerövidítve megéneklik, és ez is egy szép kifejezés annak, hogy mi az a hit, amit mi vallunk, mi az a hit, amit mi magunkénak vallunk, és amit szeretnénk megélni és megvalósítani az életünkben.

hitvallásról gondolkodunk a vasárnapi evangélium, a péteri hitvallás kapcsán, és a hitvallásnak egy formája, amikor a keresztségkor, a bérmáláskor, az elsárdzáskor, vagy a húsvéti vigilián kérdés-felelet formájában fogalmazzuk meg a hitünket. Ebben egyrészt ellene mondunk a sátánnak, minden cselekedetének, minden csábításának. Ellene mondunk mindazoknak a gyengeségeknek, gyarlóságoknak, amik a gonosz kísértése nyomán bennünk élnek, vagy bennünk munkálkodnak. És ugyanakkor pedig kimondjuk a hitünket, kimondjuk, hogy mi az, amiben hiszünk. Az a mai tapasztalatunk talán sokunknak, hogy a kimondott szónak a becsülete kezd megcsappanni. Egyrészt az is mögötte van, hogy nagyon könnyen rámondok valamire igent, és aztán rájövök, hogy nem tudom megtenni, vagy nem is akarom, csak le akarom rázni az illetőt, de az is mögötte van valahol, és ezt is tapasztaljuk talán sokan, hogy nem merem kimondani azt, hogy mit gondolok egy dologról. Nem merem kimondani azt, hogy ezt az ügyet én nem szeretném fölvállalni. Persze erre is van jó példa, amikor egy valakitől kérdeztem, hogy hát jó lenne, nincs-e kedve bekapcsolódni a rádióba ilyen önkéntesként, és elmondta, hogy miért nem szeretne. Az, hogy elmondom a másiknak, hogy én miért nem szeretném azt az adott dolgot, azzal megbecsülöm a másikat, megtisztelem a másikat, mert akkor tudjuk egymásról, hogy hányadán áll a dolog. És akkor nem az van, hogy jaj, már megint nem vállalja, hanem az van, hogy megbecsült engem azzal, hogy elmondta a véleményét, elmondta az álláspontját, elmondta azt a dolgot, hogy ő hogy látja az adott dolgot. Tehát a kimondott szónak a becsületét a hitvallással valamiképpen érdemes egy kicsit föleleveníteni, érdemes egy kicsit fölszítani magunkban, és ilyen módon valahogy kimondani mindazt, ami fontos a számunkra, kimondani mindazt, amit gondolok, és persze az sem mindegy sokszor, hogy hogyan mondom ki az adott dolgot, hogy azzal bíztatni tudok, vagy azzal rombolni tudok. Ugye a kimondott szónál az illés együttes száma juthat eszünkbe, hogy a szó veszélyes fegyver, és van, aki fegyvertelen. A kimondott szónak a becsületét erősíti meg az a hitvallás, amelyet elmondunk, akár a teljes hitvallás imában, akár a kérdezfelelek formában. De milyen sokszor van ez, hogy kimondok valamit, mert benne van a szertartásban, és éppen a keresztségnél kezdett ez bennem most tudatosodni, és volt egy pár, akivel ezt le is lehetett, valahogy meg is lehetett tenni, hogy akkor most, ugye ott is vannak azért ígéretek, hogy szülők ígérik, hogy vállalom a gyermekemnek a keresztény nevelését, hogy aztán ez nagyon sokszor csak a liturgia részeként kötelezően kimondandó igen, vagy pedig komolyan is akarom venni, azért ez sajnos nem mindig egyértelmű, és talán hát erre kellene egy kicsit hangsúlyt fektetni nekünk papoknak is, meg sokszor a világiaknak is, hogy kimondod, kimered mondani, hogy vállalod a keresztény nevelést, tudod, mivel jár az, hogy keresztényként kellene nevelned a gyermekedet? Mi az, amit vállalsz ebben az ügyben? Mi az, amit megtennél ebben az ügyben? És talán ez az, amiben ma egy kicsit úgy elmaradtunk a szükségestől, vagy túl könnyen engedünk bizonyos dolgoknak, mi papok is, nem nagyon nehéz, hogyan lehet úgy elhalasztani egy keresztelőt, hogy az utána még tovább is jöjjön az a szülő, vagy hogy lehet arra biztatni a szülőt, hogy akkor azért jöjjön és kapcsolódjon be a közösség életébe, és ez lehet, hogy nem csupán a papnak a feladata, hanem valahol mindannyiunk feladata, hogy valakit megkeresztelünk, akkor az
hát tudjon kapcsolódni a közösséghez, meg tudjon erősödni abban a közösségben, amelyben benne vagyunk, meg tudjon erősödni abban a közösségben, amely újra és újra fontos lehet a számunkra. És akkor így tudunk közeledni Krisztushoz, így tudunk megerősödni Jézus Krisztus iránti szeretetünkben. Tegyük tehát föl magunknak a kérdést ezekben a napokban, hogy igazából mit is jelent számomra a hitvallás? Mit jelent számomra az, hogy elmondjuk a hitvallást vasárnaponként a Szentmisében, elmondjuk a többiekkel együtt, vagy éppen alig hallhatóan, vagy rendesen megfogalmazva, kimondva a különböző szavakat, azért fontos, hogy ezt végig gondoljuk, hogy ez mit is jelent a számunkra. Mit jelent az, hogy én hétről hétre megvallom a hitemet? Hogyan alakítja ez az életemet, a mindennapjaimat? És mit tudok kezdeni a kimondott szóval? Mit tudok kezdeni azzal, hogy hát amit én kimondok, az valóban olyan legyen, amit érdemes kimondani? Valami közmondást olvastam valahol, hogy akkor szólj, ha biztos vagy benne, hogy szebb a hangod, mint a csend. Persze az is egy picit ott van mögötte, hogy nem elég kimondanom valamit, kell, hogy a másik meghallja, meghallgassa azt, amit én szeretnék kimondani, ami fontos a számomra. Meghalljam és meghallgassam azt, ami fontos, amit a másik el akar nekem mondani, amit a másik közölni akar velem. Tehát a hitvallásnak mindjárt számos különböző aspektusa van, számos különböző része van, hogy mi az, ami ezzel kapcsolatban hozható, mi az, amit ezzel kapcsolatban újra és újra jó megtennem, újra és újra jó megvalósítanom. Most ismét egy kis zenét hallgathatunk.

Folytatjuk a Hit tanórát itt a Mári Rádióban. A hitvallásról gondolkoztunk egy kicsit, és ennek kapcsán a kimondott szónak a fontosságáról. Van még egy pár percünk, hogyha valaki szívesen hozzászól a témához, hozzászól az adáshoz, akkor hívja bátran a 374-0904-es telefonszámot, és ezen a telefonszámon akkor az élőadásban tudunk egy kicsit beszélgetni a hitről, beszélgetni az ünnepről, Szent István király ünnepéről, beszélgetni arról, hogy mit is jelent számunkra a kimondott szónak a szépsége, az értéke. Ugye a liturgiában többször van, hogy kimondunk egy-egy szót, kimondunk egy-egy mondatot. Egyrészt ilyen a bánatima is, amit elimádkozunk, hogy kimondom, vállalom a gyengességemet, vállalom azt, hogy nem vagyok tökéletes, és az Istentől kérem a segítséget. És milyen érdekes, hogy azt fogalmazza meg ugye a bánatima, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Megtől szoktuk ezt tenni, hogy imádkozunk egymásért. Mennyire fontos észrevennünk ezt a mondatot ebben az imádságban. Imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Imádkozzunk egymásért, újra és újra forduljunk egymásért az Istenhez. Aztán a dicsőség, erről már beszéltünk, a dicsőségről, dicsőítésről, Isten dicsőségének a kimondása, Isten dicsőségének a megéneklése, ez nagyon jó, hogy egyre jobban meg tud valósulni, és nagyon jó, hogy ez az Isten dicsőségét újra és újra ki tudjuk fejezni, el tudjuk mondani akár a szentmisében imádkozott dicsőséggel, akár pedig a kis doxológiával, a dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen, ezzel a doxológiával is. Jó, hogyha ezt újra és újra meg tudjuk tenni, Isten dicsőségét tudjuk mondani. Milyen jó, amikor áldani tudjuk az Istent, vagy áldást mondunk valakire, áldást kívánunk valakinek, az áldás benedícere, benedikció, jót mondok valakiről. Érdemes újra és újra ezt az áldást használni, és ezt mindannyian használhatjuk, hogy áldjon meg téged az Isten, hogy legyen áldott a napod, hogy legyen szép a napod, jó kívánsággal útra bocsátani a másik embert, jó kívánsággal elválni egymástól, elindulni a magunk dolgára, hogy aztán este újra találkozni tudjunk, áldást mondani a másik emberre. Aztán ugye itt van a hitvallás, amiről ma már beszéltünk, és utána ezek az imádságok, amelyek újra és újra elhangzanak, amelyeket újra és újra igyekszünk megfogalmazni, elmondani. A kimondott szónak ereje van. Ezt fontos újra és újra tudatosítani, megerősíteni magunkban. A kimondott szó fontossága, szépsége nagyon, nagyon jó, hogyha egyre jobban megvalósul, ha egyre jobban tudatában vagyunk annak, hogy mit is jelent az, hogy én kimondok egy szót, mit is jelent az, hogy én valamit elmondok, hogy valami fontosat kimondok, elmondom. Ha valamit kimondok, hangosan kimondom, annak már súlya van, annak már ereje van. Sokkal nagyobb súlya meg ereje van, mint hogy magamban megpróbálom megfogalmazni, mint hogy magamban egy picit megpróbálom kimondani, vagy megerősíteni. A kimondott szónak ereje van. Ezért fontosak ezek a közös imádságaink, ezért fontos, hogy áldást mondjunk a másik emberre, ezért fontos, hogy egyre jobban áldássá váljunk a körülöttünk élők számára. És Jézus újra és újra megerősít bennünket mindezekben. Jézus újra és újra segít és támogat bennünket, hogy egyre inkább ezen az úton tudjunk járni, egyre jobban meg tudjunk maradni azon az úton, amelyen ő maga akar vezetni bennünket. Amikor majd vasárnap halljuk az evangéliumban Péter hitvallását, amikor majd vasárnap elimádkozzuk közösen a hitvallásnak a szövegét, az imáját, akkor egy picit erősítsük ezt meg magunkban.
kimondom a hitemet, mert ez fontos a számomra, és mert kimondtam a hitemet, szeretném ezzel a módon alakítani az életemet, formálni az életemet, formálni a mindennapjaimat. És így Jézus kegyelmének erejével a szó valódi szóvá válhat, a kimondott szó erőforrásá válhat, a kimondott szó segít és megerősít bennünket azon az úton, amelyen járunk, azon az úton, amelyen Krisztus vezet mindannyiunkat. Kedves hallgatóink, Önök itt a Mári Rádióban a hittanórát hallották, köszönöm megtisztelő figyelmüket, imádkozzunk Ipoly atyáért, akinek jövő pénteken lesz majd a temetése, jövő pénteken a temetési szentmisét 9 óra 30 perctől fogjuk közvetíteni itt a Mári Rádióban, így hittanóra a jövő pénteken nem lesz adásban, de ez a szentmisei hitvallás, szentmisei hittanóra, ahogyan búcsúzunk valakitől, ahogyan hálát adunk valakiért, megköszönjük az ő szolgálatát, megköszönjük mindazt, amit ő tett, amit ő elvégzett, akár a rádióban, akár papként, az a szolgálati helyén. Isten újra és újra segít bennünket, hogy a hálaadásunk túllendítsen az elválás szomorúságán, megerősítsen bennünket abban a szeretetben, amely fontos a számunkra, abban a szeretetben, amely Istenhez kapcsol bennünket. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, köszönöm, hogy segítik és támogatják a rádió működését, áldott szép napot kívánok, Fülöp Ákos, Ákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Rebicki Gyula, imakönyvem. Aranykötésű imakönyvet hagyott rám örökül anyám. Kis Jézus inkben, glóriában van a könyv első oldalán. Sok év előtt egyik sarokba beírta jó anyám nevét. Lehajtom a betűkre fűmet, hogy fölidézzem szellemét. Nekem úgy tetszik, hogy csak egyszer fehér ruhában láttam őt. Tavasz volt, épp a kedves akác virágzott a ház előtt. A lemenő nap fénysugára reszketett ajkán, zárt szemén. Apám ott állt a ravatalnál, és velem együtt sírt szegény. Hogy elmosódtak a betűk, mély sárgák, s kopottak el apok. Rég volt, midőn ez imakönyvből, még az anyám imádkozott. Kék sejem szállal összekötve van itt, hajamból egy kevés, aranyos fürteimhez, akkor nem illett még a szenvedés. Írott imádság töredéke mellett van az anyám haja, amit egy szentnek vézna képe, és egy régi, halvány Mária. Elnézem, éppen így viselt meg a sors azóta engemet. Sokszor szeretnék sírni, hogyha nem szégyelném a könnyeket. Az Úr imádságát ütöm fel, kísérőm a nehéz úton, s vigasztalást vegyit a kínhoz, a te imádó Jézusom. Imádság kell a szenvedőnek, akit a sors árván hagyott. Úristen, én nem zúgolódom. Legyen a te akaratod. Föl nem panaszolom a világnak, csak szellemednek, jó anyám. Milyen kopár volt ifjúságom, és hogy mennyi bánat szállt rám. Tűrtem, reméltem megalázva. Idegenek közt éltem én. De azt a régi imakönyvet, s emléked szentül őrizém.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: Mária Rádió Sárvár, FM 95,2.
3: Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
4: A dicsőséges rózsafüzért a roma közösség elhunyt tagjaiért ajánljuk fel. Adjon nekik az Úr örök világosságot, szeretteiknek vigaszt és reményt.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké, amen. Ezt a rózsafüzért a Néri Szent Fülöp imacsoport imádkozza a Mária Rádió kápolnájában élőben. Fölajánlom ezt a rózsafüzért. Egy Ottilia nevezetű fiatalányért, aki autóbalesetért, a gyógyulásáért. Kérem, hogy imádkozzanak velem, érte, és önök is tegyék hozzá a családját, a családjukban levő gyermeket, beteget, a kórházban levő gyerekeket, akit balesetért. Imádkozzunk élő hittel, hogy imánk meghallgatásra találjon. Imádkozzunk a békéért, hivatásokért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
6: Amen.
5: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
7: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
7: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Ó Jézusom,
7: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: A dicsőséges rózsafűzér első titka, aki a halálból feltámadt. Ha tehát hirdetjük, hogy Krisztus feltámadt a halálból, hogyan állíthatják némelyek közületek, hogy nincs feltámadás? Ha nincs feltámadás, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, nincs értelme a mi tanításunknak, és nincs értelme a hiteteknek sem. Uram, köszönöm, hogy a te feltámadásod nem olyan természeti jelenség, mint egy távoli csilla különleges ténye, hanem minden napjaim reménye lehet, napi örömöm forrása, nehézségeim gyógyszere. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
6: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
9: A dicsőséges rózsafűzér második titka, aki a mennybe fölment. Az Úr Jézus miután szavait befejezte, fölment a mennybe, és az Isten jobbján foglalt helyet. Életének ez az utolsó mozzanata szorosan kapcsolódik az elsőhöz, vagyis a mennyből való alászálláshoz, amely a megtestesülésben történt meg. Csak azt tud visszatérni az Atyához, aki az Atyától jött, vagyis Krisztus. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled,
10: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
7: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
9: A dicsőséges rózsafüzér harmadik titka, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Jézus így búcsúzott tanítványaitól: ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat, én pedig kérni fogom az Atyát, és más vigasztalót ad nektek, az igazság lelkét, aki mindörökké veletek marad. A világ nem kaphatja meg őt, mert nem látja, és nem ismeri, de ti ismeritek, mert bennetek van, és bennetek marad. Amikor eljön a vigasztaló, akit az Atyától küldök nektek, az igazság lelkét, aki az Atyától származik, tanúságot tesz rólam. Tegyetek tanúságot ti is, hiszen kezdettől velem vagytok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.

0: van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafűző negyedik titka, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett. Mária így imádkozott: magasztalja lelkem az Urat, és újjongjon szívem üdvözítő Istenemben, hiszen tekintetre méltatta alázattól szolgáló leányát. Lám, ezentúl boldognak hirdett minden nemzedék. Mi nagy dolgot művelt velem ő, a hatalmas és a szent. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Isten

0: Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölve.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafűzér 5. titka, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Mária így magasztalta Istent. Irgalmaz istenfélőkre száll nemzedékről nemzedékre. Nagyszerű dolgokat művel karja erejével. Szétszórja a szívük szándékában gőgösködőket. Uralkodókat taszít le trónjukról, de fölemeli az alázatosokat. Nem feledi irgalmasságát Ábrahám és utódai iránt mindörökre. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
3: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
3: Amen.
2: Kedves hallgatóink, a dicsőséges rózsafüzért imádkoztuk a Mária Rádió kápolnájában. Köszönjük, hogy velünk együtt imádkoztak. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
4: A dicsőséges rózsafüzért a roma közösség elhunyt tagjaiért és hozzátartozóikért ajánlottuk fel.
5: A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

0: Mária Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Augusztus 22-e. Nem izzó haragom szerint bánok vele. Hoseás prófétánál olvassuk ezt a 11. fejezet 9. versében. Nem izzó haragom szerint bánok vele. A közösségünk fiataljai közül valaki meghívott bennünket, feleségemet és engem, hogy menjünk el Martonvásárra egy harcversenyre. Egyébként nagyon szép élmény volt. Igen, de számomra ez csak az egyik oldala volt a dolognak, mert belemerülni Beethoven misukájába az nagyszerű dolog. A másik része az volt, hogy nagyon keserves. Éles fájdalom volt a vállamban, a karomban, testi fájdalom. És ebben a kettőségben ültem ott, és figyeltem, hogy mindeközben mi zajlik bennem. Minden embernek van egy titokzatos szellemi központja, egy szellemi centruma. Egy műhely, ahol feldolgozzuk azt, ami történik velünk, ahol feldolgozzuk az élményeket. Ez a centrum az én. Miközben ott ültem, azt figyeltem, hogy az én három felé figyel, és három felé is kifejti a tevékenységét. Ez az én megfeledkezhet a fájdalomról, és koncentrálhat a muzsikára. Ez az egyik lehetőség. De fordítva is történhet, hogy annyira fáj a test, ami miatt megfeledkezik az ember a muzsikáról, és a fájdalomra koncentrál. A harmadik lehetőség pedig, hogy az én önmagát figyeli, hogy most mit csinál az én. Ez az ember alapvető helyzete. Feszültségek között kell élnünk. Ezek a feszültségek összecsattannak az énünkben, és döntenünk kell, hogy miként viselkedünk, hova fordulunk. Gondolom az Istenben is van ilyen fajta szerkezet, mint mi bennünk. Ilyenfajta feszültség, amivel őnek is koncentrálnia kell valahová. Bocsánat, hogy így beszélek Istenről, a szemléletesség miatt teszem. Bizony, Istenben is ott van az irántunk való jogos harag, és a kegyelméből következő irgalmas szeretet feszültsége. Isten pedig az irgalomra koncentrál, a szeretetre koncentrál, és kegyelmesen dönt. És azt mondja, nem izzó haragom szerint bánok vele. Amen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian.
0: Sion ha detto,
1: azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg rólad soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves hallgatóink, ahogy manapság nyáron már nem számít rendkívüli hírnek az, hogy aszály van, és hónapok óta nem esik az eső, sajnos az utóbbi években a Mária Rádió anyagi helyzete is a nyári hónapokban fordul aszályossá, és bizonytalanná válik a működésünk. 18 millió forint hiány is felhalmozódott a nyár elejére, és ilyenkor szoktuk kérni a kedves hallgatókat, hogy szimbolikus virágültetéssel siessenek a Mária Rádió segítségére. Erről további információkat a honlapunkon találhatnak, külön oldalon, hogy Mária kertje, és kérjük, hogy akár csekken, akár banki átutalással adományoznak erre a célra, írják oda a megjegyzés rovatba, hogy Mária kertje. Előre is hálásan köszönöm segítségüket. Lukovics Milánt hallották.
3: Van valami, ami nyomja a szívét? Egy szeretéért imádkozna, vagy hálát adna a mindennapi kegyelmekért? Ne hordozza egyedül a terheit. Minden kedden és csütörtökön 14 óra 45 perctől élőben várjuk ima szándékaikat, közvetlenül az irgalmasság órája előtt. Kapcsolódjunk össze az ima erejével. Várjuk hívásaikat a 061-374-0904-es telefonszámon. Imádkozzunk együtt!

0: Hírpercek.
1: Nagy boldogasszony búcsút tartottak Andocson. Mohos Gábor püspök volt, augusztus 20-i ünnepi szentmise szónoka. Marton Zsolt megyés püspököt Vác díszpolgárává választották. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat a mikrofonnál, a hírszerkesztő Kontra Zsuzsát hallják. Az andocsi nagyboldogasszony bazilika idén is zarándokok sokaságát fogadta augusztus 15-én és 16-án. A kegyhely ünnepe a szűzanya mennybevételének titkát állította a középpontba. A plébános azt hangsúlyozta, Mária nem a saját fényében ragyog, hanem Krisztus fényébe öltözik. Az ember végső hivatása ugyanez, belépni Isten világosságába, Krisztust magára ölteni. A vasárnapi ünnepi szentmisét Berta Tibor katonai ordinárius mutatta be. Szentbeszédében kiemelte, Mária életében az Isten akaratára kimondott igen, a hit, a szolgálatkészség és a szeretet vált láthatóvá. A püspök arra buzította a zarándokokat, hogy Máriát ne csupán tiszteljék, hanem erényeiben is kövessék. A zarándokok küldetést kaptak, Krisztus fényét hordozni, az egyház bölcsességét elfogadni. Szent István király, Magyarország fővédőszentje ünnepén, augusztus 20-án Mohos Gábor, Esztergom budapesti segédpüspök, aki egyben az ünnepi szentmise szónoka is volt, mutatta be az ünnepi szentmisét a budapesti Szent István bazilika előtti téren. Másokkal együtt koncelebrált Erdő Péter bíboros prímás is. Szent István történelmi nagyságát nem csupán kivételes adottságai és tehetsége alapozta meg, hangsúlyozta szentbeszédében Mohos Gábor. Hite messze több volt politikai eszköznél, amely Magyarország nyugati világhoz való csatlakozását szolgálta. Mély személyes meggyőződés és mindennapi valós tapasztalat volt, amely életét és uralkodását meghatározta. Szent István legértékesebb öröksége Szűz Mária hatékony anyai közelsége. Zárta szentbeszédét a segédpüspök. A liturgiát követően megtartották a hagyományos, országos szentjobb körmenetet. Szent István napja alkalmából díszpolgári címet adományoztak Marton Zsolt megyés püspök récére Vász város önkormányzata. A díszok levelet és plakettet Matkovics Ilona polgármester és Kis Zsolt alpolgármester adták át augusztus 20-án a Konstantin téren tartott városi ünnepség keretében. A méltatásban elhangzott, hogy Marton Zsolt Váci megyés püspökként főpapi szolgálatával, városépítő tevékenységével és az egyházi örökség megújításáért végzett munkájával Vác jelenének és jövőjének meghatározó formálója lett. A megyés püspök rövid hozzászólásában megköszönte az elismerést, hozzátéve, hogy úgy tekint rá, mint amely nem csak az ő személyének, hanem az egész Váci egyházmegyének szól, és amelyet egyházi és világi munkatársaival közösen érdemeltek ki. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, a Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: A Mária Rádió Dömösön az FM 104,9 MHz-es frekvencián fogható. Az imaórák liturgiája, reggeli dicséret következik.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja. Nagy hírű pásztor, bölcsességgel áldott, itt kinek végső diadalát üljék, itt megvallója immár szünet nélkül, boldog az égben. Mestere volt ő, s egy szemében papja, szent vezetője, s oszlopa a népnek. Boldogabb létnek lett fáradhatatlan útmutatója. Most azért kérjük, járjon közben értünk. Tengernyi vétkünk bocsánatot nyerjen,

0: Téged kutat szemem virradat előtt. Teljes szívemből kiáltok, hallgass meg, Uram! Parancsaidat én megtartom. Te hozzád kiáltok, szabadíts meg engem. Intelmeidet én híven őrzöm. Téged szólít kiáltásom már hajnal előtt, mert nagyon reménykedem igéidben. Téged kutat szemem virradat előtt, hogy szavaidról elmélkedjem. Tekints jóságodban könyörgésemre, Uram, ítéleteid szerint éltess engem. Túl közel vannak már álnok üldözőim, de törvényedtől távol vannak. Te azonban közel vagy, Uram, minden intelmed maga a hűség. Tudtam én parancsaidról kezdet óta, és azt is, hogy mindörökre adtad. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Téged kutat szemem virradat előtt. Az Úr lett az én erősségem és dicsőségem, ő lett az én szabadítóm. Daloljunk az Úrnak, mert fölséges és dicsőséges, lovat és lovast a tengerbe taszított. Az Úr az én erősségem és dicsőségem, ő lett az én szabadítóm. Ő az én Istenem, dicsőítem őt, magasztalom, mert atyáim Istene. Hős harcos az Úr, mindenható az ő neve. Tengerbe vetette a fáraó harci szekerét és seregét. Haragod lehelletétől feltorlódtak a vizek, a tornyosuló hullámok megálltak, az örvények a tenger mélyén összegyűltek. Az ellenség így szólt, üldözőbe veszem, elfogom, szétosztom a zsákmányt, és kielégül lelkem. Kirántom kardomat, kezem elpusztítja őket. Rájuk leheltél, és összecsapott felettük a tenger. Elmerültek, mint ólom a hatalmas vizekben. Ki olyan fölséges, mint te vagy szentélyedben? Félelmetes, dicsőséges, csodákat cselekvő. Kinyújtottad kezedet, és a föld elnyelte őket. Megváltott népednek jóságos vezére lettél. Hatalmad vezette őt, a te szent hajlékodba. Bevezeted, és örökséget hegyére költözteted népedet. Erős lakhelyedre, amelyet te építettél. Szentélyedbe, amelyet a te kezed alkotott, Uram. Uralkodjék az Úr mindenkor és mindörökké. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Úr lett az én erősségem és dicsőségem, ő lett az én szabadítóm. Dicsérjétek az Urat, minden népek! Magasztaljátok őt, minden nemzetek! Mert erős fölöttünk az ő irgalma, és az Úr hűsége örökké megmarad. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Dicsérjétek az Urat, minden népek! Emlékezzetek meg elöljáróitokról, akik az Isten szavát hirdették nektek. Gondoljatok életútjuk végére, és kövessétek őket a hitben. Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Ne hagyjátok, hogy különféle megtévesztő tanítások félrevezessenek benneteket.
1: Falaidra, Jeruzsálem, őröket állítottam. Falaidra,

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek.

Nem ti fogtok beszélni, hanem majd atyátok lelke szól belőletek. Áldott az Úr atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét. Erő szabadított, támasztott mi nékünk, szolgájának, Dávidnak családjából. Amint szólott a szentek szájával, ősidők óta a proféták ajka által, megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket. Atyáinkkal irgalmat gyakorol,

neki szolgálatot teljesítsünk. Szentségben és igazságban járjunk előtte, napról napra, amíg érünk. Téged pedig, gyermek, a fölséges Isten profétájának fognak mondani,

hogy bocsánatot nyerjen minden bűnünk. Istenünk irgalmas szívétől,

0: lépteinket pedig a béke útjára vezérelje. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Nem ti fogtok beszélni, hanem majd Atyátok lelke szól belőletek.
1: Krisztusnak, a jó pásztornak, aki életét adta juhaiért, hálásan mondjunk dicséretet és könyörögjünk hozzá. Urunk, légy néped pásztora! Krisztus, te a szent lelki pásztorokban megmutattad szerető irgalmasságodat. Az ő közbenjárásukra légy mindig irgalmas hozzánk. Urunk, légy néped pásztora! Krisztus, te lelkipásztori küldetésedet helyetteseid által gyakorlod. Továbbra is te magad vezess minket elöljáróink által. Urunk, légy néped pásztora! Krisztus, te szentjeid által vezetted a népeket, és testi-lelki orvosuk lettél. Add, hogy mindig legyenek, akik életünket és megszentelésünket szolgálják. Urunk, légy néped pásztora! Krisztus, te szentjeid bölcsességével és szeretetével nevelted nyájadat. Vezess minket pásztoraink által mindig az életszentség útján. Urunk, légy néped pásztora! Mondjuk az Úr imádságát. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Istenünk, te egyházadban mindig új példaképeket állítasz elénk, akik megmutatják nekünk az erényes élet útját. Segíts testvéreink szolgálatában úgy követnünk Liguri Szent Alfonsz püspököt, hogy egykor vele együtt a mennyei jutalomban is részesedjünk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Az imaórák liturgiája. A reggeli dicséretet imádkoztuk.

Fáj nagyon. Nem tudhatod. Mégis fáj nagyon. Tenyérnyomod zúzott arcomon. Nem gondolod. Mégis létemen örök pecsét lett a félelem. Nem hinnéd, de minden évszakon nincsen éjem, nincsen nappalom, mikor egy-egy szó vagy mozdulat ne riasztan a régmúlt árnyakat. Fájdalmam és hittelen jajom süket fülbe hullott egykoron. Nem volt senki földön, vízben, égben, aki egyet szólt volna védelmezőn értem. Gyermek voltam. Tágra zárt pillákban merengtem magamban, örökvárba zártam, mert a mennybe hiába is néztem. Nem találtam megmentőt a fényben, folyton fáztam, beteg lett a vesém, nem kaptam meg álomhívó mesém. A kastély sötét szellem folyosóján mehettem szükségre örök éjfél órán. Minden éjjel kísértett a halál. Sok gyerek közt emésztett a magány, nem érdekeltán. De ma is fáj nagyon, cipőt, kemény talpa járom csontomon, felrepett szemhéjam vére számba folyt, nyűszítve nyeltem a pirosló sikolyt, asztal tetején a szék, és rajta ott, rémületbe zárva némán haldoklok, lepedő van rám terítve, várom az ütést, ökölterít földre, nincsen menedék. Elmondjam-e neked, nem tudom, milyen volt a gyermek otthonom. Szavak arra talán nincsenek, milyen az, ha retteg egy gyerek. Milyen az, ha remény semmi sincs. Milyen az, ha léted poklodon bilincs. Milyen az, ha múltad soha nem is volt. Milyen az, ha jövőd szürke, halva holt, élő halott, abortált nulla hullalét. Mikor élsz-e, halsz-e egy

Nem tudhatom. Milyen lenne az, ha szerettek volna? Stelám, zöld tavasz. Nem tudom. Nem értem. Miért fáj nagyon, hogy mindez megtörtént? S írom gyalázatom.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A csodálatos kenyérszaporításkor a tanítványok így szólnak Jézushoz. Nincs másunk itt, csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Kevésnek érezték. Jézus azonban azt mondta, hozzátok ide. És ez a kevés az Úr kezében több ezer ember számára lett áldássá. Eszembe jut egy mai történet. Egy iskolában gyűjtést szerveztek egy beteg kisfiú javára. A legtöbb gyermek csak néhány apró pénzt tudott hozni. Volt, aki szégyelte is, hogy ilyen keveset tud adni. Amikor azonban összeszámolták az adományokat, kiderült, hogy együtt elegendő pénz gyűlt össze ahhoz, hogy a kisfiú kezelésének első költségeit fedezzék. Egyetlen

0: gyermek sem tudta volna egyedül megtenni. De mindenki hozzátette a maga kis részét, és abból valami nagy dolog született. Pontosan így működik a Mária Rádió is. Lehet, hogy valaki csak egy kisebb összeget tud felajánlani, más valamivel többet. Önmagában talán az egyik adomány sem tűnik nagynak, de amikor mindezek összeadódnak, akkor nap mint nap megszólalhat a rádió. Eljuthat az evangélium az idősekhez, a betegekhez, a magányos emberekhez, a családokhoz, és mindazokhoz, akik vigasztalást, reményt és hitet keresnek. Ne azt nézzük, hogy mennyit tudunk adni, hanem azt, hogy szeretettel adjuk. Ahogyan az 5 kenyér és a 2 hal Jézus kezében bőséges áldássá vált, úgy válhat minden felajánlás is Isten eszközévé. Ha fontos önnek, hogy a Mária Rádió továbbra is hirdesse Krisztus örömhírét, kérjük, lehetőségei szerint támogassa szolgálatunkat. Minden adomány számít, mert a sok kicsi együtt nagy ajándékká válik. Isten fizesse meg nagylelkűségüket.
1: Július 30-ától új alsorozatot indít dr. Ferenczi Gábor nyelvész a Nézőpont című műsorunk keretében. A Bábel örökösei című nyelvi kulturális ismeretterjesztő sorozatunkban adásról adásra a Biblia nyelvi örökségét fedezzük fel. Közérthetően mutatjuk be, hogyan élnek tovább a Szentírásból eredő szavak és kifejezések mindennapi nyelvhasználatunkban, és mit árulnak el közös kulturális örökségünkről. A Bábel örökösei első része július 30-án csütörtökön 9 óra 50 perckor hallható, ismétlése ugyanazon a napon 22 óra 50 perckor lesz. A sorozat 2 hetente csütörtökön jelentkezik a Mária Rádióban.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. XIV. Leó pápa. A mesterséges intelligencia korában a család az emberiség első iskolája. Leó pápa fogadta a libanoni elnököt, az igazságos és tartós béke keresése. 44 évvel ezelőtt II. János Pál pápa történelmi látogatása a Rimini meetingen. Gondolatok Leó pápa a szombati Rimini látogatása elé. Páter Virtes Ajai László jegyzete. XIV. Leó pápa. A mesterséges intelligencia korában a család az emberiség első iskolája. A szervezet éves találkozójának témája az emberi méltóság és a mesterséges intelligencia, kihívások, lehetőségek és kontroll, lehetőséget kínál arra, hogy a hálózat képviselői elgondolkodjanak korunk egyik alapvető kérdésén. A mesterséges intelligencia rendkívüli fejlődése olyan horizontokat nyit meg, amelyeket a korábbi nemzedékek el sem tudtak képzelni. Minden technológiai eredmény azonban egy erkölcsi kérdést is felvet az emberiség számára. Nem csak azt, hogy mit tehetünk, hanem azt is, hogy mit kellene tennünk. Kezdte beszédét 14. Leó a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózatának képviselőihez augusztus 21-én pénteken a Vatikánban. A megalapozott jogszabályoknak ösztönözniük kell a tudományos és technológiai kreativitást, miközben védelmezik az alapvető emberi jogokat és szabadságokat. Meg kell védeniük a felhasználókat a kizsákmányolástól, meg kell őrizniük a személyes adatok védelmét, biztosítaniuk kell az új technológiák használatának átláthatóságát, és garantálniuk kell, hogy azok erősítik a demokratikus intézményeket. 14. Leó ezt a meggyőződését fejtette ki a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózata képviselőinek. A jogalkotásról elmélkedve a pápa megismételte, hogy szilárd jogi keretekre, független felügyeletre, tájékozott felhasználókra és egy olyan politikai rendszerre van szükség, amely nem hárítja el magáról a felelősségét. Megjegyezte, hogy az ilyen felügyelet több szinten, helyi, nemzeti és nemzetközi szinten is működhet, elősegítve a vonatkozó etikai keretrendszerek nyílt megvitatását, és alávetve azokat a társadalmi igazságosság közös normáinak, biztosítva, hogy ne legyen egyetlen ideológia vagy érdek sem, amely diktálná a mesterséges intelligencia rendszereibe ágyazott értékeket. Ugyanakkor a mesterséges intelligencia gyors fejlődése azzal a kockázattal jár, hogy a technológiai függőség új formáit hozza létre, a szegényebb nemzetek egyre inkább a gazdagabbakra támaszkodnak, mutatott rá Leó pápa. Ébereknek kell maradnunk ebben a tekintetben, nehogy az innováció az ideológiai vagy gazdasági gyarmatosítás újabb eszközévé váljon. Sajnálatos módon a dominancia egy finom formájával találkozunk, amikor algoritmusok döntik el, hogy ki látható és ki marad láthatatlan. Amikor a digitális platformok elszámoltathatóság nélkül alakítják a közbeszédet, és amikor a munkavállalók méltóságát a rendszerek optimalizálásának rendelik alá. Leó pápa figyelmeztetett, hogy az ilyen fejlemények feltárják az uralkodás és a szolgálat nélküli uralom ősi kísértésének új arcát. A Szentatya szerint a hatalom kultúrájával szemben az egyház a szeretet civilizációját javasolja. Egy ilyen társadalomban az emberiség első iskolája a család lenne, szögezte le Leó pápa. Mert a családon belül tanuljuk meg először a bizalmat a számítás előtt, a nagylelkűséget a verseny előtt, a párbeszédet a megosztottság előtt, és a szeretetet a hatalom előtt. Ennek tudatában Leó pápa hangsúlyozta, hogy a mesterséges intelligenciának soha nem szabad megengedni, hogy erodálja a társadalom eme elsődleges sejtjét, akár úgy, hogy a személyeket és a kapcsolatokat adatokká és szimulációkká redukálja, akár úgy, hogy a fiatal elméket oly tartalommal árasztja el,
amely eltorzítja a vágyakat, akár olyan gazdasági modellekkel, amelyek gazdaságilag bizonytalanná teszik a családi életet. Ezért jelentette ki a Szentatya, arra buzdítalak benneteket, hogy támogassatok olyan politikákat, amelyek erősítik a házasságot és a családokat, támogatják a szülőket nevelési küldetésükben, és képessé teszik a fiatalokat arra, hogy bizalommal tekintsenek a jövőbe. Kedves barátaim! A világnak nincs szüksége olyan mesterséges intelligenciára, amely kisebbíti az emberiséget, hanem inkább emberi intelligenciára van szüksége, amelyet megvilágosított a bölcsesség, a lelkiismeret által vezérelt politikai hatalomra és a szeretet által irányított technológiai innovációra van szüksége, figyelmeztetett Leó pápa. Csak így nem válik a mesterséges intelligencia az emberiség riválisává, hanem a közjó szolgájává. 14. Leó azzal zárta beszédét, hogy ezekkel a gondolatokkal együtt azért imádkozik, hogy a nemzetközi katolikus törvényhozók hálózatának tanácskozása bőséges gyümölcsöt teremjen a résztvevők nemzetei és az egész emberiség számára. XIV. Leó fogadta a libanoni elnököt, az igazságos és tartós béke keresése. 14. Leó pápa csütörtök délelőtt a Vatikánban fogadta Joseph Aoun, libanoni köztársasági elnököt. Az elnök ezt követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral, akit elkísért a megbeszélésre Paul Richard Gallagher érsek, a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára. A Szentszék sajtóirodája által az audienciát követően kiadott közlemény szerint az államtitkárságon folytatott megbeszélések szívélyes légkörben zajlottak, és lényegében az Egyesült Államok, Izrael és Libanon által aláírt háromoldalú keretmegállapodásra összpontosítottak, amelynek célja a libanoni köztársaság déli határainak stabilizálása és az igazságos és tartós béke megteremtése. A Szentszék miközben elégedettségét fejezte ki a dokumentum aláírása kapcsán, komoly aggodalmának adott hangot a végrehajtása során tapasztalt nehézségek miatt, és támogatásáról biztosította az erre irányuló erőfeszítéseket, zárul a szentszéki közlemény. A libanoni elnöki hivatal honlapján közzétett nyilatkozatában Aoun elnök ismételten kifejezte háláját 14. Leó pápának és a Szentszéknek Libanon támogatására tett erőfeszítéseikért. Kifejezetten kérte őket, hogy továbbra is támogassák Beirut követeléseit, amelyek közül az első, hogy felszólítják Izraelt a június 26-án az Egyesült Államok égisze alatt aláírt keretmegállapodás feltételeinek végrehajtására. Aoun felszólította Izraelt, hogy vessen véget a napi támadásoknak, amelyek különösen a dél-libanoni civileket, infrastruktúrákat és falvakat célozzák meg, és vonuljon ki a megszállt területekről, utat nyitva a lerombolt területek újjáépítésének és a kitelepítettek visszatérésének. Aoun továbbá hangsúlyozta, hogy ezeket az intézkedéseket el kell kísérnie a libanoni állam hatalma kiterjesztésének az egész területére. A vatikáni találkozókra a fokozott feszültség időszakában került sor, amely kiváltképpen Dél-Libanonban uralkodik, ahol az Izraellel április 17-én kötött ideiglenes tűzszünet ellenére is támadások folytatódnak.

0: 44 évvel ezelőtt II. János Pál pápa történelmi látogatása a Rimini meetingen. Gondolatok Leo pápa a szombati Rimini látogatása elé. Páter Virtesaljai László jegyzete.
1: A 44-es szám hallottan feldobog a szívem, mert éppen 44 éve, 1982. július 4-én Mátor Verebély Szent Puton szenteltek pappá. Tegnap este, 2026. augusztus 20-án pedig ott álltam a római Szent István zarándokház kápolnájában az oltár mellett az ünnepi búcsú szentmisén. 44 éves töretlenség, amire hatalmas erővel buzog fel bennem a hála, hogy nem csak meghívott, hanem meg is tartott az Úr. Deo gratias. Az ő országának életében azonban összehasonlíthatatlanul nagyobb esemény az a 44 éve ezelőtti látogatás, amelynek keretében II. János Pál pápa felkereste a 3. Rimini meetinget. Akkor egészen más világ járt, mint most, nem csak azért, mert az ateista kommunizmus minden látszat ellenére már a végét járta, hanem mert olyan erők voltak születőben, amelyek óriási energiát szabadítottak fel bennünk. Hiába is akarták szürke falkasok eltenni lábalól az ígéret emberét, aki egy távoli országba jött, aki a saját bőrén tapasztalta meg a barna és a vörös diktatúrát, és akit az 1981. május 13-i merénylet során a fatimai szizonya mentett meg a haláltól. Őszre már felépült, sőt éppen a mi római német-magyar kollégiumunkban tett látogatásával pontosan azzal folytatta apostoli tevékenységét, amiben a merénylet megakadályozta. A következő évben ismét haza akart látogatni szeretett lengyel pátriájába, de miután 1981. december 13-án Wojciech Jaruzelski tábornok és pártfőtitkár bevezette a hadi állapotot és börtönbe záratta az akkor már 10 millió tagot számláló Szolidaritás szakszervezet több ezer vezetőjét, köztük az alapító Lech Walesát, a Szentatya elnapolta a látogatását. Emlékszem arra az 1981-es karácsonyra, a Szent Péter téren tartott imaórákra, amikor többnyire éppen az olasz Communione Liberazione egyházi diákmozgalom szervezésében azért fohászkodtunk, hogy ne vesszen kárba az a drága magvetés, amely új holnapot ígért lengyel, de épp úgy magyar földön is. Azon az őszön, 1981. szeptember 14-én jelent meg a Laborem Exercens címmel II. János Pál pápa 3. enciklikája. Ez volt pápaságának első társadalmi enciklikája, amelyet 13. Leó pápa Rerum Novarum kezdetű enciklikájának 90. évfordulójára írt. A dokumentumot a Szentatya teljes egészében az emberi munka és a dolgozó ember személyi méltóságának szentelte. A lengyel pápa a világ szociális problémáját legfőbb vonásában éppen az emberi méltó munka lehetőségének megteremtésében és a munka gyakorlásában Laborem Exercens látta. Bátor kiállás volt ez a dolgozó emberek milliói mellett, akik példaként tekinthettek a kétkezi munkás Józsefre és az Ács nevelt fiára Jézusra. A pápa nem szociális munkáról, hanem egyszerűen a munkáról beszélt. Ebben az összefüggésben kerül sor a tervezett lengyelországi látogatás helyett a Rimini útra. A Rimini meeting a Don Giussani Milánói Egyetemi Lelkész alapította Communione e Liberazione, közösség és megszabadulás egyházi egyetemi diákmozgalom szervezésében született 1980-ban, hogy a népek közötti barátságot szolgálja a Rimini vásár területén tartott évenkinti augusztus végi nemzetközi nagy találkozójával. A többnapos rendezvényre mintegy 100 000 fiatal érkezik a világ számos országából, hogy aktívan bekapcsolódjanak a színes, vallási, kulturális, művészeti és politikai témájú programokba. A résztvevők zömmel katolikus, de a találkozónak van ökumenikus és vallásközi jellege is. Politikai sikon főként az olasz közélet vezető személyiségei vesznek részt, és a fórumokon különféle indítatású politikai nézetek képviselői vitatkoznak egymással, aminek Olaszországban különösen is nagy hagyománya van. Minden találkozónak van egy olyan sajátos alapgondolat mottója, amely köré szerveződik az összes program, hogy annak tartalmát sok irányú megközelítés jegyében bontsák ki, minél gazdagabban. Az 1980-as év mottója Le risorse dell'uomo, az ember erőforrásai. Második János Pál pápa hosszú és tartalmas beszédében először a találkozás szót értelmezte, amely éppen hazájában zajló drámai események miatt, mint hogy felfüggesztették a találkozókat, különleges értelmet nyert. A meeting Rimini fiataljainak a spontán kezdeményezéséből egy csoport keresztény fiatal a barátságába született ebben a városban. Ennek alapja a találkozás Krisztussal, amely halálának és feltámadásának szentségi emlékezetében állandóan megújul, és képessé tesz minket arra, hogy találkozunk testvéreinkkel és a többi emberrel. Az ember erőforrásai közt a pápa elsőként arra mutatott rá, ami segíti őt az önfenntartása és a föld feletti uralma erőfeszítéseiben, amelyek csak akkor válnak igazán emberi erőforrásra, amikor munkán keresztül valósulnak meg. Munka révén gondoskodik az ember önmagáról és a földről, annak kincseit saját életére használva fel, ugyanakkor fejleszti és védi a földet. Valójában az ember csak belső lényén keresztül kommunikál a külső valósággal. A munka mellett az ember egy másik alapvető erőforrása a család. Az ember azért dolgozik, hogy eltartsa magát és családját. Ha a munka a léttel való törődést, Isten teremtő munkájában való együttműködés jelenti, akkor ez az általános elv a legtöbb ember számára abban válik nyilvánvalóvá és egzisztenciálisan konkrétá, hogy a munkával az ember szerettei személyéről gondoskodik. A munka, amelyen keresztül az emberiség uralja a természetet, az egész emberi közösség munkája minden generáción keresztül. Ezen generáció mindegyikének feladata a föld gondozása, a jövő generációinak átadása, amely egyre inkább alkalmas arra, hogy az emberiség otthona legyen. A munka és a család mellett különös figyelmet kell fordítani arra az erőforrásra, amelyet az ember önmagában hordoz, az Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberi természetében. Szent Ágoston közismert szavaival, Fécisztinos ad te, Uram, magadnak teremtettél minket, és nyugtalan a szívünk, amíg meg nem nyugszik benned. Igen, az Úrért teremtettünk, aki belénk véste hatalmának és szeretetének halhatatlan lenyomatát. Az ember nagy erőforrásai innét fakadnak. Itt vannak, és csak Istenben találnak védelmet. Az ember az értelme révén nagy, amelyen keresztül ismeri önmagát, másokat, a világot és Istent. Az ember az akarata által nagy, amelyen keresztül szeretetben átadja önmagát. Ezek az erőforrások az ember elfogyhatatlan vágyakozásának alapjai. Az értelemnek az igazság utáni vágya, és az akaratnak a szabadság utáni vágya. A teremtettségünkben rejlő erőforrás, amely által minden ember valóban ember, a kultúrán nyugszik. Az ember a kultúra révén él igazán emberi életet, másképpen a kultúra teszi az embert igazán emberré, mert annak többlete hozzáférés biztosít az ember létéhez, ahhoz, hogy van, nem pedig ahhoz, amije van. A kultúra megnyilvánulásai tekintetében az anyagi kultúra alkotásai mindig az anyag szellemivé válását, az anyagi jellem szellemi alárendeltségét mutatják. Másrészt pedig a lelki kultúra alkotásai konkrétan a szellem anyagi hasodását, a lelki megtestesülését mutatják meg. A kultúra úgy válik az ember erőforrásává, ha gyarapítja mind a lelki, mind az anyagi lehetőségeit. Ezek előre bocsátásával érkezett el második János Pál pápa lényegi üzenetéhez. Az ember legnagyobb erőforrása Krisztus, Isten fia és az ember fia. Benne fedezzük fel az új ember vonásait, a maga teljességében megvalósulva. A megfeszített és feltámadt Krisztusban az ember számára feltárul a lehetőség és a mód, hogy mély egységben magára öltse teljes emberi természetét. Ebben áll a Rimini Meeting minden programját átfogó egyesítő alapelv. Az ember erőforrása feltámadt Krisztus, mint kimeríthetetlen forrás, és ebből fakad itt a találkozón is az eukarisztikus áldozat ünneplése. zárta 44 évvel ezelőtt az 1982-es Rimini Mitigén elmondott beszédét Szent II. János Pál pápa.
0: Páter Vértesaljai László jegyzetét hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
2: Mária Rádió.
3: Programajánló következik.
4: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
5: Szent Vérkegyhely, Báta, Mohács 500. Megemlékezések Bátán a mohácsi csata 500. évfordulójához kapcsolódóan. Helyszín Báta. 2026. augusztus 22-e, szombat. 11 órakor Bátáról elszármazottak találkozója. 13 órakor történelmi kalandtúra, táborélet, mesterségek, fegyveres bemutató. 17 órakor kulturális programok. Helyszín Nagysziget. Augusztus 23-a vasárnap. Emlékezés a mohácsi csata előtti Bátai Országos Gyűlés 500. évfordulójára. 10 óra 30-tól ünnepi megemlékezés a bazilikában, emléktábla avatás. 11 óra 30 perckor kezdődik az ünnepi szentmise. A szentmisét bemutatja Bíró László nyugalmazott tábori püspök. Augusztus 27-e csütörtök. 10. történelmi lovas zarándoklat. 11 órától középkori katonai tábor és fegyveres bemutató a Nagyszigetben. 17 órától hagyományőrző lovas bandériumok érkezése. Augusztus 28-a péntek. Második Lajos seregének nyomában. 9 órakor a történelmi lovas zarándoklat megemlékezése a Szent Vér Bazilikánál, koszorúzás. Augusztus 28-án és 29-én kerül megrendezésre a harmadik Báta Mohás lovagi zarándoklat. Augusztus 29-én éjfélkor ünnepi szentmise, majd a Klastromhegyen egykor eltemetettek csontjainak újra temetése. 2 óra 30 perckor a lovagi zarándokok megáldása, útnak indítása. A szentmisét bemutatja Nyúl Viktor bátaszéki plébános.
6: A világ győzelmes királynője tiszteletére szóló ünnepi szentmise. Augusztus 23-án 16 órakor ünnepi szentmisét tartanak a világ győzelmes királynője tiszteletére a Szent Anna Réti engesztelő kápolnánál, celebráns Székely János püspök atya. A szentmiséhez Boldogságos Szűz Mária királynő, a világ győzelmes királynője zarándoklat is csatlakozik. Augusztus 23-án vasárnap 11 óra 30 perckor gyülekező a Szent István téren. 12 órakor úrangyala imádság után indulás a Szent Anna rétre a Lánchídon keresztül. A zarándoklat érinti a Kútvölgyi Mária kápolnát. Tervezett érkezés a kápolnához 15 órakor. 16 órakor kezdetét veszi az ünnepi szentmise. A szervezők: Istenhegyi Szent László plébánia, Országos Engesztelő Imamozgalom, Szeretett Láng Mozgalom, Mária fiai Tótusz Túsz, térden álló férfiak Rózsafűzér Szentolvasó ima szövetsége és missziója, és sokan mások.
3: Programajánlót hallottak.

0: Hírek.
1: Újra temetik a bátai monostor területén feltárt sírokból előkerült földi maradványokat. 14. Leó pápa fogadta a libanoni elnököt. Kovász családfesztivált tartottak augusztus 20-án Pécset. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kontra Zsuzsát hallják. Augusztus 28-án pénteken 22 órától ünnepi szentmisével és újra temetéssel emlékeznek a Mohácsi csata 500. évfordulójára a Tolna megyei Báta Szentvér Bazilikában. A szertartást követően a Klastomhegyen feltárt mintegy 40 középkori ember földi maradványait a 3. Báta Mohács lovagi zarándoklat részvevőinek kíséretében helyezik örök nyugalomra a templomkertben. A középkorban a bátai Klastomhegyen állt a bencés rend Szent Mihályról nevezett monostora, amely a 14. század végétől híres búcsújáróhely lett, az ott történt eucharisztikus csoda következtében. A Szent László király által 1093-ban alapított bencés apátság a vérző ostya tisztelete révén a középkori Magyarország egyik legjelentősebb zarándok helyévé és nemzeti szentélyévé vált. Báta ma hazánk egyetlen szentvérkegyhelye. Leó pápa augusztus 20-án a Vatikánban találkozott József Aounin libanoni köztársasági elnökkel. Az államfő ezt követően az államtitkárságon folytatott megbeszéléseket, amely középpontjában az Egyesült Államok, Izrael és Libanon által aláírt megállapodás állt, tájékoztatott a Vatikán Rádió. A Szentszék aggodalmát fejezte ki a megállapodás végrehajtásának nehézségei miatt, és támogatásáról biztosította az erre irányuló erőfeszítéseket. A vatikáni találkozókra egy fokozottan feszült időszakban került sor, ugyanis továbbra is fennáll a politikai patthelyzet Dél-Libanon jövőjét illetően. A tárgyalások 8. fordulójának napirendje a két ország közötti keretmegállapodás előmozdítása és a béke felé vezető ütemterv kidolgozása lesz. 5. alkalommal rendezte meg a Pécsi Egyházmegye a Kovász Családfesztivált augusztus 20-án Pécset a Püspöki Palotától a Rózsakertig terjedő területen. 50 helyszínen várták programokkal a családokat. A rendezvény az augusztus 20-i városi ünnepségnek is helyet adott. Felföldi László megyéspüspök hívta létre a Pécsi Családfesztivált 5 évvel ezelőtt, amelynek állandó mottójául ezt választották. A mennyekországa hasonlít a kovászhoz, amelyet fogott az asszony, belekeverte 3 mérő lisztbe, és az egész megkelt tőle. E motto kifejezi, hogy kovászként szeretné gazdagítani Jézus szeretetében a Pécsi Egyházmegye és a város közösségeit, a családok sokaságát. Az ünnepség a Szent István napi szentmisével zárult, amelyet a megyéspüspök mutatott be a Székesegyházban. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, a Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
2: Mária Rádió.
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: s lám az Úr elvonult arra. Hegyeket tépő sziklákat sodró, hatalmas szélvész haladt az Úr előtt, de az Úr nem volt a szélviharban. A szélvésznek földrengés lépett a nyomába, de az Úr nem volt a földrengésben. A földrengés után tűz következett, de az Úr nem volt a tűzben. A tüzet enyhe szellő kísérte. Amikor Illés észrevette, befötte arcát köntösével, kiment, és a barlang szája elé állt. Bizonyos pontján az ember életének nagyon fontos, hogy hallja tisztán az Istennek a szavát. A beöltözési lelki gyakorlat alatt történt ez, hogy belül nagyon-nagyon szerettem volna valamit. Annyira vágytam arra, hogy azt úgy észleltem, hogy nem hallom, vagy nem tudom észlelni, hogy akkor ezzel kapcsolatosan mit mond nekem az Isten. És hát így az egyik ima óra után volt, hogy kimentem, tehát imádkoztam bent a kápolnába, aztán utána fölálltam és kimentem, és megálltam a sekrestye mellett, és ilyen nagyon-nagyon szépen, gyengéden fújt a szél, a szellő, úgy, ahogy lebbent. És ahogy lebbent a szellő, azzal együtt érkezett meg az Úrnak a válasza az én lelkembe. Teljesen más volt a szöges ellentéte annak, mint amire én vágytam. De annak az öröme, hogy hallom, meg annak a döbbenete, hogy így szól hozzám, minden ellenkezésemet elmosta, tehát teljesen megnyitott, és teljes szívvel tudtam befogadni azt, amit mond nekem.
1: Kakucs Adél Petra, Domonkos nővér gondolatait hallották.

Jó reggelt kívánok a Mária Rádió minden kedves hallgatójának ma augusztus 22-én szombaton. A technikai munkatársam Jan Sáros Péter nevében is köszöntöm mindnyájukat, a mikrofonnál Szigler Lújzi. A napindítót hallják a budapesti stúdióból. Többféle beszélgetésről is készültünk a mai napon. Sokan azért nyaralnak, nem olyan könnyű riportalanyokat találni, de hát azért mindig van, aki vállalja. A vonalban várjuk Ulitka Róbert atyát, aki megpróbálok én is utolérni, mert most valahogy nem jön, és közben hallgatunk akkor egy kis zenét addig, amíg nem sikerül őt elérni.

0: Jó reggelt kívánok a kedves hallgatónknak, már egyszer köszöntem, de akik most kapcsolódtak be, szeretettel köszöntöm mindnyájukat. A vonalban Lukovics Milán atya, ő lesz a vendégünk a napindító első blokkjában. Sajnos egy kis technikai hiba történt, úgyhogy elnézést kérünk, kicsit zenét hallgattak. Úgyhogy folytatjuk a napindítót, és megkérem Milán atyát, hogy a köszöntés után kezdje el a saját imádságát.
1: Szép jó reggelt kívánok én is a kedves hallgatóknak. Hát akkor mondjuk el együtt Szent Ferencnek ezt a rövid, mindössze 30 szóból álló imádságát, úgyhogy amelyik azt a címet viseli, hogy imádság a kereszt előtt amúgy. Tehát valamiképpen a keresztnek a látványa, ugye ez a San Damiano-i kereszt lehetett, tehát ez inspirálta Szent Ferencnek ezt a rövid imádságát. Fölséges és dicsőséges Isten, ragyog be szívem sötétségét, és adj nekem igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet, érzéket és értelmet, Uram, hogy megtegyem a te szent és igaz parancsodat. Amen.
0: Köszönöm szépen, és folytassuk a reggeli imádsággal, amit a gyerekekkel, felnőttekkel együtt el szoktunk mondani. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Amen.
0: Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Őrangyalom, szívből kérlek, bűntől, bajtól őrizzél meg. Életemben légy vezérem, halálomban állj mellettem. Amen.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Amen.
0: És most hallgassuk meg a mai nap evangéliumát Milán atyától és a hozzá kapcsolódó gondolatokat.
1: Ugye Máté evangélium 23. fejezeténél tartunk, ahogy így az évközi idő köznapjain szépen sorban olvassuk a Máté evangélium részleteit, és akkor ebből az első 12 vers a mai evangélium. Egy alkalommal Jézus e szavakkal fordult a néphez és tanítványaihoz. Mózes tanítószékében az írástudók és a farizeusok ülnek. Tegyetek meg és tartsatok meg ezért mindent, amit mondanak nektek, de tetteikben ne kövessétek őket, mert tanítják ugyan, de maguk nem teszik azt. Súlyos, sőt elviselhetetlen terheket kötöznek össze és helyeznek az emberek vállára, de maguk egy ujjal sem hajlandók mozdítani rajta. Amit tesznek, azért teszik, hogy lássák őket az emberek. Szélesre szabják imaszíjukat és köntösükön megnagyobbítják a bojtokat. Vendégségben szeretnek a főhelyekre ülni, a zsinagógában pedig az első székekbe. Elvárják, hogy az emberek köszönjenek nekik a főtereken, hogy rabbinak, azaz mesternek szólítsák őket. Ti ne hívassátok magatokat mesternek, mert egyeti mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. De atyának se hívjatok senkit a földön, mert egyeti atyátok a mennyei. Tanítónak se hívassátok magatokat, mert hisz egyeti tanítótok, Krisztus. Aki legnagyobb köztetek, az legyen a többi szolgája. Aki önmagát magasztalja, azt megalázzák, és aki önmagát megalázza, azt felmagasztalják. Ugye a illusztráció az tulajdonképpen a írástudóknak és a farizeusoknak a kritikája, de voltak éppen a igazi tételmondat, tehát amiről szól ez az evangéliumi részlet, az a végén található, aki önmagát magasztalja, azt megalázzák, tehát önmagát megalázza, azt felmagasztalják. Tehát illusztrációként itt állnak előttünk olyan emberek, akik hát önmagukat szeretnék köbbre emelni, vagy hát előnyösebb pozíciókba hozni, és hát akkor nézzünk Krisztusra, hogy ő mit tett. Az apostoli levelek, ugye visszatérően állítják Krisztusról azt, hogy ő alázatos volt. Na most, hát miben nyilvánult meg ez az alázata? Egyfelől hát Isten fiaként már az, hogy emberként megszületett, és olyan körülmények között, amelyeket hát ma egészen elégtelennek tartanánk, törvényi kényszerek alatt, hogy ezt a kismamát ugye milyen vándorlásra kényszerítették a római hatóságok, vagy hogy üldözték, vagy istállóban, stb. Tehát, hogy ez is, ez a kiszolgáltatottság, ezzel kezdődik itt a Földön Istennek az élete, és hát az alázata mutatkozik meg. Aztán a későbbiekben ugye az a rejtettség, ami a názáreti évtizedeket jellemzi. A Lukács evangélium azt mondja a 12 éves Jézusról, hogy hazatért, engedelmeskedett nekik. Még felnőtt korában is, fiatal felnőtt korában is. Nem azért, mert Mária vagy József olyan iskolázott emberek lettek volna, vagy valami, de mégis valahogy ez a rejtett élet, ez is az alázatnak a megnyilvánulása. Aztán hát felnőtt vagy nyilvános működése idején hát elviselte a rossz indulatot, a visszautasítást, a gyanúsítgatásokat. Hát, és ugye ez aztán egészen kicsúcsosodott a szenvedésében, ahol hát szintén nem fenyegetődzött, ahogy Szent Péter írja, nem vágott vissza, nem emlegette Istennek a bosszúját, pont ellenkezőleg. Szembenézett a vádlóival, elfogadta azt, hogy ők ítélkezzenek fölötte, és hát egyenesen mentségeket keresett számukra. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. A személy közé kapcsolataiban, ugye Jézus nagyon sokszor úgy jelenik meg, mint aki, hát ő az úr, vagy a mester, vagy a gyógyító, aki akkor ott szól, és akkor hát a beteg meggyógyul, vagy mond neki valamit, hogy ezt és ezt tedd, mosakodj meg itt, és akkor majd látni fogsz. Tehát nagyon sokszor persze így jelenik meg a szemünk előtt, de azért ott van például az, hogy a szamáriai asszony az megdöbben azon, hogy te zsidó létedre tőlem, szamáriai nőtől kérsz inni. Ugye tehát, hogy Jézus a személy közi kapcsolataiban azért nem ilyen magas lóról szólt az emberekhez, vagy hát azt tanította, hogy nem kell a főhelyeket keresni, nyugodtan üljetek le az utolsó helyre. Szóval az, amit elhangzik az evangéliumban, annak nagyon sok kapcsolódása van az evangélium többi részéhez, de valamiképpen Jézus egész életéből, személyéből hát az derül ki, hogy noha ő az Isten fia, ugye Szent Pál így fogalmaz, az Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, amelyhez mint zsákmányhoz ragaszkodjék, hanem szolgai alakot öltött, kiüresítette önmagát, hasonló lett az emberekhez, vagyis hozzánk. Tehát, hogy vannak emberek, akik felmagasztalják magukat, és vannak, akik hát az alázat útját járják, és hát Jézus az ez, és azt mondja, hogy ez az alázat az, ami fölemel, és a kivagyiság, a törtetés, a mások megalázása az pedig hát lealacsonyít bennünket. Most hát talán még egy picit nézzük meg azt, hogy itt az evangélium részletben hát hol vannak ezek a kapcsolódások az evangélium más részeihez. Hát egyrészt például az, hogy Jézus úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók, ez hegyi beszédnek a vége, és hát itt pedig Jézus ugye konkrétan kritizálja az írástudókat, farizeusokat, hát pont ezzel, hogy a törvény magyarázataik azok nem egyszer olyan túlzóak, hogy ilyen elviselhetetlen terheket jelentenek az embereknek, ugyanakkor pedig

0: mégiscsak szerezzük meg ezeket a helyeket, ez az állalázat, ez inkább visszataszító lenne. Hanem azt mondja Jézus, hogy valójában hát leplezzük le ezt a vágyunkat, hogy hogyan akarunk előnyösebb pozíciókhoz jutni, hogyan akarunk valamiképpen a mások fölé kerekedni, és hát örüljünk egyszerűen annak, hogy ott lehetünk az emberek között, vagy a munkatársaink között, akár családunk között, és nem mondjunk le erről a törtetésről, ami jellemez bennünket. És azért az is nagyon fontos, hogy Jézus valószínűleg nem szavaknak a használatát tiltja. Ő maga is elfogadta ezeket a megszólításokat, és hogy inkább egyfajta mentalitás az, ami jellemző, vagy amit ajánl a testvériség és a tanítványság, hát meg az alázat, a szolgálat. Úgyhogy hát mondjuk például, amikor akár diákok között vagyok, sokszor ezt így megfigyelem, hogy hát valahogy vannak olyan gyerekek, akik egy adott diákközösségben előnyösebb helyzetben vannak, ők a jó fejek, ők összetartanak néhányan, és akkor az ő véleményük az a meghatározóvá válik egy osztályban, és akkor hát vannak, akik kevésbé előnyös helyzetűek, és akkor próbálnak valahogy közéjük keveredni. De hát ez főleg azok, akik aztán valahogy a perifériára szorulnak, az osztály teremére, hát azok pedig néha hát tényleg úgy igyekeznek úgy oda közel kerülni ez a befolyásos csoporthoz. Csak hát ezt szoktam nekik mondani, hogy nincs ott rátok szükség. Azok jól megvannak együtt, egymást dicsérgetik, erősítgetik, és legfeljebb arra van szükségük, hogy hát ez a hódoló köre, ez legyen szélesebb. Felnőttként is, hát valahol szeretnénk valakik lenni, kezdjük el elvállalni a piszkos munkát. És azért idővel majd erre fölfigyelnek jó esetben emberek. Sokszor mondhatjuk azt, de hát kihasználnak minket. Hát persze, aki elvállalja a piszkos munkát, az eleve tudomásul vette, hogy hát olyasmit végzek, amit mások nem akarnak, nem szeretem. De hogy érdekes módon azért mégiscsak valahogy ezáltal idővel hát megkerülhetetlen tényezői leszünk egy munkahelynek, egy plébániának, emberi közösségnek, akár a Mária Rádiónak, aki mindig bejön és szépen elkezdi csöndben önkéntes szolgálatot vállalni. Szóval, hogy Jézusnak ez egy nagyon konkrét tanácsa, és működik. Úgyhogy, na hát talán a mai evangélium ilyeneket is üzenhet nekünk.
1: Milán atya, a farizeusok és írástudók élete abszolút nincs összhangban a tanításokkal. Ugye tanítják ugyan, de maguk sem teszik. Na most mit mond ez a mai ember számára? Mit vehetünk le magunknak ebből, hogy lehet ezt lefordítani a mi korunkra, a mi nyelvünkre, a mi életünkre?
0: Igen. Hát azért egyfelől talán úgy, hogy mi se ítélkezzünk, tehát biztos, hogy a farizeusok vagy az írástudók között is voltak abszolút jó szándékú, őszinte istenkereső emberek. Nyilván az, hogy egy ilyen zárt csoportot alkottak, és ott hát akkor valamiképpen ők lettek a farizeusok, azt jelenti, hogy jámborok. Ugye, hogy ezek ilyen kiemelt kasztok lettek aztán, vagy köztiszteletben álló csoportok. Hát ez nyilván óriási kísértés, hogy kicsit ez ilyen öncélúvá váljon. Tehát biztos, hogy Jézus sem mindenki fölött akart ítélkezni, és hát ebből a rétegből is hát volt, akikkel abszolút, hogy mondjam, akikhez megbecsüléssel szólt, meg elbeszélgetett velük. Na most nyilván magunkban leleplezni hát azt a magatartást, ami utána ezekre az emberekre itt a mai evangélium szerint jellemző, hogy hát valamiképpen így learatni a babért az ő jámbor vagy vallásos életükből, ami adódik, azt a tiszteletet, ami az emberek részéről akkor ez irányba megnyilvánul. Hát ez biztos.

0: hogy mindenkinek is értés. Tehát, hogy magunkban kell felszedeznünk a farizeust, az mindenkor embere számára valószínűleg ugye egy ilyen megoldhatatlan feladat, hogy van az, amit én teljesítek, amit leteszek az asztalra, ez nem túl sok, és ugyanakkor van egy eszmény, amit gondolok, vagy amit Jézus tanít, hát most ez attól függően, hogy ki milyen világnézettel, hittel, erkölcsi alapállással éli az életét. Na most, hát mivel emberek vagyunk, bűnös emberek, gyengék, esendők, ezért ugye e kettő között, hogy eszmény és az általam fölmutatott példa, e kettő között mindig van egy különbség. És ezt a feszültséget nehéz viselni. Erre sokféle megoldás van. Az egyik megoldás az, hogy magamat jobbnak hazudom annál, mint ami vagyok. Hát ez a farizeusi magatartás.
1: Igen.
0: Ami ezen segít, hát én azt gondolom például nagyon sokszor az önirónia. Tehát azt, hogy egy kicsit kifigurázzuk magunkat. Akár a törtetésünket, vagy a hiúságunkat. Tehát, hogy valahogy valamilyen formában nem baj, hogyha ezt fölvállaljuk. Jézus ezt mondja ugye a főhelyekről szóló példabeszédekben, hogy ezt leplezzük legalább magunkban. Legalább magunk legyünk tisztában ezzel az eltéréssel. A másik, hogy nyilván körül lehet bennünket az embereknek a tisztelete, szeretete, hát igyekezzünk akkor ne csalódást okozni nekik. Hát ez is egy törekvés. Aztán az is egy kísértés az ember számára, hogy miután nem tudom mindenestől elérni azt az eszményt, amit mondjuk Jézus elénk állít, hát ezért egy kicsit leszállítjuk ezt az eszményt. Hát akkor nem lesz feszültség az én általam mutatott példa, meg az eszmény között, csak hát ezzel meghamisítjuk az eszményt.
1: Ez olyan kényelmes.
0: Nagyon kényelmes. Olyasmit tanítunk mondjuk a következő generációnak, ami hát nem a javukra válik, ami bukásba vezet. Szóval hát ezzel legyünk óvatosak. Egyszerűbb hát járni az alázat útját, felvállalni azt, hogy itt az eszmény magasan van a léc, és én újra és újra leverem, és hát törekedni a jóra, mint meghamisítani az eszményt, vagy azt hazudni magunknak és másoknak, hogy tulajdonképpen megy ez nekünk. Hát együtt kell élnünk ezzel a feszültséggel, hogy látjuk Jézusnak a példáját, és látjuk magunkat, akik elmaradunk ettől az eszménytől.
1: Amit kiemeltél, Milán atya, ez az utolsó mondat, hogy aki önmagát magasztalja, azt megalázzák, és aki önmagát megalázza, azt felmagasztalják. Maga a kifejezés is szokatlan a mai ember számára, ugyan használjuk ezt a két szót, de a mögöttes tartalmaz valami megvalósíthatatlan időnként. Tehát nem is tudjuk, hogy csináljuk a mai ember, aki egészen másképp él, mint hogy ezt úgy megvalósíthatja a mindennapokban. Nem tudom. Ez egy költői kérdés.
0: Igen. Nyilván nehéz. Nem jó cseng ma ez a szó, hogy alázat.
1: Ugye?
0: De hát azért vannak szinonimák, amik azért közelebb állnak talán a mai emberhez, ami például egyfajta szerénység.
1: Igen.
0: Visszafogottság. Tehát persze, hogy ott van az a kísértés ma, hogy most valahogy úgy mutassuk be magunkat, miután ugye az internet az mindig csak az életünknek egy részére lát rá, hogy akkor ott minden olyan csillogónak tűnik meg. Ez a hajlamos az ember azt mutatni, hogy ekkora szár vagyok. De hát lehet azért ebben valami fajta ilyen szerénységet, visszafogottságot tanúsítani, mások iránti megbecsülést.
1: Így már igen, hát, jobban hangzik a mi számunkra.
0: Hogy elismerni azt, hogy hát bizonyos kérdésekben a konkrét másik ember, hát ez jobb, mint én. Na most...
1: Ez, nem olyan könnyű, de kell.
0: De biztos, hogy találunk ilyet. Tehát mondjuk akkor is, ha valakinél idősebbek, ügyesebbek vagyunk, nem tudom, a szülei, vagy a tanárai vagyunk, akárki, főnökei munkahelyen, akkor is biztos, hogy megtaláljuk azt a pontot, ahol a másik ember, hát jobb, mint mi vagyunk. Na most ezt nem esik le a gyűrű az ujjunkról, hogyha ezt megkeressük, megtaláljuk és kifejezésre juttatjuk. Úgyhogy azért na, megbecsülése másoknak, szerénység, visszafogottság, azért körül lehet írni ezt a valázat fogalmát.
1: Köszönöm szépen, nagyon jó volt ezt hallgatni, gondolom, hogy a hallgatók is. Hát azért minden nap szembesülnünk kell ezekkel a dolgokkal, és valahogy el kell fogadni és csinálni a mindennapokban. Beszélni könnyebb róla, mint megvalósítani, az biztos.
0: Okay.
1: Milán atyára aztól azt kértem, hogy beszéljünk a jegyességről, a jegyes oktatásról, a házasságra való felkészítés, illetve felkészülésről. Hogy hol kezdődhet a házasságról, illetve tulajdonképpen az életre való felkészítés, felkészülés, környezet, családi háttér, neveltetés, életmód, és minden, ami ehhez kapcsolódik. Hogy lehet hát ezt úgy összegezni, hogy mikor kezdődhet, hány éves korban, egy gyermekkorban, az alkalmazkodó képesség a mindennapokban?
0: Igen. Igen, hát most itt a műsorunk után, vagy nem sokkal, el fogok indulni, hogy egy 50 éves házassági évfordulót megünnepeljünk.
1: Hú, hát Hál akkor ez valahogy, ez egy jó
0: igen,
1: programajánlója.
0: Igen, igen. Na most ideális házasság nincs.
1: Persze.
0: Tehát sokszor elmondom fiataloknak, egyes pároknak azt, hogy nem attól boldog egy házasság, hogy velünk aztán soha semmi baj nem történik, a mi kapcsolatunk aztán soha nem jut válságba, hanem válságos időszakok vannak. Időről időre vannak, és egy házasság annak ellenére lehet boldog, hogy ilyenek előfordulnak. Még talán idővel arra is rájövünk, hogy ezeknek van valami szerepük az életünkben, hogy ezek jók valamire, még akkor is, hogyha nem szeretjük őket, és hogy egyébként nagyon érdekes a házasságkötés, ugye az a feszületre tett eskü, az nagyon megrázó egyébként, ha belegondolunk. Tehát, hogy valahol azt tudomásul lenni, hogy a házasság az bizonyos pillanatokban, időszakokban úgy tűnhet, hogy ebbe csak belepusztulni lehet.
1: Hogy kereszt.
0: Hogy megfeszülök. És hogy pont arra teszünk esküt, vagy tesznek esküt a házasulandók, hogy akkor, amikor az jut eszük be, hogy hagyjuk ezt az egészet, hogy egyedül se könnyű az élet, de még mindig könnyebb egyedül megbírkózni a problémáimmal, mint hogy még akadályozzanak is, vagy mint hogy még a másiknak a problémáit is akkor én viseljem, és akkor van egy ilyen ösztön, hogy akkor meneküljünk, vagy nyílik valami alternatíva, hogy ott biztos sokkal könnyebb lenne, vagy sokkal boldogabb lennék. Hát, hogy pont erre kötjük meg magunkat, hogy és őt el nem hagyom semmiféle bajban. Na, hát nagy dolog a házasság, és nyilván a gyere való felkészülés is fontos, meg hát beszélünk jegyes oktatásról, meg ilyesmiről. Hát ezzel együtt persze, igen, hogy valóban föl lehet-e rá készülni, ezek mind fontos kérdések. Hát valahogy ahhoz, hogy valaki autót vezessen, ahhoz kell egy csomót fizetni, tanfolyamon kell részt venni, kresszvizsgát tenni, egészségügyi ismeretekről van itt, forgalmi vizsgát, nem tudom, régen még műszaki vizsga, meg nem tudom, rutin vizsga is volt, és ehhez képest emberéletet vezetni, családot alapítani és vezetni, gyereket nevelni, azt voltak éppen mindenfajta vizsga, tanfolyam és egyéb nélkül lehet. De hát ez persze mutatja talán azt is, hogy egy az egyben erre nem lehet fölkészülni, de azért egyébként valamit lehet értetni. Szerintem, amiket elmondtál, ilyen kulcsszavak, azok közül nekem az a benyomásom, hogy legfontosabb az életmód. Tehát, hogy azok a házasságok, amelyek az én látókörömben zátonyra futottak, azok nem azért mentek tönkre, nem azért váltak el, mert menet közben kiderült valami nagyon alapvető dolog, vagy megváltozott valami, hanem hogy az eseteknek a legnagyobb részében voltak éppen azt a házasságot meg se lett volna szabad kötni.
1: Igen.
0: Tehát, hogy az, ami később az ilyen hajótörés helyének bizonyult jéghegynek, zátonynak, amire az a hajó ráfutott és elsüllyedt, az egyébként nagyjából előrelátható lett volna. Tehát, hogy az nagyon nagy kérdés, hogy jó döntést hozunk-e. Van egy ismerős házaspár, nem olyan nagyon régen ünnepeltük a 25 éves házassági évfordulójukat, és hát úgy belül is, meg a környezetük véleménye szerint is úgy elég jól csinálják ezt a műfajt, hogy házasság. És akkor a férfit megkérdezte egy barátja, hogy hát de mondd már el, hogy mi a titok. Tehát, hogy mi a titok az, hogy ez nektek ilyen jól megy.
1: Hát?
0: És erre azt mondta, hogy hát figyelj, az életlen. Semmi más. Most, azért talán nem csak az.
1: Nem, hát.
0: Tehát hogy amit mondasz, az életmód. Tehát, hogy abban az élet szakaszban, amikor döntünk, amikor pászt választunk, akkor úgy élünk-e, hogy az tulajdonképpen a jó döntésre képessé tegyen-e bennünket. Vagy pedig az életmódunk az rejtetten sajnos mégis egy olyan döntés felé vezet bennünket, hogy az nem lesz egy megalapozott döntés, vagy pedig hát eleve az életmódunkba kódolva van az, hogy és naptál világosabb, hogy gyakorlatilag rosszul fogunk dönteni, biztos.
1: Szóval, az életmódhoz hozzájárul, hogy a családi környezet, a háttér, a barátok,
0: hát,
1: és minden, és akkor, hogy ez, én azt látom, és hát gondolom egy lelkipásztornak azért van tapasztalata, hogy alkalmazkodás néha teljes hiánya. Tehát, hogy hol tanulunk meg, mikor és kitől alkalmazkodni. Én azt látom, hogy sok gyerekes családnál nagyon sokkal könnyebben megy, mint ahol egy vagy két gyerek van, mert akkor ugye minden oda van téve, semmit nem kell csinálni, igazából ugye a hétköznapi gyakorlatokra gondolok, hogy valahogy ezt nagyon korán el kell kezdeni, nem?
0: Hát igen, ugye nyilván eleve sok fiatal esetében találkoztam azzal, hogy szkeptikus a házassággal kapcsolatban, akár odáig is eljut, hogy nem, ő nem akar házasságot, és akkor egy kicsit az ember beszélget vele, hogy de hát miért nem, vagy hogy mint, és egy gyakorlatilag azt mondja el, elég szomorúan, hogy szűkebb tágabb ismeretségi körében egyetlen egy jó példát sem lát. Tehát most hogy feltételezze ő saját magáról, hogy akkor ez neki sikerülni fog?
1: Na hát, mert ez a hozzáállás is, ugye azért...
0: De sajnos ebben van realitás.
1: Van, tehát, persze.
0: Hogyha a felnőttek, akire felnéz egy fiatal, teszem azt, ha még van ilyen, nekik se sikerült, ők se tudták, hogy hogyan éljék jól a házasságot, ők se tudták ezt a feladatot megoldani, hát akkor én eleve kudarcra vagyok ebben ítélve. Tehát ez nagyon szorongató dolog. Na most...
1: Meg kell hát minden nap dolgozni érte.
0: Nehéz rábesz, vagy elmagyarázni annak a fiatalnak, hogy persze, hogy vannak hiba lehetőségek, de ezek a hiba lehetőségek, ezeket látni lehet. Tehát a buktatókat, azokat láthatjuk. Tehát, hogy ezek nem valami egészen rejtett dolgok, amelyek majd ránk törnek, mint egy betegség, hanem hát erre föl lehet készülni, és hát minden lehetősége megvan neki is arra, hogy ő egy szép és jó házasságot fölépítsen, találja meg hozzá a megfelelő párt. Ez nem olyan egyszerű szerintem így a fiataloknak, hogy valóban nagyon sokan úgy nőnek föl, hogy hát alig látnak maguk körül erre jó példát, rossz példát annál inkább.
1: Igen, de az...
0: Igen, a másik, hát az alkalmazkodás nyilván az is egy nagyon fontos velejárója. Utóbbi pár évben van egy diákom, és a két szülőt, hát én temeztem, ez nyilván nem olyan egyedi dolog. Először az édesanyját, aztán az édesapját, és akkor hát kérte ez a fiú, hát most már azért 40-es évei közepén, második felében tart, hogy hát akkor egy kis beszédet ő mondhasson. Hát barátom, hát persze, mondja. És ez ezt mondta el a szüleiről, hogy mennyire különböző emberek voltak. Neveltetésüket, családi hátterüket, iskolázottságot, mindenüket tekintve. És mégis harmóniával le tudták élni az életüket, és azt mondta, hogy azért, mert az egóról le tudtak mondani.
1: Igen. Hát ez
0: szóval,
1: ez...
0: magyarul, hogy alkalmazkodni tudtak.
1: Meg az, hogy nem tudják elfogadni azt, hogy egy teljesen más környezetből származó valaki, az nem tudod idomulni rögtön hozzá, és nem is lehet megváltoztatni rögtön, meg nem is kell alapjába véve, hát most mindenkinek van egy természete, amit hoz, meg genetika, stb. Hát akkor hogy gondolom én azt, hogy mindent az én kedvem szerint fog csinálni? Tehát itt van az alkalmazkodás, meg az elfogadás, amit szerintem ez is visszavezethető a neveltetésre. Hogy akkor már gyerekkorban, de nem azt csinálok, amit akarok, soha. Se a házasságban, se előtte. Minden nap meg kell, hát én is házasságban éltem, és én is csodálkoztam, hogy ja, hát ez ilyen. De aztán hozzászoktam, hogy igen, ez ilyen, és vannak nagyon mély pontok, meg nagyon nagy problémás helyzetek, akkor nekem ott ki nem elszaladunk haza, hogy jaj, hát most nem tudok egy rántottát sem megcsinálni, mert és a férjem haragszik. De nem ilyen pitiáner dolgok.
0: Persze, nem banális kérdések.
1: Igen,
0: mondok,
1: igen, de ez is olyan, hogy akkor az édesanyám jobban főz, akkor én nem fogom ezt meg. Szóval ezek mind hozzájárulnak ahhoz. Tehát visszatérve az, hogy tényleg vannak nagyon kemény helyzetek, és akkor mutatkozik meg, én voltam ilyenben, csak azért merem mondani.
0: Mindenki gyakorlatilag.
1: Akkor mutatkozik meg, kitartok mellette, átvállalom ezt a szenvedést, és segítek neki, vagy pedig úgy csinálok, mint hát ez nem az én dolgom, a tiéd. Úgyhogy ez egy nagyon kemény dolog, de semmit nem bántam meg, hogy átvállaltam egy csomó dolgot. Az tényleg csak a hasznomra vált. Pedig akkor nagyon nehéz volt.
0: Hát igen, hordozzátok egymásnak terhét, hogy eszem fel. Igen. Na most hát aztán nyilván persze van egy ilyen közvetlenebb fölkészülés a házasságra, egyes oktatásnak.
1: Igen, igen. Tulajdonképpen hát, mik az a pillérei a jegyes oktatásnak, és mi a legfőbb, a tematikája?
0: Na most hát ugye eleve egy jegyes oktatás sokféle van. Hát a szocializmusban ugye mindenfajta ilyen szentségi fölkészítő, vagy az, hogy ott a lelkipásztor valamiképpen főleg ilyen személyesebb formában foglalkozó emberekkel, hát ezt nagyon rossz szemmel nézték. Tehát nagyon, nagyon sok esetben egy egyes oktatás az arra redukálódott, hogy adatfölvétel esküvő időpontjának megbeszélése, és akkor az esküvő előtt pár nappal akkor a adott plébános káplán, hogyha meggyújtotta a jegyeseket, és megbeszélték a szertartás menetét.
1: Ennyi?
0: Jó, hát mondjuk, hát sok esetben ez volt, mondjuk így a 70-es évek. Na,
1: ja, hogy ez
0: a
1: kezdetekben.
0: Egy 50 évvel sok esetben ez volt, illetve hát jó, persze mondhatjuk azt, hogy akkoriban azért stabilabbak voltak a házasságok, tehát lehetett arra számítani, hogy hát akkor otthonról, vagy nem tudom, hát majd hozzák a fölkészültséget, vagy a kellő tudást. Na most nyilván a rendszerváltozás után szabaddá vált az élet, de már a rendszerváltozás előtt ugye hát főleg városokban egy kicsit kialakult az a fajta jegyes oktatás, amikor az jegyes pár, hát az így akkor hat szem közt elbeszélgetett a eskető pappal, atyával, és hát ennek, tehát hogy nyilván akkor nem lehetett szervezett jegyes oktatást tartani, de hát néhányan azért ezt igényelték, és akkor ugye ebből az értékes kapcsolatok születtek, mert akkor jó esetben ilyen formában, hát az a pap, az úgy hosszú távra egy kicsit a család papja lesz. Megkereszteli a gyerekeket később, őt kérik meg, hogyha idős hozzátartozók eltemessék, elhívják házszentelőre, tehát hogy van jó esetben
1: tényleg a család életében.
0: Egy ilyen élő kapcsolat azzal a családdal, amiben aztán a gyerekek is belenőnek. Szóval sok szép példát látni. Nyilván a rendszerváltozás után, hát főleg még olyan templomokban, amit ilyen szempontból frekventáltak, évi akár 100 esküvő is történik egy adott templomban, ott hát ez a fajta ilyen személyes egyes oktatás, hogy nyilván nem volt járható, és akkor hát szerveztek ilyen kurzusokat, előadássorozatokat, amiket hát jó esetben akkor még azzal is kiegészítettek, hogy utána akkor ezekből a párokból ilyen kis csoportokat formáltak, akkor azokat megbeszélték ezeket, megbeszélik ezeket az előadásokat, ami ugye jó dolog, mert hát ugye valószínűleg ők később is majd találkoznak a játszótéren, vagy a óvodában, szülőként az iskolában, tehát hogy hát tulajdonképpen akkor egy ilyen fiatal házaspárok közössége lehetőség is ottan akkor megalapozódik éjes oktatáson. Úgyhogy, na hát szóval sokfélével próbálkoznak. Nyilván én nagyon sokszor hát úgy foglalkozom éjes párokkal, hogy hozzám személyesen eljönnek. Na most hát én nyilván nincs erre valami hivatalos, hát nem tudom, tanmenet vagy tematika. Én általában olyan kérdéseket szoktam felvetni nekik, amelyekről az a tapasztalatom, hogy nem részben biztos, hogy beszélgetnek róla, de nem biztos, hogy úgy vagy olyan mélységben, vagy azzal a felelősséggel, ahogy ezt egy házasságon kívánja. Én elsősorban azt kérem tőlük, vagy javaslom nekik, hogy ezekről egymás között beszélgessenek. Tehát nem nekem kell elmondani, vagy amit nem akarnak nekem föltárni, ez nem kötelező. Tehát, hogy elsősorban egymással beszélgessenek, és utána, ha ebből valamit megosztanak, vagy van valami kérdésük, akkor hát azt természetesen örömmel behozhatják, hogy megbeszéljük a következő alkalommal. Hát ez nyilván egyfelől arra vonatkozik az én tematikám, hogy először is mire mondunk igent. Tehát, hogy nagyjából azért nézzük végig ezt a házasságot, hogy ott milyen krízisek, mikor, hogy vészeljük ezeket át. Tehát valamiképpen, igen, tehát mire mondunk igen. A másik, hogy hát a másik személy, ki ő, ki vagyok én, miben nem ülünk össze. Tehát ugye nem csak az a szeretet, hogy most megfogtuk egymás kezét, ezt utána nem engedjük el, hanem hogy szembenézek azzal, hogy a másik az nem olyan, mint én. És valamiben az idegeimre fog menni.
1: És nem is lesz erre, olyan.
0: Erre milyen ötletem van, hogy ezeket áthidaljam. Tehát, hogy valamiképpen ez is egy része, hát ma divatos kifejezés ez, hogy kommunikáció, minden házaspár vagy egyes pár úgy indul neki, hogy hát igen, de mi mindent megbeszélünk, és akkor az nagyon jó. És persze néha összeveszünk, de mindent meg tudunk beszélni, és akkor tanulság mindennek kell beszélni. Az a gond, hogy hát ez nem működik. Minden pár így indul, tehát hogyha ez működne, akkor nem lenne válás.
1: Hát pontosan. Tehát,
0: hogy valahol az a probléma, hogy hát Jónás próféta szájába adja, ugye Babicsa ezt a mondatot, hogy hozzám már hűtlenek lettek a szavak. Hát valószínűleg nem csak Jónáshoz hűtlenek, hanem mindnyájunkhoz. Tehát, hogy nem lehet mindent megbeszélni. Tehát, hogyha nem a másik megértése, az érzelmeknekre való odafigyelés, a másik szükségleteinek az érzékelése. Tehát, hogyha ez nem alakul ki, akkor olyan simán elbeszélünk egymás mellett, meg szavakon vitatkozunk, meg ugyanazokat a szóvitákat folytatjuk le századszor, és pontosan lehet tudni, hogy az egyik mikor fog elkezdeni ordibálni, a másik mikor kezd el sírni,
1: igen.
0: És mégiscsak lejátszuk százszor is ugyanazokat a játszmákat. Tehát, hogy a szavak nem elegendők. Na, hát szóval
1: igen, ilyenekről. Van még másfél percünk, több nincs.
0: Igen, gondolom.
1: Úgyhogy összefoglalva, mit tartasz a legfontosabbnak ebben az egészben, úgy összegezve a felkészülésben, felkészítésben?
0: Hát azt, hogy a házasság azért egy nagyszerű vállalkozás, és keresni meg egy fiatal hozzá megfelelő partnert, megfelelő társat, és hát azt tudja, hogy a fiatalkori életmódján múlik nagy részben az, hogy jól dönte vagy sem, és hát természetesen ne csak a maga erejében bízzon, hanem hát ott van velünk az Úr Jézus, az egyház támogatása, a házasság szentsége, tehát azért ezt is vegye komolyan, és szépen ilyen hívő szentségi életet, és akkor az, de nem old meg minden problémát, természetesen katolikus házastársak között is előfordul válság és válás, de egyébként kisebb arányban.
1: Hát ezt szívből kívánjuk mindenkinek, és a Jóisten áldja meg a leendő és a már házasságban élő párokat is. Köszönöm szépen Lukovics Milán atyának, hogy részt vett ebben az első blokkban, és ilyen jó beszélgetést tudtunk hallgatni, illetve folytatni. Úgyhogy folytatjuk
0: köszönöm.
1: Majd. Igen. Nagyon, nagyon köszönöm, tényleg, mert jó volt ez a téma is, azt gondolom, ez ilyen örökzöld, sajnos, de tényleg kell róla beszélni, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, szép napot kívánok.
0: További jó műsort.
1: Köszönöm szépen. Hát most hamarosan a hírpercek, aztán a napszentje, és akkor még két ilyen programajánló interjúval hozakodunk elő. Addig pihenjenek egy kicsit, aztán folytatjuk.

0: Hírek.
1: XIV. Leó pápa fogadta a libanoni elnököt. Mohos Gábor püspök volt augusztus 20-i ünnepi szentmise szónoka. Marton Zsolt megyés püspököt Vác díszpolgárává választották. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kontra Zsuzsát hallják. Leó pápa augusztus 20-án a Vatikánban találkozott József Aounin libanoni köztársasági elnökkel. Az államfő ezt követően az államtitkárságon folytatott megbeszéléseket, amely középpontjában az Egyesült Államok, Izrael és Libanon által aláírt megállapodás állt, tájékoztatott a Vatikán Rádió. A Szentszék aggodalmát fejezte ki a megállapodás végrehajtásának nehézségei miatt, és támogatásáról biztosította az erre irányuló erőfeszítéseket. A vatikáni találkozókra egy fokozottan feszült időszakban került sor, ugyanis továbbra is fennáll a politikai patthelyzet Dél-Libanon jövőjét illetően. A tárgyalások 8. fordulójának napirendje a két ország közötti keretmegállapodás előmozdítása és a béke felé vezető ütemterv kidolgozása lesz. Szent István király, Magyarország fővédőszentje ünnepén augusztus 20-án Mohos Gábor, esztergom budapesti segédpüspök, aki egyben az ünnepi szentmise szónoka is volt, mutatta be az ünnepi szentmisét a budapesti Szent István bazilika előtti téren. Másokkal együtt koncelebrált Erdő Péter bíboros prímás is. Szent István történelmi nagyságát nem csupán kivételes adottságai és tehetsége alapozta meg, hangsúlyozta szentbeszédében Mohos Gábor. Hite messze több volt politikai eszköznél, amely Magyarország nyugati világhoz való csatlakozását szolgálta. Mély személyes meggyőződés és mindennapi valós tapasztalat volt, amely életét és uralkodását meghatározta. Szent István legértékesebb öröksége Szűz Mária hatékony anyai közelsége. Zárta szentbeszédét a segédpüspök. A liturgiát követően megtartották a hagyományos, országos szentjobb körmenetet. Szent István napja alkalmából díszpolgári címet adományoztak Marton Zsolt megyés püspök récére Vász város önkormányzata. A díszok levelet és plakettet Matkovics Ilona polgármester és Kis Zsolt alpolgármester adták át augusztus 20-án a Konstantin téren tartott városi ünnepség keretében. A méltatásban elhangzott, hogy Marton Zsolt Váci megyés püspökként főpapi szolgálatával, városépítő tevékenységével és az egyházi örökség megújításáért végzett munkájával Vác jelenének és jövőjének meghatározó formálója lett. A megyés püspök rövid hozzászólásában megköszönte az elismerést, hozzátéve, hogy úgy tekint rá, mint amely nem csak az ő személyének, hanem az egész Váci egyházmegyének szól, és amelyet egyházi és világi munkatársaival közösen érdemeltek ki. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, a Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreink után Katona István püspökatya összeállítása következik a napszentjéről.
2: A boldogságos Szűz Mária, mint királynő. Ezen a címen ünnepeljük a mai napon. Édesanyánk az Anya Szent Egyház ma emléknapot szentel a boldogságos Szűz Máriának, mint királynőnek, akit jelképesen szólva Szent Fia a mennybe fölvett és megkoronázott. Mint mennyei királynő, anyai szívének közben járásával, szeplőtelen szívén viseli Krisztus király földi alattvalóinak örök üdvösségét. A 20. század a Máriás jelenések nagy százada. Mária int, kér, sír, imádkozik, és mindannyiunkat figyelmeztet, hogy térjünk meg, és keressük az égieket, ne csak a földieket. Gondoljunk Lourdes-ra, ahol a kis Bernadettnek többször is megjelent, azután Fatimára, ahol a három kis pásztorgyermek látta és hallotta Máriának figyelmeztető szavait. A mai szentmisének könyörgésében így imádkozunk. Istenünk, te anyánká és királynőnké tetted fiad édesanyját. Tekints hadhatós közben járására, és engedd, hogy mennyei országodban elnyerjük a gyermekeidnek megígért dicsőséget Krisztus a mi Urunk által. A Szentatya imádságából idézünk. Mária édesanyánk, segíts minket, hogy Isten misztériumának hűséges sáfárai legyünk. Segíts továbbadni azt az igazságot, amelyet fiad hirdetett. Segíts továbbadni a szeretetet, ami a fő parancsolat és a Szentlélek első gyümölcse. Segíts, hogy megerősítsük testvéreink hitét. Segíts, hogy az örök élet reményét terjeszthessük. Segíts megőrizni Isten reánk bízott népe lelkének nagy kincseit. Légy otthon családjainkban, plébániáinkon, misszióinkban, egyházmegyéinkben, az egész nép körében. Légy jelen az egyházban, mely téged utánozva maga is jó anya akar lenni, segíteni akarja az embereket minden szükségükben, a bölcsőtől a koporsóig. Ébresz fel a fiatalok között az Isten kizárólagos szolgálatára való készséget. Erősítsd valamennyi világi hívő hitét, hogy a társadalmi életben, a munkahelyen, a kultúra és a politika világában a krisztusi igazság és törvény szellemében cselekedjenek. Jézus mindenkit az örök üdvösségre hív, de egyúttal arra is, hogy emberibbé, emberhez méltóbbá tegye a földet. Ezen a napon emlékezünk meg Szent Colombier Kolosról, aki jezsuita szerzetes volt. Colombier Kolos, francia jezsuita atya, a Jézus Szent Szíve tisztelet nagy egyénisége. 1641. február 2-án született Dél-Franciaországban. 17 éves korában Avignonban belépett a jezsuitákhoz. Pappá szentelése után egy ideig Lyonban tanított. 1674-ben 30 napos lelki gyakorlatot tartott, és elhatározta, hogy Szent Ignác példáját fogja követni. 1675-ben ünnepélyes fogadalmat tett, és ő lett a vezetője a Paraelemoniali jezsuita központnak. Itt a szomszédságban élt, a Szaléziánus kolostorban a nagy misztikus szent, Alakok Szent Margit, akinek Colombier atya lett a lelkivezetője. Szent Margit látomásain keresztül az atya közelebb került a keresztény küldetés lényegéhez. Tudjuk, hogy Alakok Szent Margitnak Jézus többször megjelent, és általa küldi a világnak az üzenetet Jézus szentséges szívéről. Kolos atya a következőket írja. Nem a csodatételek, és nem királyi hatalom jellemzi Jézus Krisztust a legmélyebben, hanem minden ember iránti szeretete, se szeretetnek nincs kifejezőbb szimbóluma, mint Isten fiának emberi szíve. 1676-ban Angliába küldték, ahol a Yorki hercegnő házi lelkésze lett. Abban az időben Angliában a katolikusok helyzete nagyon nehéz volt. Amióta 8. Henrik elszakította országát Rómától, a hűségeseket állandóan üldözték. 1678 végén belekeverték egy állítólagos királyellenes összeesküvésbe, és börtönbe került. Majd 3 hét múlva kiűzték az országból. Betegsége, amelyet a kedvezőtlen angliai éghajlat váltott ki a börtönben, csak tovább rombolta egészségét. 1681 nyarán már súlyos betegen ismét Paraelemoniálba küldték, ahol 1682. február 15-én egy köhögési roham végzett vele. Kolos atyát 1929. június 16-án 11. Pius pápa avatta boldoggá. Karizmája Alakok Szent Margit nézete szerint abban állt, hogy a lelkeket Istenhez vezette, miközben ő maga is a szeretet és az irgalom útját járta, ahogyan Krisztus is. A szentjavatáshoz szükséges csoda 1990-ben történt. Az akkor 76 éves jezsuita misszionárius John Hull Kína kommunista börtöneiben gyógyíthatatlan betegséget kapott. A rend elöljárója kérte a híveket, hogy imádkozzanak Kolombér kolosatyához a gyógyulásért, amely május 1-én bekövetkezett. 1992. május 31-én II. János Pál pápa szentéavatta kolosatyát Rómában. A lelkeket Istenhez vezetni, élni a szeretet és az irgalom életét, erre tanít, erre buzdít minket Szent Kolombér Lajos.
0: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.

0: 8 óra 7 perckor folytatjuk a napindítót a budapesti stúdióból. Köszöntöm mindazokat, akik most kapcsolódtak reggeli adásunkba. A augusztus 15-én ismét megnyitott a kapuit a Mária kiállítás. Ennek kapcsán beszélgettünk Gera Olga kurátorral, a kiállítás tartalmáról, mikéntjéről, hol van, milyen kiállítási tárgyakat tekinthetnek meg. Jó reggelt kívánok, köszöntöm szeretettel a hallgatók nevében is.
1: Jó reggelt kívánok én is mindenkinek, és szeretettel köszöntök mindenkit. Valóban én már hagyománynak mondhatom, hogy megnyitott a kapuit ez a kiállítás, ugyancsak időszakosan vagyunk nyitva, de amikor fontos ünnepek vannak, akkor mindig megnyitja a kapuit a 30. alkalommal most már ez a mi kis kiállításunk. Most Nagy Boldogasszony naptól egészen szeptember 8-áig Kis Boldogasszony napig lesz látható a kiállításunk, és a Városház utca 4 számban a Ferencért terétől fél percre, tehát tényleg nagyon elérhető helyen vagyunk. A kiállítás történetéről csak két szóban annyit, hogy én magam indítottam el egy kis kezdeményezéssel, akkor hasonló volt a célom, mint most a nagy kiállításnak is, hogy az ünnepeket egy kicsit jobban átélhessük, valami olyan hangulatot teremtsünk, mondjuk kegytárgyakkal, vagy zarándokutakról hozott könyvekkel, képekkel, hogy könnyebb legyen elmélyülni, elcsendesedni. És 2015-ben volt egy kis húsvéti árnak, és ott magam sem hittem a szememnek, amikor elkezdődött az a hihetetlen csoda, hogy így mondjam, hogy a látogatók mondták, hogy egy pillanat, mert hogy hoznának fél órán belül visszatérnek, hoznak rózsafüzéreket, régi misekönyveket, szemszépeket, hogy szabad-e? Hát szabad, mondtam én úgy hirtelen. Na most ez így 11 év alatt, 30. kiállításunk, és több mint 16 ezer darabos a kiállítás, nagyon nagy számot mondok, ebből 10 ezer a szemképek és képeslapok száma, amelyeket albumokban helyeztünk el. Ez a rózsafüzérünk, ami nagyon különleges, hiszen sóból, pöbből, fából, horgolt, babszem, mindenféle módon készített rózsafüzérek vannak ezek között, és rengeteg festmény, szobor, faragvány, plakett is látható a mi kis kiállításunkon. És ami különlegesség, talán több vannak visszatérő látogatóink, hogy most ugye ünnepi díszbe, kalászos díszbe és új kenyérrel várjuk a vendégeinket, mármint úgy, hogy látható egy új kenyér, mindig ez is már hagyomány, illetve több a Szent Korona ábrázolás is látható, illetve olyan szűzanyagképek, ahol koronával látható a Szent Szűz.
0: Hát ez érdekes, hogy kezdődött ez az egész, és egy kicsit beszéljünk a kegytárgyakról, mert sokszor bennünket, hogy is mondjam, kritikával illetnek, hogy nagyon ragaszkodunk, és túlságosan nagy jelentőséget tulajdonítunk a kegytárgynak. Szerintem van jelentésük, hogy túlságosan vagy nem, ezt mindenki maga eldönti. Ezek olyan relikviák, olyan emlékek, amik kötődnek valamilyen eseményhez. És az ember ezzel imádkozik. Én azt gondolom, hogy nem kell ezt túlzásba vinni, de én is ragaszkodom ahhoz, ami van.
1: Igen, pontosan így van, hogy amikor valaki ad, nagyon sokan adományoznak, tehát így gyarapodott ilyen óriásra ez a kiállítási anyag, és mindig megkérdezzük, hogy van-e valamilyen személyes élettörténet, különleges, kiemelt esemény, amit tudhatunk róla, és amikor tárlatvezetések vannak szerdán, szombaton, akkor mi ezeket adjuk tovább, és meséljük el a látogatóknak, és ettől válik élővé ez a kiállítási anyag. Van olyan, ahol a háborúban például az egész lakás felrobbant, és egyetlen egy Krisztus arckép maradt meg, és mi nagyon nagy becsbe tartjuk, hiszen ezekkel tényleg már csodák történtek, vagy van hadifogoly táborból való kicsi paladarab, egy Krisztus arcot véstek rá, és ezt is gondolkodtak az adományozók, hogy a hadtörténeti múzeumban, vagy nekünk adományozzák, úgyhogy én is hiszek ebben, és eztől élő a mi kiállításunk, és ezt is osztjuk az odalátogatókkal, ezeket a különleges
0: történeteket. Hát az persze nem véletlenül Nagy Boldogasszony ünnepén nyílt meg a kiállítás, és az, hát a fő ünnep, és hát a Mária tisztelet ebben is megvalósul, meg hogy ennyien odaadták a kegytárgyakat, és jó szívvel, mert tudták, hogy kinek és miért. Azt gondolom, hogy, hogy a Mária tiszteletet növelni lehet azzal, hogy ha megnézünk egy ilyen kiállítást, akkor valahogy felerősödhet bennünk a Mária tisztelet, a rózsafüzér imádsága, a litániák, és az egész úgy, ahogy van együtt, és hogy Jézus által, vagy Mária által Jézushoz, egy ilyen nagyon fontos dolog, hogy hát ő is mindig a Szent Fiára mutat, bármit kérünk tőle, segít, de végül is Szent Fiára mutat, nála van a döntés. Úgyhogy nagyon fontos tényleg, hogy ez a szemnek is és a léleknek is nagyon fontos egy ilyen kiállításra elmenni. Kedves Olga, hogy látja, hogy kik a látogatók? Mi a tapasztalat?
1: Nagyon érdekes ez, azt szoktam mondani, hogy mint a társas játékokon oda van írva, hogy 9-től 99 éves korig, ez olyan viccesen hangzik, de mégis igaz, mert sokszor például áldott állapotban levő anyukák nagyon különlegesen tudnak azokhoz a kevés, ritka 2-3 ilyen alkotásokban, ahol áldott állapotban ábrázolják, faragványok, szobrok ezek, a Szentföldre kerültek hozzánk, például a szüzanyát, és egészen kicsi gyerekek is hozzák őket a szüleik, majd később egészen, azt kell mondjam, hogy 2 évvel ezelőtt a keresztény filmnapok keretében nagyon sok fiatal utazott föl buszokkal Budapestre, az Uránonya moziba voltak ezek a szent filmek, amiket megtekinthettek, ők kifejezetten kamaszok, és ugye ez a korosztály nem igazán, vagy hát tisztelet a kivételnek, de nem könnyen barátkozik ezekkel a témákkal, és ők is ellátogattak több mint 2000-en. Ez akkora öröm volt számunkra, és nyilván más módon ajánlottuk nekik a figyelmükbe a kiállítási kegytárgyakat, illetve egyfajta személyes beszélgetés kezdődött, amikor megkérdeztük, hogy mindenki álljon oda, ami őt most megérinti. Valami miatt, vagy biztatólag, vagy reményt ad, vagy valami ismerős emlék mondjuk a nagyszülőktől. Tehát egy ilyen személyes, interaktív bevonással próbáltuk őket is meghívni. Természetesen a felnőttkorú és idősebb látogatóink is egészen 90, azt hiszem 5-6 éves látogatónk volt régebben, aki mondta, hogy még Budáról átsétál, és szinte hihetetlenül hangzott, azért újra és újra visszatérjen és megtekintse a mi kiállításunkat. Úgyhogy hál' Istennek nagyon széles körül a látogatóinknak a köre, és nagyon sok külföldi betér hozzánk. Ez is egy érdekes, most már készítettünk egy olyan kis prospektust, illetve kiadványaink vannak, mert már egy Istenanya alapítvány kellett alapuljon, hogy kísérjük és hordozzuk ezeket a fontos ügyeinket. Tettünk nekik is egy angol kiadványt, hogy át tudják tekinteni, magukkal tudják vinni a kiállításunk emlékét.
0: Bővül most is a kiállítás anyaga folyamatosan, vagy ez egy most stagnál?
1: Természetesen, és mindig van újdonságok asztala. Tehát ahogy láttam, hogy mindig annyi dolog érkezik, és újonnan akkor mindig elhelyezzük. Most például egy akvarell festménysorozat van a központi főhelyen elhelyezve, ami nem annyira ismert technika, és nem is olyan egyszerű, mert vízfesték, gondoljuk magunkban, de különböző rétegeket mindig meg kell várni, hogy mi bontakozik ki, hogyan hagyják át finoman, majdnem ez a szüzanyának ez finom minősége, ez nagyon-nagyon illik ez a ábrázolási mód az ő személyéhez, és ez van a központi helyen, egészen az angyali üdvözlettől, ugye a keresztúton, Golgotai misztérium irgalmasság cselekedetében, ahogy ezt láthatjuk, ez egy ma fiatal művész, aki készítette ezeket, és egészen a nagyboldogasszonyig ezek vannak most a főhelyen, és ez is egy újdonság, ez a sorozat. Tehát mindig igyekszünk újdonságokkal is szolgálni.
0: Ami nagyon fontos, mert rózsafüzérekről is beszéltünk, említette, hogy különböző anyagokból, bármiből készült rózsafüzér, ezt lehet mondani tényleg, mert néha az ember találkozik olyannal, a méretökről nem is beszélve, hogy 10 szemes, 7 szemes, nagy, kicsi, fából, fémből, gyöngyből, mindenből készül rózsafüzér. De az a lényege, hogy hát hozzá kötődünk az imádságunkkal. Tehát az, hogy most mennyire dekoratív, vagy mennyire díszített, az akkor már nem számít. De nyilván én is az van, hogy nekem is van egy pár, de szeretem mindegyiket úgy, ahogy van, és van, amikor egyikkel imádkozom, van, amikor a másikkal. Nyilván, hogyha valaki kérni, akkor szívesen adok neki, de találtam már úgy rózsafüzért, hogy valahol le volt dobva. Igen.
1: Ez egy nehéz. Mi is igyekszünk akár reparálni, megjavítani, restaurálni őket, mikor hozzánk kerülnek, mert itt az olivafa magból kezdve a babok volt egy ilyen nagyon érdekes, egy idős néni jött és mondta, hogy annyira szegények voltak a második világháború alatt, hogy még egy kicsi rózsafüzére sem volt pénzük, és az édesanyja babok babszemekből fölfűzött egy rózsafüzért, és hogy az volt a családnak a rózsafüzére, és azzal imádkozott az egész család, és utána hagyományozódott, de azt mondja, hogy úgy érzi, hogy itt van a méltó helye, és mi mindig megmutatjuk és elmeséljük. Van különbség?
0: Hát igen, ezek igen. Nagy történetek, igen. És érdemes igen. Is elmesélni, mert az akkora kincs volt nekik, a hozzá kapcsolódó családi imádság, vagy külön mondták a tizedeket, hogy hát ez olyan megható, megrendül az ember lelke, amikor ilyet hall, hogy mi most annyi rózsafüzérrel sokszor rendelkezünk, mert mindenhonnan hozunk egyet, vagy egy tizedes, vagy egy teljes.
1: Akár igen, de ez igen. Más volt akkoriban. Igen, ez volt, és mondta, hogy nekik a túlélésüket jelentett, tehát az óvóhelyre, ez volt az egy lényeges jóformán a kincs, és valóban kincsé válik. Akkor van egy másik, amikor gyerekek vannak, mindig mondom, nyald meg az ujjadat, érintsd meg, és újra nyald meg. És mondja, sós, nagyon sós. Mondom, igen, mert Lengyelországból való, Vielicskából, ugye ez egy hatalmas sóbarlang, igen, rendszer, ahol második János pápa is van egy egész kápolna kifaragva a szent jelenetekkel, és ott ő misézett, úgyhogy onnan való például ez a só rózsafüzérünk, úgyhogy mindegyiknek van egy története, külön élete jóformán, és igyekszünk ezeket is összegyűjteni.
0: Hát, kedves Olga, lejárt az időnk, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, annyit, akkor még egyszer ismételje igen, meg, hogy...
1: Igen. Szeptember 8-áig van a Mennyek királyné a Mária kiállítás, a Városház utca 4 szám, a Ferenciek terétől fél percre, és délután 3-tól 7-ig vagyunk láthatóak, hétfő kivételével. Szeretettel várunk mindenkit a kiállításunkon.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy beszámolt erről, és hát majd talán lesz még alkalom beszélgetnünk hasonló témákról. Hát jó Isten áldását kérjük és kívánjuk a szervezőkre, kuratóriumra és minden látogatóra.
1: Köszönjük
0: szépen. Isten áldja önöket.
1: Isten áldja.
0: Hát egy rövid zenehallgatás után megpróbáljuk folytatni a beszélgetést.

8 óra 25 perc van, folytatjuk a napindítót a budapesti stúdióból. Szeretetlen fesztivál lesz augusztus 29-én, és erről beszélgetünk Kindelmann Győzővel, aki nagyon sok szálon kapcsolódik a szeretetlen lelkiségéhez és bármilyen programhoz, ami ezzel kapcsolatos. Szervusz Győző, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Halló? Halló? Halló? Nem hallom. Halló? Itt vagy a vonalban, Győző? Halló? Sajnos egy kis technikai hiba van, elnézésüket kérem, mindjárt folytathatjuk, remélem.

Elnézést kérek a hallgatóktól még egyszer, de valami technikai hiba jött közben, úgyhogy nem halljuk egymást. Halló?

munka közben megjön a vonal. Tehát azt kezdtem el mondani, hogy augusztus 29-én 9-től 17 óráig ismét megrendezésre kerül a Szeretet Ránk Fesztivál, amelyen egy egész napos nyárzáró lelki élmény részese lehet, aki részt vesz ezen a Mária Remetei Kegytemplom szabadtéri oltára előtt. A szép hüves ősfás környezetben, a padokon vagy a gyepre letelepedve az egész családoddal úgy érezheted magad, mint amikor Jézus a hegyi beszédben tanította a több ezer embert. Akarod, hogy az unokák még megismerjék az eukarisztiát? Akkor hallgasd meg Martos Balázs püspök atya tanítását, hogy mit tehetsz a papi hivatásokért, és mit tehetsz a papjaidért, hogy még 50 év múlva is köztük lehessen Jézus az oltári szentségben. Szabó József atya az ország egyik legismertebb exorcistája, a szellemi harcról, a gonosz trükkjeiről, azok felismeréséről, és a kívül...

0: egy nem szívvel épített kapcsolat képtelen legyőzni az individualizmus miatti töredékekre hullást. Tehát mikor egy családban mindenki csak magával van elfoglalva, individualistává válik, akkor az család szétesett. Én nagyon sajnálom ezt a veszteséget, amit a mai ember megél. De azért fegyelemmel erre oda lehet figyelni. Gyereket hogyan neveljük? Mindig azt teszi, amihez kedve van, vagy pedig igenis kitalálunk neki feladatokat, és ezt meg kell csinálnia.
1: Dilexit nos, szeretett minket, így kezdődik Ferenc pápa negyedik enciklikája, amely végigvezet Jézus Krisztus szívének emberi és isteni szeretetéhez kötődő hagyományon. Felszólít, hogy újítsuk meg ezt a tiszteletet, hogy ne feledjük el a hit gyengétségét, a szolgálat örömét és a küldetés buzgalmát, mert Jézus szíve arra ösztönöz, hogy szeressünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszöntöm a hallgatókat. A Szeretet Öröme Beszélgessünk a Családról című műsorban folytatom a beszélgetést Bíró László nyugalmazott katolikus tábori püspökkel Ferenc pápa negyedik enciklikájáról. A Jézus szent szívének tiszteletéről szól enciklik 5 fejezetből áll. Az első fejezet a szív fontossága, amely elmagyarázza, miért kell visszatérnünk a szívhez egy olyan világban, amelyben a csillapíthatatlan fogyasztás kísért minket. A második fejezetben Krisztus szeretetének gesztusairól és szavairól olvashatunk. A harmadik fejezetben Ferenc pápa tisztázza, hogy Krisztus szíve 3 szeretetet foglal magában, az egyik az érzékeny fizikai szíve, illetve a 2 spirituális szíve, mely emberi és isteni, ahol a végtelenségben megtaláljuk a végtelenséget. A negyedik fejezetben Ferenc pápa idéz több egyházatját, akik arról beszélnek, hogy Jézus olvasába adta a lélek vizének eredetét, mely csillapítja Isten szeretete iránti szomjunkat. A szeretet viszonzásáról szól 5. és egyben utolsó fejezet, a Krisztus szíve iránti hiteles tisztelet közösségi, társadalmi és missziós dimenzióját mélyíti el, amely abban a pillanatban, hogy az atyához küld minket, a testvérekhez is küld. A Dilexit nos kezdetű enciklika Ferenc pápa imájával zárul, kérem az Úr Jézust, hogy szent szívéből folyjon mindannyunk számára éltető vízfolyam, hogy begyógyítsa a sebeket, melyeket magunknak okozunk, hogy megerősítse képességünket a szeretetre és a szolgálatra, hogy segítsen megtanulni együtt járni egy igazságos, szolidáris és testvéri világ felé. Egészen addig, míg boldogan együtt ünnepelünk majd az égi ország lakomáján, ott lesz a feltámadt Krisztus, aki összehangolja minden különbözőségünket azzal a világossággal, mely szüntelenül árad nyitott szívéből. Áldott legyen mindörökké. Zárul Ferenc pápa Dilexit nos kezdetű enciklikája.
0: A Mysterium Tremendum az mindig fontos volt a Bibliában, hogy leborultak előtte, elcsodálkoztak. Ez egy nagyon ismétlődő szó. Mi racionalista, meg technicizált világunkban, mintha ez fölösleges lenne a csodálkozás. Szeretem elmesélni Pirinszki Jánosnak egy nagyon kedves kis írása. Nyár van, és egy édesanyja a diófa alá kitolta a kisbabát. És Pirinszki nézi a kisbabát. Enyhe szellő lengedezi, és a diófa levelei mozognak. És a pici le nem veszi a szemét a diófa levelekről. És Pirinszki azzal fejezi be ezt a kis eszmélődését, hogy mi felnőttek, ezt feszítettük el, a csodálkozást. Ez az egész téma, amit a Szent Atya fölvetít ebben a Dilexit nos kezdetű enciklikában, az a szívnek a központi része, visszaadni a szívet a világnak, és amire ezt meghív bennünket, hogy a szívvel csodálkozunk rá a dolgokra, a gyerekeinkre, a házastársunkra, ezek el szoktak maradni. Szerintem nagyon-nagyon közel áll a Szent Atyának ez az egész gondolkodásod, amit ebben az enciklikájában fölvet. A szív, mint szintetizáló, egységesítő erő, amely rendet rak, a töredékeket összerakó szív.
1: Mit jelent ez, hogy töredékeket összerakó szív? Mert ugye említi, hogy a szív teszi lehetővé a hiteles kötődést, mondja Ferenc pápa.
0: Igen. A szív az egységesítő erő. Ha nincs mögötte a szív, ha nem szívből szólunk, akkor össze-vissza beszélünk. Ezt meg lehet látni politikusoknál is sokfele. Szóval a szívből kell szólni. Mi sokszor megtanulunk viselkedni. A viselkedés nagyon sokszor hullámzó. A szív az nem tud hullámozni. A szív az mindig ugyanaz. Szóval valamelyik teológus mondja ezt a mondatot, hogy bennem maradt, hogy szívünk van, az vagy nyitva van, vagy csukva van. Szóval a szív az egy nagyon következetes alkatrészünk, csúnyán fogalmazva. És a szív az, ami egységesít egy kapcsolatot, egységesíti az egész gondolkodásunkat. Én nagyon-nagyon-nagyon örülök a Szent Atya ezen enciklikájának, mert a Szent Szív tisztelete olyan perifériára sodródott. Most július ugye még a Szent Vér hónapja, aztán van a Szent Sebeknek a tisztelete. Ezeket a látszólag periférikus ájtatosságokat én nagyon-nagyon középpontba helyezem. Egyszerűen aki szeret, a sebzett szívű. Nagyon sokszor adom a elégtételt is, hogy imádkozz el a Szentvér litániát. Annyira hozzátartozik a szeretethez a seb.
1: A seb, ami gyógyulás is magában hordoz értelemszerűen.
0: Én azt gondolom, szóval a Szent Atyának az enciklikája nagyon-nagyon közel van, és valahányszor megszólaltok róla, örömmel van.
1: Atya, magyarázd légy oly kedves, amivel mélységesen egyetértek, és az előző beszélgetésekben szó esett róla, hogy akkor, amikor ez a világ egy picit az individuumra összpontosít, minden individualizálódik, és ugye azt mondja Ferenc pápa, hogy ezért ez töredékekre hullasztja a szívet.
0: És a szívet, a világunkat, tehát a kapcsolatainkat, minden széttöredezik. Szent, hogy erre nagyon szépen kitér. Hadd olvasom a Szent Atyát először magát. Azt mondja, a szív tesz lehetővé minden hiteles kötődést, mert egy nem szívvel épített kapcsolat képtelen legyőzni az individualizmus miatti töredékekre hullást. Tehát mikor egy családban mindenki csak magával van elfoglalva, individualistává válik, akkor a család szétesett.
1: De talán szétesik maga az ember is, hiszen nem tud mindennek és mindenkinek megfelelni.
0: Persze. Szóval én paraszt gyerek vagyok, és én nagyon sokat megköszönöm a Jóistennek a paraszti gyerek múltamat. Mert ugye az állatok közelsége, a föld közelsége, az akkora egységet teremtett az emberben, hogy az ember kisgyerekként se tudott svimplizni. Egység volt. És a szüleimnek nem kellett ellenőrizni, mert a munka maga ellenőrizte önmagát. Egység volt. Egy családban ők el voltak a szőlőbe dolgozni, én maradtam otthon a háztartásból, baromfiak, disznó, tehén, mindenféle, és ott nem lehetett svindizni. Ott egyiket tenni kellett a másik után. Kisgyerekként befejeztem az egyiket, föl kell fenni a másikat. Tehát egy rend volt, egy egység volt. De ez az én életem felől nézve mondom most ezt, de tulajdonképpen az egész család együtt mozdult. Ők a szőlőbe voltak, ugyanúgy a családért tettek. És amikor hazajöttek, ugye tehenet fejni, meg egyéb. Szóval ott az összes ideg szála a családnak tulajdonképpen egy célra fogott.
1: Igen, de mostanában ez az egymásra utaltság, hát abszolút veszendőben van.
0: Én nagyon sajnálom ezt a veszteséget, amit a mai ember megél. De azért fegyelemmel erre oda lehet figyelni. Gyereket hogyan neveljük? Mindig azt teszi, amihez kedve van, vagy pedig igenis kitalálunk neki feladatokat, és azt meg kell csinálnia. Bele kell simulnia a család rendjébe. Az individualizmus az tönkretesz mindent. Én azt hiszem, a válások az már csak következmény. Sokkal mélyebben van a probléma, amikor az individualizmus már szétaprózta a családot, az egységet. Tehát még egyszer hadd mondjam a Szent Atyának a mondatát. A szív tesz lehetővé minden hiteles kötődést, de szív nélkül nincs kötődés. Orvoshoznástán lehet hallani, hogy favágás a mesterségünk. Jön egyik, a másik után nem lehet mindegyikkel azonosulni. Favágás. Tehát mikor munkadarab lesz a beteg, ő meg személyt keres, aki gyógyítja. Tehát bármi, munkavégzés, van-e szív, az egy fontos dolog. De épp úgy az öreg szaki, aki meg tud javítani minden tücsköt, bogarat, ezer mester, és benne van a szíve, és egységet teremt egy szétesett képből, vagy akármiből.
1: Az individualizált világban valahogy, ha most nézzük csak a hivatását betöltő embereket, sokszor hiába tenné szívvel, lélekkel az ember azt, amit a szíve diktál, de bizonyos környezeti hatások, elvárások, mindezek ellene mennek annak, hogy az ember tisztességgel végezze a munkáját. Tisztelet a kivételnek, gondolok itt arra, amikor nem fontos az, hogy minőségi munkát teremts, hanem az a fontos, hogy meglegyen, aztán már mindegy az, hogy hogyan és milyen módon. Én ezzel sokszor találkozom a hétköznapi életben.
0: Igen, tehát éppen eszembe van, itt egy házasság, több gyerekük van, jönnek az unokák, és a gyerekek ötletszerűen berakják az unokákat hozzájuk. Éppen mondtam nek a családnak, hogy talán nem ezt kéne tenni, hanem kijelölni, hogy legyen egy hétvégetek, ami a kettőtöké. És megkérni a gyerekeket, hogy lehetőleg ekkor hagyjanak békén benneteket. Mert a nagyszülő generáció is, annak is van magánélete. Ott is kell szívet cserélni, hogy egységben maradjanak. És ez nem az unokáktól vonja el ezzel magát, hanem az unokáknak adja oda magát. Mert ha az ő szívük együtt dobban, akkor az unokáknak lesz jó.
1: Így van, nagyon egyetértek.
0: Tehát nagyon, én azt mondom, hogy mindig az individuumot említed, de azt gondolom, nagyon fontos az, hogy egy technicizált világban bekapcsolom az egyik gépet a háztartásban, a másik gépet, mindegyik csinálja a dolgát, egymástól függetlenül. Hát mi ilyenek maradtunk. A robotok egymás mellett. Mondja a Szent, hogy elvont fogalom, de nagyon szépen fogalmazza ugyanezt a jelenséget. Azt mondja, tehát ha nincsen a szívnek a hiteles kötődése, akkor csak két monád állna fenn, melyek érintkeznek, de valóságosan nem kapcsolódnak. Szívellenes az a társadalom, amelyet egyre inkább a nácizmus és az önmagunk körül forgás uralkodik. Szóval ez a monád lét. Példának mindig azt szoktam mondani, hogy végig sváb fáskamrába bemegyünk. Mi van ottan? Ott van a hasított fa, szépen bédába rakva. Ezek a fahasába szorítják, nyomják egymást, de nincs közük egymáshoz. Monádok. Ez a szív nélküli kötelességét teljesítő család, ami a végén fölrobban. Szóval a szív az teremti a köteléket. A szív ugye mozdít ki az individualizmusból. A monád létből, ahogy a pápa mondja. Tehát a házasságok mindig ott kezdenek tönkre menni, mikor ez a monád lét elindul. Mindig mondom az enyémeknek, hogy kommunió mögött mindig ott kell legyen a kommunikáció, de a szívnek a kommunikációja. Nagyon fontos. Mert másként csak monádok vagyunk. Tehát a szív tesz lehetővé minden hiteles kötődést, mert egy nem szívvel épített kapcsolat képtelen legyőzni az individualizmus miatt töredékekre hullást. Tehát mikor egy család nem tud egymásról, talán valami novellát régen olvastam, nagyon régen, hogy ilyesmi volt, hogy a család levélbe érintkezik egymással. És a végén levélbe el is szétesik a család, elválnak. Ez a monád lét. Tehát egy darabig mennek ezek a cetlik, írja egyik is, másik is, hogy éppen hol van. Tudnak egymásról, de a szív egységet teremtő ereje nincs mögötte. Ebben a technicizált világban a gép az egy magabiztos segítség. Teszi a dolgát, amit ha éppen bekapcsoljuk, akkor működik. De egységben nem tud gondolkodni. És ahogy szoktuk mondani, hogy a technicizált világnak az ilyen visszahatása az emberre, hogy ami öreg, az ki kell dobni. Ez lesz a sorsa az öregjeinknek. Mert öreg, ki kell dobni. Ez a technicizált szemléletnek az öröksége, vagy torzítása az emberen. Mert ezek a masinák mennek minden szív nélkül, csak meg kell nyomni a gombot, és kész. És ha így működik egy család, lehet, hogy működik felszínen, de egység nincs benne. Erre mondja a Szent Atya, a szívellenes az a társadalom, amelyben egyre inkább a narcizmus és az önmagunk körül forgás uralkodik. Végül eljutunk a vágyvesztésig, olyan szép kifejezés a Szent Atyának, vágyvesztésig, mert a másik eltűnik a horizontról, és bezárkódunk önmagunkba egészséges kapcsolatokra való képesség nélkül. Ez a vágyvesztés, amikor megszokjuk azt, hogy mindenki teszi a dolgát, és a család működik, de egy mechanizmus, egy gépezet. Tehát nem is vágyodok a másikra, ezt azért bevallják az emberek. Elveszett bennem a vágy, sőt, fél, hogy a házastársával együtt kell lenni.
1: A technicizált világból adódik, amit említesz. Hát emlékezem én a saját gyerekkoromra, te pedig ugye még inkább emlékezhetsz arra az időszakra, amikor nem mindjárt kapta meg az ember, sőt, meg sem kapta azt, amire vágyott. Hanem a mai világgal ellentétben bizony vágyakozni kellett egy-egy utazás, egy-egy nyaralás után, egy-egy játék után, amit ma az emberek túlnyomó részt meg is kapnak, és el is érnek.
0: Ahogy én visszaemlékszem, a paraszti kultúrában ott is hát kellett dolgozni. Én kisgyerekként otthon voltam, a szüleim kim voltak a szőlőben vagy kukoricásban, és de egy célért dolgoztunk, a családért. És azt mondom, a vasárnapi ebédnek a szentsége az volt, ami nem engedte, hogy individualizálódjék a család, hogy monádokból álljon, egymástól független.
1: Igen.
0: Hanem volt a közös asztal, ami nem úgy volt, hogy most csöngettek, és akkor kanál is eszünk, hanem egy családi beszélget is alakul ki. Én úgy látom, hogy hallom az embereknek az elbeszélését, mind a polgári családban, mind a paraszti családban. A vasárnapi ebéd a szent volt. Emlékszem, hogy édesapáról már meghalt, aki mondta, hogy tudod, én mindig gyűjtök valami újságcikliket, ezt a tanulmányt, hogyha a gyerekek három kamasz fiúk volt nekik, ha a gyerekeknek éppen úgy látom, hogy kedvük van ott ülni az asztalnál, akkor előveszek egy ilyen cikket vagy tanulmányt, és beszélgetünk róla. Ez a szívnek az egységet teremtő ereje. Maga az evés nem teremt egységet. De a családi asztal az igen. Ilyen, azért a mai teológiában nagyon érdekesen szoktak erről beszélni. A vasárnapi ebéd az a szentmisének a meghosszabbítása. Nagyon-nagyon szép és nagyon mély gondolat. Tehát, hogy a régen az ősegyházban a kenyértörést házonként végeztek, és utána ott voltak az agapén közösen, tehát nem rohantak el haza. Mostan a mai mi egyházi kultúránkban hazamegy a család, és folytatni kéne a szentmisét. Tehát, hogy nem odáadok legyünk, hanem egymással kapcsolatban álló személyek, akik szívvel tudunk odafordulni egymáshoz. Még egyszer, hadd mondjam ezt az alapmondatát, ami a mélypontját idézi föl az ilyen monád létnek, azt mondja, végül eljutunk a vágyvesztésig, mert a másik eltűnik a horizontról, és bezárkódunk önmagunkba egészséges kapcsolatokra való képesség nélkül. Következésképpen Isten befogadására is képtelenné válunk. Hogy Heidegger mondaná, az isteni befogadáshoz vendégházat kell építeni. Tehát a monád világban, ebben az elmagányosodásban nincs vendégházunk. Nem tudunk befogadni senkit, nem is akarunk, ne zavarjanak bennünket. De már egymáshoz sincs köze a családtagoknak. Tehát itt van, hogy a széttöredezett létbe a szív tud egységet teremteni. Mert még a vágy is kiveszik belőlünk, hogy egymással akarjunk kapcsolatot teremteni, és a Szent Atya tovább viszi, ugye, elveszik az Isten utáni vágyódás is. Szóval az előbb ugye azt hangsúlyoztuk, hogy a csodálkozás adja meg a mély hitet. Itt meg azt mondjuk, hogy a vágyvesztésnek a csimboraszója, amikor már az Isten utáni vágyat is elveszik. Így alakul ki az a hitetlen, vagy nem is tudom, minek nevezzem, világ, amiben élünk. Láthatjuk, tehát mondja a Szent Atya, hogy minden ember szívében paradox módon összefonódik saját létünk értékelése és a másik iránti nyitottság, az önmagunkkal való személyes találkozás és önmagunk másoknak ajándékozása. Tehát a Szent Atya ugye mondja, hogy vágyvesztés, nem keressük a másikkal való kapcsolatot, családon belül is előtt fordulni, nem keressük az Istennel való kapcsolatot, sőt, elveszítjük az önmagunkkal való kapcsolatot is, mondja a Szent Atya, az önmagunkkal való személyes találkozást, így nem tudjuk önmagunkat oda ajándékozni a másiknak. Tehát az ránc reakció, amit a Szent Atya megfogalmaz, ez az, hogy mindegyikünk tudja, hogy igaz. Csak figyeljünk oda erre. Tehát a vágyvesztés az a legborzasztóbb mélysége már az elmagányosodásnak, az individuális létnek, az önmagunk forgás, önmagunk körülforgásnak. Tehát az elveszik a kapcsolat Istennel, a másikkal, de az alapprobléma az, hogy még önmagunkkal is.
1: Igen.
0: Az ember csak akkor válik önmagává, ha elsajátítja a másik elismerésének képességét, és csak azt tud találkozni a másikkal, aki képes felismerni és elfogadni saját identitását. Tehát szülőknek szoktam mondani, hogy sokat dicsérik a gyereket. Mert ha nincs egy önértékelése, nincs saját identitása, akkor mindenféle ostoba kapcsolatba belesodódik, amit valójában nem akar.
1: Igen.
0: Szóval, ha nincs önértékelés, nincs identitástudat, akkor nincs mit odaajándékoznom a másiknak. És egyszerűen ez a kape-rape, ez a birtoklás, ugye szóval alapuló kapcsolat, ugye embertelen kapcsolat alakul ki.
1: És a szülő már csak akkor veszi észre ezt a dolgot, hogy baj van, amikor baj van, hogy mit elmulasztott,
0: igen,
1: és egy képtelen, és talán a saját értékelésével sincs tisztában az ember szerintem, mint szülő, vagy legalábbis a saját értékelésében sem mer önmagában nézni.
0: Csak ez az egész gondolatsor a pápának, ez szerintem annyira a családot érintő, és kapcsolatokat, szóval ennélkül nincs kapcsolat. A vágyvesztés, hogy az alapfogalma a Szent Atyának, az individualizmus, az önmagunk körülforgás, de önértékelés hiány ez, és ha nincs önértékelés, akkor nem tud kapcsolni a másikhoz, mert nincs, aki kapcsolódjon a másikhoz. Ez annyira, annyira világos beszéd, elvont a Szent Atyának a gondolatsora, de azt hiszem, hogy minden mai baráti kör, házasság ezt megszenvedi. Ha elsajátítjuk a másik elismerésének képességét, és csak azt tud találkozni a másikkal, hogy képes felismerni és elfogadni saját identitását. Tehát ha házi feladatot adnék, akkor van-e önértékelésem? Van-e csöndem magam számára? A csend az nem egy vallási mánia, hogy legyen imádságos csendünk. A csend az találkozás Istennel, találkozás önmagammal, találkozás a másik emberrel. És ha ez a csend megvan, akkor megszületik a saját identitásunk, és akkor van mit ajándékozunk Isten fele is, az embertárs fele is, magyarul a házastárs, a gyerek fele, az öreg szüleink fele. Szóval valahogy összefüggnek ezek a dolgok. Tehát nem vagyok-e vágyvesztésben, akár az embertárs iránt, akár az Isten fele. A vágyvesztéstől szabad is meg uram minket.
1: Atya, nagyon szépen köszönöm a tartalmas gondolatokat, az enciklika magyarázatot. Két hét múlva folytatjuk a beszélgetést.

0: Otthon a családban. A szeretet öröme. Beszéljünk a családról. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották.
1: Híreink következnek.
2: Nagy boldogasszony búcsút tartottak Andocson. Mohos Gábor püspök volt, augusztus 20-i ünnepi szentmise szónoka. Marton Zsolt megyés püspököt Vác díszpolgárává választották. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kontra Zsuzsát hallják. Az andocsi nagyboldogasszony bazilika idén is zarándokok sokaságát fogadta augusztus 15-én és 16-án. A kegyhely ünnepe a szűzanya mennybevételének titkát állította a középpontba. A plébános azt hangsúlyozta, Mária nem a saját fényében ragyog, hanem Krisztus fényébe öltözik. Az ember végső hivatása ugyanez, belépni Isten világosságába, Krisztust magára ölteni. A vasárnapi ünnepi szentmisét Berta Tibor katonai ordinárius mutatta be. Szentbeszédében kiemelte, Mária életében az Isten akaratára kimondott igen, a hit, a szolgálatkészség és a szeretet vált láthatóvá. A püspök arra buzította a zarándokokat, hogy Máriát ne csupán tiszteljék, hanem erényeiben is kövessék. A zarándokok küldetést kaptak, Krisztus fényét hordozni, az egyház bölcsességét elfogadni. Szent István király, Magyarország fővédő szentje ünnepén, augusztus 20-án Mohos Gábor, Esztergom budapesti segédpüspök, aki egyben az ünnepi szentmise szónoka is volt, mutatta be az ünnepi szentmisét a budapesti Szent István bazilika előtti téren. Másokkal együtt koncelebrált Erdő Péter bíboros prímás is. Szent István történelmi nagyságát nem csupán kivételes adottságai és tehetsége alapozta meg, hangsúlyozta szentbeszédében Mohos Gábor. Hite messze több volt politikai eszköznél, amely Magyarország nyugati világhoz való csatlakozását szolgálta. Mély személyes meggyőződés és mindennapi valós tapasztalat volt, amely életét és uralkodását meghatározta. Szent István legértékesebb öröksége Szűz Mária hatékony anyai közelsége. Zárta szentbeszédét a segédpüspök. A liturgiát követően megtartották a hagyományos, országos szentjobb körmenetet. Szent István napja alkalmából díszpolgári címet adományoztak Marton Zsolt megyés püspök récére Vász város önkormányzata. A díszok levelet és plakettet Matkovics Ilona polgármester és Kis Zsolt alpolgármester adták át augusztus 20-án a Konstantin téren tartott városi ünnepség keretében. A méltatásban elhangzott, hogy Marton Zsolt Váci megyés püspökként főpapi szolgálatával, városépítő tevékenységével és az egyházi örökség megújításáért végzett munkájával Vác jelenének és jövőjének meghatározó formálója lett. A megyés püspök rövid hozzászólásában megköszönte az elismerést, hozzátéve, hogy úgy tekint rá, mint amely nem csak az ő személyének, hanem az egész Váci egyházmegyének szól, és amelyet egyházi és világi munkatársaival közösen érdemeltek ki. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, a Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
1: Véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 9 óra.
0: A Mária Rádió Budapesten az FM 88,8 MHz-es frekvencián fogható.
2: Megújulás. Bábel Balázs érsek atya katekézise következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, a mai alkalomra a 6. és 9. parancsolat tárgyalását tűztem ki. A 6. az így szól, hogy ne paráználkodj, a 9. pedig felebarátott házastársát ne kívánd, az eredetiben így van, hogy felebarátott feleségét ne kívánd. Ezt a kettőt összevonjuk, mert valójában egy témakörről van szó. Az egyikben a megvalósult bűn, a másik pedig az arra való készület van, és hát így együttesen kiadják azt a erkölcsi területet, amit mi a nemiség körébe szoktunk belevenni. Ugyanis a szexualitás szó az valójában a testiséget jelenti csupán, a testi oldalt. A nemiségben ugye benne van a nem, a nemzés, az élet továbbadása, egy teljesebb kifejezése ennek a parancsolatnak, és erre a kettőre építi föl aztán a keresztény, de főként a katolikus teológia az etikáját, a erkölcstanát, ami nagyon sokrétű. Még ebben a nagy katekizmusban is, ami végül is nem egy szakteológia, hanem a művelt emberek számára adja elő a mi hitünk tanítását, ebben is hosszú oldalakat tesz ki, hogy férfinak és nőnek teremtett bennünket az Isten, a tisztaság hivatása, a személy teljessége, önmagunk ajándékozása, tisztaság különböző életformái, a tisztaság elleni vétkek, tisztaság, homoszexualitás, házasság, házastársi szeretet, házastársi hűség, gyermekáldás, házasság, méltóság elleni vétkek, egyéb vétségek, tehát óriási terület, és ugyanígy akkor, amikor ide veszük a 9. parancsolatot, az még a szív megtisztítása, harc a tisztaságért, a rendezetlen vágyaknak a féken tartása. Mondhatni azt, hogy ez egy nagyon nehéz témakör, abból a szempontból, hogy szembe találkozik a világ felfogásával, tehát nem lehet azt mondani, hogy mint amikor azt mondjuk, hogy ne hazudj, akkor azért azt az emberek többsége azt mondja, hogy hát igen, ne hazudjunk, mondjunk igazat, bár borzasztó hazug világban élünk ettől függetlenül. Itt már azonban teljesen megoszlanak a vélemények, mert ki is veszik a bűnnek, a vétségnek a téma köréből ezt a területet. Nagyon nehéz magyarázni az embereknek úgy, hogy a katolikus tanításhoz hívek legyünk, mert nagyon nagy ellenállással találkozunk, de éppen itt van, ami mostani 14. Leó pápánknál látjuk azt, hogy ő kiáll a katolikus tanítás mellett, és nem vitatkozunk másokkal, hogy itt így van, úgy van, ez a katolikus tanítás. És nem is azt mondjuk, hogy ez a központja a katolikus tanításnak. Tehát lehetne azt mondani, amikor a parancsolatokról van szó, akkor ez a hatodik parancsolat. Tehát nem e körül forog végül is a keresztény erkölcs, de nagyon fontos. És nem lehet azt mondani, hogy már itt így csinálják, úgy csinálják, nekünk megvan a tanításunk. Épp a napokban olvastam, hogy a katolikus Lengyelországban az egyneműek házasság kötését engedélyezték Varsóba, megtört a jég. Hát ez is egy hazugság így, mert nem a katolikusok csinálták. Ott sem mindenki katolikus Lengyelországban, hanem nagyon liberális elveket vall. És azért teszik ezt. Tehát itt nehéz nekünk erről szólni. Emlékszem, amikor kezdő ítoktató voltam, akkor az első áldozásra készítendő gyerekeknél, hát a tíz parancsolat előkerült, és akkor én ezeket a szavakat, hogy légy szemérmes, ne paráznák, hogy ezeket variáltam. Háláttam, hogy másodikos gyerekek nem értik, amit én mondok. Elmentem egy öreg kollégához ott a szomszédba, nagy hitoktató volt. Kérdeztem tőle, hogy hát ezt hogy oktatod, ezt a parancsot? Hát azt mondja úgy, hogy a gyerekek ott vannak akkor még faluvégi pataknál, mit tudom én, őriztek valami libát vagy állatot, és egyik azt mondja, hogy fürödjünk, a másik azt mondta, de még fürdőruhánk sincs. Hát nem számít az. Levetették a fürdőruhát, vagy a ruhájukat, belementek mesztelen, el sem mondom, ami ott történt. Ez a paráznaság, mondta akkor. De most a mostani gyereknek azt mondanánk, hogy pornó, akkor elővenné a telefonját, azt mondja, hát itt ilyeneket lehet látni. Tehát nagyot váltott a világ azóta, és valójában, ha így nézzük, én, nem is én, hanem Benedek pápa volt az, aki azt mondta, hogy Európának ez az értékrendje, ami azért nagyjából a kereszténységhez kötődött, az a második világháború után 1968-hoz kötődött. A szexuális forradalom olyan szintre emelődött Franciaországba a fiatalok lázadásával, hogy azt tűzték ki célnak, hogy teljes szabadosság legyen. Volt itt egy öreg pap az érsekségén néhány évvel ezelőtt, Kanadában egyetemi tanár volt, azt mondta, hogy oda is begyűrűzött akkor ez a mozgalom, és ő, mint tanár, kinézett az ablakon, azt látta, hogy az egyetemisták egyik épületből a másikba mesztelen szaladgálnak. Tehát ott kezdődött ez 1968-ban, ez a fajta teljes szabadosság, és ugye a rendszerváltás után, akkor begyűrőzött hozzá ez a posztmodern, a kemény materializmus a maga kiábrándultságával, és ott tartunk, ahol tartunk. Ugye mondják, hogy depressziósak az emberek, pedig ez a fajta szabadság teljesen megadatott számukra, hogy itt már nincsen köt bilincs számukra. A Szentírás, amikor azt mondja, hogy ne paráználkodj, felebarátod házastársát, ne kívánd, akkor add elénk egy mércét, egy segítséget az életben. Ugyanis kettős véglet mindig volt, az egyik az, hogy istenítették, gondoljunk a termékenységi kultuszokra, ott a pogány világban a termékenységi kultuszokkal nagyon erőteljes volt a szexuális beállítódottság. Viszont az egyes korok pedig olyan gnosztikus eretnekségeket behoztak, amelyek testtagadókká váltak. És azt mondták, hogy minden bűnös, ami a a testtel kapcsolatos. Látni kell, hogy még a kereszténységre is hatott egy Szent Ágoston, egy ilyesféle szektával is ő találkozott, és ő, aki mondjuk egy eléggé viharos ifjúságot élt meg, nagyon szigorú lett a nemiség és a hatodik parancs területén, ami aztán ráragadt az egyházra is. És hát meg kell találni azt a hely és mértéket, amiért Isten ezt adta. Papini azt mondja, hogy a szexualitás benne, hogy a házasság formájában az ifjúság legnagyobb kísérlete, hogy megakadályozza a végzetet a szeretettel. Mert a végzet az, hogy meghalunk, kimúlunk. A nemiség, a ifjúsághoz kapcsoltan maga a házasság vállalja a gyermeket, hogy ennek a végzetnek, hogy kimúljon az emberiség, itt a megoldása. De ahogy említettem, voltak mindig olyan irányzatok, amelyek testellenesek voltak. 19. században Schopenhauer egy alapvetően materialista filozófus volt, de rettentően borúlátó volt az emberrel kapcsolatban. Azt mondta, hogy a szexualitásban megmutatkozik az, hogy az ösztön felül emelkedik az értelem felé. Mert, mondja, azért a pillanati boldogságért továbbadja az életet, és mire való az élet? Hogy abszurd legyen, hogy ne legyen értelme, hogy tele legyen szenvedéssel. És azt mondja, ezért kialakult az emberbe a szemérem érzet, mondja Schopenhauer, hogy szégyelli azt, ami értelme folytán meghosszabbítja az emberi szenvedést. Érdekes filozófia. Egyébként a nirvána a hinduknál, vagy a buddhistáknál inkább, éppen azt mondja, hogy mindenféle vágytól meg kell szabadulni, mert az okozza az ember boldogtalanságát. És hát a szenvedélyről mindenki tudja, hogy az lehet emelkedő is, de ugyanakkor lehet nagyon veszélyes is. Hogy a Nagy Lászlónak a verse, hogy ki viszi át a szerelmet a túlsó partra, azt kell mondanunk, hogy senki. Maga Jézus mondja, hogy megszűnik a házasság, de a szeretet megmarad. Ugyanis a szerelemért az emberek gyilkolnak. Hát gondoljunk, mennyi féltékenység van, mennyi szomorúságot hagy az emberekbe, ha egyik a másikát elhagyja. A fölbomlott házasságok, gyerekekre is milyen hatással van, ugye? Tehát ezért itt meg kell találni az Kylla és Karybdisz között a helyes utat. A újkorban főként a darwinizmus és a freudizmus az nagyon, hogy is mondjam, csak biológiaivá tette a nemiséget. A Darwin azt mondta, ez a szaporodás eszköze, mint az állatvilágban. Talán abban különbözik, mondta Darwin, az emberi szexualitás és az állatvilági, hogy ottan időszakhoz van kötve, és mindig a faj fenntartás szolgálja. Az embernél pedig magát a szenvedélyt, a szerelmet, az örömet. Freud meg azt mondta, hogy azért van nekünk annyi szomorúságunk, mert a kultúra kiterjesztette, vagy kitermelte a felettes ént, hogy ezt se szabad csinálnod, azt se szabad csinálnod, és ebből adódóan az ember tele van ilyen idegrendszeri problémákkal. De ha egyszer felszabadítjuk ezt a szexualitást, akkor az emberek boldogok lesznek, semmi sem köti őket. Hát ugye az egyrészt téves felfogása volt Freudnak, hogy az embereknek ez okozza az idegrendszeri problémáit, hiszen ő hozzá a betegek mentek mindenféle bajjal. Másrészt látjuk, amikor kinyitották szélesre, nyitották a kapukat, nem lett kevesebb idegbeteg, sőt, éppen nemrégiben olvastam, vagy hallottam a rádióban, és most utána néztem, valóban az egyetemisták 10 000-es létszám alapján mérték, 10 000 emberből 40-valahány% depressziós, és 1/3 foglalkozik, 37% az öngyilkossággal. Miért? Akkor a szabadság van, minden tehettek. Mert nincs hit, és kiégtek, kiéltek, kiváltak. Ez őket már valójában csak az dobja föl, hogyha jön a kábítószer, vagy valami ilyesmi, de egy tartós, harmonikus életet nem tud biztosítani számukra a mértéktelenség és a szenvedélyes élet. A Biblia eszményként állítja elénk az életállapotnak megfelelő tisztaságot, vagyis a házastársak közötti hűséget, az özvegyeknek is a megfelelő hűséget, illetve a házasságra készülőknek a önmegtartóztató életet. Persze ez így olyannak tűnik már, hogy ez aztán teljesen elképzelhetetlen, hogy ilyen lenne a mai világban. Ennek ellenére az egyháznak mondania kell. De nem mondhatja azt, hogy mindenki így csinálja, hogy aki hozzánk jön házasságkötésre, az már együtt él, Isten tudja mióta, és mi csak házasságot rendezünk, mégis mondanunk kell az eszményt. Egyébként Jézus magatartása tekintetben útmutató, mert mind a 4 evangélium hozza, hogy aki házasságot tör, az bűnt követel. Sőt, aki már szívében elköveti, az is. Ugye? Tehát mondatott a régieknek, ne törj házasságot. Én pedig mondom nektek, aki már ilyen-ilyen szándékkal egy nőre néz, mondja Jézus. De mondhatta volna, hogy egy nőre. És ugyanakkor, hogy aki elbocsátott nőt vesz feleségül, vagy aki elbocsátja feleségét és újra házasságot köt. Ezeket elméletbe mind nem engedélyezte, megróta Jézus. Elméletbe. De mikor ott volt a házasságtörő nő esete, ismerjük a történetet, házasságtörésén ért nőt elkapnak, a templom udvarámat ítékeznek fölötte. Na, te mit mondasz? Mert ugye meg lehetett kövezni. A fundamentalista iszlámban, mind a mai napig megkövezhetik, meggyilkolhatják, de általában csak a nőket, ugye? Mert az ilyen férfi jogú társadalom. Jézus ott először írogat a földre, és azt mondja, az vesse rá az első követ, aki bűnéki valók közöttetek. És akkor elpárolognak, azt mondja, senki sem ítélt el, én sem ítélek el. Menj, de többet ne vétkezzél. Vagy amikor leül Jákob kutyánál, ma az is csoda volt, hogy ő egy rabbi mester képébe járta a vidéket, és egy asszonya hosszasan beszélget, csodálkoznak a tanítványok. De kiderül, hogy annak az asszonynak már ötödik férje van, meg ki tudja, mi volt még az életébe, és mégse zavarja el, hanem beszél neki lelki dolgokról. Vagy ott van a Simon farizeus házába, megjelenik a bűnös asszony, alabárdos edényből drága nárdus olajat ker rá. Mondja a Júdás, hogy hú, ezt az olajat el lehetett volna jó pénzért adni. Az a nő nem kapálásból szerezte azt a nárdus olajat, bűnös életéből. Jézus azt mondta, hagyjátok, temetésemre teszik. Tehát felállítja a mércét, de mikor odament hozzá, vagy találkozott az ilyen emberrel, akkor irgalmasságot gyakorolt Jézus. De ugyanakkor nem mondhatta azt, hogy én nem fogadlak be téged. És így vagyunk a mostani új problémákkal. 16-17 évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, akkor taglaltan, hosszasabban beszéltem, úgyhogy korokhoz kötötten is a 6. parancsolat megvalósulásáról. Hogy gondolkodtak rajta az ókorban, az egyházatyák ókorban, középkorban, újkorban, és akkor még nem hoztam elő azt, hogy mi legyen a homoszexuálisok házasságával, vagy az LMBTQ-val, ez a mindenféle nemhez kötődő embereknek a megítélésével. Mert 20 éve ezelőtt ez nem volt, 25-tel. A 30 évvel ezelőtt úgy fejezte be valaki a levelet, hogy írta a barátjának, hogy a családom meleg szeretettel vár, senki nem gondolt semmire, azt gondolta, hogy szívélyesen fogadnak. Ma ez a szó le van kötve szinte már a homoszexuálisokra, szivárványos mozgalomra, és itt van ez az LMBTQ. Ez most nagyon nagy probléma. Mi legyen? Hogy legyen? Ferenc pápa az egyfajta elbizonytalanodást adott az egyik levelével, amikor azt mondta, hogy hát a homoszexuálisokat is meg lehet áldani. De utána aztán ő maga is helyesbített,

Fölbonthatatlan szövetsége. Az Ószövetség az engedményt tett a több nejűség irányába, és semmiért el lehetett zavarni az asszonyt. Voltak iskolák, hogy milyen címen lehet elbocsátani. Ezt keresték a fogódzó pontokat. Az asszony csúnya, rosszul főz, és így tovább. És akkor Jézushoz mennek, akkor azt mondja, hogy ti elbocsáthatjátok a feleségeteket, és valamiként van több nejűség nálatok, ez a gyarló emberi természetetek miatt van. Mondja Jézus, így fejezi ki, hogy kemény szívűségetek miatt. Mózes ezért engedte meg, de kezdetben nem így volt. Egy férfi volt, egy nő, aki a házasságot alkotta, méghozzá fölbonthatatlanul. És azt mondta, hogy amit Isten egybe kötött, ember szét ne válassza. Ez a katolikus tanítás mind a mai napig érvényes kell, hogy legyen. Az más kérdés, hogy egy egyházi bíróság megállapítja valakiről, hogy olyan kapcsolatban él, mert nem házasság szentségében, ami eleve érvénytelen volt. És akkor azt szétveszik. Van az Úr Jézusnál egy ilyen is, hogy kivéve akkor lett, ha pornéja van, de ott a nem pusztán paráznaság esetéről van szó, hogy akkor bocsáthatja, hanem érvénytelen házasságban vannak, akkor szétválhatnak. Tehát az Anya Szent Egyház ezt őrzi. Egyébként ráment egy ország annak idején, Anglia, 8. Henrik, ugye először nagy katolikus volt, Luther ellen fővette a harcot, megkapta a kitüntetést, az aranyrózsát a pápától. Csak hát szenvedélyes ember lévén beleszeretett Boleyn Annába, az egyik udvarhölgyébe, és miután rendes feleségétől, a navarai hercegnőtől nem született fiúgyereke, már pedig neki kellett trónörökös, el akart válni, de a pápa nem akarta szétválasztani. Mórus Tamás, ő inkább vértanú lett a püspökkel együtt. Nem fogadták el, hogy 8. Henrik az új házasságot kössön, és erre ő egy új egyházat alapított, aminek ő volt a főnök, vagy hogy mondjam, vezetője. Ez az anglikán vallás. Ezt kevesen tudják, hogy az anglikánok közül most már ők annyira elmentek, annyira liberalizálódtak, hogy sokan még anglikán papok is visszatértek a katolikus egyházba, éppen 16. Benedek pápa alatt. Na most ennek mintájára megkérdezték 14. Leó pápát, és azt mondta, az Anya Szent Egyház továbbra sem fogadhatja el az egyneműek házasságát. Nem adhatja rájuk az áldását úgy, mint házas párokra. És ugyanakkor is megkérdezték az LMBTQ közösségekről. Azt mondta, nyitott az Anya Szent Egyházunk. Befogadjuk őket, akik születésüktől fogva homoszexuálisok. Nem ítéljük el. Próbáljuk őket.

0: őket megérteni, elfogadni. Mert azért mondom, hogy születésüktől fogva, mert vannak komoly orvosok, akik azt mondják, hogy nagyon sok embernél ez a környezet hatására alakult ki a homoszexuális életérzés. Úgy, mint annak idején Simone de Beauvoir mondta a Második nem című könyvében, ez egy ilyen francia írónő volt, Jean-Paul Sartre-nak a felesége volt, azt mondta, hogy a társadalom kialakította a női és férfi viselkedési módokat, de ezt a társadalom hozta. Ezt le kell vetni, pedig nem így van, hiszen magában az emberi szervezetben is benne van a férfi lelkület és a női lelkület. Egészen más sok tekintetben. Azt mondja a Szent Atya, ezeket az embereket szeretettel látjuk. De kövessék Jézus tanítását, és a megtérés lehetősége előttük áll. Nehéz parancs, de erre is vonatkozik, hogy van széles út és keskeny út. Nem tehetünk mást. Mi toleránsak vagyunk, de nem így a muszlim világ. Az a nyugat, amelyik most kinyitja a muszlimok előtt az ajtót, nem gondol arra, hogy ha a fundamentalista iszlám teret nyer Európában, se a homoszexuális házasságoknak, se az LMBTQ közösségeknek nem lesz nyugalma. Egyszerűen üldözni fogják őket. Katolikus egyház megértő, de fölállítja a mércét. És ezért is, ugye a válást továbbra is tilalmazza, annak ellenére, hogy szinte az olyanná vált, mint mit tudom én, valaki egy munkahelyet vált a mai időkbe. Most félreértés ne essék, ez nem egy ilyen hivalkodás akar lenni, csak visszatekintés a családom útjába, amelyre nem áll a mostani unokatestvéreim világára. Apámnak volt 9 bátyja, meg volt nővére is, anyai részről is volt egy nagybátyám, 3 nagynéném, egy se vált el. Egy se. Szüleim se természetesen. Nem így a gyerekek és az unokák. Tehát valamiképpen volt rá példa 100 évvel ezelőtt, pedig nem voltak napi áldozók a nagybátyáim. Egy-egy jobban vallásos volt. De valahogy a házassági hűség sokkal jobban kötötte az embereket. Mindkét oldalról. És hát ugye ezt ma is tartja egyházunk, mert a fölbomlott házasságoknak legnagyobb vesztesei maguk a gyermekek. Ezért is óvja ezzel a parancssal Anyaszentegyházunk a házasságot, és ajánlja a tisztaságot. Felsorolja itten a katekizmus a tisztaság a 6. parancs elleni vétkeket. Ja, házasság törése mindig azt értjük, hogyha érvényes házasságban lévők kapcsolatba lépnek idegen férfivel, nővel, ugye szexuális kapcsolatot létesítenek. Paráználkodás pedig az, amikor házasságon kívül élik meg. Ja, ide sorolják aztán a maszturbációt, az persze nem olyan súlyú, mint a házasságtörés. Ide tartozik súlyosan a vérfertőzés, a különböző visszaélés, a szexualitás aberrációi, ezek mind-mind, és a pedofília is, mind súlyos vétkek a 6. és 9. parancsolat ellen. Csat a gyermekvállalást is ide sorolja. Nem lehet annélkül erről szólni, hogy meg ne említsük, hogy 1968-ban 6. Pál pápa a természetes születés szabályozás mellett tört láncsát. Óriási fölzúdulás volt még a keresztény-katolikus világban is. És hát, ugye aztán különböző püspöki karok más-másként reagáltak rá, azt mondták, hogy miután a házasság elsőleges célja az életszövetség, a szeretetszövetség, és vele kapcsolatosan utána jön a gyermekáldás, korábban a gyermekáldást tették első helyre, ezért lelkiismeret függővé tették, hogy valaki, hát hogyan áll a mesterséges fogamzás, vagy a fogamzásgátláshoz. Viszont a 16. Benedek az mindig profétai volt e tekintetben is. Akkor még teológiai tanár volt. Azt mondta, Európa népei bevetették a mesterséges fogamzásgátlást pirulákkal, mindennel. Úgy érzik, főszabadultak. Három nemzedéknek kell jönni, megfeleződnek, és jön a harmadik világ, és az lecseréli Európa népét, meg Amerika népét, a fehér fajt. Ezt 1969 táján mondta. Mi történt? Ez van. Tehát Németországban is minden negyedik gyermek már muszlim. Franciaországban is meg. És hát mi is rátértünk a teljes fogyás útjára, ides tova már vagy 40 éve. Tehát ez is benne van ebben, és nem igaz az, hogy szociális kérdés a gyermekvállalás csupán. Az is. De éppen őseink mutatják, sokkal szegényebb világ volt, és születtek gyerekek. Most gazdag világ van, és nem születnek gyermekek. Ugye? És hát itt mindenről szól ez a 6. és 9. fejezet, mert egy összképet akar adni az embernek a nemiségéről és a tisztasághoz való hozzáállásáról. Azt lehet mondani, hogy itt vannak szilárd sarkpontok, de vannak olyanok, amelyek bizonyos szempontból módosulnak, árnyaltabbá válnak az egyház ilyen természetű etikájában. Pál apostolt mondják annak, hogy nagyon rigorista volt Pál apostol a házassági erkölcsel kapcsolatosan. De ne felejtsük el, hogy 6. vagy Pál apostol 6. Pál pápát akarta mondani. Pontosan ugyanazzal a világgal találkozott a hanyatló római korban, mint amiben mi most vagyunk. Amikor Rómába megy, találkozik a rómaiak erkölcsével, akkor azt mondja, hogy ezeknek az a nagy bűnük, hogy felismerték az Istent, de értelmükkel, de mégsem adták meg a köteles tiszteletet, hanem szenvedélyeknek hódolva kiszolgáltatták magukat ennek a erköstelen életformának. Azt látta, és ez is volt egyik végzete a római birodalomnak. Úgy gondolom, hogy a mostani Európának is azért nagyban ez is a erkölcsi erodálásához hozzátársul. Keresztény embereknek nagyon nagy fontossága, illetve lehetősége, hogy példát adjanak. Ha kevesen is vannak, hiszen Jézus azt mondja, hogy kisdednyáj, kovász vagytok. A fiatalságnak, illetve a példamutató házasoknak arra, hogy a 6. és 9. parancsolatot igyekeznek megtartani, mert ez valójában a szeretetért a teljesebb emberség kibontakoztatásáért van. Beron Gerlét atyának az 5. parancsolatra zseniálisan foglalja össze a ne paráználkodjál szóló imáját. Az élet eredése fölé varázsoltad a nemiségnek ezt a színpompás világát, amit szerelemnek nevezünk, és amitől kigyullad a lélek ezer színű lámpája, amitől megrezdül a szívnek ezer húrú hárfája, megindul a vér, s megrezdül minden ideg. Az egész embert lefogó érzés, az egész embert követel magának örökre. Ezeket te oltottad az emberbe, mert így teljesül teremtői elgondolásod, saját képmására alkotta, férfinek és nőnek teremtette, ezt csak azoknak adod, akik ezt személyi önátadást egyszer s mindenkorra felelős sors közösségben, a házasságban vállalták. Emeld fel, Uram, a szerelem szenvedélyei fölé a felelősség és hűség csillagát. Ébreszd föl a lélek és erő tudatát. Sugározd rá a tisztelet és csodálat aranyát, hogy amit legszebbnek és legszentebbnek alkottál, ne legyen a legmélyebb fertője a bűnnek, ne legyen oka a rombolásnak, ne legyen fészke a kiábrándultságnak, de legyen hordozója, legyen hasonmása, és legyen szentségi eszközlője a házasságban isteni életközösséged hullámzásának, irántunk érzett szeretetet hevének és lendületének. Add vissza nemi tisztaság hitét a világnak, hiszen te magad mondtad, csak az fogja ezt föl, akinek megadatott. S ahogy győzelemre vezetted a 12 halászt, vezesd itt is győzelemre választottaidnak, s megtisztult híveidnek harcát, az egész világ romlottsága ellen, gondolatban, szóban és tettben. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Megújulás. Bábel Balázs érsekatyakatekézisét hallották.

0: Enciklikák.
1: Hetedik fejezet. Vélemények különbözősége. 60. pont. Végezetül elismerjük, hogy a mostani helyzettel és a lehetséges megoldásokkal kapcsolatban többféle elképzelés és gondolkodási irány is megfogalmazódott. Az egyik végletet azok képviselik, akik minden áron fenntartják a haladás mítoszát, és azt mondják, hogy az ökológiai problémák egyszerűen megoldhatók lesznek új technikai alkalmazásokkal. Nincs szükség erkölcsi megfontolásokra, vagy alapvető változásokra. A másik véglethez azok tartoznak, akik szerint az emberi lény bármilyen beavatkozással csak fenyegetést jelenthet, és csak árthat a világ ökoszisztémájának. Ezért csökkenteni kellene a jelenlétét a bolygón, és meg kellene akadályozni mindenféle beavatkozást. E két véglet között kellene megfogalmaznunk a közös gondolkodás segítségével a lehetséges jövőbeli forgatókönyveket, hiszen a megoldásnak nem csak egyetlen módja lehetséges. Ez azt eredményezné, hogy a különböző elképzelések párbeszédet kezdhetnének egymással, hogy átfogó válasz születhessen. 61. pont. Sok konkrét téma van, amelynek kapcsán az egyháznak nincs oka arra, hogy döntő szóval álljon elő. Úgy véli, meg kell hallgatnia, és elő kell segítenie a tudósok közötti őszinte vitát, és tiszteletben kell tartania a vélemény különbségeket. De elég, ha csak őszintén rápillantunk a valóságra, és láthatjuk, milyen nagyon pusztul közös otthonunk. A remény annak felismerésére hív bennünket, hogy mindig van kiút. Mindig változtathatunk az irányon, és mindig tehetünk valamit, hogy megoldjuk a problémákat. Úgy tűnik azonban, hogy a változások és a pusztulás nagy sebessége miatt egy fordulópont tünetei észlelhetők, amelyek regionális természeti katasztrófákban és társadalmi, köztük gazdasági válságokban mutatkoznak meg. A világ problémáit ugyanis nem lehet egymástól elszigetelten vizsgálni, sem megérteni. Vannak térségek, amelyek már különösen veszélyeztetettek, és mindenféle végzetes jóslattól függetlenül tény, hogy a világ jelenlegi rendszere több szempontból fenntarthatatlan, mert nem gondolunk többé az emberi cselekvés céljaira. Arra, hogy ha végig tekintünk bolygónk térségein, rögtön észrevesszük, hogy az emberiség csalódást okozott Isten várakozásainak.
0: Enciklikák.

0: múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallják.
1: Szent István. Ma már csak így említjük a Kárpát-medencébe érkezett és ott letelepedett magyarságot, a keresztény világba bevezető uralkodót, Istvánt. És hogy miért? Arra is kitérek rövidesen, de nem szeretnék megfeledkezni arról, hogy a már megszokott módon köszöntsem önöket, kedves Mária Rádió hallgatókat. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió valamennyi hallgatóját. Szakály Sándor történész vagyok, aki szívesen osztja meg önökkel a belőle előbukkanó emlékeket, napjaink történéseihez kapcsolódó gondolatait. Az Árpád-házból származó Istvánt a magyarság, mint az akkori keresztény világba bevezető uralkodót, mint államalapítót tartja a napjainkban is az emlékezetében. Olyan uralkodóként tekintünk rá, aki megértve az idők szavát, felismerte, hogy egy korábban vándorló nomád népet miként lehet az akkori Európa népei országai közé beilleszteni, és mit kell mindezért a múltból feladni, hogy legyen hosszú távra is jövő. Az utókor értékelte mindazt. 1083-ban szentté avatták, és a mindenkori Magyarország fővédőszentje lett. Az által alapított keresztény magyar királyság mintegy 1200 esztendős fennállása során sok mindent élt meg és át. Háborúk, járványok, megszállások és területi csonkítások, de talpon maradt. Ez pedig szükség volt az egykori uralkodó bölcsességét, tapasztalatát megismerni és megőrizni, alapozni arra. Ma még inkább szükséges a változó világban azon eleinkre gondolni, alkotásaikat megismerni, akik nélkül ma nem lenne Magyarország és magyarság. S hogy ez így is maradjon, ahhoz közös erőfeszítésekre van szükség, mindenki számára elfogadható példaképekre, akik egyúttal utat is mutatnak. Első István, illetve 1083-tól már Szent István egyike, ha nem az első azok között, akikre oda kell figyelni. A világ változik, az évek múlnak, de az értékek jó, ha nem változnak. Szent István egy európai keresztény Magyarországot alapított, alapozott meg egy olyan államot, amely napjainkban is vállalható. Ha mindenkori döntéshozók visszatekintenek a múltba, és tanulmányozzák művét, és olvassák intelmeit, akkor rájönnek arra, hogy sok évszázaddal később is érdemes magyarnak lenni, országot építeni valamennyünk javára, példát adva ezzel mindazoknak, akik úgy vélik, eltörölt múlttal is lehet újat építeni. Az építéshez nem kell és nem szükséges a rombolás. A meglévőre építeni kell, és akkor kiderülhet, hogy erős alapokra épített vár, ország, nemzet nem veszhet el a népek nagy tengerében, mert van, aki segít. S ki, illetve mit segített igazán? A hit, a remény és a szeretet. Ezt is üzeni a múlt, s benne Szent István, akinek a tisztelet mindenkitől kijár.
0: Múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallották.

0: Hírpercek.
1: Újra temetik a Bátai Monostor területén feltárt sírokból előkerült földi maradványokat. 14. Leó pápa fogadta a libanoni elnököt. Kovász családfesztivál tartottak augusztus 20-án Pécset. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kontra Zsuzsát hallják. Augusztus 28-án pénteken 22 órától ünnepi szentmisével és újratemetéssel emlékeznek a Mohácsi csata 500. évfordulójára a Tolna megyei Báta Szentvér Bazilikában. A szertartást követően a Klastomhegyen feltárt mintegy 40 középkori ember földi maradványait a 3. Báta Mohács lovagi zarándoklat részvevőinek kíséretében helyezik örök nyugalomra a templomkertben. A középkorban a bátai Klastomhegyen állt a bencés rend Szent Mihályról nevezett monostora, amely a 14. század végétől híres búcsújáróhely lett, az ott történt eucharisztikus csoda következtében. A Szent László király által 1093-ban alapított bencés apátság a vérző ostya tisztelete révén a középkori Magyarország egyik legjelentősebb zarándok helyévé és nemzeti szentélyévé vált. Báta ma hazánk egyetlen szentvérkegyhelye. Leó pápa augusztus 20-án a Vatikánban találkozott József Aounin libanoni köztársasági elnökkel. Az államfő ezt követően az államtitkárságon folytatott megbeszéléseket, amely középpontjában az Egyesült Államok, Izrael és Libanon által aláírt megállapodás állt, tájékoztatott a Vatikán Rádió. A Szentszék aggodalmát fejezte ki a megállapodás végrehajtásának nehézségei miatt, és támogatásáról biztosította az erre irányuló erőfeszítéseket. A vatikáni találkozókra egy fokozottan feszült időszakban került sor, ugyanis továbbra is fennáll a politikai patthelyzet Dél-Libanon jövőjét illetően. A tárgyalások 8. fordulójának napirendje a két ország közötti keretmegállapodás előmozdítása és a béke felé vezető ütemterv kidolgozása lesz. 5. alkalommal rendezte meg a Pécsi Egyházmegye a Kovász Családfesztivált augusztus 20-án Pécset a Püspöki Palotától a Rózsakertig terjedő területen. 50 helyszínen várták programokkal a családokat. A rendezvény az augusztus 20-i városi ünnepségnek is helyet adott. Felföldi László megyéspüspök hívta létre a Pécsi Családfesztivált 5 évvel ezelőtt, amelynek állandó mottójául ezt választották. A mennyekországa hasonlít a kovászhoz, amelyet fogott az asszony, belekeverte 3 mérő lisztbe, és az egész megkelt tőle. E motto kifejezi, hogy kovászként szeretnék gazdagítani Jézus szeretetében a Pécsi Egyházmegye és a város közösségeit, a családok sokaságát. Az ünnepség a Szent István napi szentmisével zárult, amelyet a megyéspüspök mutatott be a Székesegyházban. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, a Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

0: Hitünk és életünk. Felnőtt katekézis Lépes Lóránt atyával.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. A szombati hittanóránk témája Máté evangéliumának 12. fejezete. A 33-tól a 37. versig fogjuk boncolgatni. Először ezt a részt felolvasom. Jelentsétek ki, hogy a fa jó, s a gyümölcse is épp úgy jó, vagy nyilvánítsátok rossznak, hisz gyümölcseiről lehet a fát felismerni. Viperák fajzata, hogy beszélhetnétek jót, amikor gonoszak vattok? A száj ugyanis a szív bőségéből szól. A jó ember jó kincseiből jót hoz elő, a rossz ember rossz kincséből rosszat hoz elő. Mondom nektek, az emberek az ítélet napján minden fölösleges szóról számot adnak, amit kiejtenek a szájukon. Szavaid alapján igazulsz meg, és szavaid alapján vonsz magadra ítéletet. Úr Jézus mondja, a száj ugyanis a szív bőségéből szól. A száj szoros értelemben az ember beszélő és táplálékot fölvevő szerve. Részei az ajkak, fogak, nyelv, torok, szájpadlás, íny. A Szentírásban a beszédben betöltött szerepe domborodik ki. A szájat megnyitni, vagyis elkezdeni beszélni. Aki a kezét a szájára teszi, az hallgat, illetve elhallgat. Aki más helyett, más nevében beszél, az az illetőnek szája. Például a Kivonulás könyvében olvassuk 4.16-ban, ő beszél majd helyetted a néphez, olyan lesz, mintha a te szád volna. Te meg olyan leszel számára, mint a sugalmazó Isten. A héber eredetiben valakivel szájról szájra beszélni annyi, mint közvetlenül vele szemtől szemben állva beszélni. Aki a héber eredetiben egy szájon van valakivel, az egyetértésben van vele, megegyezik a véleményük. Természetesen, amiket most említek, mindenre találunk utalást több helyen is a Szentírásban. Így a száj lehet szó, nyilatkozat értelmű is. Másfelől a száj evésre szolgál, aki vagy ami megnyitja vagy kitátja a száját. Az el akar valamit vagy valamit nyelni. Ezzel függ össze a héberben a kard szája kifejezés, illetve az, hogy a kard az ellenség húsát eszi, marcangolja. Például a második törvénykönyvben olvassuk a 32. fejezetben, kardom hússal lakatom jól. Vagy Sámuel második könyvében, itt a magyar fordításban a kaszaból ige felel meg a héber eszik, marcangol igének. A száj lehet teleszáj vagy falat harapás jelentésű is. Ezekből következően egyszerű rész értelmet is hordozhat. Például Zakariás proféta könyvében 13.8-ban ez áll. Ezen az egész földön, mondja az Úr, két rész elpusztul és elvész, a harmadik rész megmarad. A képes beszédben lehet például a város kapuja vagy nyílása barlangnak, kútnak. Izaiás proféta könyvében, 30. fejezetben Jahve a tévejgés zabláját veti a nemzetek szájába. Kedves testvérek, a mai hittanóra szüneteiben Schubert műveiből válogatunk és hallhatunk egy-egy részletet. Most tartsunk egy szünetet, de már most megemlítem, hogy a hittanóránk második felében lesz lehetőség arra, hogy telefonon hozzászóljanak, kérdezzenek, illetve kiegészítsék az elmondottakat. Már most megemlítem a számunkat, 00421 35 7 72 72 72.

Testvérek, Máté evangéliuma 12. fejezetében olvastuk a hittanórán kezdetén. Mondom nektek, az emberek az ítélet napján minden fölösleges szóról számot adnak, amit kiejtenek a szájukban. Szavaid alapján igazulsz meg, és szavaid alapján vonsz magadra ítéletet. A szó a nyelv legkisebb értelmes alapegysége, a személy önkifejezésének és kapcsolattartásának eszköze. A hétköznapi és vallásos nyelvben az ige szinonimája. Az Ószövetségben az ember szava nem csak a gondolat vagy akarat kifejezésére szolgál, hanem konkrét dolog is, mely objektíve létezik, hatékony, telítve van annak erejével, aki kimondja. A kimondott szó nem egyszerűen hangok sora, mely a beszélő gondolatából támad, és a hallgató tudatában gondolatot ébreszt, hanem láthatatlan, mégis valóságosan létező dolog, mint a lehelet, vagy a szóval együtt elhagyja, mely a szóval együtt elhagyja a szájat. Ezért a szó gyakran áll párhuzamban a lélek szóval. Például a 33. Zsoltárban imádkozzuk, az Úr szavára lettek az egek, és szája leheletére az ég seregei. Miután valaki kimondja, a szó fennmarad és hat. Akár áldás, akár átok, kimondott átkot csak Jahve áldása vagy a megfelelő áldás teheti hatástalanná. Ezért a szarkofágot, hogy ki ne fosszák, vagy a határkő a helyén maradjon, Babilóniában, Egyiptomban, Föníciában és Görögországban átokformulákat véstek rá. Mózest Jahve hasonlóvá tette magához, dicsfénnyel övezte. Ezért volt hatalmas szavaiban és tetteiben egyaránt. És szavára különféle csodák történtek. Az áldás, melyet a leviták Jahve nevében valakire vagy valamire mondanak, annak köszönheti erejét, hogy Isten rendelte el az áldását. A proféta a lélek embere, és Jahve vele van. Ezért szava Jahve szava. Egyetlen egy szó sem marad beteljesületlen, olvassuk, ugye több helyen erre utal a Szentírás. Ez a szó öl, mint a kard, vagy pusztít, mint a tűz. A messiás király szavának hatalma, ereje Isten rajta nyugvó lélektől való. Az Új Szövetségben az Isten fia nem úgy tanított, mint az írástudók, hanem mint akinek hatalma van. Szavával gyógyított, ördögöt űzött, halottat keltett életre, lecsendesítette a vihart, például a Márk evangéliumában erre fölkelt, parancsolta szélnek, és utasította a tavat, csendesedj, némulj el. A szél elült, és nagy nyugalom lett. Feltámadás után az apostolok tanítását, akik az ő nevében szóltak, csodákkal és jelekkel erősítette meg. Az isteni szó továbbadása az ige hirdetés az egyház küldetésének lényeges része. A liturgiában a szentségek létrejöttének és kiszolgáltatásának feltétele, hogy elhangozzanak a szentségek formájának szavai. Az erkölcsi életben a szó igazságát védi a 8. parancsolat, az emberi kapcsolatok és a közösségi élet alapfeltétel az igazmondás erénye. Szinte minden bűn kezdete szavakkal való visszaélés, a hazugság. Érdekes megfigyelni, hogy a 20. század bűnei közé tartozik az áldozatok elnémítása is.

Kedves testvérek, Franz Schubert c-moll vonós négyeséből hallottunk egy részletet, folytatjuk a mai hittanóra témáját, és pedig a következő mondatból indulunk ki: szavaid alapján igazulsz meg, és szavaid alapján vonsz magadra ítéletet. Vagyis a megigazulásról lesz szó a következő percekben. Az ember igazzá válásáról van szó Isten előtt. Bibliai képpel kifejezve megmenekülés Isten haragjától és részesedés az örök életben. A megigazulás gondolata csak ott jelentkezhet, ahol egyáltalán szó van az egyéni üdvösségről, és azt a földi létet meghaladó dimenzióban keresik. Az Ószövetség kezdeti kinyilatkoztatása az isteni igazságszolgáltatást még nagyon földi keretek között érzékelteti, de a gyökerek fölismerhetők. Isten a sínai törvényhozásban nem csak a szigorú megtorlást, hanem irgalmát is megígéri, és a hívő ember a szabadulást a törvény megtartásától, az engesztelő áldozattól és a bűnbánattól várja. Ezért gyarlósága ellenére is bízik Istenben. A végső időkre új törvényhozást várnak, ahol Isten az akaratát már az ember szívébe írja és kiárasztja lelkének erejét. Később a törvényre épülő vallásosság még inkább fölveti az egyéni megigazulás kérdését. A farizeusok kifejlesztették a szigorú megtorlásról szóló tanítást, ahol a motívum a törvény aprólékos előírásainak megtartása vagy áthágása. Isten csak azt mondta igaznak, akinél az érdemek nagyobbak, mint a hibák. De volt olyan vélemény is, hogy Isten egész Izraelt részesíti az eljövendő világ javaiban, és ott a botladozó emberek is irgalmat találnak. Nagyban és egészben mégis a törvény megtartásától várták a megigazulást, nem Isten irgalmától, s ez mind Jézus, mind Pál apostol kifogásolja. Például Szent Pál a rómaiakhoz itt levelében írja: hol maradt tehát dicsekvésed? Szétfoszlott. Mely törvény alapján? Vajon a tettek törvénye alapján? Nem, hanem a hit törvénye szerint. Az új szövetségben Jézus tanítása szerint az üdvösség Isten kegyelmi adománya, s ez az ő működésével el is érkezett. Minden embernek szüksége van a megtérésre, mert mindenki bűnös. Jézus tanítása azoknak szól, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot. És ő biztosítja a bűnös embert a megbocsátásról. Ő maga is közvetíti a bűnbocsánatot. Evangéliumában éppen az az új és központi tétel, hogy Isten irgalommal fordult az ember felé. Az apostolok is úgy fogták föl küldetésüket, hogy bűnbánatot és bűnbocsánatot kell hirdetniük az egész világon. Pál apostol főleg a rómaiakhoz írt Galatákhoz írt levelében foglalkozik a megigazulás tételével. Az előzmény nála is az, hogy minden ember bűnös. A zsidók vétkeztek a mózesi törvény ellen, a pogányok a lelkiismeret törvénye ellen. A mózesi törvény csak fölhívta a figyelmet a kötelességre, de nem adott belső erőt a megtartásra, ezért inkább szaporította a bűnt. Az ember az őszülőktől is csak a bűnös állapotot örökölte. A kiengesztelődést Krisztus kereszthalála hozta meg, s így belőle árad ki a megigazulás. Az ember a beléje vetett hit által válik az ő igaz voltának részesévé. Krisztus azzal dicsőítette meg az atyát, hogy engedelmesen elfogadta és végrehajtotta a kapott küldetést. Fiúi engedelmessége több hódolatot adott az atyának, mint amit a bűn megtagadott tőle, ezért lehet Krisztus minden megigazulás forrása. De az embernek a hitben azonosulnia kell vele, ezért meri Pál olyan kategorikusan kimondani, hogy a mózesi törvény nem vezet a megigazulásra. Kedves testvérek, megemlítem újból a telefonszámunkat.
A tanóra második felében hozzá lehet szólni a témához, eddig szó volt a száj és a szó bibliai értelmezéséről, és tovább elkezdtük boncolgatni a megigazulás témáját. A telefonszámunk 00421 35 7 72 72 72.

Kedves testvérek, a Biblia összekapcsolja a hitet és a megigazulást. A megigazulás a hitből és a hit által jön. A hit tehát a megigazulás gyökere, de Isten kegyelme által. Ugyanígy a kerességet nem lehet szembe állítani a hittel, hiszen a hit a kerességben fejeződik ki. És a keresség egyúttal jelképezi a Krisztus testébe való beoltást is. További kérdés, a szentírási szövegek csak azt állítják-e, hogy Isten nem számítja be a bűnt a megigazulásnál, vagy valóban eltörli? Itt főleg arra kell figyelni, hogy az apostol az megigazulásban a Szentlélek elnyerését látja. Tehát biztos, hogy ő jelen van egész bűnbocsátó és megszentelő erejével. Ezért beszél a trienti zsinat az ember belső megigazulásáról. A szentírási szövegek említik mind a jelen szabadulást, mind az élet napján, ítélet napján való szabadulást. Tehát már itt a földi életben történik változás bennünk. Ennek a kettőnek az egymáshoz való viszonyát tisztázni kell. Az egyház úgy értelmezi, hogy a bűn eltörlése és a kegyelem állapota valóságos, de egyelőre rejtett formában, majd csak az ítéleten válik külsőleg is látható.

az egyház elszakadt a zsidóságtól, ezért a mózesi törvényre épített farizeusi fölfogásnak nem maradt nagy jelentősége. De a keresztény szabadság fölismeréséből fakadó libertinizmus veszélye fennállott, és így a hit erkölcsi követelményei előtérbe kerültek. További lépés volt az, hogy a hit fogalmába belevegyék-e az egész keresztény életet, ahogy azt a kerességben vállalják, és az egyház eukarisztikus közösségében megélik. Ágoston már együtt nézte a megigazulást az ember teremtésével, Isten képiségével, elesett állapotával, egyház tagságával, szabad akaratával és a szentségek hatékonyságával. A megigazulás a bűnös teszi igazzá, az Isten ajándéka, és ezért lehet újjáteremtésnek nevezni. Krisztus szerezte meg számunkra kereszthalálával, és akkor válunk annak részesévé, amikor misztikus testének tagjává válunk.

Kedves testvérek, Ágoston tanítása irányt mutatott az egész középkorban, de bizonyos hangsúly eltolódás tapasztalható. A megtérés, az Istenhez való fordulás, a bánat, a megsértett isteni felség engesztelése nagyobb hangsúlyt kap. A szentenciákban és a summákban a megigazulásról szóló tanítás a bűnbánat szentségéhez tartozik. A megigazulás folyamatában 4 mozzanatot különböztettek meg. 2 Istentől jön, ez pedig a bűn megbocsátása és a kegyelem kiáradása, a másik 2 pedig az embertől, ez pedig a hit, mely Isten felé mutat, és a bánat, mely ellene mond a bűnnek. Ezt ugye egyébként Nagy Szent Albert tanította. A Szent Bonaventura féle ferences irányzat pedig 3 mozzanatot látott a megigazulás lefolyásában, ezek pedig a következők. Isten irgalmas akaratát, Krisztus szenvedésének erejét, és a kegyelemnek, mint cselekvő,

készségnek a jelenlétét a lélekben. A két megoldás valójában nem mond ellent egymásnak, csak a terminológia más. Duns Scotus Isten adományáról még hozzátette az előre rendelés adományát. Ez a vázlatos magyarázat a későbbiekben kiépült, és helyet kapott benne a Szentlélek lélekben lakása, a gyermekké fogadás és az isteni természetben való részesedés.

0: A trientéi zsinat visszanyúlt a hagyományos tanításhoz, az atyákhoz és a zsinati határozatokhoz, és ezek alapján fejtette ki a katolikus tanítást. A gyermekek a keresztség által szabadulnak meg az átteredő bűntől, a felnőttek pedig a hit, remény, a szeretet, bánat és a keresztség vagy a bűnbánat szentségé által válnak megigazultá. Ezért a felnőtteknek elő kell készülni a megigazulásra, amiben benne van az ingyenes kegyelem felhasználása, vagyis az ember nem saját erejéből igazul meg, hiszen a kegyelem ad értéket tetteinek. Egy kedves testvérünket köszönhetjük a vonalban, Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Kedves Loránd atya, tetszett említeni az Úr Jézus szavait a Szent Máté evangéliumából, hogy a szív bőségéből szól a száj. Most szeretnék csak egy pár gondolatot röviden idézni, Monen Abbé szól az Arszi Szent című könyvből. Azt írja, az igazak szívében a Szent Lélek kelti a gondolatokat, s ő adja ajkukra a szavakat. Akiben a Szent Lélek lakik, nem mond gonoszat, mert a Szent Lélek minden gyümölcse jó. Ha kérdeznénk a kárhozottaktól, miért vagytok a pokolban? Ezt felelnék, mert ellenálltunk a Szentléleknek. És ha a szenteket kérdeznénk, miért jutottatok a mennyországba? Így felelnének, mert hallgattunk a Szentlélekre. Amikor jó gondolataink támadnak, a Szentlélek látogat el hozzánk. A Szentlélek a mi kísérünk. Van-e még egy ilyen jó vezető? A Szentlélek vezet bennünket, ahogy az anya vezeti kézen fogva 2 éves kisgyermekét, mint a vakot vezeti, aki lát. A Szentlélek olyan, mint a kertész, munkálja a lelkünket. A Szentlélek nekünk dolgozik. Ezért szeretném hozzáfűzni a mai hittanórához, ha megtetszik engedni, hogy a Szentlélek sugallataira hallgassunk. Ő mindig csak jóra int bennünket, jó gondolatokat támadsz bennünk, és ezeket a jó gondolatokat mondjuk el más embernek, és az ő sugallataira hallgatva beszéljünk az emberekhez, hogy mindig csak jót, szépet, lelket fölemelő dolgot mondjunk mindenkinek. Tartózkodjunk a hazugságtól, a megszólástól, rágalmazástól, mert ezek mind csak beszennyezik a lelkünket, és szomorúságot okozunk vele a Szentléleknek, és természetesen a teljes Szent Háromságnak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen. Köszönjük a kedves testvéreknek a kiegészítő szavait. Valóban, ahogy említette, nagyon fontos, hogy legyünk nyitottak és figyelmesek, tehát lelki füleinket nyissuk meg a Szentlélek sugallatai előtt. Kedves testvérek, azonban ezzel be is fejeződik a hittanóránk, hiszen vissza kell kapcsolnunk Budapestre, tehát megköszönöm, hogy együtt gondolkodhattunk a Szentírás szavairól, beszélhettünk a szóról, az emberi szájról, és természetesen szó volt egy viszonylag nehéz témáról, a megigazulásról. Köszönöm itt Észak-Komáromban Berta Péternek, Budapesten pedig Petik Andrásnak a műszaki szolgálatot. Áldott szép napot kívánva búcsúzik Önöktől Lépes Loránd atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: Rádió.
1: Hírpercek.
2: 14. Leó pápa fogadta a libanoni elnököt. Mohos Gábor püspök volt augusztus 20-i ünnepi szentmise szónoka. Marton Zsolt megyés püspököt Vác díszpolgárává választották. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kontra Zsuzsát hallják. Leó pápa augusztus 20-án a Vatikánban találkozott József Aounin libanoni köztársasági elnökkel. Az államfő ezt követően az államtitkárságon folytatott megbeszéléseket, amely középpontjában az Egyesült Államok, Izrael és Libanon által aláírt megállapodás állt, tájékoztatott a Vatikán Rádió. A Szentszék aggodalmát fejezte ki a megállapodás végrehajtásának nehézségei miatt, és támogatásáról biztosította az erre irányuló erőfeszítéseket. A vatikáni találkozókra egy fokozottan feszült időszakban került sor, ugyanis továbbra is fennáll a politikai patthelyzet Dél-Libanon jövőjét illetően. A tárgyalások 8. fordulójának napirendje a két ország közötti keretmegállapodás előmozdítása és a béke felé vezető ütemterv kidolgozása lesz. Szent István király, Magyarország fővédőszentje ünnepén augusztus 20-án Mohos Gábor, Esztergom budapesti segédpüspök, aki egyben az ünnepi szentmise szónoka is volt, mutatta be az ünnepi szentmisét a budapesti Szent István bazilika előtti téren. Másokkal együtt koncelebrált Erdő Péter bíboros prímás is. Szent István történelmi nagyságát nem csupán kivételes adottságai és tehetsége alapozta meg, hangsúlyozta szentbeszédében Mohos Gábor. Hite messze több volt politikai eszköznél, amely Magyarország nyugati világhoz való csatlakozását szolgálta. Mély személyes meggyőződés és mindennapi valós tapasztalat volt, amely életét és uralkodását meghatározta. Szent István legértékesebb öröksége Szűz Mária hatékony anyai közelsége. Zárta szentbeszédét a segédpüspök. A liturgiát követően megtartották a hagyományos, országos szentjobb körmenetet. Szent István napja alkalmából díszpolgári címet adományoztak Marton Zsolt megyés püspök récére Vász város önkormányzata. A díszok levelet és plakettet Matkovics Ilona polgármester és Kis Zsolt alpolgármester adták át augusztus 20-án a Konstantin téren tartott városi ünnepség keretében. A méltatásban elhangzott, hogy Marton Zsolt Váci megyés püspökként főpapi szolgálatával, városépítő tevékenységével és az egyházi örökség megújításáért végzett munkájával Vác jelenének és jövőjének meghatározó formálója lett. A megyés püspök rövid hozzászólásában megköszönte az elismerést, hozzátéve, hogy úgy tekint rá, mint amely nem csak az ő személyének, hanem az egész Váci egyházmegyének szól, és amelyet egyházi és világi munkatársaival közösen érdemeltek ki. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, a Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A nyári hónapokban ünnepeljük Európa nagy védőszentjeit, Szent Benedeket, Európa atyaként, Szent Cirilt és Metódot, a szláv népek apostolait, svéd Szent Brigittát, a misztikus imádság és a zarándoklat szentjét, valamint Szent Terézia Benediktát, Edith Steint, aki életét áldozta Európáért. Mindannyian arra emlékeztetnek minket, hogy kontinensünk csak akkor találhat valódi békére, ha visszatér keresztény gyökereihez. Szent II. János Pál pápa így tanít bennünket. Európa jövője nagyban függ attól, hogy megtalálja-e az utat vissza Krisztushoz, aki egyedül képes reményt, életet és valódi egységet adni népeinek. A Mária Rádió mindennapi küldetése, hogy segítsen ebben az újjászületésben, imádsággal, tanítással és a hit tanúságtételével. Most arra kérjük Önöket, támogassák imáikkal és adományaikkal a Mária Rádió szolgálatát, hogy Európa újra felfedezhesse azt a lelki örökséget, amely igazi reményt ad a jövő számára. Köszönjük nagylelkű támogatásukat, és hogy velünk együtt imádkoznak Európa lelki megújulásáért. Isten fizesse meg áldozataikat.
2: Köszöntök mindenkit szeretettel, Szabó Tomás vagyok. Szent év van az idén. A szent évnek Ferenc pápa remény zarándokai nevet adta. És ennek alkalmából mi, a Mária Rádió, a Mária úttal közösen, a Ferenciek terén létrehoztunk egy zarándokpontot, a Mária út zarándokpontját. Ez a ferences templom bejáratánál van. Ahogy szembeálltok a templommal, jobbról, és ez a zarándokpont lehetőséget ad nektek arra, hogy tájékozódjatok, hogy hol vannak zarándoklatok, térképeket tudtok ott kapni, kiadványokat kaptok, itt lehet kiváltani a zarándok útlevelet. A szent évben tehát a zarándok ponttal akarjuk erősíteni azt, hogy odafigyeljünk Ferenc pápa bullájában megfogalmazottak szerint arra, hogy zarándokok vagyunk és zarándokoljunk, mert a szent évben a remény zarándokai az a téma, amit feldolgozunk. Még egyszer, létrehoztunk egy zarándok információs pontot a Ferenciek terén, a ferences templom bejáratánál. Gyertek el, nézzétek meg, és szerezzetek meg mindent, amit ott számotokra felkínálunk, és amire nektek szükségetek van. Isten áldjon benneteket a szent évben, Szabó Tamást hallottátok.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Kalmár Barnabás vagyok, a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium egyik tanulója. Immáron második alkalommal veszünk részt iskolánkkal a Medjugorjéban a katolikus ifjúsági világtalálkozón, azaz a Mladi Festen. Erről hallhatnak a következőben egy rövid beszámolót. Itt áll most mellettem Billik Erika tanárnő, akinek ez a gimnáziumi zarándoklat megfogalmazódott a szívében, és kitalálta azt, hogy szeretne gyerekeket is idehozni. Én, ha jól tudom, a tanárnő több mint 10 alkalommal járt már Medjugorjéban, de a következőkben pontosítani is fogja majd, hogy hányszor volt már itt. Úgyhogy tanárnő, az első kérdésem az lenne, hogy hányszor volt itt, és honnan jött az ötlet, hogy fiatalokat is idehozzon a gimnáziumból?
2: Valóban sokszor voltam már Medjugorjéban, megmondom őszintén, talán olyan 11-12-szer, talán így járhatunk, 11-12-szer voltam itt, legtöbbször családdal, és ez a harmadik év, hogy gimnazistákat is hozunk ide Medjugorjéba. 3 évvel ezelőtt voltam először itt, még a győri Bencés gimnáziummal együtt, és a tavalyi év során viszont már sikerült az iskolánk saját maga által szervezett útján részt venni, illetve hát ezt az utat megszervezni iskolán belül is. 10 évesen találkoztam én már ezekkel a medjugorjei Mária jelenésekkel, olvastam róla, és tulajdonképpen már akkor az első alkalommal, amikor már itt jártam, akkor úgy éreztem, hogy nekem ide vissza kell térnem, és 2017-től tanítok a Premontrei gimnáziumban, és megmondom őszintén, az első években, amikor ott tanítottam, úgy nem is jutott eszembe, hogy gyerekeket is ide kellene hozni. Aztán valahogy, nem tudom, a Jóisten úgy alakította, hogy pár éve, tehát pont 3 évvel ezelőtt volt az, hogy az a gondolat megfogalmazódott a szívemben, fejemben, hogy igen, kellene egy olyan utat szervezni, ahol gimnazistákat hozunk ide Medjugorjéba. Nem már csak azért is, mert ez egy talán egy olyan, mintha egy sűrített hittanóra lenne, amin itt talán a gyerekek részt vesznek, gyakorlatban látják azt, hogy hogyan élik meg a fiatalok a hitüket, és azt gondolom, hogy kiváló lehetőség arra, hogy megerősödjenek hitükben, illetve aki eddig bizonytalan volt, az is esetleg egy egyértelmű utat lásson maga előtt a jövőben.
1: Tanárnő, amikor felmerült önben ez az ötlet, hogy ide jönne Medjugorjéval, és elhozna bennünket, diákokat ide, mi volt a tapasztalata, hogy mi kellett ahhoz, hogy felkeltse a gyerekeknek, tehát felkeltse a mi érdeklődésünket Medjugorje iránt, és hogy mennyi időbe is telt, még beteltek ide a helyek. Tehát hamar elkapkodtuk a helyeket, vagy azért komoly szervezési munka kellett ahhoz, hogy megszólítson minket?
2: Hát a tavalyi év során mindenképpen nehezebb volt, tehát az előző szervezés az egy, mondjuk úgy, hogy lassabban sikerült feltölteni a helyeket. Az idei viszont én úgy gondolom, hogy szépen ment a maga útján, és már hát tulajdonképpen decemberben már tele volt a busz. Nyilván utána volt még némi változás, tehát van, aki visszamondta, de volt helyette, aki tudott jönni, úgyhogy összességében várólistánk is volt. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a szűzanyának ez egy nagyon kedves dolog, hogy mi szervezzük ezt az utat. Tulajdonképpen már a tavalyi tanév során is kialakult egyfajta rendszer, hogy hogyan is hirdessük meg az utat a fiataloknak. Már szeptemberben neki kell ennek állni, úgy látom, és jól is tettük, hogy így tettünk. Szeptemberben már osztályfőnöki órák keretében ismertettük az iskolába járó diákokkal ezt a lehetőséget, ezt az arándoklatot. Méghozzá úgy, hogy az előző évben az arándoklaton résztvevők közül többen tettek tanúságot. És azt gondolom, hogy a fiatalok leginkább, tehát akik most idén is jelentkeztek, újak, leginkább azért vállalták ezt az utat és ezt az arándoklatot, mert hogy a társaiknak a tanúságtétele megfogta őket. Vannak visszatérőink is, tehát többen vannak olyanok, körülbelül 19-en a csoportban, akik tavaly is voltak már velünk, És azt gondolom, hogy ez is egyfajta megerősítés számunkra, hogy, hogy ez egy jó lehetőség, ez egy jó út, egy jó lelki feltöltődés a fiatalok számára.
1: Talán egy utolsó kérdésem lenne. Nyilván említette, hogy több mint 10 alkalommal járt már Medjugorjeban, és ezért kérdeznék arra rá, hogy mi az, ami még mindig visszahozza ide? Mi az, amiért azt mondja, hogy még ezt a diákoknak is látniuk kell, hallaniuk kell, és át kell érezniük? Mi ez, amiért ekkora lelkesedés van önben, hogy még mindig szeretne Medjugorjeba jönni?
2: Hát talán nagyon egyszerűen annyi a válasz, hogy hát a szűzanya hív. Úgy érzem, hogy ez egy olyan fantasztikus lehetőség arra, hogy lélekben megerősödjön az ember, ezt saját magam is érzem, évről évre, amikor itt járok, hogy ezt az örömet, amit itt megtapasztalok, és ezt a hitbéli megerősödést, ezt úgy gondolom, hogy szeretném, hogyha a diákjaink is érezzék és megtapasztalják.
1: Itt áll mellettem Dallos Kelemen Renáta tanárnő, akiről azt kell tudni, hogy Billy Kerik a tanárnővel együtt az egyik szíve a csoportunknak, és nagyon komoly munkákat végzett, főleg az előkészületekben, hiszen horvátul és németül is anyanyelvi szinten beszél. Úgyhogy tanárnő, erre szeretnék első ízben rákérdezni, hogy az előkészületek mennyi időt vettek igénybe, és mennyire volt bonyolult leszervezni ezt az utat?
3: Így, hogy másodszor jöttünk már a Premontrei gimnáziumból, így ezért volt egy kis tapasztalatunk. Tudtuk azt, hogy melyek azok a helyek, ahol esetleg előzetes regisztrációra van szükség. Ezt megtettük, nagyon készségesen fogadtak minket, bármikor kértünk időpontot, akár melyik szervezetnél, közösségnél. Úgyhogy igazából én azt gondolom, hogy ez most már flottul működött, úgyhogy nem is kellett, hogy mérjük azt, hogy milyen hosszú ideig tartott.
1: A tavalyi évben is már, ha jól tudom, akkor szolgálatot vállalt, a tolmácsolási szolgálatot ön vállalta. Nagyon jól beszél a tanárnő horvátul, ezt megemlítem a hallgatóknak, és az a kérdésem, hogy honnan tanult meg horvátul, és milyen kötődése van a horvát nemzetiséghez és Horvátországhoz?
3: Horvát felmenőkkel rendelkezem. Én egy Gradisztyei horvát falunak a lakója vagyok, az én szüleim horvátok, horvát nemzetiségűek. Ez azt jelenti, hogy mi a családban igazából gyerekkoromtól fogva horvátul beszéltünk, mivel anyai, apai ágon is a felmenőim horvátok, ezért ez nem is volt kérdés. Én igazából magyarul tanultam meg közösségben. Nagyon-nagyon szeretem ezt a nyelvet, és nyilván a szívemhez is kötődött. De ezt nem úgy kell elképzelni, hogy mi Horvátországba jártunk volna, hiszen az előző rendszerben nem is nagyon lehetett kijönni az akkori Jugoszláviába. A török időkben, 1532-ben Jurisics Miklós védte Kőszeg várát, és ő katonákat hozott a mai Horvátország területéről, és a környező településeken az elnéptelenedett falvakat benépesítette, tehát ezek a horvát emberek telepedtek le itt a Gradisztyei falvakban, és igazából itt már 500 éve élnek úgymond horvátok. Igyekeztünk a nyelvet, a kultúrát megőrizni. Én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos számunkra, és a hitet is. El lehet mondani, hogy a horvátok katolikusok. Itt a reformáció sem tudott érvényt szerezni a horvátok körében. Amikor a gimnáziumba kerültem, a Premontrei gimnáziumba, akkor nagyon örültem, hogy bizony oda is járnak nemzetiségi tanulók, és nem csak német nemzetiségűek, hanem Szombathely földrajzi elhelyezkedése miatt horvátok is, vendek, és igazából szoktunk ilyen témanapokat szervezni nekik, amikor bemutathatják az ő kultúrájukat, a falusi szokásokat. Ezeken a témanapokon akár az egyesületeik is bemutatkozhatnak, és így színesebbé téve azért az iskola mindennapjait.
1: A kedves hallgatóknak mondom, hogy csoportunk részt vett egy kiránduláson, ahol a Csenákoló közösség tagjait látogattuk meg. Róluk annyit kell tudni, hogy ők itt élő fiatalok, akik hát nagyon nehéz körülmények között éltek, nagyon komoly életszituációkba kerültek, viszont ebből ki akartak szakadni, és gyakorlatilag egymás őrangyalaiként működve tevékenykednek, és próbálnak egymásnak segíteni, kézműveskednek, és nagyon-nagyon komoly és fegyelmezett életet élnek. Két fiatal is tanúságot tett a hitéről, viszont horvát nyelven, és a tanárnő fordította le nekünk. Tanárnő, az lenne a kérdésem, hogy egy egy ilyen komoly helyzetben, amikor első kézből egy számunkra, magyarok számára más nyelven kapta meg ezt az első információt, hogyan tudta egyrészt félretenni az érzelmeket, és tisztán ezt átfordítani, illetve hogyan tudta ezeket az érzelmeket utána újra beszélébe visszatenni, hogy ezt mi is ugyanúgy át tudjuk élni, ahogy ön megkapta.
3: Köszönöm, Barni, a kérdést. Nem egyszerű dolog a tolmácsolás, ez valóban így van. Azt gondolom, hogy érzelmeket nem is tudok és nem is akartam kihagyni ebből. Én azt látom, hogy a csenákoló közösségben egy nagyon komoly munka folyik. Ezek a fiatalok, akik itt élnek és próbálnak a függőségeiktől megszabadulni, ők olyan lelkesedéssel mesélnek arról, hogy itt milyen gyógyuláson mentek keresztül, hogy igazából persze néha a gondolatmenetet meg kell fogalmazni, át kell gondolni, de olyan különösebb nagy problémát számomra ez nem jelentett. Én mindig nagyon szívesen olvasok és hallok róluk. Nyilván az ember egy kicsit ilyenkor felkészül előtte, utána olvasok, hogy miről szól ez a csenákoló közösség, de hát tavaly is itt jártunk, úgyhogy innen kiindulva azért már volt egy kis tapasztalatunk a csenákoló közösséggel kapcsolatban is.
1: Hát ahogy hallottam, ugye említette, hogy már volt korábban Medjugorjéban. Hány alkalommal járt itt Medjugorjéban, és mi az a legnagyobb élmény, amit a múltban szerzett, és szóval mi az, ami így a 37. Mladi Festről így a legnagyobb élmény maradt meg önnek?
3: Ezek az ifjúsági fesztiválok mindig nagyon megérintenek engem, mert fiatalabbként én jártam világifjúsági találkozókra, és én akkor eldöntöttem, hogy majd aztán, ha már kiöregszem ebből, akkor majd önkénteskedni fogok. Aztán nyilván közben az ember családot alapít, és másképp alakul az élete, de én nagyon örülök, és most is fut a hátamon a hideg, amikor erről beszélek jó értelemben, mert hogy azok a dalok, a zászlók, amiket itt megél az ember, ezt nem lehet elmondani, ezt itt kell megélni, amikor az egész világról rengeteg fiatal együtt imádkozik, mindenki a saját anyanyelvén, mindenki mosolyog a másikra, mindenki türelmes a másikkal. Több tízezren vagyunk kint egy téren, és neki megyünk egymásnak, rálépünk egymás lábára, de bocsánatot tudunk egymástól kérni, és mindezt mosolyogva, holott mindenki elfárad ebben a 40 fokos hőségben. Visszatérve a kérdésre, én első alkalommal még az én szeretett saját plébánosommal voltam itt, aki hát most már azóta megöregedett és eléggé rossz állapotban van, de vele hatalmas élmény volt, és akkor még azért egy egész más tájat, egész más körülményeket találtunk itt, ezt értsd úgy, hogy 30 évvel ezelőtt voltam körülbelül itt először, amikor még a Krizsevácra is úgy mentünk föl, hogy bizony kis keresztek voltak, és nem ezek a szépen kimunkált kövek. Nagyon nagy élmény volt. Én arra emlékszem még, hogy ugyan én nekem nem volt arra lehetőségem, hogy látnokkal beszéljek, de akkor még ez bevett gyakorlat volt egyébként, hogy a látnokokkal is tudtunk találkozni, illetve tudtak találkozni, hogyha valaki ügyes volt. Nekem most ez a következő célom, hogy sikerüljön egy ilyen zarándoklat alkalmával megszólítani valamely látnokot, aki esetleg fogadna az otthonában és mesélne a csoportnak. Bízom benne, hogy sikerülni is fog előbb-utóbb ezt megbeszélnünk és összehoznunk ezt az időpontot. Aztán én elhoztam a családomat is, már a saját gyermekeimet ide, kétszer egy horvátországi nyaralással kapcsolatban, amikor elég délre jöttünk, és átugrottunk Medjugorjéba. Egyébként boldogan mondhatom el, hogy még a családi nyaralás során, ami még előttünk áll, idén augusztusban még egyszer el fogunk jönni, és hát nekem van két gyermekem, a húgomnak 3, és most már a kicsik is annyi idősek, hogy talán át tudják érezni, meg tudják tapasztalni ennek a helynek a kegyelmét, úgyhogy még idén augusztusban szeretném elhozni a gyerekeket ide, és itt családostul egyet feltöltődni. Illetve hát most az iskolából én másodszor jöttem, és nagyon örülök neki, hogy ennek részese lehetek ismét, és amikor este felhangzanak azok a dalok, amiket egyébként 30 évvel ezelőtt megéltem, akkor az valami leírhatatlan élmény.

0: Most pedig három résztvevő leányzót fogunk megkérdezni arról, hogy milyen élményekkel gazdagodnak itt az arándoklat során. Elsőként megkérem őket, hogy mutatkozzanak be és mutassák be magukat egy pár mondatban.
1: Hozbaer Nóra vagyok, a Salkházi Sára Technikumból, kisgyermeknevelő szakon vagyok, a 11. B osztályból.
2: Én Holzbauer Hanna vagyok, a Premontrai Gimnáziumból, és jövőre, ha minden jól megy, akkor leérettségizem ott.
3: Én pedig Gyalog Sára vagyok, szintén a Premontrai Gimnáziumból, és most végeztem a 11-et.
0: Most Nóri, téged kérdezlek, hányadik alkalommal jársz Medjugorjéban?
1: Nekem ez már a második alkalmam itt.
0: Hanna?
2: Nekem szintén a második.
0: Sára?
3: Nekem még csak az első.
0: Neked az első alkalmad, nektek Anna és Nóri pedig már a második alkalom. Milyen élményekkel fogtok innen Medjugorjéból távozni? Illetve akkor most pedig hozzád fordulok, Sára, hogy így első alkalom után mit fogsz magaddal vinni Medjugorjéból hazafelé?
3: Nekem nagyon tetszett így maga a városnak a hangulata, és így, hogy mindenki nagyon tud a hitére figyelni. Mária központúság nekem nagyon tetszett. Meg 31-én volt jelenés, ami nagyon nagy élmény volt számomra.
0: És lányok, nektek a második alkalom milyen volt?
2: Fantasztikus, mint tavaly is. Nekem megint nagyon tetszik, hogy a miséken, meg így magában az egész lelkesedésben, meg hozzáállásban nem az van, hogy Jézus meghalt, és akkor, hogy el van temetve, és gyászolunk, hanem hogy ők tényleg fölfogták, és tényleg rendszeresen meg is élik azt, hogy feltámadt, és vígadnak. És nekem ez tetszett a legjobban eddig.
0: Nóri, és neked?
1: Nekem is nagyon nagy élmény volt az idei. Nekem most külön tetszett a csenákoló közösség előadása, amit idén adtak elő először itt Medjugorjéban, és az hatalmas élmény volt számomra.
0: Nóri, tudnál a kedves hallgatóinknak megosztani pár információt a csenákoló közösségre, hogy kik ők, micsodák, és hogy milyen produkciót láttál tőlük?
1: A csenákoló közösség egy főleg fiataloknak alapított közösség, ahol különböző függőségekkel foglalkozó fiatalokat térítenek meg, illetve próbálják őket munkával a hitre nevelni. Nagyon sokat imádkoznak, nagyon sokat dolgoznak, és tegnap Jézus életét adták elő. A fiú és a lány közösségek összedolgoztak, és ez egy hatalmas rendezvény volt, ahol előadták Jézusnak a különböző azt, hogy Lázár feltámasztotta, azt, hogy keresztre feszítették, és azt is, hogy feltámadt.
0: Hát kedves hallgatóink, hallhatják, hogy azért a lányok hatalmas élményekkel fognak hazamenni Medjugorjéból. Sára, ez volt az első alkalmad, de amennyiben a Premontrai harmadjára is megszervezi az arándoklatot, tervezel-e egy visszatérést, egy második érkezést Medjugorjéba, illetve a lányokhoz, a másik két lányhoz, az ikrekhez, Nórihoz és Hannához fordulva, hogy harmadjára visszajönnének-e a Premontraival Medjugorjéba?
3: Nagyon nagy élmény volt, tervezek jövőre is visszajönni.
2: Én hasonlóan tervezek, hogy tartja a mondás, három a magyar igazság, úgyhogy jövünk jövőre is.
1: Én is szívesen visszajönnék jövőre.
0: Ha már visszatértek, lányok, Hanna és Nóri, az ezelőtti évről, és nektek ez már a második alkalom, tudtok valami különbséget mondani, hogy esetleg jobb, vagy rosszabb lett a fesztivál, vagy a szállás, vagy valami változott az elmúlt évhez képest?
2: Hát igazság szerint most itt jön a csenákoló közösség, ugye, mint Nórika is mondta, előadta a műsorát, az volt az, ami így változott, de nagyjából a programok ugyanazok, meg ami idén így, hát viszonylag meglepetésként ért minket, az a Mária jelenés volt a nulladik napunkon.
0: És mi volt ez a Mária jelenés, hogyha megkérdezhetjük tőled?
2: Itt Medjugorjéban több látnok is van, akiknek Mária rendszerességgel megjelenik. Közülük már csak egy valakinek szokott havonta. És az érdekesség az volt, hogy aztán minden 25-én, mint júniusban is 25-én megjelent, és azért volt rendkívüli az, hogy 31-én is bejelentette a látnok, hogy várható lesz egy jelenés. 9 órakor kezdődött egy rózsafüzér, ami egy órán keresztül tartott, és nagyon meghitt volt. Előtte, akiket így nagyon érdekelt, meg akik nyitottak voltak erre, ők fölzarándokoltak a jelenések hegyére. Rengetegen voltak, mi úgy verekedtük át magunkat a vége felé már a tömegen, és 10-től kezdődött a jelenés, ami nagyon megható volt, ugyanis akkora tömeg, amekkora ott volt, olyan néma csöndet lehetett tapasztalni, hogy nagyon megindító volt.
0: És esetleg emlékszel arra, hogy Mária mit üzent az emberek számára?
2: Imádkozott a fiatalokért, a családokért, a szentélyekért, így a világ békéért, és kért minket is arra, hogy imádkozzunk ezekért. Valamint a látnok kiemelte, hogy imádkozott mindannyiunkért egyesével, akik ott voltunk.
0: Nori, és tavalyhoz képest te tapasztaltál változást, bármifélét?
1: Hát én ugyanúgy a csenákuló közösséget, illetve a Mária Elena is, viszont én azt vettem észre, hogy idén sokkal többen voltak a rendezvényen, mint tavaly, mert tavaly mi a hátulján ülünk nagyon a rétnek, és mi voltunk a vége, most viszont sokkal hátrébb van a tömegnek vége, mint tavaly volt.
0: A kedves hallgatóknak mondanám, hogy a lányokkal jártunk a csenákoló közösségnek a házában, ahol két fiatal tanúságot tett a hitéről. Sára, én téged kérdezlek, hogy milyen volt megélni ezt az egészet, hogy mit tapasztaltál ezektől a fiataloktól, és hogy ebből te így a saját életedbe át tudtál-e valamit menteni, át tudtál-e valamit venni tőlük?
3: Két fiatalnak hallgattuk meg a tanúságtételét. Egyikük jó családi háttérből származik, és elmondta, hogy ennek ellenére is nehézségek voltak az életében. Elmesélte az egész életútját, hogy hogy talált vissza Istenhez, és hogy miután megtért, azután is voltak még göröngyös utak, de most éppen nagyon erős a hite. Én ebből nagyon arra következtettem, hogy az életben lesznek nehézségek, de Isten mindig kisegít minket.
0: És a másik emberről neked, Hanna, mi volt a véleményed?
2: A másik fiatalember, ő a háború idején született, aminek nagyon meglátszottak rajta a nyomai, ugyanis az édesapja elment katonának, hogy el tudja tartani a családot, így az ő életéből teljesen kiesett az apa figura embere, és így mindenféle mással kezdte el kipótolni. Ő is elmesélte az életútját, hogy milyen emberekkel találkozott össze, akik például drogoztak, cigiztek, alkoholt ittak rendszeresen, és hogy mivel ő rájuk nézett föl, ezért ő is bekeveredett ebbe. És számomra nekem ebből az volt a tanulság, hogy meg kell válogatni, hogy milyen emberekkel veszük körbe magunkat.
0: Nóri, és neked mit adott ez? Mit adott hozzád ez az egész közösségben töltött? Hát jó egy óra.
1: Számomra nagyon megható volt, hogy az előadások végén oda mehettünk ládákhoz, ahol írhattunk ima szándékokat, és elmondták, hogy ezeket az ima szándékokat ki fogják választani. Előbb-utóbb egyébként mindegyikre sor kerül, és azokért fognak imádkozni.

0: Most pedig Vince Léviát, az egyik zarándok társamat fogom arról megkérdezni, hogy hányadik alkalommal jár Medjugorjéban, és milyen élményekkel gazdagodott eddig.
1: Hát én már nagyon-nagyon sok éve járok Medjugorjéban, viszont ez csak a harmadik Mladifestem, de a családdal már amióta az eszemet tudom, mindig minden nyáron ellátogatunk Medjugorjébe, szóval így már nagyon ismerem a helyet.
0: És ha jól tudom, neked volt egy, hát elég extrém ötleted, mégpedig az, hogy a kedves hallgatóknak mondom, hogy itt az utolsó nap a Mladifesten gyakorlatilag a záró misét az föntartják a legmagasabb hegyen itt a Krizsevácon. És hát volt Liviának egy olyan ötlete, hogy hát lehet, hogy nem mindenki szeretne olyan korán kelni, ezért lehet, hogy fel kéne mászni oda már előző este, és ott aludni. Hát egyrészt honnan jött ez az ötlet, és fennaludtál-e? Ez is egy kérdés, és hogy és hányan csatlakoztak az ötletedhez?
1: Igen, ugye ez a misé ez hajnali 5-kor van, egy magas hegyen, amire egy nagyjából 1 óra az út föl. És én tavaly voltam először ezen a misén, amikor reggel hajnalban másztunk föl a hegyre, és arra értünk föl, hogy így mindenhol hálózsákok, polifomok és az emberek éppen ébredeznek, és így innen jött az ötlet, hogy hát milyen jó lenne, hogyha akkor jövőre mi is fölnaludnánk a hegyen, és már előre megbeszéltük, hogy akkor viszünk polifomot, meg hálózsákot, és akkor még este fölmentünk a hegyre, ahol nem voltak olyan sokan, hála Istennek, szóval így tudtunk helyet találni, de viszont mindig folyamatosan jöttek az emberek, szóval nem volt olyan, hogy ilyen csöndben lehetett volna aludni, szóval ezzel is számolni kellett, hogy így folyamatosan voltak hangoskodók, de így egyszerűbb volt, mert itt tényleg így kipihentebben tudtunk így ott lenni, a misi, meg így volt előre helyünk, mert akik reggel jönnek fel, azoknak már tényleg küzdeni kell a helyekért. És amúgy a Szent Mise az nagyon szép volt, ugye a napfelkeltében van ilyenkor a Szent Mise, de viszont ott nincsen fordítás, szóval horvátul megy a mise, a prédikáció van angolul. Végül 4-en aludtunk fönn a hegyen.
0: Ha egyetlen egy élményt kellene kiragadni az 1 millió élmény közül, ami itt ért téged, mi az az egy élmény, amit biztos, hogy mindenkinek el fogsz mesélni?
1: Nekem a legnagyobb élmény az, mint talán tavaly, meg idén is a Szent Misék voltak, az, hogy ennyire sok ember van együtt, és hogy 2 órás egy Szent Mise, de hogy nem érződik annak már, hogy annyira a kórus hihetetlenül szép, szóval az teljesen mindig magával ragad. És így ez az egész, hogy minden ország, vagy rengeteg országból vagyunk, és minden egy célért vagyunk, és hogy az emberek mégis milyen kedvesek, meg hogyha tényleg előre tolakodunk, akkor is így olyan kedvesen fogadtak minket mindig, és nem az volt, hogy elküldtek minket, hanem még megosztották a rádiójukat velünk, szóval így ez ami így a legnagyobb élmény volt nekem.
0: És mit gondolsz? Neked ez már nagyon-nagyon-nagyon sokadik alkalmad lenne jövőre. Visszajössz még?
1: Igen, mindenképpen szeretnék még visszajönni, és hozni más embereket is.
0: Kedves hallgatóink, hallhatják, hogy itt Medjugorjéban van valami a levegőben, az egészen biztos, ami egyszerűen ide vonzza a fiatalokat. Nagyon köszönöm a megtisztelő figyelmüket.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A gondviselés soha nem hagy cserben, mondta Vianney Szent János, az arszi plébános. Nem csak a templomban szolgált, szívén viselte a legszegényebbek sorsát is. Otthont alapított árva és nélkülöző kislányok számára, hittan tanított nekik, gondoskodott róluk. Sokszor úgy tűnt, hogy elfogy az élelem, nincs pénz a fenntartásra, emberi számítás szerint reménytelen volt a helyzet. Ő mégis rendíthetetlenül hitt benne. A gondviselés soha nem hagy cserben. És valóban, újra meg újra érkezett segítség, mindig akadt valaki, akinek Isten megnyitotta a szívét. Ugyanezt a hitet örökítette ránk a Mária Rádió alapítója, Emanuele Ferrario is. Gyakran mondta, a Mária Rádió nem a pénzből él, hanem a gondviselésből. Ez a gondviselés azonban sokszor az emberek nagylelkűségén keresztül valósul meg. Hiszünk a gondviselésben, Isten pedig sokszor az emberek nyitott szívén keresztül gondoskodik. Lehet, hogy most éppen az ön nagylelkűsége lesz az az eszköz, amely által valaki holnap meghallhatja az evangélium vigasztaló üzenetét. Köszönjük, hogy adományával is támogatja a Mária Rádió szolgálatát, és velünk együtt a gondviselés munkatársa lesz.
2: Kedves hallgatóink! A Szűzanya rádiója most komoly nehézségekkel küzd. 14 millió forintos működési hiányunk van, előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, miközben gőzerővel készítjük elő az új 60-i frekvencia elindítását, hogy még több lélekhez eljussunk. Így újra önökhöz fordulunk segítségül. Látogassanak el a honlapunkra, helyezzék el imaszándékukat a digitális térképen, és támogassák a rádió fennmaradását. Akár banki utalással, csekken, bankkártyával, akár személyesen a Gogol utca 28-ban adakoznak, a megjegyzésbe írják be Mária kertje. Érjük el együtt a 20 000 virágot, hogy szeretett rádiónk tovább szólhasson.

0: Szolgálni hívtad egykor ezt a férfit, s pappá nevelve magad mellé vetted, szent közösséget kegyes szívű gondos, támasza lett így, nyájadnak őre pásztorai tükre, fénye a vaknak, elesettnek atya, lankadó lelke mindeneknek mindig, mindene volt ő. Krisztus a jókat jutalmul az égben, megkoronázod, mi nekünk is add meg, hogy pásztorunkat nyomdokain járva mennybe kövessük. Himnusszal áldjuk mindeneknek atyát, felmagasztalván Isten fia téged, szent lélek Istent ugyanúgy dicsérjük, szerte a Földön. Amen.
1: Kelj oltalmamra, Uram! Ítéld meg, Uram, az engem ítélőket! Harcolj az ellenem harcolókkal! Ragadj vértett pajzsot, úgy kelj oltalmamra! És mondd lelkemnek, üdvösséged én vagyok! Lelkem pedig újjongjon az Úrban, örvendezzen, hogy szabadulást hozott. Még csontjaim is azt mondják, ki volna hozzád fogható, Uram? Megmented a gyöngét az erős kezétől, a nyomorult szegényt a fosztogatótól. Hamis tanúk állnak elő, és olyanról vádolnak, amiről nem tudok. Rosszal fizetnek a jóért, lelkem azért nagyon elhagyatott. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Kelj oltalmamra, Uram! Ítéld meg ügyemet, Uram! Védj meg, mert hatalmas vagy! Pedig amikor ők voltak betegek, gyászt töltöttem magamra. Böjtel sanyargattam lelkem, és esengve értük imádkoztam. Mint baráttal vagy testvérrel bántam velük, mintha anyámat gyászolnám, görnyedtem, búsultam. De amikor meginoktam, örömükben összegyűltek. Összegyűltek és gyötörtek, kiket nem ismerek. Szünet nélkül marcangolnak, ingerelnek, gúnyolva gúnyolnak, és fogukat vicsorgatják ellenem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ítéld meg ügyemet, Uram, védj meg, mert hatalmas vagy. Nyelvem egész nap igazságosságodat hirdeti. Meddig tűröd még, Uram? Mentsd meg lelkemet a gazságuktól, életemet az oroszlánoktól. Magasztallak akkor a nagy gyülekezetben, dicsőítelek a sok nép között. Nem ulassanak rajtam álnok ellenségeim, akik ok nélkül gyűlölnek, és sanda szemmel tekintenek rám. Látod, Uram, ne hallgass tovább. Uram, ne maradj tőlem távol. Kelj föl, állj ki igazságom mellett, igaz ügyem mellett, én Uram Istenem. Újjongjanak, örüljenek, akik igazam akarják. Szüntelenül mondják, legyen áldott az Úr, aki békességet akar szolgájának. Nyelvem akkor igazságosságodat hirdeti, és dicséretedet egész nap.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Nyelvem egész nap igazságosságodat hirdeti. Őrizd meg, Fiam, a szavaimat, tartsd meg parancsaim, akkor boldogan élsz.
1: Olvasmány Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből. Testvéreim, ha dicsekednem kell, gyengeségeimmel dicsekszem. Isten, Urunk Jézus Atya, aki mindenkor áldott, tudja, hogy nem hazudom. Damaszkuszban Aretász király helytartója őriztette a damaszkusziak városát, hogy elfogjon, és egy ablakból kosárban bocsátottak le a falon, így menekültem ki a kezéből. Ha dicsekednem kell, bár az mit sem ér, rátérek a látomásokra és az Úr kinyilatkoztatásaira. Tudok egy emberről Krisztusban, aki 14 évvel ezelőtt, testben-e nem tudom, testetlenül-e nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a harmadik égig. És tudom, hogy ez az ember, testben-e vagy testetlenül nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a paradicsomba, és titokzatos szavakat hallott, amelyeket embernek nem szabad kimondania. Ilyen dolgokkal dicsekszem, de magammal nem dicsekszem, ha csak gyengeségeimmel nem. Pedig ha valóban dicsekedni akarnék, nem volnék balga kérkedő, hiszen igazat mondanék. De óvakodom tőle, nehogy valaki többre értékeljen engem annál, amit bennem lát vagy tőlem hall. De hogy a nagyszerű kinyilatkoztatás elbizakodottá ne tegyen, tövist kaptam testembe, a sátán angyalát, hogy arcú csapkodjon, és el ne bízzam magam. Háromszor kértem ezért az Urat, hogy szabadítson meg tőle, de azt felelte, elég neked az én kegyelmem, mert az erő a gyengeségben nyilvánul meg, a maga teljességében. Ezért a legszívesebben a gyöngeségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje költözzön belém. Kedvem telik a Krisztusért való gyöngeségben, gyalázatban, nélkülözésben, üldöztetésben és szorongattatásban, mert amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős. Balga lettem, de ti kényszerítettetek rá, jól lehet az lett volna a kötelességetek, hogy ajánljatok, hiszen semmivel sem maradok el a fő-fő apostolok mögött, ha semmi vagyok is. Apostoli küldetésem bizonyítékai voltak nálatok, a nagy türelem, a jelek, a csodák és erő megnyilvánulások. Mi az, amiben a többi egyház mögött elmaradtatok, ha csak abban nem, hogy nem voltam terhetekre? Ezt a megbántást nézzétek el nekem. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Legszívesebben a gyöngességeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje költözzön belém, mert az erő a gyöngeségben nyilvánul meg a maga teljességében. Ez a kincsünk cserépedényben van, hogy a nagyszerű erőt nem magunknak, hanem Istennek tulajdonítsuk, mert az erő a gyöngeségben nyilvánul meg a maga teljességében.
2: Olvasmány Ludovico Gonzago feljegyzéseiből, amelyeket maga Szent Ignác mondott tolva. Ignác abban az időszakban, amikor lelkét még egészen betöltötték az üres és haszontalan lovagregények, amelyeket a régi idők híres lovagjainak kalandos történeteiről írtak, milyen gyógyuló félben volt, az idő eltöltésére szintén ilyen olvasmányt kért, de abban a házban egyetlen lovagregény sem volt. Ezért odaadták neki a Krisztus élete és a Szentek virágos kertje című könyvet, mindkettőt hazai nyelven. Ezeknek a könyveknek ismételt olvasása révén egy bizonyos fogékonyságot nyert a bennük megírt gondolatok iránt. Ezek az utóbbi időben készhez vett olvasmányai néha egészen elterelték a gondolatait a régi érzésvilágtól. Máskor viszont nem ritkán a régebben szokásos képzelődései martaléka lett, amint épp eszébe jutottak ilyenfajta olvasmányai. Közben Isten irgalmassága is segítette, és az új olvasmányokból merített gondolatait tovább vezette. Amikor ugyanis Krisztus Urunknak és a szenteknek életét olvasta, elgondolkodott magában, és ilyen következtetése jutott. Mi történne, ha éppen én cselekedném azt, amit Szent Ferenc tett? Vagy mi lenne, ha Szent Domonkos tetteit követném? Sokszor töprengett így bensejében. Ezek a gondolatok aránylag hosszú időn át fogva tartották lelkét, de azután, ha más változatos ügyek is közbe ékelődtek, újra csak elől lopakodtak a hiú és világias képzelgések, amelyek újabban már hosszú időre háttérbe szorultak. A réginek újjáébredése azután sokáig fogva tartotta. De a különböző tárgyú gondolatok megélésében felfigyelt egy nagy különbségre. Nevezetesen, ha a világias gondolatok töltötték be lelkét, nagy érzelmi szenvedély ragadta el. Amikor pedig már belefáradt ezekbe, szomorúnak és nyomorultnak érezte magát. Viszont amikor arra gondolt, hogy miképp követhetné a szenteknél megfigyelt erényes életet, nem csak akkor érzett valami egészen felszabadult lelki gyönyörűséget, amikor közvetlenül foglalkozott ezekkel, hanem akkor is boldog és vidám volt, amikor már nem is gondolt azokra. Ezt a lényeges különbséget azonban mindaddig nem vette észre, és nem is értékelte különösképpen, amíg egyik nap meg nem nyílt a lelki szeme. Csodálni kezdte ezt a különbséget, és megbizonyosodott saját tapasztalata révén, hogy a gondolatok egyik fajtájából szomorúságot, a másikból örömet merít magának. Ez lett tehát a legelső következtetés, amit a lelki élet titkaiból leszűrt magának. Azután pedig, amikor már a nagyobb lelki gyakorlatait is megkezdte, úgy tanította övéit, hogy először is ezzel a megtapasztalt következtetésével kezdte megvilágítani előttük a különböző szellemek megértését. Aki beszél, az Isten szavait közvetítse. Ha valaki szolgál, azzal az erővel szolgáljon, amelyet az Isten ad neki, hogy így minden az Isten dicsőségére váljék Jézus Krisztus által. Mindenekelőtt szeressétek egymást hűségesen, hogy így minden az Isten dicsőségére váljék Jézus Krisztus által.
0: Dicsérjük dallal az Urat, buzgókészséggel lelkesen, az órai medérre jár, s bennünket imádságra hív.

0: végzéseid útját futva járom, mert szívemet kitágítottad. Dermet lelkemmel porba roskadok. Igéddel éltess engem. Dolgaimat eléd tártam, és te meghallgattál. Taníts meg rendelkezéseidre. Döntéseid útját add meg értenem. Csodás tetteiden szemlélődöm. Dúlt lelkem, könnyes a kintól. Igéddel emelj föl engem. De tarts távol engem a hazugok útjától. Jóságodban add nekem törvényedet. Döntöttem, a hűség útját választottam. Végzéseidhez tartom magam. Döntéseidhez tapadok, Uram. Ne engedd, hogy szégyent valljak. Dicső végzéseid útját futva járom, mert szívemet kitágítottad. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Végzéseid útját futva járom, mert szívemet kitágítottad. Ingadozás nélkül az Úrra hagyatkozom. Szolgáltass nekem igazságot, Uram, mert ártatlanul élek, és ingadozás nélkül rád hagyatkozom. Tégy próbára, Uram, vizsgálj meg engem. Tisztítsd meg szívemet, lelkemet. Szemem előtt tartom jóságodat szüntelen. Igazságod szerint járok kelek. Nem ülök hitvány emberek közé. Alattomosokkal nem járok együtt. Gyűlölöm a gonoszok hordáját, és nem ülök istentelenek közé. Ártatlan szívvel mosom kezemet, s úgy járom körül oltárodat, Uram, hogy hangos szóval zengjem dicséretedet, és hirdessem csodás tetteidet. Szeretem, Uram, lakóházadat, dicsőségednek otthonát. Ne ragadd el lelkem a gonoszokkal, se életem a vérengzőkkel. Teli az ő markuk gonoszsággal, s vesztegető ajándékot rejt jobb kezük. Én azonban fedhetetlenül élek, szabadíts meg, és könyörülj rajtam. Lábam megmarad az egyenes úton, s a gyülekezetben áldom az Urat. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ingadozás nélkül az Úrra hagyatkozom.
1: Szívem az Úrban bízott, és ő megsegített. Téged hívlak, Uram, Istenem, ne fordulj el tőlem szótlan, mert ha némán elfordulsz tőlem, olyan leszek, mint azok, akik sírba szálltak. Hallgasd meg könyörgő szavamat, amikor hozzád kiáltok. Kezemet szent templomot felé tárok. Ne védj egy sorba a bűnösökkel és a gonosztevőkkel, akik társaikkal békésen beszélnek, de rosszat forralnak szívükben. Áldott legyen az Úr, aki meghallgatja könyörgésem szavát. Erőm az Úr és védő pajzsom. Szívem benne bízott, és ő megsegített. Örvendezik a szívem.

Fölkentjének szabadulása és menedéke. Szabadítsd meg, Uram, népet, áld meg a te örökséged. Légy pásztora és te vezesd mindörökké. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben,

0: Gyengeségében ugyan megfeszítették Krisztust, de Isten erejéből él. Mi is gyöngék vagyunk benne, de vele együtt élünk azzal az erővel, amelyet Isten ad. Dermet lelkemmel porba roskadok, igéddel éltess engem, Uram. Könyörögjünk. Urunk Jézus Krisztus, te megváltásunkért ebben az órában ártatlanul mentél a keresztfára, miközben sötétség borította az egész világot. Kérünk, add nekünk mindenkor azt a fényességet, amely elvezet minket az örök életre, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
1: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

0: Rádió.
1: A boldogság titka. Egy kereskedő elküldte fiát minden emberek legbölcsebbikéhez, hogy tudakolja ki tőle a boldogság titkát. A fiú 40 napig vándorolt a sivatagban, míg egy magas hegyen álló pompás várkastélyhoz nem ért. Ott élt a bölcs, akit keresett. Hősünk, ahelyett, hogy egy szent ember talált volna ott, a vár nagy termébe lépve zajos forgatagba csöppent. Kereskedők jöttek és mentek, a sarokban emberek beszélgettek, egy kis zenekar kellemes dallamokat játszott, és egy hatalmas asztalon a vidék legfinomabb ételei sorakoztak. A bölcs mindenkivel beszélgetett egy kicsit, s a fiatalembernek 2 óra hosszat kellett várakoznia, míg rákerült a sor. A bölcs figyelmesen meghallgatta, amikor a vendége előadta jövetelének okát, de azt mondta, hogy éppen nincs ideje arra, hogy a boldogság titkát elmagyarázza. Azt ajánlotta neki, hogy járja körbe a palotát, és 2 óra múlva jöjjön vissza. De szeretnélek valamire megkérni, tette hozzá a bölcs, és a fiatalember kezébe egy kis kanalat adott, amelybe 2 csepp olajat töltött. Fogd ezt a kanalat, és figyelj, hogy útközben ne lötykölt ki az olajat. A fiatalember így járkált föl le a palota lépcsőin, és szemét le sem vette a kis kanáról. 2 óra múltán visszatért a bölcshöz. Nos hát, kérdezte a bölcs, láttad a perzsaszőnyegeket az ebédlőmben? Láttad a kertemet, amelyet a kertészem 10 éven át építetett? Észrevetted a gyönyörű pergameneket a könyvtáramban? A fiatalember szégyenkezve ismerte be, hogy semmit sem látott. Csak azzal törődött, hogy ne lötyintse ki az olajat, amit a bölcs rábízott. Akkor menj vissza, és nézd meg világom csodáit, mondta a bölcs. Nem bízhatsz olyan emberben, akinek a házát nem ismered. A fiatalember már nyugodtabban fogta meg a kis kanalat, és ismét sétára indult a palotában, ezúttal megfigyelve minden művészi alkotást a mennyezeten és a falakon. Látta a kerteket, körös körül a hegyeket, a gyönyörűséges virágokat, felismerte a kifinomult ízlést, amellyel a műalkotásokat méltó módon elhelyezték. Amikor visszament a bölcshöz, részletesen beszámolt neki mindenről, amit látott. De hol van a rád bízott 2 csepp olaj? Kérdezte a bölcs. A fiatalember rápillantott a kanálra, és látta, hogy az olajat kilöttyintette. Nos, ez az egyetlen tanács, amelyet adhatok neked, mondta a bölcsek bölcse. A boldogság titka abban rejlik, hogy lássuk a világ minden szépségét, úgy, hogy közben ne feledkezzünk meg egy pillanatra sem a kanálban lévő 2 csepp olajról.

0: Hírpercek.
1: Nagy boldogasszony búcsút tartottak Andocson. Mohos Gábor püspök volt, augusztus 20-i ünnepi szentmise szónoka. Marton Zsolt megyés püspököt Vác díszpolgárává választották. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kontra Zsuzsát hallják. Az andocsi nagyboldogasszony bazilika idén is zarándokok sokaságát fogadta augusztus 15-én és 16-án. A kegyhely ünnepe a szűzanya mennybevételének titkát állította a középpontba. A plébános azt hangsúlyozta, Mária nem a saját fényében ragyog, hanem Krisztus fényébe öltözik. Az ember végső hivatása ugyanez, belépni Isten világosságába, Krisztust magára ölteni. A vasárnapi ünnepi szentmisét Berta Tibor katonai ordinárius mutatta be. Szentbeszédében kiemelte, Mária életében az Isten akaratára kimondott igen, a hit, a szolgálatkészség és a szeretet vált láthatóvá. A püspök arra buzdította a zarándokokat, hogy Máriát ne csupán tiszteljék, hanem erényeiben is kövessék. A zarándokok küldetést kaptak, Krisztus fényét hordozni, az egyház bölcsességét elfogadni. Szent István király, Magyarország fővédőszentje ünnepén, augusztus 20-án Mohos Gábor, Esztergom budapesti segédpüspök, aki egyben az ünnepi szentmise szónoka is volt, mutatta be az ünnepi szentmisét a budapesti Szent István bazilika előtti téren. Másokkal együtt koncelebrált Erdő Péter bíboros prímás is. Szent István történelmi nagyságát nem csupán kivételes adottságai és tehetsége alapozta meg, hangsúlyozta szentbeszédében Mohos Gábor. Hite messze több volt politikai eszköznél, amely Magyarország nyugati világhoz való csatlakozását szolgálta. Mély személyes meggyőződés és mindennapi valós tapasztalat volt, amely életét és uralkodását meghatározta. Szent István legértékesebb öröksége Szűz Mária hatékony anyai közelsége. Zárta szentbeszédét a segédpüspök. A liturgiát követően megtartották a hagyományos, országos szentjobb körmenetet. Szent István napja alkalmából díszpolgári címet adományoztak Marton Zsolt megyés püspök récére Vász város önkormányzata. A díszok levelet és plakettet Matkovics Ilona polgármester és Kis Zsolt alpolgármester adták át augusztus 20-án a Konstantin téren tartott városi ünnepség keretében. A méltatásban elhangzott, hogy Marton Zsolt Váci megyés püspökként főpapi szolgálatával, városépítő tevékenységével és az egyházi örökség megújításáért végzett munkájával Vác jelenének és jövőjének meghatározó formálója lett. A megyés püspök rövid hozzászólásában megköszönte az elismerést, hozzátéve, hogy úgy tekint rá, mint amely nem csak az ő személyének, hanem az egész Váci egyházmegyének szól, és amelyet egyházi és világi munkatársaival közösen érdemeltek ki. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, a Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozik.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: dicsértessék a Jézus Krisztus, nézzük a Mári Rádió mai délutáni és esti műsorait. Béke a Földön, imádság a világbékért, most a műsorismertetés után. Programajánlóval jelentkezünk 12-ra 10 perckor. Rózsafüzét imádkozunk közösen 12-ra 15 perckor. Örök igen részlet a Szentírásból 13 órától. Megváltottalak Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán 13-ra 10 perckor. Lelkiségi irodalom 13-ra 15 perckor. Inter Arma Caritas, a tábori lelkészség és a honvédelmi minisztérium műsora 13-ra 25 perckor. Perikópa, Jelenics István piarista atya szentírás magyarázata 14 órától. Litániát imádkozunk közösen 14-ra 15 perckor. Múltról és jelenről Szakály Sándor történész műsora 14-ra 25 perckor. Lelkiségi irodalom 14-ra 30-kor. A hírpercek és az imalánc után irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek 15 órától. Rózsafűzét imádkozunk közösen 15-ra 15 perckor. Tanúságtétel című műsorunk 16 órakor jelentkezik. Ezt követi a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása 16-ra 25 perckor. Körkép, regionális magazin 16-ra 50-kor. Balaton Berényi búcsú, Furján Zoltáni felvétele, az Zalaegerszegi Mári Rádió műsora 17 órától. Mégis szeretni, Gyökösi Endre tanítása 17 óra 35 perckor. Szentmisét közvetítünk Budapest Felső Krisztinavárosi Keresztelő Szent János templomból 18 órától. A Zsolozsma esti dicséretét imádkozunk közösen 19 órakor. Ilyeneki a mennyek országa, Homoki Nagy Katalin olvas fel saját meséből 19 óra 25 perckor. A hírpercik és a ráhangután kiáltás imádság a nemzetét kegyhelyekről 20 órától. Gébárti Boldogasszony kápolnában elhangzott szentmise homiliája 20 óra 16 perckor. Café Francesco podcast, Rónaszéki János atya előadása, abortusz lombik mesterséges megtermékenyítés témában 21 óra 5 perctől. Talentum, beszélgetések életvés értékekről 22 órától. A Vatikáni Rádió magyar nyelvadását hallgathatjuk meg 23 órától. Az igazság szabaddá tesz. Marsi Balázs atya emlékedése 23 óra 20 perckor. A Zsolozsba befejező imaórát imádkozzuk 23 óra 40-kor. A hírperc adásával zárul 23 óra 55-kor a Mári Rádió mai műsora. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is.
1: Mária Rádió. Béke. És minden dolgok mélyén béke él, és minden tájak éjén csend lakik. S a végtelenség összhangot zenél, s örök valók csupán mély álmaink. És minden bánat lassan béke lesz. És mindenik gyötrődés győzelem. S a kínok kínja, mely vérig sebez, segít túllátni a szűk életen. Testvéreim, a boldogság örök. S e tájon mind elmúló, ami jó, s az élet, a szép nagy processzió, mely indul örvény és síkok fölött, az égi táj felé tart csendesen. S egy stációja van, a végtelen. Juhász Gyula, béke.

0: programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
2: Szentvérkegyhely, Báta. Mohács 500. Megemlékezések Bátán a mohácsi csata 500. évfordulójához kapcsolódóan. Helyszín Báta. 2026. augusztus 22-e, szombat. 11 órakor Bátáról elszármazottak találkozója. 13 órakor történelmi kalandtúra. Táborélet, mesterségek, fegyveres bemutató. 17 órakor kulturális programok. Helyszín Nagysziget. Augusztus 23-a vasárnap. Emlékezés a mohácsi csata előtti Bátai Országos Gyűlés 500. évfordulójára. 10 óra 30-tól ünnepi megemlékezés a bazilikában, emléktábla avatás. 11 óra 30 perckor kezdődik az ünnepi szentmise. A szentmisét bemutatja Bíró László nyugalmazott tábori püspök. Augusztus 27-e csütörtök. 10. történelmi lovas zarándoklat. 11 órától középkori katonai tábor és fegyveres bemutató a Nagyszigetben. 17 órától hagyományőrző lovas bandériumok érkezése. Augusztus 28-a péntek. Második Lajos seregének nyomában. 9 órakor a történelmi lovas zarándoklat megemlékezése a Szent Vér bazilikánál, koszorúzás. Augusztus 28-án és 29-én kerül megrendezésre a harmadik Báta Mohás lovagi zarándoklat. Augusztus 29-én éjfélkor ünnepi szentmise, majd a Klastromhegyen egykor eltemetettek csontjainak újratemetése. 2 óra 30 perckor a lovagi zarándokok megáldása, útnak indítása. A szentmisét bemutatja Nyúl Viktor bátaszéki plébános.
3: A világ győzelmes királynője tiszteletére szóló ünnepi szentmise. Augusztus 23-án 16 órakor ünnepi szentmisét tartanak a világ győzelmes királynője tiszteletére a Szent Annaréti engesztelő kápolnánál, celebráns Székely János püspök atya. A szentmiséhez Boldogságos Szűz Mária királynő, a világ győzelmes királynője zarándoklat is csatlakozik. Augusztus 23-án vasárnap 11 óra 30 perckor gyülekező a Szent István téren. 12 órakor úrangyala imádság után indulás a Szent Anna rétre a Lánchídon keresztül. A zarándoklat érinti a Kútvölgyi Mária kápolnát. Tervezett érkezés a kápolnához 15 órakor. 16 órakor kezdetét veszi az ünnepi szentmise. A szervezők: Istenhegyi Szent László plébánia, Országos Engesztelő Ima Mozgalom, Szeretett Láng Mozgalom, Mária fiai Tótusz Túsz, térden álló férfiak Rózsafűzér Szentolvasó Ima Szövetsége és missziója, és sokan mások.
0: Programajánlót hallottak.

0: Imádkozzunk együtt! Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: A rózsafűzér imát a keszthelyi Ranoldár János római katolikus általános iskola diákjai imádkozzák. Rózsafűzér imánkat felajánljuk saját ima szándékainkra és a Mária Rádió hallgatóinak ima szándékaira.
2: Imádkozunk családjainkért, szeretteinkért,
1: iskolánk tanulóért, tanáraiért és minden dolgozójáért.
2: A betegekért,
1: elhunyt szeretteink lelki üdvéért.
2: Hálát adunk a Jóistennek az elmúlt év minden öröméért, a kegyelmekért, és kérjük Mária közbenjárását azért, hogy a nyári szünidőt tartalmasan, Istennek tetszően töltsük.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
4: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Az örvendetes rózsafüzér első titka. Akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál. Gábriel angyal így szólt Máriához. Íme, fogansz és fiút szülsz, akit majd Jézusnak nevezel. Nagy lesz ő, és a magasságos fiának hívják majd. Mária így szólt, íme az Úr szolgálója vagyok, történjék velem szavad szerint. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
4: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Ó Jézusom,
4: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
7: Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te szemszűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Erzsébet eltelt szent lélekkel, és hangos szóval így kiáltott. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhernek gyümölcse. Hogyan lehetséges, hogy az én uram anyja jön hozzám? Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: ellenkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és

0: Isten. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mindjárt

0: gyermekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az örvendetes rózsafüzér, harmadik titka, akit te, Szent Szűz, a világra szültél. Történt pedig, hogy amíg ott voltak Betlehemben, eljött Mária szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepújálta, és jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

0: Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Az örvendetes rózsafűzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Amikor leteltek a tisztulásuknak Mózes törvényében megszabott napjai, felvitték Jézus Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, és hogy áldozatot mutassanak be az Úr törvényének előírása szerint. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden

0: asztal. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom!

0: Az örvendetes rózsafűzér ötödik titka. Akit te szent szűz a templomban megtaláltál. A gyermek Jézus ott maradt Jeruzsálemben, szülei azonban nem vették észre. Három nappal később találtak rá a templomban. Rabbik körében ült, hallgatta és kérdezgette őket. Aki csak hallgatta, csodálkozott értelmén és válaszain. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed meg gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Úr Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
4: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
4: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
5: Dicsőítsd

Reményik Sándor, és a szívem is elhagyott engem. Mert bajok vettek engem körül, amelyeknek számuk sincsen. Utolértek bűneim, amelyeket végig sem nézhetek, számosabbak a fejem hajszálainál, és a szívem is elhagyott engem. Zsoltárok könyve, 40. fejezet, 13. vers. Ez a legnagyobb bűn. Ez a legszörnyűbb büntetés. S a legnagyobb nyomorúság is ez. Elhagyott engem, az én szívem is. Ülök a puszta homok közepén, csügged nehéz fejem. Ülök, akár a kő. Lomha kietlen kőmozdulatokkal tapogatom magam, vagy vad idegenül kutat a kezem a hely körül, hol a szívemnek lenni kellene. Nincs. Nincs. Elszállt, elillant az évek során. Őszökkel, tavaszokkal, bűnökkel, bajokkal, vándormadarakkal. Nem tudom kivel, nem tudom mivel, nem tudom hogyan, micsoda percekkel, órákkal, tolvajokkal. Illant el, szökött el, tűnt el, párolgott el, s hagyott el engem, az én szívem is. Még néha énekelnék, egyszer csak torkomon akad a dal. Elfagy, kihűl, nem érzem szívemet a dal alatt. Szólnék néha egy simogató szót, egyszerű, tisztát, édest, meleget, vigasztalót. Kimondom, koppan, érztelenül, csináltan, hidegen. Nem szűrhettem által a szívemen. Magamhoz vonnék néha valakit, közel, közel hozzám a félelmes magányba, de szegegy szárnyként visszahull a két kar, s visszahull a nagy ölelés vágya. A kitárt karok félszeg ritmusát nem a szív dirigálja. Indul a kezem irgalomra is, de nem dobban a mozdulatban semmi. Csak pénzcsillan koldus kezébe tenni, zeng a köszönet, ezer annyit adjon. Nem, csak szívet, csak egy kis szívet adjon. És imára is kulcsolom kezem, úgy esedezem szívtelenül szívért, szárazon adom Istennek magam. Hát, ha reám bocsátja harmatát, s kinyílik a kőből egy virág. Mert bajok vettek engem körül, amelyeknek számuk sincsen. És utolértek az én bűneim, és bűneim beláthatatlanok, hajszálaimmal el nem hullanak, s elhagyott engem az én szívem is. Nincs. Nincs. Elszállt, elillant az évek során. Ó, bűnök, bajok, őszök, tavaszok, gyilkos percek, rabló pillanatok, suhanó szárnyú nagy sors madarak, hová vittétek az én szívemet? Hozzátok vissza az én szívemet. Szeretni akarok.

0: Hírpercek.
1: Újra temetik a Bátai Monostor területén feltárt sírokból előkerült földi maradványokat. 14. Leó pápa fogadta a libanoni elnököt. Kovász családfesztivált tartottak augusztus 20-án Pécset. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kontra Zsuzsát hallják. Augusztus 28-án pénteken 22 órától ünnepi szentmisével és újra temetéssel emlékeznek a Mohácsi csata 500. évfordulójára a Tolna megyei Báta Szentvér Bazilikában. A szertartást követően a Klastomhegyen feltárt mintegy 40 középkori ember földi maradványait a 3. Báta Mohács lovagi zarándoklat részvevőinek kíséretében helyezik örök nyugalomra a templomkertben. A középkorban a bátai Klastomhegyen állt a bencés rend Szent Mihályról nevezett monostora, amely a 14. század végétől híres búcsújáróhely lett az ott történt eukarisztikus csoda következtében. A Szent László király által 1093-ban alapított bencés apátság a vérző ostya tisztelete révén a középkori Magyarország egyik legjelentősebb zarándok helyévé és nemzeti szentélyévé vált. Báta ma hazánk egyetlen szentvérkegyhelye. Leó pápa augusztus 20-án a Vatikánban találkozott József Aounin libanoni köztársasági elnökkel. Az államfő ezt követően az államtitkárságon folytatott megbeszéléseket, amely középpontjában az Egyesült Államok, Izrael és Libanon által aláírt megállapodás állt, tájékoztatott a Vatikán Rádió. A Szentszék aggodalmát fejezte ki a megállapodás végrehajtásának nehézségei miatt, és támogatásáról biztosította az erre irányuló erőfeszítéseket. A vatikáni találkozókra egy fokozottan feszült időszakban került sor, ugyanis továbbra is fennáll a politikai patthelyzet Dél-Libanon jövőjét illetően. A tárgyalások 8. fordulójának napirendje a két ország közötti keretmegállapodás előmozdítása és a béke felé vezető ütemterv kidolgozása lesz. 5. alkalommal rendezte meg a Pécsi Egyházmegye a Kovász Családfesztivált augusztus 20-án Pécset a Püspöki Palotától a Rózsakertig terjedő területen. 50 helyszínen várták programokkal a családokat. A rendezvény az augusztus 20-i városi ünnepségnek is helyet adott. Felföldi László megyéspüspök hívta létre a Pécsi Családfesztivált 5 évvel ezelőtt, amelynek állandó mottójául ezt választották. A mennyekországa hasonlít a kovászhoz, amelyet fogott az asszony, belekeverte 3 mérő lisztbe, és az egész megkelt tőle. E motto kifejezi, hogy kovászként szeretnék gazdagítani Jézus szeretetében a Pécsi Egyházmegye és a város közösségeit, a családok sokaságát. Az ünnepség a Szent István napi szentmisével zárult, amelyet a megyéspüspök mutatott be a Székesegyházban. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, a Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: Mária Rádió Mór, FM 92,9.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Jézus Krisztus evangéliuma Márk szerint. Amikor kilépett a templomból, egyik tanítványa megjegyezte: Mester, nézd csak mekkora kövek és micsoda épület! Jézus így válaszolt: Látod ezeket a hatalmas épületeket? Nem marad itt kőkövön, amit le ne rombolnának. Mikor az olajfák hegyén a templommal szemben leült, Péter, Jakab, János és András külön is megkérdezte: Mondd csak, mikor lesz mindez? S mi lesz a jele annak, hogy mindez beteljesül? Jézus így válaszolt: Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen titeket. Sokan jönnek majd az én nevemben, és azt mondják, én vagyok. És sok embert megtévesztenek. Amikor pedig háborúról és háborús hírekről hallotok, ne rémüldözzetek. Ennek meg kell történnie, de ez még nem a vég. Akkor nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Földrengés lesz itt is, ott is, meg éhínség, de ez csak a gyötrelmek kezdete. Vigyázzatok magatokra. Bíróság elé fognak állítani, és a zsinagógákban megostoroznak titeket. Miattam helytartók és királyok elé is hurcolnak, hogy tanúságot tegyetek előttük. Előbb azonban minden népnek hirdetni kell az evangéliumot. Amikor tehát oda vezetnek és kiszolgáltatnak nekik, ne töprengjetek előre azon, hogy mit mondjatok, hanem azt mondjátok, amit Isten sugal nektek abban az órában. Hiszen nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem a Szentlélek. Akkor halálra adja majd testvér a testvérét és apa a fiát. A gyermekek szüleik ellen támadnak és megölik őket. Miattam mindenki gyűlölni fog titeket, de aki álhatatos marad mindvégig, az üdvözül. Amikor majd látjátok, hogy a gyalázatos pusztulás ott dúl, ahol nem volna szabad, aki olvassa, értse meg, akkor, aki Júdeában van, fusson a hegyekbe. Aki a háztetőn van, le ne jöjjön a házba, és be ne menjen, hogy elvigyen valamit hazúról, és aki a mezőn van, vissza ne térjen, hogy elvigye köpenyét. Jaj, a várandós és szoptató asszonyoknak azokban a napokban! Imádkozzatok, hogy ez ne télen történjék. Olyan keserves idők jönnek, amilyenek még nem voltak ezen az Isten teremtette világon mindmáig, és nem is lesznek. Ha az Úr meg nem rövidítené azokat a napokat, egyetlen ember sem menekülne meg. De a választottak kedvéért, akiket ő választott ki, megrövidülnek azok a napok. Akkor, ha valaki azt mondja, nézd, itt a Krisztus, vagy amott, ne higgyétek. Föllépnek ugyanis hamis Krisztusok és hamis próféták, jeleket és csodákat művelnek, hogy még a választottakat is tévedésbe ejtsék, ha lehetséges volna. Vigyázzatok! Előre megmondtam mindent. A gyötrelem után következő időkben a nap elhomályosul, és a hold sem áraszt világosságot. A csillagok lehullanak az égről, és a világ mindenséget összetartó erők megrendülnek. Akkor majd meglátják az emberfiát, amint eljön a felhőkön nagy hatalommal és dicsőséggel. Szétküldi angyalait, és összegyűjti választottait a szélrózsa minden irányából, a föld szélétől az ég határáig. Vegyetek példát a fügefáról, amikor ága már gyönge és levelet hajt. Tudjátok, hogy közel van a nyár. A történtek láttára tudjátok meg ti is, közel van már az ajtóban. Bizony, mondom nektek, el nem múlik ez a nemzedék, amíg mindez meg nem történik. Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak. Ám de azt a napot és azt az órát senki sem ismeri, a mennybéli angyalok sem, sőt, még a fiú sem, csak az atya. Vigyázzatok, virrasszatok és imádkozzatok, mert nem tudjátok, mikor jön el ez az idő. Éppen úgy, mint amikor az idegenbe készülő ember elhagyja házát, és vezetését szolgáira bízza, mindegyikre a maga dolgát, a kapusnak pedig meghagyja, hogy virrasszon. Virrasszatok tehát, mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a házúra, este vagy éjfélkor, kakasszóra-e vagy reggel. Ha váratlanul érkeznék, alva ne találjon titeket. Amit nektek mondok, mindenkinek mondom. Virrasszatok.
5: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit színművész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Augusztus 22-e. Nem izzó haragom szerint bánok vele. Hoseás prófétánál olvassuk ezt a 11. fejezet 9. versében. Nem izzó haragom szerint bánok vele. A közösségünk fiataljai közül valaki meghívott bennünket, feleségemet és engem, hogy menjünk el Martonvására egy harcversenyre. Egyébként nagyon szép élmény volt. Igen, de számomra ez csak az egyik oldala volt a dolognak, mert belemerülni Beethoven misukájába az nagyszerű dolog. A másik része az volt, hogy nagyon keserves. Éles fájdalom volt a vállamban, a karomban, testi fájdalom. És ebben a kettőségben ültem ott, és figyeltem, hogy mindeközben mi zajlik bennem. Minden embernek van egy titokzatos szellemi központja, egy szellemi centruma, egy műhely, ahol feldolgozzuk azt, ami történik velünk, ahol feldolgozzuk az élményeket. Ez a centrum az én. Miközben ott ültem, azt figyeltem, hogy az én három felé figyel, és három felé is kifejti a tevékenységét. Ez az én megfeledkezhet a fájdalomról, és koncentrálhat a muzsikára. Ez az egyik lehetőség. De fordítva is történhet, hogy annyira fáj a test, ami miatt megfeledkezik az ember a muzsikáról, és a fájdalomra koncentrál. A harmadik lehetőség pedig, hogy az én önmagát figyeli, hogy most mit csinál az én. Ez az ember alapvető helyzete. Feszültségek között kell élnünk. Ezek a feszültségek összecsattannak az énünkben, és döntenünk kell, hogy miként viselkedünk, hova fordulunk. Gondolom az Istenben is van ilyen fajta szerkezet, mint mi bennünk. Ilyenfajta feszültség, amivel őnek is koncentrálnia kell valahová. Bocsánat, hogy így beszélek Istenről, a szemléletesség miatt teszem. Bizony, Istenben is ott van az irántunk való jogos harag, és a kegyelméből következő irgalmas szeretet feszültsége. Isten pedig az irgalomra koncentrál, a szeretetre koncentrál, és kegyelmesen dönt. És azt mondja, nem izzó haragom szerint bánok vele. Amen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották. Mária Rádió. Omnibus enim

0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
1: Gyermekként gondolkodunk. Miközben az atya képére összpontosítunk, egy másik figyelemre méltó tapasztalatban is részünk lehet. A lélek, akit az ima igazi szerzőjeként ismertünk fel, segítségünkre van, hogy döntő átalakuláson menjen keresztül az emberségünk rendeltetése szempontjából, hogy átalakuljunk. Tudjuk, hogy a keresztség által Isten gyermekeivé lettünk. Mert azáltal, hogy egyesültünk Krisztussal, az ő fiúi méltósága tisztán kegyelemből ránk szállt. Ez a megújult identitás csak egy belénk helyezett mag, amelyet a mi feladatunk őrizni és növekedni engedni. Az első keresztények annyira meg voltak győződve erről a rendeltetésről, hogy így búzdították egymást, amit az első János levél ír le. Szeretteim, most Isten gyermekei vagytok, de még nem nyilvánvaló, hogy mik leszünk. Azt tudjuk, hogyha megjelenik, hozzá leszünk hasonlók, mert látni fogjuk, amint van. A múlt században, mielőtt Isten feledésbe merült volna a kultúránkban, ezt a gyermeki természetet gond nélkül elismerték minden emberben. A kapott szentségektől és a vallási hovatartozástól függetlenül. Azt mondani, hogy mindannyian Isten gyermekei vagyunk, egyszerűen azt jelentette, hogy mindannyian egyenlőek vagyunk. Úgy kell magunkra tekintenünk, hogy azonos jogokkal és ugyanazon méltósággal rendelkezünk. János első levele azonban arra emlékeztet bennünket, hogy Isten gyermekeinek lenni felelősségünkre bízott fokozatos út is. Olvassuk csak el még egyszer. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem nyilvánvaló, hogy mik leszünk. Azt tudjuk, hogy ha megjelenik, hozzá leszünk hasonlók, mert látni fogjuk, amint van. Isten gyermekének lenni felelősségünkre bízott fokozatos út. Az imádság a leghétköznapi eszköz, amellyel ezt az utat végigjárhatjuk, odafigyelve a lehetséges buktatókra. A hegyi beszédben Jézus azt mondja, hogy a gyermeki élet első nagy kísértése az, hogy az Istenbe, mint atyába vetett hiteles bizalomnak csak a formáját, de nem a lényegét vállaljuk fel. Hogy is írta Máté? Amikor imádkoztok, ne tegyetek úgy, mint a képmutatók, akik az emberek szeme láttára szeretnek imádkozni a zsinagógában, meg az utcasarkon, hogy mutogassák magukat. Bizony mondom nektek, megkapták jutalmukat. Te, amikor imádkozol, menj be a szobába, zárd be az ajtót, és imádkozzál titokban mennyei atyádhoz. És mennyei atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz. Ez a figyelmeztetés nem tűnik túl időszerűnek. Az imádságukkal kérkedő emberektől ma üresek a terek. Sőt, a templomok is. Ezzel szemben provokatívnak tűnhet az a javaslat, hogy az imádságot félrevonulva a szobánkban, sőt, titokban éljük meg. Egy olyan korban, amikor úgy tűnik, hogy a dolgoknak csak akkor van értékük, ha nyilvánosak, sőt, nyilvánosságra hozottak, és mások látják azokat, annak tudása, hogy létezik egy kincs, amely azok számára van föntartva, akik visszahúzódnak, és a kíváncsi szemek elől védve élnek meg valamit, bizonyára érdekes hír.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazin műsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.

0: A történetírás valóban az idők tanúja, az igazság fénye, az emlékezet élete, az élet tanító mestere, a múlt idők hírnöke. Marcus Tullius Cicerótól idézve egy gondolatot köszöntöm Önöket az Inter Arma Caritas 15. évfolyamának 627. adásában. Dicsértessék a Jézus Krisztus! A szerkesztő Fodor Endre vagyok, mindenek előtt a műsor tartalmáról. ...2022-ben államalapító Szent István királyunk ünnepén a budapesti Szent István Bazilikában bemutatott Szentmisén a homiliát Berta Tibor püspök mondta. Ezt idézzük műsorunk első részében.
1: Ő nem vetette el a kereszténységet. Különbséget tudott tenni a hit és a hitet hirdető Krisztus követése és a magukat Krisztus követőknek mondók között. Meg tudta látni azt az egyházat, mely tagjaiban bár sokszor bűnös és nagyon gyenge, de az Isten segítsége által a maga egészében a krisztusi tanítás üdvösség

0: oktatott ünnepi szentmisén, a homiliát Berta Tibor püspök Magyarország katonai ordináriusa mondta. Ezt idézzük műsorunk első részében.
1: Az emberiségnek, a népeknek, államoknak és intézményeiknek, de az egyháznak is megvolt a gyermekkora, amikor úgy teremtettek kapcsolatot, úgy gondolkodtak, úgy formáltak ítéletet, mint egy gyermek. A felnőtt ember optimális esetben nem szégyelli magát a gyerekkoráért, ugyanakkor józanul megállapítja, hogy felnőttként máshogy gondolkodik és viselkedik. Mindennek megvan, ahogy a Prédikátor könyve mondja, a maga ideje, születésnek és halálnak, vetésnek, aratásnak, lebontásnak, építésnek, sírásnak, nevetésnek, hallgatásnak, szólásnak, szeretetnek, gyűlölködésnek, háborúnak, békének. Szent István korában másnak másképp és máshogy volt itt az ideje. A keresztény spiritualitás odafigyel az idők jeleire és tanul belőlük. Így voltak olyan elemei, amelyek idejüket múlták, és vannak folyamatosan megújuló részei, amelyeket a helyes valóságlátás és valóságértékelés tud érvényre juttatni a lélek segítség által. Nem elég útra kelni, az úton menni kell egyedül is elsőnek, elől indulni kell. Nem elég elindulni, de mást is hívni kell, és csak az hívjon magával, aki vezetni mer. Első királyunk merte vállalni az elindulás hatalmas felelősségét, és alkalmasnak bizonyult a vezetésre. A középkor kutatók legtöbbje megegyezik abban, hogy a legnagyobb államférfi volt történelmünk folyamán. Olyan uralkodó, aki az irányítás tudományát számos kihívás mellett meg tudta valósítani, amelynek az is része volt, hogy határozottan tovább építette apja Géza nagyfejedelem állam és egyház szervezést elindító munkáját. István rendkívül módon fajsúlyos, számos egyéni meglátással bíró egyéniség volt, erőskezű, hova tovább vaskezű hadvezér, aki az ország belső nyugalmát és külső békéjét egyaránt meg tudta valósítani. Több mint két évtizedes, viszonylagos nyugalomban való kormányzása, amely előtt ugyanakkor szorgalmazta a várépítést, nagyban segítette azt a fejlődést, melyet a későbbi viharok bár megtépáztak, de lerombolni nem tudtak. Uralkodása alatt egy sereg erélyes és emberpróbáló döntésre kényszerült, amelyek ma is indulatos vitákat képesek kiváltani. Kárpátházi szentek különös sajátossága, ugyanakkor az érzékeny lelkiismeret, így talán István királyról is kijelenthető, amit Szent László király fogalmaz meg a Montecassinói apáthoz írt levelében. Jó lehet, bűnös vagyok, mert a földi méltóság teendőit nem lehet előmozdítani súlyos vétkek nélkül. Szent István egyik főműve a magyarság keresztény hitre való áttérítése, amely bár mai szemmel vállalhatatlan és kíméletlen elemeket is mutatott, de arról sem szabad megfeledkezni, hogy a magyarság már a vándorlás éveiben is ismerte a kereszténységet, a letelepedés utáni hittérítés pedig nagyban támaszkodott a Kárpát-medence keresztény hagyományaira, de a bizánci előzményekre is. Nem volt kisebb feladat a vándorló nép helyhez kötése sem, a magyar törzsek sajátságos szövetségének kialakítása, amely biztosította a belső rendet és a határok védelmét. Életmentő felismerés volt, hogy a magyarság akkor maradhat meg, ha nyitunk a nyugati gondolkodás és kultúra felé, amelyből ugyanakkor nem alárendelt függés, hanem egy önálló állam jött létre. Talán az sem túlzás kijelenteni, hogy nagy fejedelmi időszakával együtt a mintegy 41 éven át tartó uralkodás emberfeletti feladat volt. 1038-ban bekövetkezett halálakor egy teljesen kész megyerendszert, írásos törvényeken nyugvó, nyugat-európai típusú államot, a pápa és számos uralkodó által elismert önálló keresztény királyságot hagyott hátra, és bár ezután nagyon nehéz évtizedek következtek, amit létrehozott, kiállta

az idők próbáján. Az, hogy mi itt mindnyájan magyarul beszélhetünk, és hogy egy több mint ezer éve tartó államiságot ünneplünk, az neki köszönhető, akit elsőként a világi uralkodók közül éppen államszervező tevékenysége miatt avattak szenté. Első királyunk olyan példakép tud lenni, akit nem kell eszményíteni. Műveinek máigható eredményei mindennél beszédesebben mutatják nagy formátumú alakját. Szent István előrelátó, vagy még inkább mélyrelátó államférfi volt, amely Istenbe vetett hitéből fakadt. Ez a hit, az átimádkozott éjszakák hite, legendái elbeszélik, hogy sokszor imádkozott éjszaka, a Szentírás nem csak olvasó, hanem radikálisan tettekre váltó hit volt. Ugyanakkor a megváltásra szoruló ember hite is, amely tudatába volt gyöngeségének és azoknak a kísértéseknek is, amelyek a Teremtés könyvének engedetlenségétől kezdve azt sugallják, hogy Istent feleslegesként, de legalábbis másodrangúként, sőt zavaró tényezőként tekintse az ember, és háttérbe szorítsa azon dolgok mögé, amelyek éppen sürgetően fontosnak mutatkoznak egy-egy adott élethelyzetben. Szent István király uralkodói cselekedeteit megelőzte egy sajátságos elvonulás az imádságba, amelyből kialakult egy belső összeszedettség, mely ellen tudott állni minden kísértő torzításnak. Helyesen imádkozó ember volt, aki elfogadta Isten uralmát, ahogy imádkozzuk, jöjjön el a te országod, és annak hordozójává vált életmódjában, így sajátságosan jelenvalóvá tudta tenni Isten uralkodását és annak életet átformáló erejét. Az első évezred végén azzal az egyházzal fogott hozzá az országépítéshez, amely az evangélium tanítását tisztán akarta megőrizni. István király hitének tisztaságából fakadó valóságérzékkel vette tudomásul a kereszténység képviselőinek gyengeségeit, korának botrányos egyházi problémáit, amelyek azt a kísértést hordozták, hogy a magyarság ne maradjon a krisztusi úton, vagy hogy térjen vissza a pogánsághoz. De ő nem vetette el a kereszténységet. Különbséget tudott tenni a hit és a hitet hirdető Krisztus követése és a magukat Krisztus követőknek mondók között. Meg tudta látni azt az egyházat, mely tagjaiban bár sokszor bűnös és nagyon gyenge, de az Isten segítsége által a maga egészében a krisztusi tanítás üdvösségszerző erejét képviseli, belső erői mindig olyan megújulást tudnak hozni, amely egyedül Istenre épít.

A katolikus tábori püspökség híreiből szemlézek. Berta Tibor tábori püspök mutatta be a szociális otthonok zarándoklatának szentmiséjét a Mátra Verebély Szentkuti Nemzeti Kegyhelyen július végén a Porciunkula búcsú alkalmából. A katonai ordinárius a szentbeszédében többek között kiemelte. Idézem. Ezen a zarándoklaton azokért imádkozunk és adunk hálát a jóságos Istennek, akik megannyiszor saját életüket nem kímélve és sokszor háttérbe szorítva dolgoznak, hogy az elesetteken, időseken és betegeken segítsenek munkájuk és tevékenységük áldozatos hivatásában, amelyben, mint az isteni szeretett ölelő karja, átölelik gyönge és megfáradt embertársaikat, segítve terheiket vinni, reményt és támaszt nyújtva jobbá teszik a rájuk bízottak életét, amivel valójában azt mondják a gondviselő Isten nevében, nem vagyok egyedül, mert veled vagyok. Ezen a zarándoklaton azokért imádkozunk, akik a szociális otthonokban élnek, akik közül sokan nélkülözni kénytelenek szeretteik közelségét, akik megannyi módon hordozzák megfáradt és törékeny testükben az emberi személy egyediségét és méltóságát. Ezen a napon, utalva a Biblia első könyvére, ahol azt olvashatjuk, hogy Isten a maga képére teremtette az embert, különös módon is rá kell irányítanunk figyelmüket az emberi élet végtelen értékére, mert minden egyes ember Istenre képes ember, minden ember hordoz valamit az isteniből és a fönségesből. Különösképpen akkor lesz ez leginkább nyilvánvalóvá, amikor a könnyek áztatta és szenvedésekkel teli emberi arcokon megpillantja valaki Krisztus Jézus vonásait, és ezeken keresztül meglátja a mennyei atya arcát, ahogy azt Urunk mondta Fülöp apostolnak, aki engem látott, az atyát is látta, fogalmazott Berta Tibor. A továbbiakban 14. Leó pápát idézte a katonai ordinárius. Mindannyian tudjuk, hogy az emberi életet a megszületésünktől fogva végig kíséri a törékenység, amely az életkor előre haladtával egyre nagyobb súllyal nehezedik rá az emberre. Ne szégyeljük ezt a felszínre kerülő törékenységet. Minden embernek, legyen hívő vagy nem hívő, valamiféleképpen szembe kell néznie élete keresztjével, léte korlátaival és nehézségeivel, melyek megannyiszor kemény realitássá tudnak válni az életben, ugyanakkor kiismerhetetlen titokká mélyülnek. Az emberi törékenység, elesettség, a szenvedés nagy titok, amelyet már oly sokan boncolgattak. Keresték, miért van a rengeteg fájdalom, gyötrem, egy szóval kereszt a világon. Az okokat kereső ember volt úgy, hogy talált megoldásra vezető nyomokat, amelyeket sokszor a reménygyógyszerének gondolt, de aztán a nyomok elfogytak, a vélt orvosság elégtelennek bizonyult, a szenvedés sötétsége sötétebb lett. Nehéz értelemmel elfogadni, miért a szenvedés, de még nehezebb a fájdalmak által előtörő emberi érzésekben meglátni és belátni, hogy maga az Isten is a gyöngeséget, a szenvedést és a halált választotta, hogy az élet reményét adja meg mindazoknak, akik nehézségekben belévetik bizalmukat. Berta Tibor későbbiekben kiemelte. Az életben az embernek nem egyszer komolyan szembe kell nézni a szenvedéssel. Van, hogy mások fájdalmában osztozva, van, hogy saját szenvedéseinek megoszthatatlanságában. A keresztút kínjainak elfogadása sohasem könnyű, ezért újra és újra kérnünk kell a megfeszített kegyelmét, hogy tegye fogékonnyá szívünket a szenvedés meglátására és elfogadására, másokban, magunkban is. Talán nem tudjuk, mit kérünk, de beláthatjuk, hogy kérnünk kell. Mert Krisztus ügyének valódi tanúságtevője az tud lenni, aki az élet megváltásra szorultságát a megváltóhoz elvezeti. Talán sokszor a szenvedés nagy kérdéseire nem tudunk választ adni, bárhogy igyekszünk is, de egyet tudunk, tudhatunk, Krisztus keresztjét mindig és mindenütt megmutatni a világnak. A szenvedés, a mindennapi kereszthordozás, a betegségek, a szorongó félelmek, a küzdelmes időskor megannyi tehertétele olyan, mint a sötét erdő, mint a zsákutcákkal szövevényes labirintus, mint a háborgó tenger, amelyből nincs emberi kiút. Egyetlen válasz van rá, Krisztus keresztjének fénye, amely a legsötétebb erdőből is kiutat mutat, Krisztus keresztje a megmentő szeretet, Ariadné fonala, mely megszabadít a labirintus őrületbe kergető próbálkozásaiból. Krisztus keresztjének fénye az a világító torony, amely a háborgó tengerrel való viaskodásban is reményt helyezi az emberi szív közepébe.
A szenvedés titka Krisztus keresztjében nem megoldást talál, hanem kiutat. A szenvedés titka Isten titka marad, de ez a kiút az, ami az életünkben a hitben Istenhez méltóvá tudja tenni. Legyen vezetőnk ebben a boldogságos Szűz Mária, aki mindig biztos remény és vigasztalás Isten zarándok népe számára, fogalmazott Berta Tibor tábori püspök a Szociális Otthonok Zarándoklatának szentmisén a Mátra Verebély Szentkuti Nemzeti Kegyhelyen július végén a Porciunkula búcsú alkalmából. Az ott elmondott szentbeszédéből idéztem. További részletek, valamint további hírek a tábori püspökség életéből a püspökség honlapján olvashatóak, amelynek elérhetősége www.ktp.hu. Ajánlom szíves figyelmükbe!

Köszönöm a figyelmüket, az Interarma Caritas 15. évfolyamának 627. adását hallották, amelyet minden szerdán 19 óra 25 perctől, ismétlésben szombatonként 13 óra 25 perctől, hétfőnként 1 óra 35 perctől követhetnek itt a Mária Rádióban. De visszahallgatható valamennyi műsorunk a rádió honlapján. A szerkesztőt Fodor Endrét hallották további. Szép napot kívánok. Ferenc pápától idézek. A szív arra is képes, hogy egységet és összhangot teremtsen személyes élettörténetünkben, mely ezer darabra törtnek tűnik, de ahol minden értelmet nyerhet. Ezt fejezi ki az evangélium Mária tekintetével, aki a szívével nézett. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves hallgatóink! Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Lépes Lóránt atya gondolatait hallják.
2: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Másik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család! A Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszent Egyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Az örömhírt világosan, szeretettel és meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
1: Lépes Lóránt atya gondolatait hallották.
3: Köszöntelek benneteket szeretettel. A Mária Rádió önkéntesként szolgáló elnöke vagyok, Szabó Tamás, és egy videós műsorunkra szeretném felhívni a figyelmeteket. Egy olyan műsorról van szó, ahol az emberek arról beszélnek, hogy az életük során mi volt az a mozzanat, mi volt az a döntő történés, ami miatt közel kerültek a Teremtőhöz. Ennek a műsorunknak az a címe, hogy Hol van az Isten? Két hetente, pénteken, ezekből a videókból pici elemeket mutatunk be. De megmutatjuk a legfontosabb gondolatokat. És hogyha kedvetek van megnézni az egész videót, akkor azt megtaláljátok a Mária Rádió honlapján, a videók alatt, és ugyanakkor a Mária Rádió Facebook oldalán is megtaláljátok. Csak példaként mondom, hogy kikkel készültek eddig ilyen interjúk. Zsilus Dániellel, zeneszerzővel, Pindrok Csaba, Jászai Díjas színésszel, Nyári Krisztián íróval, de megtaláljátok őket az archívumban is, hogyha vissza akarjátok hallgatni, és a mi Facebook oldalunkon is. Még egyszer, Hol van az Isten címmel videósorozatot indítottunk, neves, közismert személyiségekkel, akik nagyon inspirálók mások számára is, és ezek a videók mutatják be, hogy az ő életükben mi volt az, ami közel vitte őket a Jóistenhez. Még egyszer, a rádió Facebook oldalán két hetente, pénteken 19 órakor hallgathattok rövid részleteket,
4: és aztán megnézhetitek a Mária Rádió oldalán az egész interjúkat.

Csodás a dalokkal élni, dalokat énekelni, magasan szárnyalni a felhők között.

0: Hírek.
1: 14. Leó pápa fogadta a libanoni elnököt. Mohos Gábor püspök volt augusztus 20-i ünnepi szentmise szónoka. Marton Zsolt megyés püspököt Vác díszpolgárává választották. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kontra Zsuzsát hallják. Leó pápa augusztus 20-án a Vatikánban találkozott József Aounin libanoni köztársasági elnökkel. Az államfő ezt követően az államtitkárságon folytatott megbeszéléseket, amely középpontjában az Egyesült Államok, Izrael és Libanon által aláírt megállapodás állt, tájékoztatott a Vatikán Rádió. A Szentszék aggodalmát fejezte ki a megállapodás végrehajtásának nehézségei miatt, és támogatásáról biztosította az erre irányuló erőfeszítéseket. A vatikáni találkozókra egy fokozottan feszült időszakban került sor, ugyanis továbbra is fennáll a politikai patthelyzet Dél-Libanon jövőjét illetően. A tárgyalások 8. fordulójának napirendje a két ország közötti keretmegállapodás előmozdítása és a béke felé vezető ütemterv kidolgozása lesz. Szent István király, Magyarország fővédő szentje ünnepén, augusztus 20-án Mohos Gábor, Esztergom budapesti segédpüspök, aki egyben az ünnepi szentmise szónoka is volt, mutatta be az ünnepi szentmisét a budapesti Szent István bazilika előtti téren. Másokkal együtt koncelebrált Erdő Péter bíboros prímás is. Szent István történelmi nagyságát nem csupán kivételes adottságai és tehetsége alapozta meg, hangsúlyozta szentbeszédében Mohos Gábor. Hite messze több volt politikai eszköznél, amely Magyarország nyugati világhoz való csatlakozását szolgálta. Mély személyes meggyőződés és mindennapi valós tapasztalat volt, amely életét és uralkodását meghatározta. Szent István legértékesebb öröksége Szűz Mária hatékony anyai közelsége. Zárta szentbeszédét a segédpüspök. A liturgiát követően megtartották a hagyományos, országos szentjobb körmenetet. Szent István napja alkalmából díszpolgári címet adományoztak Marton Zsolt megyés püspök récére Vász város önkormányzata. A díszok levelet és plakettet Matkovics Ilona polgármester és Kis Zsolt alpolgármester adták át augusztus 20-án a Konstantin téren tartott városi ünnepség keretében. A méltatásban elhangzott, hogy Marton Zsolt Váci megyés püspökként főpapi szolgálatával, városépítő tevékenységével és az egyházi örökség megújításáért végzett munkájával Vác jelenének és jövőjének meghatározó formálója lett. A megyés püspök rövid hozzászólásában megköszönte az elismerést, hozzátéve, hogy úgy tekint rá, mint amely nem csak az ő személyének, hanem az egész Váci egyházmegyének szól, és amelyet egyházi és világi munkatársaival közösen érdemeltek ki. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, a Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 14 óra.
2: Mária Rádió Pápa, FM 90,8.
3: Lelkiségi óránkban Jelenics István atya magyarázza a Szentírást.
4: Kedves testvérek! A 21. évközi vasárnap van ma, és az ünnepi mise evangéliuma Szent Máté könyvéből van.
5: Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványait, kinek tartják az emberek az emberfiát? Ezt válaszolták. Van, aki keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Ő tovább kérdezte őket, hát ti, kinek tartotok engem? Simon Péter válaszolt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Erre Jézus azt mondta neki, boldog vagy Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, én pedig erre a sziklára építem föl egyházamat. A pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait. Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, amit föloldasz a földön, föl lesz oldva a mennyben is. Akkor lelkére kötötte tanítványainak, el nem mondják senkinek, hogy ő a Messiás. Ezek az evangélium igéjé. Kedves testvéreim, milyen furcsa dolog, ha meggondoljuk az, amiről az evangéliumban olvasunk. Megszoktuk, ismerjük ezt a nagyon fontos jelenetet az evangéliumból, és nem csodálkozunk eléggé rajta. Jézus kérdezi a tanítványait. Először arról, hogy kinek tartanak engem az emberek, azután meg azt kérdezi tőlük, hogy ti mit tartotok rólam. Ugye a világban úgy szokott lenni, hogyha valaki az emberekhez fordul, valami fajta ajánlattal, akkor elsősorban bemutatkozik, magáról beszél, elvégzett valami főiskolát, egyetemet, szerzett valami tapasztalatot, itt, ott megfordult, itt annál szolgált, ezt tudja, és ezt várhatják tőle. És akkor, amikor fölmutatta mondjuk a bizonyítványait, vagy az egyik elért eredményeit, akkor kialakít velük egy kapcsolatot, és azután az vagy működik, vagy sem, vagy jót tapasztalnak vele kapcsolatban az emberek, vagy pedig azt mondják, hiába tanult, hiába van ilyen-olyan diplomája, rangja, nem sok jót kaptunk tőle, nem bízhatunk meg benne. Jézus nem azzal kezdte a működését, hogy magáról beszélt. Ugye az evangélisták azt mondják, hogy valaki bemutatta őt az embereknek, ez a keresztelő János volt, akinek a alakja ismerős volt sokak számára, azok is tudtak róla, akik nem voltak minden nap a környezetében, de ez a keresztelő rámutatott ott a sokaság előtt, és mondott róla valamit, hogy ez az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét, hogy ez az, aki nagyobb nálam, arra sem vagyok méltó, hogy a sarulya szíját megoldjam. De Jézus akkor nem sütkérezett ennek a bemutatásnak a fényében, és azután odaállt a bűnösök közé, és azt mondta, hogy keresztelj csak meg engem is. Ne sokat beszélj itt el rólam, beállok a bűnösök közé, meríts meg úgy, mint őket. És aztán pedig ott hagyta a názáreti házat, ott hagyta Máriát és az édesanyját, és elindult, fájt faluról falura, és beszélt arról, hogy elközelgett az Isten országa. és tett csodákat, amikor hozzáfordultak. Imádkozzék ezért, azért. És nem is nagyon imádkozott érte, hanem parancsolni tudott a gonosz hatalmaknak, amelyek az életünket megrontják, és megszabadította az embereket a betegségből, az ördögnek a hatalmából. Életet gyógyított, szaporított, gyarapított, még holtakat is életre támasztott. És magáról nem nagyon beszélt, hogy kicsoda ő, de a híre mégis elterjedt, és aztán sokan keresték, már akkor is, amikor a magányba igyekezett húzódni a tanítványaival, akkor is ráismertek, csodákat kértek tőle, sehol sem tudott igazán csöndbe lenni, imádkozni is, éjszaka imádkozott, amikor az emberek elfáradtak és lepihentek. Az emberek sustorogtak róla, beszéltek róla, találgatták, hogy kicsoda is ez, honnan való a hatalma. Volt, aki azt mondta, hogy az ördögtől való, és akkor Jézus tiltakozott, hogyha ő az ördög erejével tenne csodákat, nem ilyen csodákat tenne, hanem másféléket. De nem nagyon beszélt magáról. És most a tanítványait vonja kérdőre, mit tartanak rólam az emberek. Azért kérdezi ezt tőlük, nem mintha maga nem tudná, hanem hogy ők most egy kicsit felmérjék ezt az egész dolgot. Elérkezett az ideje annak, hogy legalább a tanítványok világosabban értsék, ki az, aki összegődtek. És a bennük felmerült gondolatok között maguk is eligazodást keressenek, és aztán Jézus jóvá hagyhassa azt, amit majd Péter mond ki róla. Kinek tartanak engem az emberek? A tanítványok elmondják, hogy ki ennek, ki annak tartja. Valaki újjászületett a régi nagy proféták közül. Azt nem mondják el, hogy van olyan is, aki azt tartja, hogy Jézust az ördög küldte, azzal cimborál. Nem akarnak fájdalmat okozni neki. De Jézus megkérdezi, hogy ti kinek tartotok engem? És akkor Péter előrukkol azzal, amiről maguk között nyilván beszéltek, hogy ez nem csak egy a proféták közül, ez a mi mesterünk, hanem az egyetlen, a legnagyobb, akit valaha is a világba küldött az Isten. Ő a messiás, és ő az Isten fia. Péter ezt most elmondja. És olyan érdekes, hogy Jézus egyszerre, hát a szívére öleli Pétert. Azt mondja, hogy ugye nem magadtól mondod ezt, hanem az én mennyei atyám nyilatkoztatta ezt ki neked. A szívedet látóvá tette. Ő az, aki segített neked abban, hogy ezt a gondolatot magadban megfogalmazd, vagy a tanítvány társaiddal is már megbeszéld. Igen, ő. És aztán pedig meg is mondja Péternek, hogy te megmondtad, hogy ki vagyok én, felfedezted, és most én is megmondom, hogy mivé teszlek téged, kősziklává, amelyre az egyházamat fogom építeni. Azt a közösséget, amelyik olyan lesz, mint az élő kövekből épült templom. És milyen érdekes, hogy az egész néhány súlyos mondatból álló kijelentés azzal végződik, akkor a lelkükre kötötte, hogy el nem mondják senkinek, hogy ő a messiás. Nem mondják el, de az evangéliumban mégis megírják majd. És mi már tudjuk, hogy Jézus ezt a kijelentést jóvá hagyta, megünnepelte, Pétert megdicsérte érte, hálát adott az atyának, hogy a tanítványaiban ezt a fölismerést kialakította, tisztázta. Miért kell akkor eltitkolni ezt? Miért nem lehet azt mondani, hogy hát ha ti rájöttetek, akkor már itt az idő, hogy ezt világgá kürtöljük, és kapjatok a vállatokra, és vigyetek erre, arra, hirdessétek, hogy itt van velünk a messiás. Kedves testvéreim, ha tovább olvasnánk ezt az evangéliumi szakaszt, látnánk, hogy közvetlenül utána arról kezd beszélni Jézus, hogy neki, az emberfiának sokat kell szenvednie, és az emberek kezére adják, és meg fog halni, de harmadnapra föltámad. Az ő messiás volta nem jelent valami gyors és nagy sikert, hirtelen támadt nagy dicsőséget. A dicsőséget a tövis korona, és utána a föltámadásnak a ragyogása hozza majd meg. És addig erről a fölismerésről nem kell beszélni. Azután már lehet, amikor látjuk, mit is jelent az, amit Péter fölismert, amit Péter szóvá tett. Hogy is lesz, hogy is bizonyul igazán messiásnak ez a Jézus. Ezekre gondolunk, amikor ezt a szöveget olvassuk. Nagy rangot kapott Jézus az Istentől, de ez a nagy rang, ez azt is jelenti, hogy nagy keresztet, nehéz keresztet kell majd a vállára vennie. És nem a dicsőség fogja körülvenni, hogy az emberek könnyen vállukra kapják, és azután örömmel mellé szegődnek, hanem köpések csúfítják el az arcát, ütni fogják, fölszögezik a keresztre, és azt mondják neki, hogy ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Valami csodálatos nagy dolog ez, aminek az első mozzanatát most itten magunk előtt látjuk. És azután ugye arra kell gondolnunk, hogy mi már többet tudunk Jézusról, mint Péter akkor tudott, amikor ezeket a dolgokat kimondta. És az a szó, az a hitvallás, amit ő tett, az a mi számunkra még tartalmasabb, mint akkor magának Péternek a számára volt. Kicsoda nekünk Jézus? Ezen is érdemes most elgondolkodnunk. Mi tanultuk a szüleinktől, tanultuk a hitoktatónktól, hogy Jézus az Isten fia, és aztán ezt feleltük, elmondtuk a hitvallásban, elmondjuk sokszor. Tanultuk, hogy el kell jönnünk vasárnaponként, hogy az ő eukarisztikus lakomájában részünk legyen. Tanultuk, hogy ha vétkeztünk, akkor meggyónhatunk, és azután az ő kegyelméből újjá születhetünk. De ezek a gyakorlatok, ezek sokszor úgy nem a lényünknek a mélyéig hatolnak, hanem csak megrekednek felszínesen az életünknek tisztelt, de mégsem igazán meghatározó alkatrészeiként. Megtanultunk sok mindent Jézusról, de gondolunk-e csak ugyanarra, amit elmondani olyan könnyen elmondunk? És azután csak ugyan átérezzük-e mélyen, komolyan, igazán, hogy Jézus értünk halt meg, hogy Jézus a mi megváltónk, hogy a kegyelméből fakad az életünk, és azután, ahogyan a Szentmise könyörgésében mondtuk, ebben a zűrzavaros, sokféle csábítástól, meg sokféle szintől, izgalomtól átjárt világban, ebben ő a mi kapaszkodónk, ő hozzá kell tartoznunk, és akkor érhetünk értelmes, igaz életet, és akkor járhatunk, kelhetünk úgy a világban, hogy a mennyországnak az égboltja is kinyíljon a fejünk fölött. Kedves testvéreim, Péterrel szeretnénk mi is mondani, hogy tudjuk azért mi is, nem csak megtanultuk, hanem lassanként egyre inkább át is érezzük, meg is tapasztaljuk, hogy te vagy a messiás, hogy te vagy az életünknek a gazdája. Eszünkbe jut egy-egy mondat az evangéliumból, a te szavaidból, akkor is, amikor nem felelni kell erről, hanem az életben keresünk eligazodást. A világ tele van reklámmal, kínál ezt-azt, egyik kezével nyújtja, a másik kezével elkapja előlünk, és már újat ad, már másfelé tereli a figyelmünket, elvesz, kifoszt, és ugyanakkor a gazdagságnak a vágyát oltja belénk, és hányódunk zűrzavaros kapkodásban élünk, ha csak a világra néznénk. De a te szavaid, akkor is, hogyha először csak megborzolták a figyelmünket, valahogy belénk kapaszkodtak, és akkor, amikor szükség volt rájuk, betegségben, megpróbáltatásban, vagy nagy örömben, akkor ezek a szavak eszünkbe jutottak. És a kegyelmed a házasság kötésünkkor, a szüleinknek a halálos ágya mellett, a betegségben, a belső tépelődéseink idején, amikor nagy döntések elé álltunk, akkor eszünkbe jutottak. És jól esett imádkoznunk azzal az imádsággal, amivel te tanítottál, és jól esett kérnünk téged, és megtapasztaltuk, hogy segítesz, és valóban velünk vagy, és valóban olyan igéket mondtál, amik ég és föld elmúlnak, de ezek az igék nem múlnak el, és erősnek, és megbízhatónak, és igaznak bizonyulnak. Valami ugye egy ilyen megküzdött életnek a tapasztalatai alapján tudjuk sokszor újra még egyszer elmondani, csöndesen, alázatosan, hogy igen, mi is tudjuk azt, amit Péter akkor először kimondott, hogy te vagy a Messiás, te vagy az Isten fia, és hogy neked életet adó igéid vannak, és azután te képes vagy arra, hogy a gondjainknak is, a bajainknak is, a fájdalmainknak is értelmet adj. Képes vagy arra, hogy megsegíts, nem úgy, hogy a világot alakítod át körülöttünk, úgy is, hogy alkalomattán a szükségből tágasságra vezetsz, de úgy is, hogy a szívünkben is tisztázol elszánást, fölismerést, a jónak a leleményét nyitod meg bennünk, és azután csak ugyan az életnek, azért jöttem, hogy életük legyen, és jobb, nagyobb, igazabb életük legyen, nekünk is nagyobb, igazabb életet adtál, mint amire magunktól képesek lettünk volna, hogy pláne, mint amit a világ kínált, kecsegtetve és elragadott újra meg újra előlünk. Kedves testvéreim, Péterrel együtt szeretnénk mi is mondani és meggondolni, hogy csak ugyan Messiásnak, Isten fiának ismerjük Jézust, hogy csak ugyan tapasztaltuk, hogy az élet igéi nála vannak, és azután tisztázzuk azt is magunkban, mennyire fontos, hogy az egyházat is adta nekünk, hogy ne csak a Biblia lapjairól ismerjük őt, hanem ennek a gyarló emberekből álló egyháznak az élő közösségében sok-sok pontról, váratlanul is egy ember szavában, aki most szintén idézi az evangéliumot, egy kicsit méltatlanul, mert gyarló ember, de mégis az élete kincseként idézi, amit őrizget, ami fölfénylik az ő szívében is, amikor nehéz helyzetbe kerül, és elmondja. És a papok is néha, hát ügyetlenül, de valahogyan mégis ennek az egyháznak a közös kincseként mutatják elénk Jézust, és azután idézik föl azokat a szavakat, melyek maradandóbbak az égnél és a földnél, és azokat a szavakat, amelyek a hatalmas és szerető Istennek az üzenetei számunkra, és reményt nyitnak elénk, értelmet adnak a küzdelmünknek, értelmet adnak az örömünknek, mélységet, igazságot, hogy ne olyan, hát olyan szökevény örömeink legyenek, hanem az öröm az valahogy úgy meg tudjon pihenni, meg tudjon nyugodni bennünk, és bennünk is olyan tartást adjon, és olyan fajta belső derűt, aminek a birtokában másokon is segíthetünk, nem üres szavakkal, hanem öleléssel, falat kenyérrel, segítő gesztusokkal, és így tovább. Kedves testvéreim, erről szól ez a mai evangélium. És azután ugye kérjük Jézust, ne rejtőzködjék előlünk, hanem mutatkozzék meg bennünk, mutatkozzék meg közöttünk, mutatkozzék meg egyenként is, mindnyájunk előtt, segítsen abban, hogy a hozzá forduló imádságaink ne csak kötelesség teljesítés legyen, hanem csak ugyan élő találkozás vele, és azután segítse abba, hogy a róla szóló csöndes tanúságtételünk hiteles legyen, megbízható, csak ugyan segíteni tudjuk egymást is az ő fölismerésében, és azután segítsen abban, hogy akár a Szent Atyában, Péter utódában, akár a papokban, akikkel Péter utóda megszólít bennünket, az Isten nyáját tudjunk olyan kapcsolatra lelni, hogy abban magának, Krisztusnak az ereje, a gyöngétsége, a fénye tűnjék föl az életünkbe, és legyen az életünknek kincse, értelem adója, a világban való zarándok utunknak térképe, iránymutatója, és legyen előttünk az örökké valóságnak a megnyitója is. Amen.
0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. A Loretói litániát imádkozzuk.
6: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
7: Amen.
6: Uram, irgalmazd nekünk!
7: Uram, irgalmazd nekünk!
6: Krisztus, kegyelmezd nekünk!
7: Krisztus, kegyelmezd nekünk!
6: Uram, irgalmazd nekünk!
7: Uram, irgalmazd nekünk!
6: Krisztus, hallgass minket!
7: Krisztus, hallgass minket!
6: Krisztus, hallgass meg minket!
7: Krisztus, hallgass meg minket!
6: Mennyei Atya Isten!
7: Irgalmazd nekünk!
6: Megváltó Fiú Isten!
7: Irgalmazd nekünk!
6: Szent Lélek Úristen!
7: Irgalmazd nekünk!
6: Szent Háromság Egy Isten!
7: Irgalmazd nekünk!
6: Szentséges Szűz Mária!
7: Könyörögj érettünk!
6: Istennek Szent Anyja!
7: Könyörögj érettünk!
6: Szüzek Szent Szüze!
7: Könyörögj érettünk!
6: Krisztus Szent Anyja!
7: Könyörögj érettünk!
6: Egyházunk Anyja!
7: Könyörögj érettünk!
6: Isteni kegyelem Anyja!
7: Könyörögj érettünk!
6: Tisztaságos Anya!
7: Könyörögj érettünk!
6: Szeplőtelen Szűz Anya!
7: Könyörögj érettünk!
6: Sérelem nélkül való Anya!
7: Könyörögj érettünk!
6: Szűz Világ Szent Anya!
7: Könyörögj érettünk!
6: Szeretetre méltó Anya!
7: Könyörögj érettünk!
6: Csodálatos Anya!
7: Könyörögj érettünk!
6: Jó tanács Anya!
7: Könyörögj érettünk!
6: Teremtőnk Anya!
7: Könyörögj érettünk!
6: Üdvözítőnk Anya!
7: Könyörögj érettünk!
6: Nagy okosságú

0: nagyhatalmú szűz,
1: könyörög érettünk,
0: irgalmas szűz,
1: könyörög érettünk,
0: hűséges szűz,
1: könyörög érettünk,
0: igazság tükre,
1: könyörög érettünk,
0: bölcsesség széke,
1: könyörög érettünk,
0: örömünk oka,
1: könyörög érettünk,
0: lelki tiszta edény,
1: könyörög érettünk,
0: tiszteletes edény,
1: könyörög érettünk,
0: ájtatosságnak jeles edénye,
1: könyörög érettünk,
0: titkos értelmű rózsa,
1: könyörög érettünk,
0: Dávid király tornya,
1: könyörög érettünk,
0: elefánt csontorony,
1: könyörög érettünk,
0: Mária aranyház,
1: könyörög érettünk,
0: Fridnek szent szekrénye,
1: könyörög érettünk,
0: mennyország ajtaja,
1: könyörög érettünk,
0: hajnali szép csillag,
1: könyörög érettünk,
0: betegek gyógyítója,
1: könyörög érettünk,
0: bűnösök menedéke,
1: könyörög érettünk,
0: szomorúak vigasztalója,
1: könyörög érettünk,
0: keresztények segítsége,
1: könyörög érettünk,
0: angyalok királynője,
1: könyörög érettünk,
0: pátriárkák királynője,
1: könyörög érettünk,
0: proféták királynője,
1: könyörög érettünk,
0: apostolok királynője,
1: könyörög érettünk,
0: vértanúk királynője,
1: könyörög érettünk,
0: hitvalló királynője,
1: könyörög érettünk,
0: Szüzek királynője,
1: könyörög érettünk,
0: minden szentek királynője,
1: könyörög érettünk,
0: a teledő bűn nélkül fogantatott királynő,
1: könyörög érettünk,
0: mennybe felvett királynő,
1: könyörög érettünk,
0: rózsafűzér királynője,
1: könyörög érettünk,
0: családok királynője,
1: könyörög érettünk,
0: béke királynője,
1: könyörög érettünk,
0: magyarok nagyasszonya,
1: könyörög érettünk,
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmezz nekünk, Jézus!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket, Jézus!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk, Jézus!
0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, add, Urunk, hogy mi a te szolgáid folytonos lelki és testi jólétnek örvendjünk, és a boldogságos mindenkor Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és az örökké tartó örömet élvezzük Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallják.
1: Szent István. Ma már csak így említjük a Kárpát-medencébe érkezett és ott letelepedett magyarságot, a keresztény világba bevezető uralkodót, Istvánt. És hogy miért? Arra is kitérek rövidesen, de nem szeretnék megfeledkezni arról, hogy a már megszokott módon köszöntsem Önöket, kedves Mária Rádió hallgatókat. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió valamennyi hallgatóját. Szakály Sándor történész vagyok, aki szívesen osztja meg Önökkel a belőle előbukkanó emlékeket, napjaink történéseihez kapcsolódó gondolatait. Az Árpád-házból származó Istvánt a magyarság, mint az akkori keresztény világba bevezető uralkodót, mint államalapítót tartja a napjainkban is az emlékezetében. Olyan uralkodóként tekintünk rá, aki megértve az idők szavát, felismerte, hogy egy korábban vándorló nomád népet miként lehet az akkori Európa népei országai közé beilleszteni, és mit kell mindezért a múltból feladni, hogy legyen hosszú távra is jövő. Az utókor értékelte mindazt. 1083-ban szentté avatták, és a mindenkori Magyarország fővédőszentje lett. Az által alapított keresztény magyar királyság mintegy 1200 esztendős fennállása során sok mindent élt meg és át. Háborúk, járványok, megszállások és területi csonkítások, de talpon maradt. Ez pedig szükség volt az egykori uralkodó bölcsességét, tapasztalatát megismerni és megőrizni, alapozni arra. Ma még inkább szükséges a változó világban azon eleinkre gondolni, alkotásaikat megismerni, akik nélkül ma nem lenne Magyarország és magyarság. S hogy ez így is maradjon, ahhoz közös erőfeszítésekre van szükség, mindenki számára elfogadható példaképekre, akik egyúttal utat is mutatnak. Első István, illetve 1083-tól már Szent István egyike, ha nem az első azok között, akikre oda kell figyelni. A világ változik, az évek múlnak, de az értékek jó, ha nem változnak. Szent István egy európai keresztény Magyarországot alapított, alapozott meg egy olyan államot, amely napjainkban is vállalható. Ha mindenkori döntéshozók visszatekintenek a múltba, és tanulmányozzák művét, és olvassák intelmeit, akkor rájönnek arra, hogy sok évszázaddal később is érdemes magyarnak lenni, országot építeni valamennyünk javára, példát adva ezzel mindazoknak, akik úgy vélik, eltörölt múlttal is lehet újat építeni. Az építéshez nem kell és nem szükséges a rombolás. A meglévőre építeni kell, és akkor kiderülhet, hogy erős alapokra épített vár, ország, nemzet nem veszhet el a népek nagy tengerében, mert van, aki segít. S ki, illetve mit segített igazán? A hit, a remény és a szeretet. Ezt is üzeni a múlt, s benne Szent István, akinek a tisztelet mindenkitől kijár.
0: Múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallották.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Benne vagyunk a nyárba, sokfelé járunk, szerte az országban, a világban, sokféle pihentető, feltöltő eseményben, programban van részünk, és talán számunkra, akik itt dolgozunk a rádióban, az is egy szép élmény, amikor valaki ránk köszön, hogy de jó, most már nem csak a hangját ismerem az atyának, hanem személyesen is találkoztam vele. Ugyanakkor ezek a nyári kikapcsolódások azt is eredményezik, hogy bizonyos dolgok elmaradnak, és talán kevésbé figyelünk oda arra, amit évközben megszoktunk. Például kevésbé figyelünk arra, hogy a Mária Rádiónak szánt adományunkat hónapról hónapra eljuttassuk. Persze az is lehet egy lehetőség, ha valahol járunk, hogy a Mária Rádió jó hírét elvigyük olyanoknak, akik talán még keveset hallottak róla, vagy a Mária Rádió segélykiáltását is elvigyük olyan helyekre, ahol talán kevésbé hallható meg. A nyári időszak mindig nehéz abból a szempontból, hogy az adósságunk meg szokott egy kicsit növekedni. Ezért fordulunk most kedves hallgatóinkhoz bátor lélekkel, bátor szívvel, egy kicsit talán kiáltással is, hogy segítsék a rádió működését, hogy terjesszék a rádió jó hírét, és segítsenek abban, hogy működhessünk, hogy az anyagi bázisunk újra egyensúlyba kerülhessen. Kérjük tehát bátor szívvel kedves hallgatóinkat, talán egy picit többet is, mint megszokták, adhatnak most ebben az időszakban, bátorítsanak másokat is, hogy segítsék és támogassák a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, áldott szép nyári időszakot kívánok minden kedves hallgatónak. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Önkénteseket keresünk a Mária út Zarándok információs pontjába. Budapesten a Ferenciek terén tavaly augusztusban nyitott meg az érdeklődők számára a Mária út Zarándok információs pont. A Zarándok információs pontot önkéntesek üzemeltetik, ők állnak rendelkezésre adományok kiadásával és bevételével, sok-sok érdekes információval, tájékoztató füzetekkel, pólókkal, ajándéktárgyakkal kedveskedünk az érdeklődőknek. Erre a szép szolgálatra keresünk most önkéntes társakat. Ha felkeltette az érdeklődés ezt a lehetőség, jelentkezz nálunk az info@mariaut.hu e-mail címen.
4: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
5: Jean-Marie Lustiger, emberhez méltóan. A könyv részleteit Szabó Tamás felolvasásában hallják.
6: Ajánlás Kozma Imre atyától. Ma Európában az ember méltósága és Európa kultúrája van veszélyben. Az ember méltóságának alapja az istenképiség. Az istenképiség, ami az ember szellemi lelkében munkál, s teszi egyenlővé az embereket Isten előtt. Az istenképiség helyett megjelent az emberképiség, amely szerint nem Isten teremtette az embert, hanem az ember teremti magának az Istent. Ennek terméke, idézőjelben, vagy a bálványozott ember, vagy a megalázott ember. Európában a civilizáció, idézőjelben legyőzte a kultúrát. A civilizáció hasznossá és kényelmessé kívánja tenni az ember életét. Ez nagy rész sikerült is. A kultúra viszont értékessé teszi az ember életét. Méltóságának megfelelően. Az alapító atyák mai utódai az új Európa civilizációjának létrehozásán mesterkednek, s a lehetetlenre vállalkoznak, amikor új, nemzetközi struktúrákat átható egyensúlyt szeretnének teremteni. A nemzeti egyensúlyok megkerülésével. Az elvilágiasodott Európában az egyházat a társadalom peremére taszították, a vallást pedig a privát szférába számüzték. Ennek a sorozatnak a szerzője megjegyzi. Európa identitását egy közös történet adja. S a jelen, mintha el akarná tüntetni az emlékezetet. Azt vallja, Európa szellemi történetét a bibliai kinyilatkoztatással történt találkozás ihlette meg. És Európának be kell gyógyítani azokat a nagyon mély sebeket, amelyeket az emberi bűnök ütöttek rajta. Biztos vagyok abban, hogy az egyház egyik bíborosának ez a sorozata, amit most a Mária Rádió feldolgoz, sokaknak ajándék lesz. És akinek van még élő lelki ismerete, az számíthat nyugtalanító kérdésekre és életépítő felszólításokra. Mert ma Európában elsősorban erre van szükség. 2018 karácsonyán Kozma Imre atya, Magyar Máltai Szeretett Szolgálat alapító elnöke.
5: Jean-Marie Lustiger, Emberhez méltóan, a könyv részleteit Szabó Tamás felolvasásában hallották.

0: Hírek.
1: Nagy boldogasszony búcsút tartottak Andocson. Mohos Gábor püspök volt, augusztus 20-i ünnepi szentmise szónoka. Marton Zsolt megyés püspököt Vác díszpolgárává választották. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kontra Zsuzsát hallják. Az andocsi nagyboldogasszony bazilika idén is zarándokok sokaságát fogadta augusztus 15-én és 16-án. A kegyhely ünnepe a szűzanya mennybevételének titkát állította a középpontba. A plébános azt hangsúlyozta, Mária nem a saját fényében ragyog, hanem Krisztus fényébe öltözik. Az ember végső hivatása ugyanez, belépni Isten világosságába, Krisztust magára ölteni. A vasárnapi ünnepi szentmisét Berta Tibor katonai ordinárius mutatta be. Szentbeszédében kiemelte, Mária életében az Isten akaratára kimondott igen, a hit, a szolgálatkészség és a szeretet vált láthatóvá. A püspök arra buzította a zarándokokat, hogy Máriát ne csupán tiszteljék, hanem erényeiben is kövessék. A zarándokok küldetést kaptak, Krisztus fényét hordozni, az egyház bölcsességét elfogadni. Szent István király, Magyarország fővédő szentje ünnepén, augusztus 20-án Mohos Gábor, Esztergom budapesti segédpüspök, aki egyben az ünnepi szentmise szónoka is volt, mutatta be az ünnepi szentmisét a budapesti Szent István bazilika előtti téren. Másokkal együtt koncelebrált Erdő Péter bíboros prímás is. Szent István történelmi nagyságát nem csupán kivételes adottságai és tehetsége alapozta meg, hangsúlyozta szentbeszédében Mohos Gábor. Hite messze több volt politikai eszköznél, amely Magyarország nyugati világhoz való csatlakozását szolgálta. Mély személyes meggyőződés és mindennapi valós tapasztalat volt, amely életét és uralkodását meghatározta. Szent István legértékesebb öröksége Szűz Mária hatékony anyai közelsége. Zárta szentbeszédét a segédpüspök. A liturgiát követően megtartották a hagyományos, országos szent jobbkörmenetet. Szent István napja alkalmából díszpolgári címet adományoztak Marton Zsolt megyés püspök récére Vász város önkormányzata. A díszok levelet és plakettet Matkovics Ilona polgármester és Kis Zsolt alpolgármester adták át augusztus 20-án a Konstantin téren tartott városi ünnepség keretében. A méltatásban elhangzott, hogy Marton Zsolt Váci megyés püspökként főpapi szolgálatával, városépítő tevékenységével és az egyházi örökség megújításáért végzett munkájával Vác jelenének és jövőjének meghatározó formálója lett. A megyés püspök rövid hozzászólásában megköszönte az elismerést, hozzátéve, hogy úgy tekint rá, mint amely nem csak az ő személyének, hanem az egész Váci egyházmegyének szól, és amelyet egyházi és világi munkatársaival közösen érdemeltek ki. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, a Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Ima láncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel!
3: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, szeretettel kérem a kedves imát, és hálát adok a jóságos Istennek és az irgalmas Jézusomnak minden nap kapott kegyelmekért. Kérem a boldogságot szüzanya közbenjárását, családom megtéréséért, a Szentlélek kiáradását kérem rájuk, és hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben nőhessen fel. Közös imát kérek Ferenc pápa lelki üdvességét, Leó pápa egészségét. Közös imát kérek és imádkozzunk a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és fáradhatatlan munkájukért, és imádkozunk az elhunyt szüleimért, testvéreimért, nagyszülőkért, és minden hozzám tartozók lelkük üdvességükért, a tisztítózó tűzben szenvedőkért és azokért a lelkekért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozzunk a papokért, szerzetesek hivatásáért, a bűnösök megtéréséért, a háborúk megszűnéséért, az egész világon, Magyarország és az egész világ békéjéért. És imádkozunk, és a Jóisten áldását kérem a Mária Rádió minden kedves dolgozójára.
4: Megköszönöm a kapott kegyelmeket, és kérek imád a családom élő és elhunyt tagjaiért, a férjem, a nászúram emlékére, és minden hallottunk emlékére. A gyermekeim, unokáim, ifjúság, hitükért, egészségükért, tanulásukért, munkájukért, és minden kár a szenvedélytől mentse meg őket a drága Jóisten. Kérek imád a magam testi és lelki felgyógyulásáért és minden betegért, a család, az ország, a világ békéjéért, hogy ne legyen háború a Mária Rádióért és dolgozóiért, az úton lévőkért, a hontalanokért és azokért, akikért nem imádkozik senki, mindnyájunkért, drága keresztény magyar hazánkért és mindnyájunkért. Én is együtt imádkozok önökkel.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus, hálát adok Isten égamma szeretetéért, és a szűzanya utalmát kérem hazánkért és minden magyar emberért. Köszönöm.
6: Imádkozzunk Ipoly atya lelki üdvéért, Bertalan atya gyógyulásáért, továbbá Csilla és Zoltán gyógyulásáért. Köszönettel.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszönöm az eddig kapott kegyelmeket, imád kérek Anikó imatársam felgyógyulásáért, fájdalmainak csökkentéséért, a betegekért, az éhezőkért, a szenvedőkért, a fiam munkájének megtalálásáért, gyerekeim, családom minden tagjának, élő és megholt tagjának a helyzetéért, a papi hivatásokért, a Mária Rádió dolgozóiért, a rádió fennmaradásáért, az államfők hazafiasságáért, becsületes munkájukért, esőért. Köszönöm az imádságokat. Én is együtt imádkozom önökkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
8: Hálát adok a sok kegyelemért, amit kapott a családom, és kérem továbbra is az imát az egészségünkért, a családi békéért, a megélhetésünkért, a halottaink lelki nyugalmáért, és a fiam, unokám szerencsés utazásáért, és hazatérésükért. Köszönöm szépen!
9: Tisztelettel kérem az imát esőért, két beteg gyermek gyógyulásáért, és a Szent Erzsébet idős otthon lakóiért, és az ott szolgáló papokért és szerzetes tővérekért, illetve Mária Rádió kedves családjukért. Köszönöm szépen!
10: Imád kérek szépen gyógyulásomért, családomért, lányoméknak gyermekáldásért, fiamnak, hogy találja meg élete párját, és a világ békéért. Nagyon szépen köszönöm. Isten áldja önöket!
11: Megköszönöm a kegyelmeket, és kérném szépen a közös imát élő és elhunyt szeretteimért. fiamnak gyógyulásért, szabadulásért, a hit kegyelméért, egészségi állapotom javulásáért, testi-lelki erőjére, a keresztem hordozásához, a Magyar Nyelvű Mária Rádiókért, önkénteseiért, támogatóiért, papjaiért, a szűzanya szándékára, Kírer Imre atya gyógyulásáért, kispapokért, papi szerzetesi hivatásokért, az üldözött keresztényekért, hazánk és hitünk ellenségeiért, a betegekért, a háborúktól szenvedő emberekért, egy jó szándékra. Isten áldja meg a Mária Rádiót, és minden kedves munkatársát hálásan köszönöm.
12: Jó napot kívánok, Attila vagyok, Szombathelyről. Szeretnék továbbra is ima szándékot kérni a Mária Rádióért, a rádió dolgozóért. Kérném az ima szándékot még azon kívül Kovács Uruzsináért, Horváth Melléért, és azokért a Keszteira, Nolgásról és Dejáklányokért, a Rózsafüzért emelkozzák Szombathelyben délután. Kérném a helyik az urállását, kérném az ima szándékot még a háború megszűnéséért, a békéért. Kérném az éhezőkért, a tisztító tűzben szenvedő lelkéért. Köszönöm, hogy meghallgattak.
13: Dicsértessék, közös imád kérnék szépen azért, hogy ez az áldás szegénység valahogyan megszűnjön az aránytalanság, az ok az aránytalanság, az igazságtalanság, amely a háborúkat okozza, és békét kérnék szépen édes Jézusom és szűzanyám hazánkban és az egész világon is.
2: A 061-354-1705-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Irgalmasság órája.
1: Istentől tanultátok, hogy szeressétek egymást. Arra buzdítunk titeket, írja Szent Pál a tesszalonikai hívekhez írt első levelében, hogy még inkább tökéletesedjetek. Tartsátok kötelességeteknek, hogy békességben éljetek. A magatok dolgával törődjetek, és dolgozzatok saját kezetekkel.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, és árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.

Könyörülj rajtam, uram! Látod, egész nap hozzád kiáltok. Vigasztald meg szolgád szívét, hiszen lelkem hozzád emelem, uram. Mert te, uram, jóságos vagy és szelíd, és nagy irgalmú azokhoz, akik hozzád kiáltanak.

0: Uram, Istenem, virrasztva kereslek. Az én Istenem, te vagy nékem. Téged szomjaz lelkem, testem utánad eped, mint a puszta tikkat kiaszott földje.
1: Hozzád vágyódik szívem, én Uram Istenem.
0: Szentélyedben neked szolgáltam, hogy erődet és dicsőségedet megláthassam. Mert irgalmad többet ér, mint az élet. Ezért ajkam dicsőít téged.
1: Hozzád vágyódik szívem, én Uram Istenem.
0: Neked mondok áldást, amíg csak élek. A te nevedben tárom imára kezemet. Mint dús lakomával, teljék be lelkem, ajkam ujjong, szám dicsőít téged.
1: Hozzád vágyódik szívem, én Uram Istenem.
0: Valóban te lettél védelmezőm, szárnyaid oltalmában örvendezem. Lelkem te hozzád ragaszkodik, jobbot szilárdan tart engem.
1: Hozzád vágyódik szívem, én Uram Istenem.

0: Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.
1: Az istenfélőkre ügyel az Úr szeme, akik bíznak az ő irgalmában. Megmenti lelküket a haláltól, és táplálja őket éhínség idején.

0: Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya, világgyőzelmes királynője.
1: Könyörögjél rettünk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Imádkozzunk együtt! A világosság rózsafűzére következik.
1: A rózsafűzér imát a keszthelyi Ranoldár János Római Katolikus Általános Iskola diákjai imádkozzák. Rózsafűzér imánkat felajánljuk saját ima szándékainkra és a Mária Rádió hallgatóinak ima szándékaira.
2: Imádkozunk családjainkért, szeretteinkért,
1: iskolánk tanulóért, tanáraiért és minden dolgozójáért.
2: A betegekért,
1: elhunyt szeretteink lelki üdvéért.
2: Hálát adunk a Jóistennek az elmúlt év minden öröméért, a kegyelmekért, és kérjük Mária közbenjárását azért, hogy a nyári szünidőt tartalmasan, Istennek tetszően töltsük.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: mindegyben kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: A világosság rózsafüzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Miután megkeresztelkedett, Jézus azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt a menny, és látta, hogy Isten lelke, mint egy galamb, ráereszkedik. És íme hang szólt a mennyből, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenökké. Amen.
3: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A világosság rózsafüzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Mivel elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá. Nincs boruk. Jézus ezt mondta neki. Az én gondom ez, vagy a tiéd? Anyja így szólt a szolgákhoz. Bármint mond nektek, tegyétek meg. A nász meg megizlelte a vizet, ami borrá lett. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.

0: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isten erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A világosság rózsafűzérének harmadik titka. Aki meghirdette Isten országát. Jézus Galileába ment, hirdetvén Isten evangéliumát. Itt a pillanat. Közel van az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldottad a méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az

0: asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség
1: az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
4: A világosság rózsafüzérének negyedik titka, aki a Táborhegyén megmutatta Isten dicsőségét. Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és felvitte őket külön egy magas hegyre. Ott előttük elváltozott. Az arca ragyogott, mint a nap, a ruháik pedig olyan fehérek lettek, mint a fény. És íme megjelent nekik Mózes és Illés, és beszélgettek vele. Péter megszólalt, és ezt mondta: Uram, jó nekünk itt lenni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vinj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhernek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
7: A világosság rózsafüzérének 5. titka, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát. Amikor ettek, vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte, odaadta nekik, és ezt mondta. Vegyétek, ez az én testem. Azután vette a kenyhet, hálát adott, odaadta nekik, és ittak belőle mindnyájan. Ezt mondta nekik. Ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
8: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
8: Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsi.

Ahogy a napok rövidülnek, úgy érzem, mintha köd burulna rám. Ahogy az éjjelek lehűlnek, mind gyakrabban jut eszembe anyám. Mit oly sokszor elhalasztottam, elmondanám, mert úgy érzem, hogy vár. Jóvá tenném, mit mulasztottam, de nem lehet, mert ő már messze jár. Ó, mennyi mindent nem tettem meg. Még nem késő. Te még megteheted. Megőszülve is maradj gyermek, mondd meg neki, mennyire szereted. Két keze érted, dolgozott csak, mindennél jobban szeretett, az éjet is nappallá téve óvott téged és vezetett, míg lehetett, míg lehetett. Amit akkor elfelejtettél, talán még jóvá teheted. Hát menj, rohanj, és simogasd meg a téged védő két kezet, amíg lehet, amíg lehet. S ha olykor nagyon elfáradtál, ő hozta vissza kedvedet, ő tanított beszélni téged, nyitogatta a szemedet, mert szeretett, úgy szeretett. Most vár valahol megfáradtan, nem kér sokat, csak keveset. Hát szaladj hozzá, mondj egy jó szót, egy vigasztaló kedveset, tán még lehet, tán még lehet. A szíve érted, dobogott csak, amíg belebetegedett, de ő titkolta, nem mutatta, nem mondta el, hogy szenvedett, csak mosolygott és nevetett. Bárhol is vagy, hát fordulj vissza. Az ember másképp nem tehet. És csókold meg, amíg nem késő, azt az áldott édes szívet, ha még lehet. Ha még lehet.

0: Hírpercek.
1: Újra temetik a bátai monostor területén feltárt sírokból előkerült földi maradványokat. 14. Leó pápa fogadta a libanoni elnököt. Kovász családfesztivál tartottak augusztus 20-án Pécset. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kontra Zsuzsát hallják. Augusztus 28-án pénteken 22 órától ünnepi szentmisével és újra temetéssel emlékeznek a Mohácsi csata 500. évfordulójára a Tolna megyei Báta Szentvér Bazilikában. A szertartást követően a Klastom hegyen feltárt mintegy 40 középkori ember földi maradványait a 3. Báta Mohács lovagi zarándoklat résztvevőinek kíséretében helyezik örök nyugalomra a templomkertben. A középkorban a bátai Klastom hegyen állt a Bencés rend Szent Mihályról nevezett monostora, amely a 14. század végétől híres búcsújáróhely lett az ott történt eucharisztikus csoda következtében. A Szent László király által 1093-ban alapított Bencés apátság a vérző ostya tisztelete révén a középkori Magyarország egyik legjelentősebb zarándok helyévé és nemzeti szentélyévé vált. Báta ma hazánk egyetlen szentvérkegyhelye. Leó pápa augusztus 20-án a Vatikánban találkozott József Aounin libanoni köztársasági elnökkel. Az államfő ezt követően az államtitkárságon folytatott megbeszéléseket, amely középpontjában az Egyesült Államok, Izrael és Libanon által aláírt megállapodás állt, tájékoztatott a Vatikán Rádió. A Szentszék aggodalmát fejezte ki a megállapodás végrehajtásának nehézségei miatt, és támogatásáról biztosította az erre irányuló erőfeszítéseket. A vatikáni találkozókra egy fokozottan feszült időszakban került sor, ugyanis továbbra is fennáll a politikai patthelyzet Dél-Libanon jövőjét illetően. A tárgyalások 8. fordulójának napirendje a két ország közötti keretmegállapodás előmozdítása és a béke felé vezető ütemterv kidolgozása lesz. 5. alkalommal rendezte meg a Pécsi Egyházmegye a Kovász Családfesztivált augusztus 20-án Pécset a Püspöki Palotától a Rózsakertig terjedő területen. 50 helyszínen várták programokkal a családokat. A rendezvény az augusztus 20-i városi ünnepségnek is helyet adott. Felföldi László megyéspüspök hívta létre a Pécsi Családfesztivált 5 évvel ezelőtt, amelynek állandó mottójául ezt választották. A mennyekországa hasonlít a kovászhoz, amelyet fogott az asszony, belekeverte 3 mérő lisztbe, és az egész megkel tőle. E motto kifejezi, hogy kovászként szeretnék gazdagítani Jézus szeretetében a Pécsi Egyházmegye és a város közösségeit, a családok sokaságát. Az ünnepség a Szent István napi szentmisével zárult, amelyet a megyéspüspök mutatott be a Székesegyházban. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, a Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 16 óra.
2: A Mária Rádió Dabason az FM 97,5 MHz-es frekvencián fogható.
1: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
3: Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és én reggel megígértem édesanyámnak, hogy külön köszönteni fogom őt. Faragó Csaba református lelkész vagyok, és a Dunaharaszti Református Gyülekezetből jöttem. Édesapám is lelki pásztor volt. Nagyon vártak már, hogy megérkezzek 5. fiúgyermekként, és a 6 gyermekes családban azt el kell mondanom, hogy 5-en vagyunk fiúk. A gyerekkoromnak az egyik fő jellemzője az volt, hogy sok testvérem van, és én nagyon-nagyon hálás voltam mindegyikért, a nővéremre, bátyáimra mindig fölnéztem, és figyeltem őket, hogy mik azok a dolgok, amikről beszélnek. Voltak olyan aranyosak, hogy sokszor leereszkedtek hozzám kisebbhez, meg hozzánk, mert még van egy öcsém, úgy beszélgettek velünk, és ez nekem sokat jelentett. Másrésztről nyilván miután édesapám is lelkipásztor volt, már az Úristen mellett van, gyerekkorunktól kezdve mi a gyülekezet közösségében nőttünk föl, és soha számomra nem volt kérdéses az, hogy van-e Isten. Az egy teljesen természetes dolog, hogy van, hogy imádkozunk-e hozzá, teljesen természetes, hogy igent tesszük, vagy hogy megyünk-e Isten tiszteletre, mert teljesen természetes az, hogy ha a vasárnap megszólal a harang, akkor nekünk ott a helyünk a templomban.
4: Mikor jött el az idő, amikortól sajátjának mondja a hitet, személyessé vált az Isten kapcsolata?
3: Azt kell, hogy mondjam, hogy mindig is az enyém volt, mert hogy nem pusztán azért imádkoztam, mert hogy erre tanítottak, vagy nem pusztán azért mentem el Isten tiszteletre, mert menni kellett, hanem ott volt benne az, hogy Isten az imádságaimat meghallgatja, és ha ő azt mondja, hogy szenteld meg a nyugalom napját, akkor elvár a templomba. Gyerekként emlékszem, hogy sokszor volt, hogy amikor felnőtt istentiszteletre mentünk, akkor nem mindig tudtam én az igehirdetésnek a menetét követni, hanem megszólalt a lelkipásztor, és egy ponton én elkezdtem mindenféle más dolgokon gondolkodni. Aztán azt mondta, hogy ámen, és akkor én szomorkodtam, hogy hát itt ültem az Isten tiszteleten, de fogalmam sincs, hogy most miről volt szó. De a végén mindig az volt, hogy de a lelkész úgy bocsát el bennünket, hogy megáld, és akkor az volt bennem, hogy na hát, ha másért nem, akkor ezért az áldásért már érdemes volt eljönni. Szóval a hit ilyen szempontból valahol mindig is ott volt bennem, de valóságban élő hitté akkor változott, amikor egy táborban egy fiatal ember bizonyságot tett arról, hogy az ő életében Jézus Krisztus ott munkálkodik. Olyan valóságosan mondta ezt az én korosztályombeli fiatal, hogy az nekem ott hirtelen egy ilyen ráébredés volt arra, hogy Jézus Krisztus él, akkor őt meg lehet hívni az életembe. Gyorsan hozzáteszem, hogy nem mintha korábban én erről nem hallottam volna, de talán akkor és ott én jobban nyitott voltam arra, hogy meghalljam attól a korombéli fiataltól, aki éppen ott beszélt erről a teljes természetességgel. Szóval amikor én ezt meghallottam, akkor úgy voltam vele, hogy ha ez így van, és ez igaz, tudtam, hogy igaz, akkor én kész vagyok Jézus Krisztus elé leborulni, és azt mondani, hogy itt vagyok, Uram, Téd a szívem és az életem, gyere, és akkor kezd el a munkád bennem. 17-18 éves voltam ekkor. Elmondtam az én imádságomat, és azt vártam, hogy akkor majd biztos jönnek az angyalok, és megemelnek, fölemelnek, és valami nagyon különleges dolgot fogok átélni, de nem történt semmi ilyesmi. Úgyhogy némiképpen volt bennem egy csalódás, de én amit gondoltam, azt komolyan gondoltam, és az Úr Jézus pedig világosan megígéri, íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki hallja az én hívásomat és megnyitja az ajtót, akkor én bemegyek hozzá. Így is tett. És én akkor döbbentem rá, hogy ez mennyire meghallgattatott, és itt valami új kezdődött, amikor egyszer csak azt vettem észre, hogy nem ugyanúgy működök már, mint korábban. Például, hogy egy tinédzser, 17-18 éves fiatalember azért felesel a szüleivel. És ebből én nem csináltam soha ügyet. Persze feleseltem. De azután, hogy Krisztus elkezdett munkálkodni az életemben, azt vettem észre, hogy ez engem bánt. Nekem ez így nem jó. Lelkiismeret furdalásom van, hogy tiszteletlen vagyok a szüleimmel. Ez volt talán az első jel, hogy igen, itt elkezdődött egy új élet, egy krisztusi élet, és aztán nyilván utána sok minden egyéb más jel is csatlakozott, ami már arról szólt, hogy valami megszületett bennem, és ez növekszik.
4: És hogyan jött a lelkészi hivatás gondolata?
3: Én először a fejemet arra adtam, hogy Krisztussal akarom járni az életemet. Kerestem az ő útját, de arra én nem gondoltam, hogy én lelkész leszek. Egyrésztről, mert hogy én alapvetően nem olyan lelkész típus vagyok. Gondolataimban olyan volt, hogy a lelkész típus az olyan, aki szeret a tudományos életbe benne lenni, könyveket bújni, elmélyülni, gondolkozni, és sokat tud beszélni. Én meg nem ilyen vagyok. A mai napig nem ilyen vagyok, bár azért az Úristen nyilván sokat formált, hogy alkalmassá tegyen engem újra és újra a lelki pásztori szolgálatra. Én mozogni szerettem. Nekem az volt a vágyam és az álmom, hogy én majd testnevelés tanár leszek, és miután hitre jutottam, és Jézus Krisztus elkezdett bennem munkálkodni, én azért imádkoztam, Uram, add meg, hogy fölvegyenek a testnevelés szakra. És föl is vettek, és megadta az Isten ezt a lehetőséget. Igen, ám csak amikor ott voltam, azt vettem észre, hogy itt minden adott, hogy jól érezzem magam, azt csinálhatom, amit szeretek, és mégsem érzem jól magam. Mégsem vagyok a helyemen. És miután már nekem a hitre jutásom előtt az életgyakorlatom volt, hogy minden nap olvastam a Bibliát, mert keresztapám ötödikes koromban ajándékozott nekem egy Bibliát, és beleírta azt is, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden igéjével. Én úgy gondoltam már ötödikesként is, hogy hát ha minden nap eszem, akkor lelki táplálékként hozzátartozik, hogy a Bibliát is olvasom, ha értem, ha nem. Aztán, amikor hitre jutottam, ez a dolog megmaradt, és nyilván azt éreztem ott a testnevelés szakon, hogy itt valami nincs rendben, és közben azért úgy megszólított engem az Isten, hogy van egy ilyen ige a Bibliában, az ember tervezi el az útját, de az Isten az, aki oda vezeti, illetve van egy másik ilyen ige, hagyd az Úrra az utadat, bízzál, ő benne munkálkodik. Szóval ezek az igék abba az irányba indítottak megmagyarázhatatlan módon, hogy a teológiára jelentkezzek. Édesapám azt mondta nekem, hogy fiam, az első évet azért fejezd be. Felvételizzél, és aztán majd meglátjuk, hogy hogy lesz. És én így csináltam, fölvettek a teológiára, és ott számomra a legnagyobb meglepetés az az volt, hogy itt semmi nem adott, hogy én jól érezzem magamat. Itt csupa olyan dolgokat kell csinálni, amiben bele kell feszülni. Ez nekem nem a komfortzónám, de mégis a helyemen vagyok. Ez egy megmagyarázhatatlan dolog. Azt hiszem, hogy leginkább az volt benne, hogy az ember ott van a helyén, ahol az Úr Jézus Krisztus látni akarja, és ahol Jézus Krisztus ott van. És hogyha ő ott van, akkor a leglehetetlenebb helyzetekben is otthon tudjuk magunkat érezni. Szóval így született meg az a döntés, hogy egy év tanulmány után átjelentkeztem a testnevelés szakról a teológiára. És mindig azt szoktam mondani, hogy tulajdonképpen az Isten lelke vezetése nélkül az első két betűig jó volt az irány. Mert a testnevelés és a teológia első két betűje megegyezik, csak utána nem. És az picit arról is beszél, hogy Jézus Krisztus nélkül az ember mennyire tud bolyongani, mert biztos nem jutottam volna el oda, abba a hivatásba, amiben azóta is állok, most már 27 éve végzem a szolgálatot lelkipásztorként.
4: Lelkipásztorként biztosan több tapasztalata van arról, hogy másokat hitre vezetett. Mondana valamit arról, hogyan történik ez, illetve mit érez ilyenkor?
3: A Biblia arra tanít, hogy minden keresztény ember az újjászületésével együtt kap lelki ajándékokat, amiben Isten szent lelke őt jobban használni tudja. Talán az én ajándékaim között ott van az, hogy az evangéliumot úgy tudom elmondani, hogy az némelyek számára különösen is érthetővé válik, és az Isten ebben használ. Számomra az egyik legcsodálatosabb élmény, amikor a feleségem hitre jutott, mert hogy amikor megismertem, akkor még nem járt hitben, sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy ateista volt. De bekerült a gyülekezetünknek a vonzás körébe, és azon belül is a gyülekezetünk ifjúsági csoportjába, ahol én az egyik vezető voltam. És elkezdtünk beszélgetni Jézus Krisztusról, a Bibliáról, sok ellenérve volt, nekem voltak azért érveim, de valójában az ember nem attól jut hitre, hogy jobban tud a másik oldalon ülő érvelni, mint aki nem jár hitben, hanem egyszerűen attól, hogy az Isten szent lelke kiárad. És az én drága feleségemet az Úristen ezeken a beszélgetéseken keresztül bombázta a maga ateizmusában, hogy azt szerte törje. És eljött az a pillanat, amikor eljött velünk ő maga is egy nyári táborba, ahol még intenzívebben hallott Jézus Krisztusról, az ő haláláról, föltámadásáról, annak újjászülő erejéről, és gyakorlatilag az elméjébe már minden tudott, hogy mit jelent az, hogy Krisztussal járni, hogy lehet oda találni, mit jelent az újjászületés, csak éppen ő nem ment mindezeken keresztül. Amikor az életét átadta Jézus Krisztusnak, én is ott voltam, és együtt imádkoztunk. És annyira döbbenetes volt látni azt a változást. Nem minden embernél van ez így, de nála mindenképpen így volt, hogy az imádság előtt ott volt egy olyan ember, aki Krisztus nélkül éli az életét, és amikor kimondta azt, itt vagyok, Uram, leteszem az én bűneimet, és veled akarok járni, akkor az imádságból fölállt egy olyan valaki, akinek az életében már ott volt nagyon erőteljesen. És ő amilyen kardosan tudta annak idején egyébként a maga ateista gondolatait mondani, azóta olyan nagyon-nagyon határozottan tudja mondani a Krisztusit másoknak. Látta még jó néhány újjászületés, de nem is az a lényeg, hanem maga a csoda. Tehát amikor az ember ott van a szülőszobában, és látja, hogy megszületik egy kisgyermek, akkor a csodában van része fizikai értelemben is. Amikor pedig azt láthatjuk, hogy itt van egy ember, aki Krisztus nélkül élte az életét, és egyszer csak kinyílik Jézus Krisztus fele, és hittel megragadja őt, és mássá lesz, ez még talán annál is nagyobb csoda, és engem ez annyira megragadott. Onnantól kezdve, akiket az Úristen oda terelt elém, azokra én úgy igyekeztem tekinteni, és igyekszem, hogy én a magam részéről szeretnék egy könyv lenni, ami segít abba, hogy ők elinduljanak Krisztus felé, és hogyha nem csak az elindulás, hanem a megérkezés is van, akkor még inkább örülök, mert valami megint történt, ami az Isten országa szempontjából fontos. Az őskeresztény gyülekezetnek az volt egyik ismérve, hogy az Úr napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel, a krisztusi hitre jutottakkal, akik Jézussal élték az életüket, és nekem ez a vágyam, hogy ez ma is így történjen.
4: El tudja képzelni, hogyha a felesége nem fogadja be Jézust a szívébe, akkor is házasok lennének?
3: Semmiképpen nem.
4: Tehát mindenképpen hívőtársra vágyott.
3: Ennél többre. A lelki pásztori szolgálat az 100%-ig a Krisztus jelenlétében megélt szolgálat. Ha valaki nem jár hitben, az egy felemás iga, és az még egy egyszerű keresztény emberként élem az életemet, akkor is mondjam így necces. De ha én lelkipásztor vagyok, akkor különösen is fontos, hogy aki az én társam lesz, arra az Isten is rámondja az igent, hogy igen, ti ketten ezt tudjátok csinálni. Úgyhogy mielőtt mi összeházasodtunk volna, hát én megtusakodtam azért ezt a részét is, hogy Uram, szabad nekem ennek a lánynak udvarolnom, belemerhetünk ebbe a dologba vágni. Ez kétszeresen is fontos, mert egyrészről az ő életét is tönkre tehetem, ha ő jön egy olyan szolgálatba, amiben ő nem tud társam lenni, másrészről pedig az én lelkipásztori hivatásom is hajótörést szenved. Úgyhogy meg kellett ezt harcolni, és azt gondolom, hogy egyébként az életnek sok olyan területe van, amikor meg kell harcolnunk a jó döntéseinket, hogy azon Isten áldása is ott legyen.
4: És tapasztalja ezt az áldást a házasságukban, életében?
3: Nem csak a házasságban, hanem a lelkipásztori szolgálatomban is, amikor Isten újabb és újabb feladatok elé állít. A gyülekezeti életünknek volt egy olyan időszaka, amikor Isten megengedte azt, hogy a gyülekezetünknek az infrastruktúrája bővülhessen. Elkezdtünk építkezni. Amikor ebbe belekezdtünk, Isten szent lelke elém hozott egy igét, ami így hangzik, mindennek rendelt ideje van. Ideje van az építkezésnek, ideje van más dolgoknak, és ez az ige arra tanított engem, hogy most, ha az építkezésben vagyunk, akkor bizonyos más dolgokat el kell engednem, mert egyszerre mindent nem lehet. Ez például a lelkipásztori szolgálatom szempontjából fontos. Egy másik ilyen aspektus, amikor összeházasodtunk, akkor én az ifjúsági szolgálatban voltam benne, és úgy éreztem, hogy nekem ezen a szolgálati területen van feladatom. De az én aranyos feleségem nem ugyanaz a karakter, mint én. A lendület, ami bennem jön, az neki kihívás. És az életünknek a legelején megfogalmazta azt, hogy te Csaba, ezer fele mész, és minden fele vagy, de én így nem tudok lenni. És akkor nekem ez egy nagy kérdés volt, hogy most mit csináljak, mert nekem ezer fele kell lennem, ez az én hivatásom, de itt az én feleségem, aki meg nem tud ezer fele lenni, és ő pedig a hétvesem. És akkor a Bibliában megvan írva, hogy aki az ő családjáról gondot nem visel, rosszabb a hitetlennél. És akkor azt kellett mondanom, hogy nekem itt a feleségem, és úgy kell csinálnom, hogy rávaló tekintettel kell a szolgálatomat csinálni, hogy abba ő ne örlődjön föl, és akkor váltottam, és persze még így is neki kihívás, de talán most tudjuk úgy csinálni a dolgokat, hogy azért mindkettőnk számára megfelelő.
4: Bizonyára van olyan tapasztalata, amikor valamilyen nehézségen a hite segítette át, általa kapott reményt.
3: Alapvetően a lelkipásztori szolgálat küzdelmes szolgálat. Hétfőtől vasárnapig küzdünk, harcolunk a gyülekezet közösségéért, az emberek lelki üdvéért, hogy szépen fogalmazzam, vagy különböző problémákban emberek gyógyulásáért, a fiatalokért, hogy hitre jussanak, és ez rendkívül sok olyan helyzetet teremt, ami kérdőjeleket rak. Mondok egy példát, hogy érthető legyen, 100%-os erő bedobással ott vagyunk a hittanoktatásban, meg konfirmálunk, és nekem a szívem szándéka az, hogy ezek a gyerekek ott maradjanak. De amikor azt látom, hogy eltűnnek, akkor fölmerül a kérdés, hogy de hát akkor mit csinálok én? Vagy amikor egy igehirdetést elmondok, és utána az embereknek az életeiben nem látszik semmi abból, hogy ők ezt megszívelték volna, akkor mi értelme ennek az egésznek? Ilyen kérdésekre, meg sok minden egyéb másra is, valójában a hit és a szentírás adja a választ és a túllendülést, hogy igen, folytatjuk, csináljuk, és hittel, élő reménységgel.
4: Biztatásgyanánt mit mondana? Miért érdemes a hitben járni?
3: Nagyon egyszerű a dolog. Az Isten kegyelméből, az szeretetéből születtünk mindannyian meg. Isten soha nem teremtett semmit cél nélkül. Minden ember életének megvan a célja, rendeltetése. De hogy ez mi? Ez a Krisztussal való élő kapcsolatban válik nyilvánvalóvá. Tulajdonképpen onnantól kezdve, hogy én Krisztussal járom az életemet, elindult az a program, amiért én megszülettem. Olyan érdekes látni Mózes történetét. Mózes életének az első 80 esztendeiről nem olyan túl sokat beszél a Biblia. Onnantól kezdve válik a Szentírás beszédessé, hogy Isten elhívja őt és beállítja őt a szolgálatba, és onnantól kezdve lesz igazából Mózesnek az élete említésre méltó. Ugyanez a helyzet, amikor mi Krisztussal elkezdjük élni az életünket, akkor ott vagyunk, ami az Isten szempontjából is megemlítésre méltó, aminek van értelme, és ami az örökké valóság szempontjából fontossá válhat. Izgalmas ez az út, mert hogy Isten olyan úton visz végig, amire sokszor az ember nem is biztos, hogy gondolt volna, hogy abban neki része lesz. A hívő élet az teli van meglepetésekkel, Isten nagyszerű meglepetéseivel. Miért jó hitben járni? Nekem meggyőződésem, hogy ha rám nem talál rám a Krisztus, akkor minimum 50% annak az esély, hogy azért én lehet, hogy elvált ember lennék. A Krisztussal való közösség az az embert úgy viszi előre, hogy először is ne akárki legyen a társa, hanem az, aki hozzáillik, és aztán utána nyilván arra is tanít az Úr, hogy tudjunk szépen együtt élni, egymást szeretetbe elhordozva, és készek lenni, de hogy tudok én készé lenni, hogy formálódjak feleségemnek az örömére. Szóval, hogy rendkívül sok aspektusa van, ami miatt jó kereszténynek lenni, de az alap az mégiscsak az, hogy Krisztusban vagyok az, akinek Isten elgondolt.
4: Kinek tartja Jézust az életében?
3: Ő az én Uram. Föl kell tennem újra és újra a kérdést, és föl is teszem, hogy mit akarsz, Uram, hogy én cselekedjem? hol akarsz látni, miről kell nekem beszélnem, és hol kell hallgatnom, mit kell csinálnom, hogy hasznos eszközöd lehessek. Ő az én megváltom. Mert ha ilyen magamban nézek, akkor azt mondom, hogy hát én csetleg botlok. Biztos vagyok benne, hogy annyi hibát lehet találni bennem, és találnak is. De hogy végül is nem ez határoz meg engem, hanem az, hogy Jézus Krisztus meghalt az én bűneimért, és bocsánatot adott. Ő az én megváltom, szabadítom, aki a különböző leragadásaimból ki tud húzni. Amikor nagyon mélyen vagyok, mert elcsüggedek, mert elkeseredek, mert valami nagyon fáj, és akkor jön, és kedvesen átölel, segít. Volt olyan igehirdetés, ami után azt mondtam, hát itt mindent elrontottam. Mondtam is magamban, hogy uram, hát ne haragudj, hát ennyire ügyetlen voltam, mert a valóság az az, hogy az emberi szó az Isten országának a kifejezésére kevés. Tehát, hogy mi tökéletlen szavakkal próbáljuk leírni azt, hogy kicsoda az Isten, kicsoda Krisztus, milyen nagy dolgokat képzelte, minden példa sántít, és egyáltalán, bocsánat, hogy ezt mondom, annyit bénázunk. És volt így, hogy így jöttem le, és akkor egyszer csak oda jön valaki, és azt mondja, köszönöm. És akkor mondtam, uram, köszönöm, hogy egy kicsit vigasztalsz, hogy hát akkor még ez is valamit jelenthetett valakinek. Szóval ő az én szabadítom, és még sok ilyen kifejezés van a Bibliában, aminek mind-mind megvan a maga helyén a maga jelentőséges értelme.
4: Lelkipásztorként a földi élete közepén milyen vágyak vannak a szívében?
3: A lelkészekről úgy szoktak gondolkodni, ők biztos, hogy az ég és a föld között vannak, de nem, azért én két lábbal vagyok a földön, és sokféle vágyam van. Az egyik nyilván az, amit a gyülekezetben látni szeretnék, hogy az Isten országa ott, abban a közösségben gyarapodjon, sokan újjászülessenek, és sokaknak öröme legyen Krisztusban. Ez egy csoda. De mint magánember vágyom arra, hogy a feleségemmel, gyermekeimmel együtt tudjunk lenni, és sok minden szépet meg tudjunk élni. Kicsit lássuk a világot, és kicsit ki is tudjunk kapcsolni, amikor csak magunk tudjunk lenni. Nyilván imádkozom a gyermekeimnek jövendőjéért, hogy ők is megtalálják a párjukat, megtalálják a hivatásukat, és abban az újban, amikor kirepülnek, és saját önálló életet kezdenek, soha ne veszítsék szem elől Jézus Krisztust.
4: Hogyan kapcsolódik ki, töltődik fel?
3: Szem előtt kell tartani, és nekem fontos, hogy a lelkész is ember. Nekem például a töltődésben fontos dolog, hogy legyen mozgásom. Tudjak elmenni, én nagyon szeretek kerékpározni, kajakozni, és azok az idők, amiket ott töltök, a lelkem szempontjából is nagyon fontos töltekezési időszak. Legyen olyan idő, amikor tudok olvasni, elcsendesedni, imádságban lenni, a lelki életemet megélni. Töltekezem a családból. Az, hogy lehet családunk, ez egyszerre egy kihívás, mert a szolgálatot egyeztetni kell a család élettel, és nagyon nehéz, de azért talán nem lehetetlen, és ugyanakkor egy ajándék is. És az egy töltekezés, amikor ott van a feleségem, ott vannak a gyerekeim, de töltekezés a szolgálat is. Amikor emberekkel találkozok, és beszélgetünk, és abban a beszélgetésben egyszer csak azt érzem, hogy itt van az Úr Jézus Krisztus, az egy nagyon jó dolog. Töltekezés az, amikor megtörténik az, hogy beteg voltam, és meglátogattatok. És azért egy nagyon nagy kiváltság, a végére hagytam, de nem az van a végén, hogy az a kiváltságunk, hogy Isten igéjével foglalkozhatunk. Az Isten igéje az egy olyan kút, ami feneketlen, kimeríthetetlen, amikor az Isten szent lelke megtisztel azzal, hogy egy picit mélyebben érthetem a Szentírást, és rácsodálkozhatok, az nagyszerű. És amikor utána a kapott igét fölvihetem a szószékre, és egyszerűen úgy történik, mintha bekapcsolódnék az Isten szent lelkének az áramkörébe, és az ige nem csak, hogy kimondásra kerül, hanem árad. Ott energiák mozdulnak meg.
4: Kedves hallgatók, Faragó Csaba lelkipásztor tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. XIV. Leó pápa. A mesterséges intelligencia korában a család az emberiség első iskolája. Leó pápa fogadta a libanoni elnököt, az igazságos és tartós béke keresése. 44 évvel ezelőtt II. János Pál pápa történelmi látogatása a Rimini meetingen. Gondolatok Leó pápa a szombati Rimini látogatása elé. Páter Virtesaljai László jegyzete. XIV. Leó pápa. A mesterséges intelligencia korában a család az emberiség első iskolája. A szervezet éves találkozójának témája az emberi méltóság és a mesterséges intelligencia, kihívások, lehetőségek és kontroll, lehetőséget kínál arra, hogy a hálózat képviselői elgondolkodjanak korunk egyik alapvető kérdésén. A mesterséges intelligencia rendkívüli fejlődése olyan horizontokat nyit meg, amelyeket a korábbi nemzedékek el sem tudtak képzelni. Minden technológiai eredmény azonban egy erkölcsi kérdést is felvet az emberiség számára. Nem csak azt, hogy mit tehetünk, hanem azt is, hogy mit kellene tennünk. Kezdte beszédét 14. Leó a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózatának képviselőihez augusztus 21-én pénteken a Vatikánban. A megalapozott jogszabályoknak ösztönözniük kell a tudományos és technológiai kreativitást, miközben védelmezik az alapvető emberi jogokat és szabadságokat. Meg kell védeniük a felhasználókat a kizsákmányolástól, meg kell őrizniük a személyes adatok védelmét, biztosítaniuk kell az új technológiák használatának átláthatóságát, és garantálniuk kell, hogy azok erősítik a demokratikus intézményeket. 14. Leó ezt a meggyőződését fejtette ki a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózata képviselőinek. A jogalkotásról elmélkedve a pápa megismételte, hogy szilárd jogi keretekre, független felügyeletre, tájékozott felhasználókra és egy olyan politikai rendszerre van szükség, amely nem hárítja el magáról a felelősségét. Megjegyezte, hogy az ilyen felügyelet több szinten, helyi, nemzeti és nemzetközi szinten is működhet, elősegítve a vonatkozó etikai keretrendszerek nyílt megvizsgálását.

Algoritmusok döntik el, hogy ki látható, és ki marad láthatatlan. Amikor a digitális platformok elszámoltathatóság nélkül alakítják a közbeszédet, és amikor a munkavállalók méltóságát a rendszerek optimalizálásának rendelik alá. Leó pápa figyelmeztetett, hogy az ilyen fejlemények feltárják az uralkodás és a szolgálat nélküli uralom ősi kísértésének új arcát. A Szentatya szerint a hatalom kultúrájával szemben az egyház a szeretet civilizációját javasolja. Egy ilyen társadalomban az emberiség első iskolája a család lenne, szögezte le Leó pápa. Mert a családon belül tanuljuk meg először a bizalmat a számítás előtt, a nagy lelkűséget a verseny előtt, a párbeszédet a megosztottság előtt, és a szeretetet a hatalom előtt. Ennek tudatában Leó pápa hangsúlyozta, hogy a mesterséges intelligenciának soha nem szabad megengedni, hogy erodálja a társadalom eme elsődleges sejtjét, akár úgy, hogy a személyeket és a kapcsolatokat adatokká és szimulációkká redukálja, akár úgy, hogy a fiatal elméket oly tartalommal árasztja el, amely eltorzítja a vágyakat, akár olyan gazdasági modellekkel, amelyek gazdaságilag bizonytalanná teszik a családi életet. Ezért jelentette ki a Szentatya, arra buzdítalak benneteket, hogy támogassatok olyan politikákat, amelyek erősítik a házasságot és a családokat, támogatják a szülőket nevelési küldetésükben, és képessé teszik a fiatalokat arra, hogy bizalommal tekintsenek a jövőbe. Kedves barátaim! A világnak nincs szüksége olyan mesterséges intelligenciára, amely kisebbíti az emberiséget, hanem inkább emberi intelligenciára van szüksége, amelyet megvilágosított a bölcsesség. A lelkiismeret által vezérelt politikai hatalomra és a szeretet által irányított technológiai innovációra van szüksége, figyelmeztetett Leó pápa. Csak így nem válik a mesterséges intelligencia az emberiség riválisává, hanem a közjó szolgájává. 14. Leó azzal zárta beszédét, hogy ezekkel a gondolatokkal együtt azért imádkozik, hogy a nemzetközi katolikus törvényhozók hálózatának tanácskozása bőséges gyümölcsöt teremjen a résztvevők nemzetei és az egész emberiség számára. XIV. Leó fogadta a libanoni elnököt, az igazságos és tartós béke keresése. 14. Leó pápa csütörtök délelőtt a Vatikánban fogadta Joseph Aoun, libanoni köztársasági elnököt. Az elnök ezt követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral, akit elkísért a megbeszélésre Paul Richard Gallagher érsek, a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára. A Szentszék sajtóirodája által az audienciát követően kiadott közlemény szerint az államtitkárságon folytatott megbeszélések szívélyes légkörben zajlottak, és lényegében az Egyesült Államok, Izrael és Libanon által aláírt háromoldalú keretmegállapodásra összpontosítottak, amelynek célja a libanoni köztársaság déli határainak stabilizálása és az igazságos és tartós béke megteremtése. A Szentszék miközben elégedettségét fejezte ki a dokumentum aláírása kapcsán, komoly aggodalmának adott hangot a végrehajtása során tapasztalt nehézségek miatt, és támogatásáról biztosította az erre irányuló erőfeszítéseket, zárul a szentszéki közlemény. A libanoni elnöki hivatal honlapján közzétett nyilatkozatában Aoun elnök ismételten kifejezte háláját 14. Leó pápának és a Szentszéknek Libanon támogatására tett erőfeszítéseikért. Kifejezetten kérte őket, hogy továbbra is támogassák Beirut követeléseit, amelyek közül az első, hogy felszólítják Izraelt a június 26-án az Egyesült Államok égisze alatt aláírt keretmegállapodás feltételeinek végrehajtására. Aoun felszólította Izraelt, hogy vessen véget a napi támadásoknak, amelyek különösen a dél-libanoni civileket, infrastruktúrákat és falvakat célozzák meg, és vonuljon ki a megszállt területekről, utat nyitva a lerombolt területek újjáépítésének és a kitelepítettek visszatérésének. Aoun továbbá hangsúlyozta, hogy ezeket az intézkedéseket el kell kísérnie a libanoni állam hatalma kiterjesztésének az egész területére. A vatikáni találkozókra a fokozott feszültség időszakában került sor, amely kiváltképpen Dél-Libanonban uralkodik,
ahol az

0: 44 évvel ezelőtt II. János Pál pápa történelmi látogatása a Rimini meetingen. Gondolatok Leo pápa a szombati Rimini látogatása elé. Páter Virtes Aljai László jegyzete.
1: A 44-es szám hallottan feldobog a szívem, mert éppen 44 éve, 1982. július 4-én Mátor Verebély Szent Puton szenteltek pappá. Tegnap este, 2026. augusztus 20-án pedig ott álltam a római Szent István zarándokház kápolnájában az oltár mellett az ünnepi búcsú szentmisén. 44 éves töretlenség, amire hatalmas erővel buzog fel bennem a hála, hogy nem csak meghívott, hanem meg is tartott az Úr. Deo gratias. Az ő országának életében azonban összehasonlíthatatlanul nagyobb esemény az a 44 évvel ezelőtti látogatás, amelynek keretében II. János Pál pápa felkereste a harmadik Rimini meetinget. Akkor egészen más világ járt, mint most, nem csak azért, mert az ateista kommunizmus minden látszat ellenére már a végét járta, hanem mert olyan erők voltak születőben, amelyek óriási energiát szabadítottak fel bennünk. Hiába is akarták szürke farkasok eltenni lábalól az ígéret emberét, aki egy távoli országba jött, aki a saját bőrén tapasztalta meg a barna és a vörös diktatúrát, és akit az 1981. május 13-i merénylet során a fatimai szizonya mentett meg a haláltól. Őszre már felépült, sőt éppen a mi római német-magyar kollégiumunkban tett látogatásával pontosan azzal folytatta apostoli tevékenységét, amiben a merénylet megakadályozta. A következő évben ismét haza akart látogatni szeretett lengyel pátriájába, de miután 1981. december 13-án Wojciech Jaruzelski tábornok és pártfőtitkár bevezette a hadi állapotot és börtönbe záratta az akkor már 10 millió tagot számláló szolidaritás szakszervezet több ezer vezetőjét, köztük az alapító Lech Walesát, a Szentatya elnapolta a látogatását. Emlékszem arra az 1981-es karácsonyra, a Szent Péter téren tartott imaórákra, amikor többnyire éppen az olasz Communione Liberazione egyházi diákmozgalom szervezésében azért fohászkodtunk, hogy ne vesszen kárba az a drága magvetés, amely új holnapot ígért lengyel, de épp úgy magyar földön is. Azon az őszön, 1981. szeptember 14-én jelent meg a Laborem Exercens címmel II. János Pál pápa harmadik enciklikája. Ez volt pápaságának első társadalmi enciklikája, amelyet 13. Leó pápa Rerum Novarum kezdetű enciklikájának 90. évfordulójára írt. A dokumentumot a Szentatya teljes egészében az emberi munka és a dolgozó ember személyi méltóságának szentelte. A lengyel pápa a világ szociális problémáját legfőbb vonásában éppen az emberi méltó munka lehetőségének megteremtésében és a munka gyakorlásában Laborem Exercens látta. Bátor kiállás volt ez a dolgozó emberek milliói mellett, akik példaként tekinthettek a kétkezi munkás Józsefre és az ács nevelt fiára Jézusra. A pápa nem szociális munkáról, hanem egyszerűen a munkáról beszélt. Ebben az összefüggésben kerül sor a tervezett lengyelországi látogatás helyett a Rimini útra. A Rimini meeting a Don Giussani Milánói Egyetemi Lelkész alapította Communione e Liberazione, közösség és megszabadulás egyházi egyetemi diákmozgalom szervezésében született 1980-ban, hogy a népek közötti barátságot szolgálja a Rimini vásár területén tartott évenkinti augusztus végi nemzetközi nagy találkozójával. A többnapos rendezvényre mintegy 100 000 fiatal érkezik a világ számos országából, hogy aktívan bekapcsolódjanak a színes, vallási, kulturális, művészeti és politikai témájú programokba. A résztvevők zömmel katolikus, de a találkozónak van ökumenikus és vallásközi jellege is. Politikai sikon főként az olasz közélet vezető személyiségei vesznek részt, és a fórumokon különféle indítatású politikai nézetek képviselői vitatkoznak egymással, aminek Olaszországban különösen is nagy hagyománya van. Minden találkozónak van egy olyan sajátos alapgondolat mottója, amely köré szerveződik az összes program, hogy annak tartalmát sok irányú megközelítés jegyében bontsák ki, minél gazdagabban. Az 1980-as év mottója Le risorse dell'uomo, az ember erőforrásai. Második János Pál pápa hosszú és tartalmas beszédében először a találkozás szót értelmezte, amely éppen hazájában zajló drámai események miatt, mint hogy felfüggesztették a találkozókat, különleges értelmet nyert. A meeting Rimini fiataljainak a spontán kezdeményezéséből egy csoport keresztény fiatal a barátságába született ebben a városban. Ennek alapja a találkozás Krisztussal, amely halálának és feltámadásának szentségi emlékezetében állandóan megújul, és képessé tesz minket arra, hogy találkozzunk testvéreinkkel és a többi emberrel. Az ember erőforrásai közt a pápa elsőként arra mutatott rá, ami segíti őt az önfenntartása és a föld feletti uralma erőfeszítéseiben, amelyek csak akkor válnak igazán emberi erőforrásra, amikor munkán keresztül valósulnak meg. Munka révén gondoskodik az ember önmagáról és a földről, annak kincseit saját életére használva fel, ugyanakkor fejleszti és védi a földet. Valójában az ember csak belső lényén keresztül kommunikál a külső valósággal. A munka mellett az ember egy másik alapvető erőforrása a család. Az ember azért dolgozik, hogy eltartsa magát és családját. Ha a munka a léttel való törődést, Isten teremtő munkájában való együttműködés jelenti, akkor ez az általános elv a legtöbb ember számára abban válik nyilvánvalóvá és egzisztenciálisan konkrétá, hogy a munkával az ember szerettei személyéről gondoskodik. A munka, amelyen keresztül az emberiség uralja a természetet, az egész emberi közösség munkája minden generáción keresztül. Ezen generációk mindegyikének feladata a föld gondozása, a jövő generációinak átadása, amely egyre inkább alkalmas arra, hogy az emberiség otthona legyen. A munka és a család mellett különös figyelmet kell fordítani arra az erőforrásra, amelyet az ember önmagában hordoz, az Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberi természetében. Szent Ágoston közismert szavaival, Fécisztinos ad te, Uram, magadnak teremtettél minket, és nyugtalan a szívünk, amíg meg nem nyugszik benned. Igen, az Úrért teremtettünk, aki belénk véste hatalmának és szeretetének halhatatlan lenyomatát. Az ember nagy erőforrásai innét fakadnak. Itt vannak, és csak Istenben találnak védelmet. Az ember az értelme révén nagy, amelyen keresztül ismeri önmagát, másokat, a világot és Istent. Az ember az akarata által nagy, amelyen keresztül szeretetben átadja önmagát. Ezek az erőforrások az ember elfojthatatlan vágyakozásának alapjai. Az értelemnek az igazság utáni vágya, és az akaratnak a szabadság utáni vágya. A teremtettségünkben rejlő erőforrás, amely által minden ember valóban ember, a kultúrán nyugszik. Az ember a kultúra révén él igazán emberi életet, másképpen a kultúra teszi az embert igazán emberré, mert annak többlete hozzáférés biztosít az ember létéhez, ahhoz, hogy van, nem pedig ahhoz, amije van. A kultúra megnyilvánulásai tekintetében az anyagi kultúra alkotásai mindig az anyag szellemivé válását, az anyagi jellem szellemi alárendeltségét mutatják. Másrészt pedig a lelki kultúra alkotásai konkrétan a szellem anyagiasodását, a lelki megtestesülését mutatják meg. A kultúra úgy válik az ember erőforrásává, ha gyarapítja mind a lelki, mind az anyagi lehetőségeit. Ezek előre bocsátásával érkezett el második János Pál pápa lényegi üzenetéhez. Az ember legnagyobb erőforrása Krisztus, Isten fia és az ember fia. Benne fedezzük fel az új ember vonásait a maga teljességében megvalósulva. A megfeszített és feltámadt Krisztusban az ember számára feltárul a lehetőség és a mód, hogy mély egységben magára öltse teljes emberi természetét. Ebben áll a Rimini Meeting minden programját átfogó egyesítő alapelv. Az ember erőforrása feltámadt Krisztus, mint kimeríthetetlen forrás, és ebből fakad itt a találkozón is az eukarisztikus áldozat ünneplése. zárta 44 évvel ezelőtt az 1982-es Rimini Mitigén elmondott beszédét Szent II. János Pál pápa.
0: Páter Vértesaljai László jegyzetét hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
2: Hírpercek.
3: 14. Leó pápa fogadta a libanoni elnököt. Mohos Gábor püspök volt augusztus 20-i ünnepi szentmise szónoka. Marton Zsolt megyés püspököt Vác díszpolgárává választották. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kontra Zsuzsát hallják. Leó pápa augusztus 20-án a Vatikánban találkozott József Aounin libanoni köztársasági elnökkel. Az államfő ezt követően az államtitkárságon folytatott megbeszéléseket, amely középpontjában az Egyesült Államok, Izrael és Libanon által aláírt megállapodás állt, tájékoztatott a Vatikán Rádió. A Szentszék aggodalmát fejezte ki a megállapodás végrehajtásának nehézségei miatt, és támogatásáról biztosította az erre irányuló erőfeszítéseket. A vatikáni találkozókra egy fokozottan feszült időszakban került sor, ugyanis továbbra is fennáll a politikai patthelyzet Dél-Libanon jövőjét illetően. A tárgyalások 8. fordulójának napirendje a két ország közötti keretmegállapodás előmozdítása és a béke felé vezető ütemterv kidolgozása lesz. Szent István király, Magyarország fővédőszentje ünnepén augusztus 20-án Mohos Gábor, Esztergom budapesti segédpüspök, aki egyben az ünnepi szentmise szónoka is volt, mutatta be az ünnepi szentmisét a budapesti Szent István bazilika előtti téren. Másokkal együtt koncelebrált Erdő Péter bíboros prímás is. Szent István történelmi nagyságát nem csupán kivételes adottságai és tehetsége alapozta meg, hangsúlyozta szentbeszédében Mohos Gábor. Hite messze több volt politikai eszköznél, amely Magyarország nyugati világhoz való csatlakozását szolgálta. Mély személyes meggyőződés és mindennapi valós tapasztalat volt, amely életét és uralkodását meghatározta. Szent István legértékesebb öröksége Szűz Mária hatékony anyai közelsége. Zárta szentbeszédét a segédpüspök. A liturgiát követően megtartották a hagyományos, országos szentjobb körmenetet. Szent István napja alkalmából díszpolgári címet adományoztak Marton Zsolt megyés püspök récére Vász város önkormányzata. A díszok levelet és plakettet Matkovics Ilona polgármester és Kis Zsolt alpolgármester adták át augusztus 20-án a Konstantin téren tartott városi ünnepség keretében. A méltatásban elhangzott, hogy Marton Zsolt Váci megyés püspökként főpapi szolgálatával, városépítő tevékenységével és az egyházi örökség megújításáért végzett munkájával Vác jelenének és jövőjének meghatározó formálója lett. A megyés püspök rövid hozzászólásában megköszönte az elismerést, hozzátéve, hogy úgy tekint rá, mint amely nem csak az ő személyének, hanem az egész Váci egyházmegyének szól, és amelyet egyházi és világi munkatársaival közösen érdemeltek ki. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, a Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
2: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Köszöntik Önöket a Mária Rádió felvidéki önkéntesei Szepsiből.
2: 24 éve, október 13-án tartottak Bodolóban, Szepsi filiális Sarlós Borlógasszony templomában először fatimai engesztelő ima találkozót. Egy zarándokok által Fatimából hozott Mária szobor adta az ötletet. Azóta minden hónap 13. napján így gyűlnek össze a térségből és távolabbról is azok a zarándokok, akik népünk lelki megújulásáért fohászkodnak Mária iskolájában. Az idei augusztusi találkozó rendhagyó volt. Hiányzott ennek a nemes felajánlásnak az ötletgazdája, Gábor Bertalan esperes plébános, aki az elmúlt negyed évszázadban, még a járvány idején is, akkor internet segítségével közvetítve, előkészítette, szervezte, vezette a találkozókat. Most paptestvérei tették meg helyette, és az ő gyógyulásáért, egészségéért ajánlották fel ezt a legszentebb áldozatot. A templom is megtelt zarándokokkal, egykori szolgálati helyéről Nagykaposról külön busszal érkeztek, esperes plébánosukkal, Bőr Rolanddal. Szülőfalujából, Radból, Takács Dénes atyával együtt jöttek a hívek. És ott állt az oltárnál Pásztor Lorenzo, Szepsi Karitász lelkész, Száraz János, Somodiból, Szalai László, Nagyidáról, Suskó Mihály Buzitáról, Szabó József Csécsből, Gajda József Bojból, Makovics István Jánokról és Vranai Alfréd Bodrogszerdahelyről. A bevezetőben Pásztor Lorenzo atya így szólt a zarándokokhoz.
1: Uram, akit szeretsz, beteg. Ezzel az aggodalommal érkeztünk ma délután a fatimai ima találkozóra, hogy megszólítsuk és kérjük az Urat. És a remény nem csal meg. Az Úr Ezekiás királynak üzenetét, Izaiás prófétai szavai most nekünk is tolmácsolják. Láttam könnyeidet, meggyógyítalak. E szavak vigasszal és bizalommal töltenek el. Választ adnak az ember szívét szorongató érzésre. És itt vagyunk, mert az ima több, mint pusztán beszéd. Élő közbenjárási híd a hívő, Isten és a közösség között. A hídben gyökerezik. Buzgó kérés az isteni irgalmassághoz, hogy lelki, sőt fizikai gyógyulást is kínáljon, miközben belső békét hoz. A keresztény ezután bizalommal osztja meg szorongásait, tudván, hogy az egyház összefonja imáit Jézus imáival. Ezen a találkozón kicsit másképp álltunk Isten elé. Az első részben megújítjuk keresztségi fogadalmunkat, hogy tudatosítsuk. Krisztusban megkereszteltekként egy közösség vagyunk. Így szeretnénk együtt lenni Bertalan atyával, hogy a közösség szeretete szeretet közösségé forrasszon minket a rózsafűzér imádságban. Majd a Szent Misét érte ajánljuk fel mindnyájan. Jézus Krisztus keresztáldozata érdemei elnyeréséért, mondta Lorenzo atya.
2: A Szent Misét Suskó Mihály atya vezette, a kántori szolgálatot pedig Bányász Emőke végezte. Hűséggel folytatva az eddigi ima találkozók lelkiségét, hogy ez is megerősítse Bertalan atyát a gyógyulásban, hogy több mint 50 esztendeje tartó áldott szolgálatát erőben, egészségben, lelkiekben is megerősödve, töretlen hittel végezhesse még sokáig. Ehhez kérjük mi is a szűzanya közbenjárását fiánál, Jézus Krisztusnál.
1: 1831-ben a kolera járvány idején néhány hét alatt közel 200 szepsi lakost temettek el. Ezt követően építették meg a Bódva túlsó oldalán, a domboldalban, a gömörtornai karszt keleti szögletén a fogadalmi templomot. A járvány miatt szenvedők védőszentjének, Szent Rókusnak a tiszteletére, aki a 14. században egy franciaországi ferences szerzetes volt. Módos családban született, csodával határos módon idős szülőktől, akik addig gyermektelenek voltak. Mellén piros kereszt alakú jel volt, ebből az édesanyja különleges sorsot jósolt neki. Szülei halálát követően 20 éves korában Rókus pénzétette örökségét, hogy szegényeknek és ispotályoknak adományozhassa. Később Itáliába ment, ahol pestis járvány tombolt. Ápolta a betegeket, sokakat meggyógyított, többek között egy bíborost, a pápa testvérét. Amikor ő is megkapta a pestist, hogy másokat meg ne fertőzzön, a város melletti erdőben egy barlangban húzódott meg. A legenda szerint egy vadászkutya látta el élelemmel. A közelben ma is élő forrás fakadt. Életrajzi adatai sok helyen homályosak, de tudjuk, hogy hamis vádakkal bebörtönözték, ahol meghalt 1376. augusztus 16-án. Ez lett az emléknapja.
2: Az idén augusztus 16-án a vasárnapi szentmise a szepsi Rókuska búcsú a domboldali Szent Rókus kápolnánál valósult meg. A nyári forróság ellenére, mint minden évben, az ismét így gyűlt össze a város hívő népe és a környékről érkező zarándoksereg. Pásztor Lorenzo atya a szentbeszédében kiemelte, hogy egy lelki pásztor elsőrendű szándéka, hogy a rábízottakat összefogja és segítse őket a felfelé tekintésben és felfelé haladásban. Az evangéliumi részlet a kánáni asszony hitéről szól, aki könyörületet vár Jézustól, mert neki nem kell az egész terített asztal, egy morzsányi is elég abból, ami szeretetből fakad. Ha így élünk, akkor nem lesz visszhangtalan Leó pápa augusztusi felhívása arra, hogy a nagyvárosok hitiránti közömbösségének korában mi legyünk ilyen hitmorzsák, élő példamutatói az evangélium útmutatásának. Tehetjük ezt egy mosollyal, segítő kézzel, jó indulattal, derűs környezettel, Jézus nevével, hitének nyilvános vállalásával. Merjünk megszólítani, felemelni másokat, evangéliumi emberként, emelt fővel, és nem a széljárások szerint hajladozva élni. Olyan világban, ahol a képmutatása a divat hóbort, az igénytelenség lesz úrrá, ott ne féljünk szembenézni a kihívásokkal, vállaljuk az evangélium igazságát, mert az igazság, Krisztus igazsága mindig igazság marad, és ezen nem változtat a népszavazás. Amiként feljöttünk ide a kis templomhoz megújítani és megerősíteni lelkiségünket, úgy haladjunk és nézzünk mindig fölfelé.
1: Köszönjük figyelmüket a Mária Rádió szepsi önkéntesei, Cehelnyik István műszaki munkatárs, valamint Molnár Sarolta és Mihály Molnár László hírolvasó szerkesztők. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 17 óra.
2: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
3: Kedves hallgatói család! A gondviselés soha nem hagy cserben, mondta a vianai Szent János, az arszi plébános. Nem csak a templomban szolgált, szívén viselte a legszegényebbek sorsát is. Otthont alapított árva és nélkülöző kislányok számára, hittan tanított nekik, gondoskodott róluk. Sokszor úgy tűnt, hogy elfogy az élelem, nincs pénz a fenntartásra, emberi számítás szerint reménytelen volt a helyzet. Ő mégis rendíthetetlenül hitt benne. A gondviselés soha nem hagy cserben. És valóban, újra meg újra érkezett segítség, mindig akadt valaki, akinek Isten megnyitotta a szívét. Ugyanezt a hitet örökítette ránk a Mária Rádió alapítója, Emanuele Ferrario is. Gyakran mondta, a Mária Rádió nem a pénzből él, hanem a gondviselésből. Ez a gondviselés azonban sokszor az emberek nagylelkűségén keresztül valósul meg. Hiszünk a gondviselésben, Isten pedig sokszor az emberek nyitott szívén keresztül gondoskodik. Lehet, hogy most éppen az ön nadlelkűsége lesz az az eszköz, amely által valaki holnap meghallhatja az evangélium vigasztaló üzenetét. Köszönjük, hogy adományával is támogatja a Mária Rádió szolgálatát, és velünk együtt a gondviselés munkatársa lesz.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves Mária Rádió hallgatók! A mikrofonnál Fúrján Zoltánné zalaegerszegi önkéntes köszönti önöket. Mivel városunk egyik közeli balatoni települése Balatonberény, érdemesnek tartom, hogy a rádió hallgatók többet is megtudjanak róla. Mint ismert, keresztelő Szent János, a berényi templom védőszentje. Ezen a búcsúnapon látogattam el én is Balatonberénybe, ahol gazdagodott az ismeretem a kis falucskáról. Ezt szeretném önökkel is megosztani. Előzetesben talán néhány gondolat keresztelő Szent Jánosról, akinek születésnapját június 24-én ünnepli a katolikus egyház. A nyugati és a keleti egyház, valamint az iszlám is prófétaként tekint rá. János a Messiás előképe a Szentírásban. Ő kereszteli meg Jézust, és ő nevezi Isten bárányának, Agnus Deinek. Keresztelő János vesztét Szalóme okozza, aki táncáért cserébe János fejét kéri a királytól. Az itáliai reneszánsz híres festőjének, Giovanni Antonio Soglianinak kedvelt témája volt Szent János. Több alkotásán is szerepel különböző életkorokban. A balatonberényi templom 1350 körül az Anjou korban épült gótikus stílusban. Titulusa 1433-tól keresztelő Szent János. Eredeti oltárképét a Magyar Építészeti Múzeum honlapja alapján a Hunyadi grófné egy osztrák múzeumnak ajándékozta. Azt nem tudni, hogy melyiknek. A templom jelenlegi oltárképe körülbelül 1900-ból való. Mari Schöffmann osztrák restaurátor és festőalkotása. Ez évben az évközi 13. vasárnapon, június 28-án volt a Balatonberényi templom búcsúnapja. Ebből a szentmiséből állítottam össze a hanganyagot, amelyet a következőkben fognak hallani. Ungárszki Imre atya, a Balaton-Szentgyörgyi plébános erre az alkalomra Varga László kaposvári egyházmegye püspökét kérte fel az ünnepi mise megtartására, amit László atya örömmel elfogadott. A Szent Mise elején elhangzott köszöntés után az evangéliumot, majd László atya tanítását hallhatják. Az üdvözlést és a mise végi köszönő szavakat Druskóci Tünde polgármesterasszony és Ungárszki Imre atya mondják, majd László püspök áldásával ér véget a Szent Mise. Az elhangzott énekeket a templom énekes pacsirtáinak, az orgonajátékot és az énekek vezetését Apagyi Mária zenetanár zongora művésznek köszönhetjük, aki több rangos díjban részesült, köztük a Procivitate díjban is. Kedves Mária Rádió hallgatók, hallgassák szeretettel a felvételt!

0: Főtisztelendő Püspök úr, kedves Laci atya, tisztelt Rivános úr, kedves Imre atya, kedves balatonberényiek, hazatérő vendégeink, barátaink. Balatonberény önkormányzata, településünk lakói, és a magam nevében is nagy szeretettel köszönöm Püspök urat közösségünkben, Keresztelő Szent János napi templom búcsú szent miséjének kezdetén. Megtiszteltetés és különleges ajándék számunkra, hogy egyházmegyénk pásztoraként elfogadta meghívásunkat, és jelenlétével, tanításával emeli a napfényét. Hálás vagyok, hogy mindig olyan közvetlenül és nyitott szívvel fordul a hívek felé, amiből ma mi magunk is erőt meríthetünk. Köszönöm Imre atyának, hogy mindennapi pásztori munkájával összefogja közösségünket, és hogy előkészítette számunkra ezt a mai ünnepet. Falunk búcsú ünnepe nem csak a múltunkra és a hagyományainkra való emlékezés, hanem a jövőbe vetett hitünk és összetartozásunk megerősítése is. A búcsú régen a falu legfontosabb, teljes falu közösséget összefogó eseménye volt. Az évnek az az időszaka, amikor a messzire szakadt rokonok hazalátogattak, és a családot összekötő szeretet töltötte be az ünnepet. Kívánom, hogy ez a mai ünnep adjon lendületet mindannyiunknak, hogy tovább vigyük ezt az összetartást a hétköznapokban is. Tegyük ezt azzal a tiszta szívvel, amire Jézus tanított bennünket. Úgy szeressétek egymást, ahogyan én szeretelek titeket. És bárhol éljünk is az országban, kívánom, ha Balatonberénybe visszatérünk, érezzük meg, különösen itt a templom hűvösében, hogy Uram, jó nekünk itt lenni, ha kegyelmed várva vár. Püspök úr, tisztelettel kérem, vezesse ezt a mai szent misét, és kérjen áldást családjainkra, otthonainkra, mindannyiunk munkájára, egész Balatonberényre. Látogatásához és főpásztori szolgálatához jó egészséget, erőt és a Szentlélek folyamatos segítő kegyelmét kíván. Isten hozzá valamit.
1: Hálásan köszönöm Bogdános Kinoszen személyes, kedves szavait. Örömmel jöttem, amikor megszólított, akkor egyből igen tudtam mondani egy feltételvel, szóval az időpontom ezen a vasárnapon. És aztán, amikor megnéztem, akkor visszajöztem, hogy tudok jönni, és örülök, hogy egy ilyen ünnepben, ami talán hagyományteremtő ünnep is jelen lehetett. Ezt a szentmisét a balatonberényiekért és az elszámadott, de visszatért vendégekért ajánlom fel hálából. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Békesség veletek.
2: És
3: a Könyörögjünk! Istenünk, te azért támasztottad keresztelő Szent János, hogy népét előkészítse Krisztusunk méltó fogadására, add meg egyházadnak a lelki örömök ajándékát, és vedes mindnyájunkat az üdvösség és a béke útjára. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek egységben,

0: Amikor elérkezett Erzsében szülésének ideje, fiú gyermeket szül. Szomszédai és rokonai meghallották, milyen irgalmas volt hozzá az Úr, és együtt örült vele mindenki. A 8. napon jöttek, hogy körülmetéljék a gyermeket, atya nevéről Zakariásnak akarták hívni, de anyja ellenezte, nem, János legyen a neve. Azok megjegyezték, hiszen senki sincs a rokonságodban, akit így hívnának. Érdeklődtek erre atyától, hogyan akarja őt nevezni. Atya írótáblát kért, és ezeket a szavakat írta rá, János a neve. Erre mindnyájan meglepődtek, neki pedig megnyílt az ajka, és megoldódott a nyelve, szólni kezdett, és magasztalta Isten. Akkor félelem szállta meg az összes szomszédokat, és Júdában meg az egész hegyvidéken erről az eseményről beszéltek. Aki csak hallott róla, elgondolkodva mondta, mi lesz ebből a gyermekből, hiszen nyilván az Úr van vele. A gyermek pedig növekedett, lélekben erősödött, és mindaddig a pusztában élt, amíg Izrael előtt nyilvánosan fel nem lépett. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
2: Keresztelő János születésének ünnepe a templom védőszentje, búcsúja. Egyetlen egy mondatot szeretnék Keresztelő János tanításából kiemelni, amelyik egész életünkre, kereszténységünkre útmutató és nagyon fontos. Amikor János rámutat Jézusra, hogy íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, utána elhangzik mondat, neki növekednie kell, nekem pedig kisebbednem. Keresztény életfája program. Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbednem. Valamennyien szeretnénk magunkat megmutatni, hogy látva lássanak bennünket. Szeretnénk megmutatni az értékeinket, a kincseinket, tudásunkat, tapasztalatunkat, és ez nagyon helyes. De van valaki, aki nagyon nálunk. Van valaki, akitől számít az életünk, hiszen egyikünk sem teremtette meg önmagát, egyikünk sem találta ki önmagát. Valaki más volt az, aki megálmodott bennünket, aki igen mondott az életünkre. Egy nálunk sokkal nagyobb hatalom, egy sokkal nagyobb szeretet az, aki megtartja az életünket, és aki hazavár bennünket a mennyek országában. A Szent Háromságos Isten ered mindannyiunk léte. A Szent Háromságos szeretett Isten az, aki megtart bennünket a szeretetével itt a Földön, mert ha megvonná egy pillanatra is a szeretetét tőlünk, az olyan lenne, mintha a gravitáció egy pillanat alatt megszűnne. Minden szélesen. Azért van még mindig egységben a kreatúra, mert Isten szereti azt, amit és akit alkotott. És ezért megtart bennünket ő szeretet. Akkor is ebben nem hiszünk, akkor is, hogyha ezt nem látjuk. A szentek azok, akik ismerik ezt a szeretetet, akik hisznek benne, és akik rámerik tenni az életüket erre a szeretetre. És ez a szeretet vár haza bennünket. Halálunk után nem a semmibe gúlunk, hanem Isten szeretetébe, a mennyek országába, ahol nekünk helyet készített Jézus, és ahol nekünk nevünk van, föl van jegyezve a nevünk. Mekkora szerepe van Jézus Krisztusnak a mi életünkben? Senki nem szerette bennünket úgy, míg a szüleink se, mint ahogyan Jézus. Egyedül ő az, aki meghalt értünk. Egyedül ő az, aki vállalt minden szenvedést és halált értünk, hogy megszabadítson bennünket a bűntől és a haláltól. senki más nem halt meg értünk. És egyedül ő az, aki odaadta és odaadja az életét, ma is minden szentségben szeretett áldozatként számunkra. Ismerjük ezt a szeretetet? Ismerjük-e Krisztus, aki a legjobban szeretett és szeret bennünket? És ha ismerjük, akkor szeretjük-e? Mert nem elég ismerni. A hitetlenek is ismerhetik Jézust. Mert tanulhattak róla, olvashattak róla, lehetnek ismereteik. És hát a Szentírás szerint a démonok is hisznek Jézusba, és mégis megtennek. Ismerjük-e, szeretjük-e, és hiszünk-e benne? Mind a három meghatározó az életünk szempontjából. Akit szeretünk, azt szeretnénk megismerni. Lehet, hogy sokan azért nem ismerik, vagy nem akarják megismerni Krisztust, mert nem hallottak róla, butaságokat hallottak róla, vagy nem tették a fáradtságot, hogy közelebbről megismerjék. Hogyan lehet megismerni az Úr Jézus Krisztust? Annyira szeret bennünket az Isten, hogy megjelentkezettünk. Nekünk nem kell semmiféle technika, semmiféle módszer ahhoz, hogy eljussunk Istenhez. Minden vallás javaslatokat tesz arra, hogy milyen módszerek a transzcendens, az ismeretlen, a természet fölötti befogni, megismerni, részesedni benne. Egyetlen vallás a kereszténységben még azt hirdeti, hogy nekünk nem kell eljutni Istenhez, mert maga Isten az, aki eljött hozzánk. Megjelentkezettünk Jézus Krisztusban. Kinyilatkoztatta nem csak azt, hogy van Isten, hanem hogy milyen az Isten belülről. Egy szeretett közösség, amit ő jött, és ahol minket is hazavár. Ahhoz, hogy megismerhessük Jézust, ahhoz ismernünk kell a Szentírást. A Szentírásban Isten kinyilatkoztatja önmagát nekünk. Mennyit forgatjuk, mi katolikus keresztények, Isten szerelmes levelét, a Szentírás. Vágyakozunk-e arra, hogy egyre mélyebben megismerjük azt, aki a legjobban szeret bennünket? Mennyi időt adunk annak, aki a legjobban szeret bennünket? A szeretet idő igényes. A házasságban, a családban, a kapcsolatainkban. Hiába mondja bárki a házastársának, hogy nagyon szeretlek, vagy a gyerekeimet, ha nem ad nekik időt, ha nem találkozik velük. Istenre sem mondhatjuk azt, hogy nagyon szeretlek, hogyha nem adok időt neki, hogy találkozhassunk, hogy megismerhessük. Ő ismer bennünket, viszont mi nem ismerjük őt. Ahhoz, hogy növekedhessen az életünkben, és mi a helyünkre kerüljünk ebben a kapcsolatban, hogy ne játszunk Istent, amivel mindig kísérletezünk, hanem egyedül ő legyen Isten az életünkben, ahhoz meg kell ismerni őt. Időt adni arra, hogy találkozhassunk, megismerni a Szentírásban, kicsoda Jézus Krisztus. De még ennél is tovább kell menni. Isten annyira szeret, hogy egyesül velünk. És ez az egyesülés adja az igazi ismeretet mindannyiunk számára. A szeretetben való egyesülés Istennel, aki Jézus Krisztusban megjelent közöttünk. Akarjuk-e, hogy ő legyen az Isten az életünkben, és nem más, hogy nem itt magunk. Ha igen, akkor tovább kell haladnunk az Isten megismerésének az útján. Meg kell ismerni, szeretettel kell megismerni, és a Szentlélek segít bennünket, hogyha kérjük, hogy utasd meg nekünk Jézust, és ébreszd fel a szívünkben a szeretetet. Jézus megígérte, hogy aki szeret, annak föltárom, kinyilatkoztatom magamat. A kulcs a szeretet és a hit. Hinni kell benne és szeretni őt. De senki sem szeretheti, hogyha nem találkozik vele, ha nem egyesül vele az igében, az örök élet igében, vagy az eukarisztiában, az örök élet kenyerében, minél többször megtörténik ez a találkozás, annál mélyebb ismeretre tehetünk szert. És hozzátartozik Isten ismeretéhez, Jézus Krisztus megismeréséhez, az is, hogy megtartjuk a parancsait. Ha szerettek engem, mondja Jézus, akkor tartsátok meg a parancsaimat. És a parancsai benne ezek. Két parancsra leegyszerűsítette az egész 20 szövetséget. Szeresd Istent teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erőből, és szeresd fele barátodat, mint saját magadat. Ez a törvény és ez a profétát, mondja Jézus. Látszik-e rajtunk, hogy szeretjük egymást, mint a polgármester asszonyát bevezetőben megemlített. Látszik-e rajtunk, hogy szeretett közösségben akarunk élni, mert igazából ez az ismertető jegyünk. Ez árulja el, hogy Krisztushoz tartozunk, hogy ő növekszik bennünk, vagy pedig nem hozzá tartozunk, hanem csak a világhoz tartozunk. A szeretetünk hőfoka, a szeretetünk mértéke meghatároz bennünket, és egyben ismertető jegyünk is kell, hogy legyen. Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat, mondja Jézus. Szeretetből megtartani, szeretetből megtenni egy kérést, az nem nehéz. De ha nem szeretem, akkor a legkisebb kérés és hatalmas, mert nem akarjuk megcsinálni. Ha szeretjük Jézust, akkor szeretetből meg tudjuk tartani azt, amit parancsolt, vagy amit kért. És hogyha megismerjük, szeretjük, megteszük, amit kér, akkor nem fogunk tudni hallgatni Jézusról. A keresztények meg fognak szólalni. A legnagyobb mulasztásunk a világban szemben, hogy hallgatunk. Hallgatunk Istenről, nem beszélünk. Arról beszélünk, amiről a médiumok beszélnek. Arról beszélünk, amit a szánk hallnak. És hallgatunk Istenről. Valószínű azért, mert nem ismerjük. Valószínű azért, mert nem is hiszünk benne igazán. Valószínű azért, mert félünk megszólalni. Mit fognak gondolni rólunk? Azt föl sem merül, hogy mit fog gondolni rólunk Isten? Ez a legfontosabb szempont. Ha ő a legfontosabb kapcsolatunk, ha ő szeretne minket legjobban, akkor ennek a kérdésnek föl kell merülni. Hogy mit gondol rólam a mennyei Atya? Mit gondol rólam Jézus, vagy a Szentlélek? És ha megkérdezzük, ők válaszolnak. Hogyha megismerjük, szeretjük, és növekszik az életünkben Krisztus, akkor nem fogunk hallani. Mert nagyon könnyen beszélünk arról, amit szeretünk. Könnyű beszélni bármiről, ami betölti a szívünket, és amit szeretünk. Viszont, ha nem tölti be a szívünket ez a kapcsolat, Jézussal való kapcsolat, akkor nem tudunk róla beszélni. Ez is egy ismertető jel, hogy tanúságot fogunk tenni. Mert annyira fontos, annyira betölti a szívünket, hogy nem hallgathatunk róla, míg katolikus keresztények. Rengeteg panasz hangzik el a világunkra, a társadalmunkra. Mi is felelősek vagyunk a rosszért, mert nem mondjuk a jót. Hallgatunk az örökségre, hallgatunk Krisztusról, rábízzuk a papokra, vajon a titoktatókra. Minden megkeresztelt embernek küldetése, hogy szeresse, ismerje Krisztust, és tegyen róla tanúságot, beszélje róla, ott, ahol van. És ha a világosságról beszélek, a világosságról, Krisztusról teszek tanúságot, akkor a sötétség magát lenne. Keresztelő János születésének az ünnepe van. Ő azt hallotta Jézusról, hogy neki növekednie kell, mármint Jézusnak, neki pedig kisebb. Szívleljük meg ezt az egyetlen igét János evangéliumából, és amit megértünk ebből, amit befogadunk ebből, azt próbáljuk meg tettekre váltani. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.

0: Mennyei Atyán, megerősödtünk fiadnak az Isten bárányának lokomáján. Add, hogy egyházat keresztelő Szent János születését ünnepelve új örömre keljen, és Krisztusban felismerje újjászületésének szerzőjét, akinek érkezését a keresztelő előre hirdette, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: És köszönöm szépen Püspök Atyának, hogy eljött, velünk ünnepelte búcsú ünnepünket. Kedves testvérek, a kereszténység nem a testvériség egyik fajtája, a testvériség, hiszen közös a mennyei Atya. Hát most hálát adunk neki együtt, meghatódok, mert sok a betegünk. Kicsit én is. Hálát adunk, hogy itt lehetünk, együtt ünnepelhetünk, és kérjük a Jóistent, hogy áldjon meg bennünket. Biztos nem sérülődik meg keresztelő Jánoson, hogy egy kicsit Lászlóhoz is fordulunk, Szent László királyhoz, és kívánunk boldog név, sok boldog névnapot Püspök Atyának, és egy kis teké ajándékkal próbálunk kedveskedni.
3: És visszatűnök, hogy a balatonbeli szorgalmas embereknek a kézművel sultájuk ajándékait szeretnénk átadni. Fogadja szeretetet, és Istenünk testen.
0: Köszönöm szépen az ajándékokat. Köszönöm Imre Atyának az áldozatos szolgálatát, hogy a betegségei ellenére is hűségesen kitart és lelkesen szolgál. Köszönöm a közösség minden tagjának, aki imádkozik érte, és aki szereti őt. Mind a kettőre szükségünk van, hogy imádkozzanak értünk, hogy szeressenek bennünket. Kívánok, hogy ő Isten tartson meg, és aztán tegyen szenté Kebrádban, mert erre van nagy szükség szent papokra. Köszönöm szépen a meghívást, az ajándékokat. Mindenkinek jó nyaralást kívánok, ha az következik, vagy áldott folytatása a következő hétre. Hogy ezt történhessen, ehhez adom az áldásomat. Az Úr legyen
4: veled.
0: Legyen áldott az Úr neve.
4: Most és mindörökké.
0: Az Úr a mi segítségünk.
4: Aki az eget és a földet alkotta.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
4: Amen.
2: Szent mise véget ért, járjatok Krisztus békéjével.
4: Istennek legyen hála.

felvételt Furján Zoltánné zalaegerszegi önkéntes készítette és igazította adásba. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! További jó rádiózást kívánok Önöknek! Hallgassák figyelmesen a Mária Rádió adásait! Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió. Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
1: Tanuljunk meg újra lenni, nem csak tenni. Fedezzük fel újra a 10 parancsolatot, amit 45 év alatt a kőtáblákkal együtt összetört ez a

0: körülöttünk lévő világ, talán olykor mi is segítettünk. És ezeken a kőtáblákon összetörték a negyedik parancsolatot, hogy az Úrnak a napját megszenteljük. Legyen egy nap, amikor csöndben, a csöndben, az igével megcsendülő csöndben, a lélek által megcsendülő csöndben vele együtt vagyunk, mert egyel többen vagyunk most itt. A mi Urunk Jézus Krisztus. Testvérek, ez nem a bosszantásunkra való a 10 parancsolat, mint ahogy a sorompó se a bosszantásunkra való, hanem hogy el ne üssön a vonat. Azt az Isten kegyelmesen adta, és bocsánat, ha most egy lélektani tényt mondok, a skandináv pszichológusok kikísérletezték, hogy csak 6 napon át tud 8 órát testi, lelkes, szellemi munkát úgy végezni az ember, hogy a testi, lelki, szellemi energiájának a kamatait használja, a 7. nap már a tökéjét használja, ha nem pihen. Nem csak egy szent vallásos parancs. Értünk is való. Egészségünket védi az Isten azzal, hogy olykor leültet a lábaihoz, ahogy leültette Máriát, ahogy most itt ülünk ebben a szép templomban. Egészségünket táplálja, erőnket, szellemünket. Ez nekünk szentségesen szentül, szent és jó dolog. Tanuljunk meg újra csöndben lenni Jézustól. Hát gondoljuk meg ők, aki igazán szerette a tanítványait. Olykor-olykor otthagyja még a legkedvesebb hármat is. Fölmegy egy hegyre, elmegy egy pusztába, hogy egyedül lehessen az atyával, hogy ott figyeljen fölfelé, befelé, és azután onnan, mikor eljöve, onnan kilép ebből a csöndből, mondja a legcsodálatosabb parancsait, mindig így kezdi, bizony, bizony, mondom néktek, ámén, ámén, így van a görög szövegben, légo hümin, én valahogy a szívem mélyén úgy érzem, hogy ez a ámen, ámen, még fölfelé szól, amit a csöndben hallott, hogy igen, igen, értettem, atyám, és így folytatja, de ez már a tanítványainak. Most már mondom néktek, amit a csöndből hoztam. Nos, ezt a megcsendülő, Istennel megcsendülő csöndet újra föl kell fedeznünk. Testvérek, a saját érdekünkbe hadd hagyjam itt. Tanuljunk meg újra lenni, nem csak tenni. Igen, menjünk, utazzunk, aki teheti, de aki nem teheti, legalább üljön le a kertje sarkának csöndjébe, a fotelje mélyébe, és hunja be a szemét, és legyen kettesbe a gazdájával, a mi Urunk Jézus Krisztussal. Figyeljen befelé, itt is van egy belső kamrácska, és ő azt mondja, hogy ő itt is akar lenni. Hát az Isten mindenütt van, hát hogy ne lenne itt is. Figyeljünk, hogy mit üzen, és mindig üzen valamit, aki nem csak videó és audio idióta már, mint a fél világ, hanem tud csöndben lenni, és fölfelé, befelé figyelni. Tehát ez az első kérésem és hagyatékom a gyülekezetnek. Tanuljunk meg lenni, nem csak tenni. A második, a következő, azzá lenni végre, akivé Isten elgondolt bennünket. Hiszen testvérek, nem csodálatos, itt nincs két egyforma ember, az egész világon hány milliárd ember él, nincs két egyforma, pótolhatók vagyunk, de kicserélhetők nem. Mindenki más. És mindenkinek valami más feladatot bízott. Ne gondoljunk nagy dolgokra, hát nem vagyunk mi Teréz anyák vagy Schweizer Albertek, de nincs itt közöttünk valaki, akire valakit, egy valakit, valami icipici dolgot az Isten rá nem bízott. Egy talentumot, vagy hármat, vagy ötöt, de azt az egyet se köthetjük be a kendőbe, mint az a kendős ember, aki bekötötte és elásta. Nem, nem áshatjuk el, testvérek. Akármilyen fehér a fejünk, még mindig valamit fölfedezhetünk, hogy ez még az én dolgom, amíg egyet dobban a szívem. Ezt nem bízhatom se vissza az Istennek, sem másra. Ezt én rám bízta, azért vagyok ezen a földön. Újpesten most hatalmas nagy bérházak épültek, és bizony nagyon sivárak, és az egyik bérház elől egy 5 négyzetméter kis kertet, egy nálam is idősebb ember olyan csodálatosan ápol, virággal teleültetett 5 négyzetméter, és öntözi. És valaki megkérdezte tőled, hát Anti bácsi, a nagy beton dzsungelbe, hát ezt az 5 négyzetmétert, hát mit pusmog vele, hát nem látja, mi van maga körül. Azt mondja, nézze, úgy szeretnék meghalni, hogy legalább ezen az 5 négyzetméteren szebb maradjon utánam a föld. Eszembe jutott Mécs Lászlónak egy szép verse, aki találkozott egy erdő közepén egy emberrel, aki vadrózsába nemes rózsaszemeket oltott, és megkérdezte tőle, hogy mit csinál, bátyám? Vadózba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld. Ugye tetszenek érte? Vadózba rózsát oltani, hogy szebb legyen a föld. Tenyerünkre tenni a szívünket, ki bizony. Újra fölveszünk, újra tenyerünkre tesszük, újra fölajánljuk, megint kiütik. Újra tenyerünkre vesszük, fölajánljuk, és tovább megyünk. Egy kedves kis lelki gondozottam, olyan pici 140 ennyiány centi úgy született, ilyen kis töpörödött nyomorék testen megvan az oka, miért még a tévé is csinált vele egy Erzsike nevű műsort. Egy kisgyereket örökbe fogadott, és már az legalább egy fél derékkal magasabb a kis édesanyánál, és egyszer megkérdeztem, hogy hát Erzsikém, hát merted vállalni, hogy ezt a gyereket itt fölnevelt, és úgy fölragyogott az arca, szóval Bandi bácsi, nekem tovább kell adni azt a sok szeretetet, amit segítő emberektől kaptam. Testvérek, hát valamit tovább adni, hogy szebb legyen a föld, egy szívnek valamit tovább adni, hogy melegebben dobogjon, ha eltűnünk erről a földről. Egy zenész fiatal barátom, egy nagyon ritka ütős hangszeren játszik, és egyszer tréfásan megkérdeztem tőle, hogy ugyan mond már, hát egyáltalában abban a darabban, amihez most sietsz, van-e egy valami játszani valód ezen a furcsa ütős hangszeren? Halálos komolyan mondta, azt mondja, igen, Bandi bácsi, 6 taktus. 6 taktus, és hozzátette, de enélkül nem volna teljes az egész zenemű. Testvérek, azt ne mondja itt valaki, se Istennek, se az öreg bojtárnak, hogy legalább 6 taktust nem bízott rá az Isten. Mindenkire egy szívet, egy embert, egy szívdobbanást, 6 taktust. 5 négyzetméter, és ez számon kér. Ezért van a talentumok példázata. Kitől egyet, kitől 3-at, kitől 5-öt. Tehát az első kérésem az, tanuljunk meg ismét lenni és nem csak tenni. Másodszor azzá lenni, akivé az Isten akar, azt tenni, végre fölfedezni, nincs késő. Halálunk előtt egy évvel vagy egy hónappal is még valamit megtehetünk, mert az Isten számon kéri tőlünk. Végül a harmadik, és ezzel befejezem, egészen azé lenni, aké vagyunk a gazdánké. Nem csak tenni, hanem lenni. Azzá lenni, akivé az Isten teremtett, végül azé lenni egészen, aké vagyunk, a mi Urunk Jézus Krisztusé. Egy magába roskadt ember ült egyszer előtt, és szinte számon kérte tőlem, hogy mondjam ám meg, hát miért születtem én erre a világra, és sorjázta, tényleg kínjait, keserveit, sokféle csődbe jutottságát, megkarcolt, hajótörött életét, mondja már meg, és aztán hozzátette, tudja, nem kellek én senkinek. Kiszaladt a számom, hiszem nem tőlem, de igen, az Istennek maga kell, testvére. Rám nézett, és azt mondta, és akkor az az Isten mit kezd velem, azt mondja meg. Azt, hogy abba a pillanatban, ha jelentkezik nála testvéremet, tovább utalja valaki másnak, átutalja egy másik embernek. Maga elé nézett, aztán magam is megdöbbentem. Könnyes szemmel visszanézett rám, azért adjon egy címet. Akár egy elfekvőbe, akár egy kórházba holnap meglátogató. Új élet kezdő. Megtalálta az élete célját. Magába zárt ember volt, önmaga falaszta be magát. Kinyílt mások felé, Isten valóban átutalta másoknak, és egyik legkedvesebb kórházlátogató munkatársammá vált. Testvérek, ebbe a nyüzsgő és tényleg szorongatott háborús hangulatú világba, amikor pergünk, nyüzsgünk, mint az a bizonyos szobor. Amikor gyűjtögetünk, bocsánat egy szakkifejezését, egóprotéziseket, én pótlásokat, mert csak akkor érzi valaki magát, ha minden ügyeletes státuszszimbóluma már megvan. Hadd merjem újra a végén azt az igét olvasni, amivel kezdtem. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri? Ugyan mit használ? Önmagát pedig elveszti, vagy romlásba veszi. Miért? Mert csak tenni tud, de lenni nem. Mert nem tudja, miért van a világon, és hogy gazdája van, ami Urunk Jézus Krisztus testvére. Gazdánk van, nem vagyunk gazdátlan emberek. De ő nem félig lett a gazdánk, egészen a halálig. Ha csak félig vagyunk a gazdánk követői, csak imádói és nem követői, akkor most arra kér bennünket, lehet, hogy a öreg bojtár utolsó, szinte testamentuma, egészen testvéreim. A gazdánk egészen kitárja a karját. Egészen halálos, kereszthaláli komolyan mondja, jöjjetek én hozzám. Mindnyájan, akik megvagytok fáradt, és bízom meg vagyok. És én nyugalmat adok a ti lelkeiteknek. Tetszenek tudni azt a szép görög szót, amit van? Pauzát, paujó. Pauzát adok, én fogok egy olyan nyaralást, olyan pihenést, olyan pauzát adni, amit eddig még soha az életetekbe át nem értetek. Csak tanuljatok meg egy kicsit lenni, nem csak tenni, azzá lenni, akivé szeretném, hogy legyetek, és egészen az enyém, a ti gazdátoké. Amen.
1: Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.

0: Rádió.
1: Közös élő hit tanórákat és rózsafüzéreket kezd sugározni a négy magyar nyelvű Mária Rádió. A Mária Rádió magyar nyelvű családja igyekszik minél szorosabban együttműködni. Régi álom valósul meg azáltal, hogy közös élő hit tanóra műsorokat sugároz az erdélyi, a délvidéki, a felvidéki és a magyarországi Mária Rádió. Ezekre minden hónap első keddjén 10 órától kerül sor. A műsorvezető atyák az egész Kárpát-medencéből várják a hallgatók telefonhívásait. Az adások helyszíne havonta változik. Az első közös élő hittanóra a Felvidéki Mária Rádióból hangzik el, április 7-én kedden, 10 órától. Minden hónap első péntekén pedig a hallgatók ima szándékait fogadjuk telefonon az egész Kárpát-medencéből 12 óra 5 perctől. Ezt követően rózsafüzért imádkozunk a hallgatókkal telefonon keresztül úgy, hogy minden tizedre más-más ország hallgatóját kapcsoljuk a Kárpát-medencében. Az első ilyen alkalomra március 6-án pénteken kerül sor, 12 óra 15 perctől. Kérjük kedves hallgatóinkat, hogy kapcsolódjanak be a magyar nyelvű Mária Rádió közös élő hittanóráiba első kedden 10 órától, valamint az imaszándékfogadásba és a rózsafüzérbe első pénteken 12 óra 5 perctől.
2: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
3: Kedves hallgatói család! 14. Leó pápa a nagyszülők és idősek világnapjára írt üzenetében Isten vigasztaló ígéretére emlékeztet bennünket. Én sohasem feledkezem meg rólad. Ezek a szavak különösen azoknak adnak reményt, akik magányosan élnek, betegek, idősek, vagy úgy érzik, megfeledkeztek róluk. A Mária Rádió küldetése éppen ez. Minden nap eljuttatni Isten szeretetének és közelségének örömhírét azoknak is, akik már nem tudnak eljutni a templomba, akik egyedül töltik napjaikat, vagy akiknek a rádió jelenti a kapcsolatot az egyházzal. Sok idős hallgatónk vallja, hogy a Mária Rádió nem csupán egy rádióadó, hanem imádságos társa, vigasztaló hangja és lelki családja. A Szentatya arra hív bennünket, hogy senkit ne hagyjunk magára. Mi ezt a küldetést szeretnénk folytatni nap mint nap, de ehhez szükségünk van az önök segítségére. A Mária Rádió nem reklámokból működik. Hallgatóink szeretete, imádsága és adományai tartják életben ezt a közösségi szolgálatot. Minden felajánlás, legyen bármilyen szerény, hozzájárul ahhoz, hogy továbbra is eljuthasson az evangélium, a szent mise közvetítése, a rózsafüzér, a lelki beszélgetések és a remény üzenete azokhoz, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. Ha ön is fontosnak tartja, hogy egyetlen idős ember sem maradjon vigasztalás nélkül, hogy minél többen hallgassák nap mint nap, Isten sohasem feledkezik meg rólad, kérjük, támogassa a Mária Rádió szolgálatát lehetőségei szerint. Adományával nem csupán egy rádió működését segíti, reményt ajándékoz, közösséget épít, és Isten szeretetének hírnöke lesz azok számára, akik talán éppen most várnak egy vigasztaló szóra. Hálásan köszönjük minden imájukat, bizalmukat és adományukat. A Jóisten áldja meg bőkezűségüket, és adja, hogy mindannyian megtapasztaljuk az ő hűséges szeretetét, aki ígéri, én sohasem feledkezem meg rólad.
4: Hírpercek.
5: Nagy boldogasszony búcsút tartottak Andocson. Mohos Gábor püspök volt, augusztus 20-i ünnepi szentmise szónoka. Marton Zsolt megyés püspököt Vác díszpolgárává választották. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kontra Zsuzsát hallják. Az andocsi nagyboldogasszony bazilika idén is zarándokok sokaságát fogadta augusztus 15-én és 16-án. A kegyhely ünnepe a szűzanya mennybevételének titkát állította a középpontba. A plébános azt hangsúlyozta, Mária nem a saját fényében ragyog, hanem Krisztus fényébe öltözik. Az ember végső hivatása ugyanez, belépni Isten világosságába, Krisztust magára ölteni. A vasárnapi ünnepi szentmisét Berta Tibor katonai ordinárius mutatta be. Szentbeszédében kiemelte, Mária életében az Isten akaratára kimondott igen, a hit, a szolgálatkészség és a szeretet vált láthatóvá. A püspök arra buzította a zarándokokat, hogy Máriát ne csupán tiszteljék, hanem erényeiben is kövessék. A zarándokok küldetést kaptak, Krisztus fényét hordozni, az egyház bölcsességét elfogadni. Szent István király Magyarország fővédőszentje ünnepén augusztus 20-án Mohos Gábor, esztergom budapesti segédpüspök, aki egyben az ünnepi szentmise szónoka is volt, mutatta be az ünnepi szentmisét a budapesti Szent István bazilika előtti téren. Másokkal együtt koncelebrált Erdő Péter bíboros prímás is. Szent István történelmi nagyságát nem csupán kivételes adottságai és tehetsége alapozta meg, hangsúlyozta szentbeszédében Mohos Gábor. Hite messze több volt politikai eszköznél, amely Magyarország nyugati világhoz való csatlakozását szolgálta. Mély személyes meggyőződés és mindennapi valós tapasztalat volt, amely életét és uralkodását meghatározta. Szent István legértékesebb öröksége Szűz Mária hatékony anyai közelsége. Zárta szentbeszédét a segédpüspök. A liturgiát követően megtartották a hagyományos, országos Szent Jobb körmenetet. Szent István napja alkalmából díszpolgári címet adományoztak Marton Zsolt megyés püspök récére Vász város önkormányzata. A díszok levelet és plakettet Matkovics Ilona polgármester és Kis Zsolt alpolgármester adták át augusztus 20-án a Konstantin téren tartott városi ünnepség keretében. A méltatásban elhangzott, hogy Marton Zsolt Váci megyés püspökként főpapi szolgálatával, városépítő tevékenységével és az egyházi örökség megújításáért végzett munkájával Váci jelenének és jövőjének meghatározó formálója lett. A megyés püspök rövid hozzászólásában megköszönte az elismerést, hozzátéve, hogy úgy tekint rá, mint amely nem csak az ő személyének, hanem az egész Váci egyházmegyének szól, és amelyet egyházi és világi munkatársaival közösen érdemeltek ki. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, a Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Szent misét közvetítünk a budapesti Felső Krisztina városi Keresztelő Szent János templomból. A misét György Deák Márton nyugalmazott plébános atya celebrálja.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És
0: veletek. Szentmisénket elhunyt Károly és szülei lelki üdvért mutatjuk be. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sohat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.

0: könyörögjünk. Istenünk, a te kegyelmed ajándéka, hogy híveid egy akarattal követnek téged. Add népednek, hogy szeressük, amit parancsolsz, vágyakozzunk arra, amit ígérsz, és a világ változandóságai közepette szívből ragaszkodjunk hozzád, akiben megtaláljuk igazi örömünket. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Így szól az Úr Sebna udvarnagyhoz. Kivetlek tisztségedből, és elmozdítalak hivatalodból. Azon a napon elhívom szolgámat, Eljákimot, Hilkijau fiát, és Reá adom köntösödet, és Reá edősítem övedet, a kezébe adom hatalmadat. Így atya lesz Jeruzsálem lakóinak és Júda házának. Az ő vállára teszem le Dávid házának kulcsát, amit kinyit, az senki be nem zárja, s amit bezár, az senki ki nem nyitja. Mint a szeget, szilárd helyre verem be, és dicsőséges trónjává lesz atya házának. Ez az Isten igéje.

0: Szent Lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, milyen mélységesen gazdag az Isten bölcsessége és tudása, milyen kifürkészhetetlenek szándékai, és milyen megfoghatatlanok útjai. Vajon ki látta az Úr gondolatait, és tanácsot kiadott neki? Ki kölcsönzött neki, hogy visszakövetelhetné tőle? Ő belőle, ő általa, és ő érte van minden, övé a dicsőség, mindörökké. Amen. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkedben.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól, kinek tartják az emberek az emberfiát. Ezt válaszolták. Van, aki keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Ő tovább kérdezte őket, hát ti kinek tartotok engem? Simon Péter válaszolt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Erre Jézus azt mondta neki, boldog vagy Simon Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egyházamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait. Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is. Akkor lelkére kötötte a tanítványoknak, el ne mondják senkinek, hogy ő a Messiás. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged.
0: Kedves testvérek, a mai evangéliumban Jézus föltesz egy kérdés a tanítványoknak, hogy kinek tartják őt, de lényeges, hogy hol teszi fel ezt a kérdést. Fülöp Cezáreáját jelöli meg az evangélista. De tudnunk kell, hogy Jézus korában Palesztinában két Cezárea nevű város is volt, Cezárea, magyarul császárváros. Az egyik a földközi tenger partján lévő Cezárea volt, amelyet nagy Heródes király épített a császár iránti tiszteletből, és a mindenkori római helytartók ebben a városban laktak, többek között Poncius Pilátus is. A másik Cezárea az Izraelnek az északi részén, a Jordán folyónak a forrásvidékén található, és a két városnak a lakossága is eltért egymástól. A tengerparti Cezárea lakossága inkább zsidó lakosság volt, a Palesztinának az észak-cea, a Fülöp, ugye ez a Fülöp, ez pedig Nagy Heródesnek a fia volt, aki szintén a császár iránti tiszteletből építette fel ezt a császárvárost, de ennek a lakói többnyire inkább pogányok voltak. Aranyszájú Szent János megjegyzi ezzel az evangéliumi történettel kapcsolatban, hogy oka volt annak, hogy Jézus nem a zsidók által lakott tengerparti város környékén teszi fel a kérdést tanítványainak, hanem inkább a pogányok által lakott Fülöpféle Cezáreában. Miért? Azt mondja Aranyszájú Szent János, hogy azért, mert távol akarta tőle a tanítványoktól tartani a zsidó lakosságot, mert a környezet az mindig befolyással van az emberre. Ez ma is így van. Hát ugye szokták mondani, hogy kinek az üléspontja határozza meg az embernek az álláspontját. Ugye, hogy milyen beosztásban van, akkor vagy hol van, és akkor az befolyásolja őt. De ugyanígy a lakosság, a környezet is, hogy hatással van az emberekre. Na most a zsidó lakosságnak, és azon belül is hát az úgynevezett elitnek, a szadúceusoknak, a korrupt szadúceusoknak, vagy a nagyon öntelt farizeusoknak Jézusról általában lesújtó véleménye volt. Jézusról azt mondták, hogy csaló, ördögtől megszállott, vagy megháborodott. Azt is mondták, hogy a bűnösöknek és a vámosoknak a barátja. Na hát, Aranyszájú Szent János azt mondja, Jézus azért vitte a tanítványait a másik távolabbi városba, a pogányok által lakott városba, hogy a zsidóknak ez a lesújtó véleménye Jézusról ne legyen hatással rájuk, hanem hát egyfajta távolságtartás, egy félelemmentes környezetet biztosítson, a válaszadóknak, hogy kinek tartják őt az emberek. Miért volt ilyen lesújtó véleménye a zsidó társadalomnak Jézusról? Erre azt mondja Nyíri Tamás professzor egyik könyvében írja, hogy azért, mert Jézus nem tartozott egyik csoporthoz sem. Sem a szadduceusokhoz, sem a farizeusok, sem a zelotákhoz, akik egy nagyon nacionalista párt volt. Egyikhez sem tartozott. És ez mindegyik támadta. Mert mindegy, egyik sem fogadta el magának. A Fülöp Cezáreájában aztán megkapja a választ, mert a befolyástól mentesen tudnak válaszolni a tanítványok, és hát, mint mindig általában, Péter apostol a szóvivő, ő adja meg a választ, hogy te az Isten fia vagy. Tehát ott nem azt mondják a tanítványok és Péter apostol, amit a zsidók mondtak volna, amit az előbb felsoroltam, hogy csaló, meg ördögtől megszábolott, meg bolond, meg bűnösök és vámosok barátja, nem ezt mondták. Nem a közvélemény által befolyásolt véleményt mondták, hanem még azt sem mondhatnám, hogy a saját véleményét mondta Szent Péter apostol, hanem az Isten által kinyilatkoztatott igazságot mondta, hogy te vagy az Isten fia. Mert Jézus meg is jegyze utána, hogy ezt nem test és vér nyilatkoztatta ki neked, tehát nem embertől tudod ezt a választ, nem embertől tanultad, hanem a mennyei atya adta ezt neked tudtul. Tehát Péter apostolt az isteni kinyilatkoztatás világosította föl, és ezért mondja ezt a választ. Éppen a kinyilatkoztatás tette lehetővé, hogy Péter apostol felül emelkedjen az akkori közszellemen, az akkori közvéleményen. Nem magától volt erre képes, hanem az isteni kinyilatkoztatás tette ezt lehetővé. Hát Jézus aztán boldognak mondja Péter apostolt. Miért mondja boldognak? Azért, mert az Isten méltónak tartotta Péter apostolt arra, hogy ezt a kinyilatkoztatást közölje vele. És ezután Jézus átadja a főhatalmat Péternek, azt mondja, te szikla vagy, erre építem az egyházamat, és a pokol kapui nem vesznek rajta erőt. Szent Jeromos, a Biblia fordító, úgy értelmezi ezt a mondatot, hogy amikor Jézus a pokol kapuiról beszél, az alatt a bűnöket érti, azon belül is az eretnek tanításokat. Hogy az eretnek tanítások nem fognak erőt venni az egyházon, a pokol kapui, vagyis az eretnek tanítások. Miért volt ez fontos Szent Jeromos korában? Azért, mert voltak eretnekségek. És az eretnek tanítások akkor is, de a mai világban is csak egy hajszálnyira különböznek az igaz tanítástól, ezért össze lehet téveszteni. És az eretnekek meg is tévesztették minden korban a híveket, és becsapták őket. Így tudtak az eretnek tanítások terjedni, mert nagyon hasonló volt az igazi tanításhoz. Hogy egy példát mondjak erre, hát Szent Jeromos korából, a IV. Századból volt az arianista eretnekség, amely Jézus emberségét és istenségét vitatta, és ha hiszek egyben, mi mondjuk is, hogy atyával egy lényegű, és mindenáltal lelet. Igen, de volt az arianista eretnekség tanítása, amely nem azt mondta, hogy egy lényegű, tehát Jézus ember is, meg Isten is, hanem azt mondta, hogy csak hasonló az Istenhez. Görögül homo ousios, vagy homo iousios. A két görög szó között egy lényegű, vagy hasonló lényegű, tehát csak hasonló, vagy azonos istenség, csak egy i betű van a görög szövegben, i betű a különbség. Pedig itt nem csak egy ilyen lényegtelen formaságról volt szó, hanem a katolikus tanításnak az egyik oszlopa, egy pillére volt. Jézus istenségének az elismerése, vagy annak a tagadása. Ezért mondjuk el minden szentmisében a hiszek egyet, megvalljuk, hogy az atyával egy lényegű. Nem csak hasonló az Istenhez, hanem ő maga Isten is, isteni személy. Hát az Úristen az egyházat az évszázadok és évezredek alatt valóban megóvta attól, hogy a pokol kapui, vagyis az eretnek tanítások erőt vegyenek rajta. De ennek a megmenekülésnek, a tévtanítástól való megmenekülésnek a záloga, az az egység a pápával és a püspökkel, az egyház megye püspökével. Ezért minden szentmisében imádkozunk a pápáért, jelen esetben Leó pápáért és a főpásztorunkért, Péter érsek atyáért, mert az ő egységük biztosítja a hitnek a tisztaságát. Aztán hát a pápai himnuszt szoktuk énekelni különböző ünnepek alkalmával, tartsd meg Isten szent atyánkat. Ebben az imádságban implicite benne van az is, hogy ha kitartunk a pápa és a főpásztor iránti hűségünkben és egységünkben, akkor a Jóisten bizony gondviselés biztosítja, hogy a hitünkben is kitartók legyünk. Ezért mindig nem csak automatikusan mondjuk a szentmisében is ezt az imádságot, hanem tudatosan imádkozunk is mindig a pápáért és a főpásztorunkért, hogy a ő hitben való hűségük, kitartásuk, az ránk is ugyanilyen hatással legyen, hogy mi is kitartsunk az Isten iránti hitünkben és az egyháznak az egységében. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőiben. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, ami üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától, és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszentegyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Testvéreim, minden Istentől, Isten által és Istenért van. Kérjük tehát őt rendíthetetlen bizalommal.
2: Áld meg, Urunk, szent atyánkat, püspökeinket és papjainkat, hogy szilárdan álljanak korunk szellemi viharaiban.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Add meg, Urunk, hogy a békesség és a megértés szelleme uralkodjék az egész világon.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Add, hogy Krisztust mindenkor Urunknak és Istenünknek valljuk.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Add, Urunk, hogy Péter sziklájához mindig hűségesen ragaszkodjunk.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Add, Urunk, hogy az egyháztól kapott feloldozás megnyissa számunkra a mennyország kapuját.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket. Istenünk, te az igazság sziklájává tetted egyházadat, add, hogy megtaláljuk benne biztonságunkat és békénket, Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.

0: imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, minden jelentése egész szentek házára.
0: Urunk Istenünk, Te fiad egyetlen áldozatával új választott népet szereztél magadnak. Add meg irgalmasan egyháznak az egység és a békesség ajándékát Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Elemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Úrunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert úgy szeretted a világot, irgalmas Istenünk, hogy olyan megváltott küldtél nékünk, ki akaratod szerint hozzánk hasonlóan élt a földön, és minden bűn nélkül. Az ő engedelmessége miatt kaptuk vissza tőled, amit elvesztettünk az engedetlenség bűne által, hogy azt szerethess bennünk, amit fiadban kedveltél. Ezért mi is minden angyallal és szenttel együtt Urunknak vallunk téged, és újongva mondjuk.

valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként áltatta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

vacsora után, ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok.

0: ezért hiatt halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kenyerét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter érsekünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.
1: Ő általa, ő vele, és ő benne, a tiéd mindenható Atya, Isten, a Szent

de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőség.

Úrunk Jézus Krisztus, Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egy házat hité. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki azt és uralkodó

íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szó.

0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, szerető jóságod hozzon nekünk teljes gyógyulást. Segíts kegyesen és támogass, hogy mindenben tetszésedre éljünk, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Hirdetjük a hívő közösségnek, hogy a tanévnyitó Veni Sanctét szeptember 6-án, vasárnap a 9 órai szentmisén tartjuk. Szeretettel várjuk el az iskolás gyermekeket, családjukkal együtt. Minden csütörtökön az esti szentmisét követően 7:30-ig csendes szentségimádásra van lehetőség templomunkban.
3: Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
4: Amen.

Szentmisét közvetítettünk a budapesti Felső Krisztina városi Keresztelő Szent János templomból. A misét György Deák Márton nyugalmazott plébános atya celebrálta.

0: Hírpercek.
1: Újra temetik a bátai monostor területén feltárt sírokból előkerült földi maradványokat. 14. Leó pápa fogadta a libanoni elnököt. Kovász családfesztivált tartottak augusztus 20-án Pécset. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kontra Zsuzsát hallják. Augusztus 28-án pénteken 22 órától ünnepi szentmisével és újratemetéssel emlékeznek a Mohácsi csata 500. évfordulójára a Tolna megyei Báta Szentvér Bazilikában. A szertartást követően a Klastomhegyen feltárt mintegy 40 középkori ember földi maradványait a 3. Báta Mohács lovagi zarándoklat részvevőinek kíséretében helyezik örök nyugalomra a templomkertben. A középkorban a bátai Klastomhegyen állt a bencés rend Szent Mihályról nevezett monostora, amely a 14. század végétől híres búcsújáróhely lett, az ott történt eukarisztikus csoda következtében. A Szent László király által 1093-ban alapított bencés apátság a vérző ostya tisztelete révén a középkori Magyarország egyik legjelentősebb zarándok helyévé és nemzeti szentélyévé vált. Báta ma hazánk egyetlen szentvérkegyhelye. Leó pápa augusztus 20-án a Vatikánban találkozott József Aounin libanoni köztársasági elnökkel. Az államfő ezt követően az államtitkárságon folytatott megbeszéléseket, amely középpontjában az Egyesült Államok, Izrael és Libanon által aláírt megállapodás állt, tájékoztatott a Vatikán Rádió. A Szentszék aggodalmát fejezte ki a megállapodás végrehajtásának nehézségei miatt, és támogatásáról biztosította az erre irányuló erőfeszítéseket. A vatikáni találkozókra egy fokozottan feszült időszakban került sor, ugyanis továbbra is fennáll a politikai patthelyzet Dél-Libanon jövőjét illetően. A tárgyalások 8. fordulójának napirendje a két ország közötti keretmegállapodás előmozdítása és a béke felé vezető ütemterv kidolgozása lesz. 5. alkalommal rendezte meg a Pécsi Egyházmegye a Kovász Családfesztivált augusztus 20-án Pécset a Püspöki Palotától a Rózsakertig terjedő területen. 50 helyszínen várták programokkal a családokat. A rendezvény az augusztus 20-i városi ünnepségnek is helyet adott. Felföldi László megyéspüspök hívta létre a Pécsi Családfesztivált 5 évvel ezelőtt, amelynek állandó mottójául ezt választották. A mennyekországa hasonlít a kovászhoz, amelyet fogott az asszony, belekeverte 3 mérő lisztbe, és az egész megkelt tőle. E motto kifejezi, hogy kovászként szeretné gazdagítani Jézus szeretetében a Pécsi Egyházmegye és a város közösségeit, a családok sokaságát. Az ünnepség a Szent István napi szentmisével zárult, amelyet a megyéspüspök mutatott be a Székesegyházban. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, a Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: Harmónia Rádió. A lélek hangja.
1: 19 óra.
2: Mária Rádió Monor. FM 106,3.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Az előesti dicséretet az első Zsoltár hét vasárnapjáról imádkozzuk.

Olvasmány Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Mekkora a mélysége az Isten gazdagságának, bölcsességének és tudásának. Mély kifürkészhetetlenek szándékai, mély megfoghatatlanok útjai. Vajon ki látta az Úr gondolatait, s tanácsot kiadott neki? Ki kölcsönzött neki, hogy visszakövetelhetné tőle? Minden belőle, általa és érte van. Dicsőség neki mindörökké. Amen.

Mondjunk dicséretet az egy Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, és valljuk meg alázatosan.

0: Könyörögjünk, Istenünk, a te kegyelmed ajándéka, hogy híveid egy akarattal követnek téged. Add népednek, hogy szeressük, amit parancsolsz, vágyakozzunk arra, amit ígérsz, és a világ változandóságai közepette szívből ragaszkodjunk hozzád, akiben megtaláljuk igazi örömünket. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rosszul, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
3: Az esti dicséretet a kismarosi ciszterci nővérekkel imádkoztuk.

0: Kis tücsök, minden este itt ülök, álmosan hallgatom, hogy zenél a cimbalom.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Homoki Nagy Katalin vagyok. Kedves gyerekek, ma meglepetéssel készültem. Egy olyan mesét hoztam nektek, amit édesanyám mesélt nekünk, amikor egészen kicsik voltunk. Annyira szerettük, hogy olyan sokszor elmesélte, hogy kívülről tudtuk, és tudom ma is. Ha neked is tetszeni fog, megtanulhatod és elmesélheted majd a te kis gyerekednek, unokádnak is. Édesanyám odaült a kályha elé egy zsámolyra, mi meg, öten testvérek, lehasaltunk köré a vastag zöld szőnyegre, s a nyitott kályha ajtón át bámultuk az izzó parazsat, tűzmanók táncát. A könyvet Károlyi Ami írta, címe Cili Cica kalandjai. Hallgassátok! Egyszer volt egy kis cica, fehér volt és bájos. Hogyha elment sétálni, csodálta a város. Hiú volt a kis cica, ha tükörbe nézett, felnyivákolt. Nem láttam soha ilyen szépet, miau. Hiú volt a kis cica, éjjel-nappal mosdott. Reggel is, meg este is fehér ruhát hordott. Asszonykája megszitta. Szappan, szóda, drága, nem költhetek ennyi pénzt egy fehér cicára. Cili cica ilyenkor nyalogatta száját, alulról föl, s ravaszan nézte asszonykáját. Torkos volt a kis cica, szerette a kávét, tejet, habot, s ami csak a tányérra ráfért. Cukrot, húst és süteményt hiába tettek félre. Értük mászott Cilike a szekrény tetejére. Poharak közt, tányérok közt bársony talppal járt-kelt, míg meglátta asszonykája, s egyet-kettőt rávert. Lusta volt a kis cica, szundikált a széken, szőnyegen és fotelban, vendégek ölében. Bemászott az ágyba is, csipkés párnán horkolt, elárulta a helye, Cili cica itt volt. Jó dolgában ásított, kalandokra vágyott, szűk lett neki a szoba, s az ablakra mászott. Onnan nézte, nagy az út a párkánytól a földig, és a járda kőkemény, vagy libatollal töltik. Holdvilágos éjszaka festett mindent zöldre, mikor Cili leugrott ablakból a földre. Vízes füvön mesztelen talpacskája fázott, trüsszentéssel köszöntötte Cili a világot. Virágok közt füveken kuksoltak a tücskök, mutogattak Cilire, nézd csak ezt a prücsköt! Leveleken, ágakon aludtak a lepkék. Jó éjszakát, mondta ő, s lehunyta a szemét. De a másik nyitva volt, s rettenetes árnyat pillantott meg, vagy csak egy gesztenyefa ágat. Lehunyt szemmel reszketett Cili, mint a nyárfa, s ilyettében megbotlott egy fehér holdsugárba. Megindult rajt Cilike, nem is hagyta félbe, amíg meg nem érkezett a ház tetejére. A ház lapos tetején meglepetés várta, összegyűlt ott a város mindegyik cicája. Tigrisfoltos, fekete, círmos, csíkos, tarka, csodálattól égnek állt Cili cica farka. Kergetőzés kezdődött, vad fogócska játék. Elpüfölték Cilikét, ahogyan csak ráfért. Orravére megerett, Füle, bajsza, véres. Miau, üvölt Cilike. Ez a játék rémes. Nagyot huppant Cilike, ledobták a földre, bepiszkolták bundáját pirosra meg zöldre. Miau, üvölt Cilike. Hova menjek, fussak? Gazdaszonykám,

felsétált a padlásra, s egy egérrel jött meg. Bűnbánóan letette úrnője elébe, s belefogott szepegve ebbe a beszédbe. Gazdasszonykám, nézz rám, jó kis cica lettem, megjavulok, s nem teszem azt, amit eddig tettem. Nem bújok az ágyba, szekrényre sem mászok, békén hagyom a tejet, akármennyit látok. Nem nézek a tükörbe, nem fekszem a párnán, egerészek egész nap, csak még egyszer néz rám. Megbocsájtott asszonya kedves Ciliének, s ha meg nem haltak azóta, még mostan is élnek. Kedves gyerekek, eddig tartott a mese. Kiskoromban én mindig elsírtam magam, amikor azt hallottam, hogy Cili cicát véresre verték az idegen macskák. Azt is mindig elhatároztam, hogyha én cica lennék, jó cica lennék, szófogadó, szorgalmas, kedves. Hát ti milyen cicák lennétek? Miau! Ugye nem rendetlen, torkos vagy veszekedős cicák? Hoztam nektek még egy tréfás dalt is, ami egy vasmacskáról szól. Tudjátok, mi az a vasmacska? A kicsi kedvére elmondom. Minden hajón tartanak egy vasmacskát. Ez egy nagy, súlyos vasból készült horog. Arra való, hogy amikor a hajó meg akar állni valahol, le tudjon horgonyozni. Ilyenkor a vasmacskát, ami egy erős kötéllel a hajóhoz van kötve, beledobják a vízbe, s az belefúródik a folyó vagy a tó fenekébe, és megtartja a hajót, rögzíti, hogy a szél vagy a vízárja el ne sodorja. Amikor pedig újra el akar indulni a hajó, felhúzzák a vasmacskát, és beleteszik a hajóba. Hát erről a vasmacskáról szól a következő kis dal.

tenger vize, kék az úr, rajta én vagyok az úr, nem indul el a hajó, csak ha én azt mondom, jó, nem kerül a

Még egy ének belefér az időnkbe, ez meg egy nagy hajóról szól, akinek kipróbált bátor kapitánya van. Úgy mondják, ő egy igazi tengeri medve. A kapitány neve Első nadragúja. Természetesen ezen a hajón is van vasmacska. Már közeledik a hajó, halljátok ti is a tenger zúgását s a hajó kürtjét.

Kedves gyerekek, a mesének vége. Most a felnőttekkel szeretnék pár percet tölteni. Teréz anya imáját szeretném felolvasni. Számomra sokat jelent. A felelősségről szól, az én felelősségemről és a rám bízottakról. Semmiről ne gondoljam az életemben, hogy magánügy. Minden hatással van a többiekre. A hitem, az imám, a bűneim, mulasztásaim. De Isten segítségével tudunk az ő útján haladni, hiszen velünk jön az úton, az Emmauszi úton. Teréz anya imája. Ha a terhed túl nehéz, gondolj másokra. Ha te meggyöngülsz, ők abba hagyják. Ha te leülsz, ők lefekszenek. Ha te kételkedsz, ők kétségbe esnek. Ha te kritizálsz, ők rombolnak. Ha te az élen lépkedsz, ők meg fognak előzni. Ha te felajánlod a kezed, ők a bőrüket adják. És ha te imádkozol, ők szentek lesznek. Igen, ha méltóságán kezeljük a másikat, Isten megadja, hogy megtapasztalhassuk, hogy ilyenkor helyet adunk Istennek, hogy cselekedjen bennünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves útitársaim! Kedves gyerekek, elbúcsúzom tőletek. Vigyázzon rátok az őrangyalotok. Örülnék, ha találkozhatnánk a Mária Rádió hullámhosszán jövő szombaton is, este 7 óra 25 perckor. Én ott leszek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: ilyeneké a mennyek országa. Homoki Nagy Katalin olvasott fel saját meséiből.
1: Hírpercek.
2: 14. Leó pápa fogadta a libanoni elnököt. Mohos Gábor püspök volt augusztus 20-i ünnepi szentmise szónoka. Marton Zsolt megyés püspököt Vác díszpolgárává választották. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kontra Zsuzsát hallják. Leó pápa augusztus 20-án a Vatikánban találkozott József Aounin libanoni köztársasági elnökkel. Az államfő ezt követően az államtitkárságon folytatott megbeszéléseket, amely középpontjában az Egyesült Államok, Izrael és Libanon által aláírt megállapodás állt, tájékoztatott a Vatikán Rádió. A Szentszék aggodalmát fejezte ki a megállapodás végrehajtásának nehézségei miatt, és támogatásáról biztosította az erre irányuló erőfeszítéseket. A vatikáni találkozókra egy fokozottan feszült időszakban került sor, ugyanis továbbra is fennáll a politikai patthelyzet Dél-Libanon jövőjét illetően. A tárgyalások 8. fordulójának napirendje a két ország közötti keretmegállapodás előmozdítása és a béke felé vezető ütemterv kidolgozása lesz. Szent István király, Magyarország fővédőszentje ünnepén augusztus 20-án Mohos Gábor, esztergom budapesti segédpüspök, aki egyben az ünnepi szentmise szónoka is volt, mutatta be az ünnepi szentmisét a budapesti Szent István bazilika előtti téren. Másokkal együtt koncelebrált Erdő Péter bíboros prímás is. Szent István történelmi nagyságát nem csupán kivételes adottságai és tehetsége alapozta meg, hangsúlyozta szentbeszédében Mohos Gábor. Hite messze több volt politikai eszköznél, amely Magyarország nyugati világhoz való csatlakozását szolgálta. Mély személyes meggyőződés és mindennapi valós tapasztalat volt, amely életét és uralkodását meghatározta. Szent István legértékesebb öröksége Szűz Mária hatékony anyai közelsége. Zárta szentbeszédét a segédpüspök. A liturgiát követően megtartották a hagyományos, országos szentjobb körmenetet. Szent István napja alkalmából díszpolgári címet adományoztak Marton Zsolt megyés püspök récére Vász város önkormányzata. A díszok levelet és plakettet Matkovics Ilona polgármester és Kis Zsolt alpolgármester adták át augusztus 20-án a Konstantin téren tartott városi ünnepség keretében. A méltatásban elhangzott, hogy Marton Zsolt Váci megyés püspökként főpapi szolgálatával, városépítő tevékenységével és az egyházi örökség megújításáért végzett munkájával Vác jelenének és jövőjének meghatározó formálója lett. A megyés püspök rövid hozzászólásában megköszönte az elismerést, hozzátéve, hogy úgy tekint rá, mint amely nem csak az ő személyének, hanem az egész Váci egyházmegyének szól, és amelyet egyházi és világi munkatársaival közösen érdemeltek ki. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, a Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
1: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Istenhez kiáltunk nemzetünkért, hálát adunk megmaradásunkért, és amikor a háláról beszélünk, akkor mindig Szent Istvánra is gondoljunk. Mert Szent István király volt az, aki felismerte, hogy a magyarságnak csak akkor van hazája, hogyha az keresztény lesz. Azt is mondhatta volna Szent István király jelszóként egész életét, életművét tekintve, hogy keresztény Magyarországot akartam, mert csak annak van jövője. Kérdezik tőlem, hogy mi is most a hazaszeretet megjelenése. S a Jézus tanítására gondolunk, erre is megfelel nekünk. Mikor egyszer arról kérdezték, hogy szabad-e adót fizetni a császárnak, megszemlélve az adópénzt, azt mondta, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené. Azt mondja nekünk Jézus ezzel, a hazaszeretetet tekintve, hogy legyetek pontosak és lelkiismeretesek állampolgári kötelességeitekben, és adjátok meg az államnak, ami az államé, de Istennek is adjátok meg, ami az Istené. Hordjátok szívetekben égi uralkodónak, az Istennek a képét. A szülők adták az életet, a haza adja a megélhetést. A szülők indították el az életünket Isten áldásával, de nyelvünket, kultúránkat, tudásunkat, művészet szeretetünket, zenénket, táncunkat, ezt mind a haza adta. Ezért nincs is még egy eszmény, ami annyira tud bennünket lelkesíteni a valláson kívül, mint a haza szeretet eszménye. A kereszténység nem paragrafusokkal köt össze minket, hanem a lélekkel. És ugye a kettő közül melyik az erősebb, a paragrafusok-e vagy a lélek, ez nem kétséges. A hazaszeretetet törvényekkel, paragrafusokkal, büntetésekkel nem lehet kikényszeríteni. A vallásos hazaszeretet erősebb, értékesebb, viharállóbb, mint a nem vallásos hazaszeretet. A szülők iránti vallásos érzület erősebb, mintha csak a vérségi kötelékre gondolnánk, vagy a szerelemben. Erősebb a kötelék, ha Isten erőtt mondjuk ki a szerelmünket egymás előtt. A hazánkat szeretni pedig Isten parancsa. És Szent István király nem csak a parancs miatt, hanem hogy megmentse a magyarokat, megmentse népét, azért akarta, hogy keresztény legyen a világ, amiben él, mert tudta, hogy csak annak van jövője. A mi hazaszeretetünk nem elrejtett kincs. Meg kell mutatni a hazaszeretetünket, és tanúságot kell tennünk amellett, hogy tudjuk, hogy csak a keresztény Magyarországnak van jövője. Ezért Szent István iránti tiszteletből is, és a kereszténység miatti tanúságtételünk miatt is, és hazaszeretetünk miatt is, legyünk ott mindannyian. Határon innen ilyenek, és határon túliak, Szent István ünnepén, augusztus 20-án, Budapesten, a Szent István Bazilikánál.

fölötti nemzeti szentélyben fohászkodunk, nemzetünk lelki megújulásáért. Tekintsünk föl mindannyian a híd szerzőjére és bevégzőjére Jézusra. Ő mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségbe, hanem ővé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse a szívünket.

Vasárnapi evangélium Szent Péter apostol hitvallása Szent Máté evangéliumából. Ebben az evangéliumi történetben Péter Jézus kérdésére megvallja: Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Ez Péter hitvallása, s egyben az egyház hite Jézusról. Kérdés, hogy hogyan ismerhetjük meg őt, hogyan lehet személyesen a miénk az egyház hite. Azt kérdezi Jézus tőlünk is: ti kinek tartotok engem? S a mi válaszunk csak a személyes találkozásból eredhet, amikor a feltámadt Jézust, aki életünk ajtaján kopogtat, beengedjük az életünkbe. Ajtót nyitunk neki. Akkor már nem csak róla tudunk valamit, még ha igaz állításokat is, hanem őt magát ismerjük meg, mint életünk forrását és legfőbb urát. Imádkozzunk most a családokért, hogy béke és biztonság uralkodjék otthonainkban.

0: Mi atyánk, aki
1: a mennyekben vagy, szenteltessék a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a föld is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a rosszul.
0: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább legyőzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körültünk a rossz indulatot, a szétrózást. Bocsásson meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívben egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei Atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneik juttattak minket. Emelj fel minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabott cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezzel mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Érezzék meg oltalmazó szereteted áldásait, apjaink, szerzeteseink, hogy ennek erejéből követni tudják fiadat a föláldozat bárát. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogai tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy előre tudjunk mondani a gonoszra. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világunkat. Támogass kegyelmeddel, hogy építőjelessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony az örök ége szülanyja Mária. Szent István királyunk, a te oltalmadban ajánlott a nemzetünket. Jár közben értünk Szent Jönnál. Könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Urunk Istenünk, ragyogtass fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket, add, hogy örömmel járhassuk a fősvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen. Az Úr legyen veletek! Nyugodalmas jó éjszakát, és egykor a boldog végórát adja meg nekünk a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent.
1: Mátra Verebély Szent Kúton, augusztus 29-én szombaton keresztelő Szent János vértanúságának az ünnepe lesz, ez egyben a Veszterce Bányai Egyházmegye magyar ajkú híveinek a zarándoklata, 11 órakor lesz ünnepi Szent Mise körmenettel. Másnap motorosok zarándoklatára várjuk a testvéreket, ugyancsak 11 órakor kezdődő Szent Misére.

Mária Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! A mikrofontól Furján Zoltánné zalaegerszegi önkéntes köszönti Önöket. A zalaegerszegi Gébárti tó partján áll a 2019 nyarán felszentelt Boldogasszony kápolna. Megépítésének ötlete civil kezdeményezésre 2009-ben vetődött fel először. 10 év kellett ahhoz, hogy felépüljön. Sokan imádkoztak a terv megvalósulásáért. Mint másutt is, itt is voltak, akik ellenezték. De győzött az imádság ereje. Akik még nem jártak itt, azoknak egy kis ismertető a kápolnáról. A zalaegerszegi Boldogasszony kápolna terveit a Magyar Művészeti Akadémia egyik alapítója, a 2011-ben elhunyt Makovec Imre alkotta. Az épület is az általa képviselt organikus építészet jegyeit viseli. A zalaegerszegi Gébárti tó déli oldalán a gát melletti ligetes részen álló kápolnát néhány évvel halála előtt terveztek Makovec Imre 2009-ben. Egy földből kinövő, égbe nyíló, élő testet jelenít meg. Mint egy a fák lombkoronája közül kibukkanó, felfelé keskenyedő, hatszögletű tornyával hívogat bennünk. A 68 négyzetméter alapterületű, ovális alaprajzú Boldogasszony kápolna felszentelésére 2019. augusztus 15-én Boldogasszony napján került sor. Az avató szentmisét dr. Kisrigó László szegedcsanádi megyés püspök celebrálta. Érdemes megcsodálni különleges belső terét is, melyet ritmikusan ismétlődő piéta körvonal díszít. Van, aki a Szent Család képét képzeli bele. Augusztus 15-e a Boldogságos Szűz Mária elszenderülésének, égi születésnapjának az ünnepe, mennybevétele. Az 5. századtól ünneplik a keresztények kezdetben Jeruzsálemben. Magyarországon Szent István tette hivatalos ünneppé az 1030-as években. Mint tudjuk, 1038-ban ezen a napon ajánlotta fel az országot Máriának. Ez a nap egyben Szent István királyunknak is a mennyei születésnapja. Ezen a nekünk magyaroknak különlegesen is szép ünnepen ismét összegyűltünk a zalaegerszegi Gébárti tó mellett lévő Boldogasszony kápolnában szentmisére. Az elhangzó részleteket a szentmisén rögzítettem, melyet Wertheim Mátyás ferences atya mutatott be, az orgonánál Bíró Ferenc kántor szolgált. Kérem, hallgassák szeretettel Mátyás atya köszöntését, az evangéliumot, tanítását, majd a Szent Mise végén adott elbocsátását.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a
0: kedves testvérek, nagyon szép ünnepünk van ma. A Szűzanya mennybevételének nagy boldogasszonynak az ünnepe, és ilyenkor érdemes magunkat is úgy oda ajánlani a Jóistennek, ahogy Mária képes volt magát oda ajándékozni, és akkor teljes, ami megajándékozó szeretetünk, hogyha a mellettem élők számára is az én életem ajándékká válik. Úgy, hogy menet közben azért tudom, hogy merre vezet az út, és merek úgy jelen lenni a többiek között, hogy néha, hogyha valaki eltéved, akkor azt mondom neki, hogy arra ne menjél, és magamnak is azt merem mondani, hogy hát ezt nem akarom megtenni, mert ez nem az Isten felé visz minket. Úgyhogy úgy érdemes nekünk az megajándékozó szeretetet értelmeznünk, hogy az képes bizonyos dolgokra nemet mondani, de az Istennek, az ő hívásának pedig azt mondja, hogy igen, legyen meg a te akaratod. Sokszor eltévedünk, vétkezünk, hibázunk, Szentmise elején vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, tegyük le bűneinket.

0: az Úr legyen veletek.
1: És a lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. De hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felújongott méhemben a magzat. Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Mária megszólalt: magasztalja a lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben, mert tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a hatalmas, szentséges az ő neve. Hírgalma nemzedékről nemzedékre száll mindazokra, akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja, ereje, széjjel szórta mind a gőgös szívűeket. Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosakat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Felkarolta gyermekét, Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte, Ábrahámnak és utódainak mindörökre. Mária ott is maradt még körülbelül 3 hónapig, aztán visszatért az otthonába. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves testvérek, talán minden nap érdemes arra emlékeznünk, amiről Jézus beszélt nekünk, hogy 2 út van. Az egyik út az atyához vezet, a másik út az atyától elvezet minket. És nekünk egyre inkább jó lenne megismernünk ezeket az utakat, hogy jó irányba haladjunk. Azt is bátran kimerem mondani, hogy talán újra kéne tanuljuk a térképolvasást ma. Mert hogy egyébként nagyon könnyen rossz irányba fordulunk, és mindenféle hamis tanítás miatt eltévedünk. Ezért nekünk nagyon jó újból felfedezni a krisztusi tanításnak a gazdagságát, ami segít minket tájékozódni. Amikor az evangéliumot olvassuk, akkor kirajzolódik belőle az alázatosságnak 3 területe, amit szintén újból meg kéne tanuljunk, és ez az evangéliumi engedelmességnek a gazdagsága, az evangéliumi szegénységnek a gazdagsága, és az evangéliumi tisztaságnak a gazdagsága. Mind 3 az alázat alá tartozik, és mind a 3-at nekünk újból meg kellene találnunk, és keresnünk, és járatosak kellene, hogy legyünk ezekben. Kitől lehetne ezeket újból elsajátítani? Persze Krisztustól, hiszen ő az út maga, ő az igazság és az élet. És ott van számunkra még egy nagy segítő, nem más, mint Szűz Mária, aki valamiképpen elénk éli ugyanezeket a dolgokat, és az ő élete is egészen rámutat Krisztusra. És ahogy Jézus élete elkezdődött, úgy talán ma is fontos nekünk azt a kezdetet átelmélkedjük, hogy fontos lenne át elmélkednünk a kezdetet, mert hogy ott a legnagyobb engedelmességről van szó, vagy a legnagyobb engedelmesség mutatkozik meg Márián keresztül. Az akkori közösségből ő volt az, aki képes volt befogadni ezt az üzenetet és a magát Krisztust. És ez az engedelmesség így szól Mária szájából, hogy legyen meg a te akaratod. És azért, hát, hogyha így a mai közösségeinket nézem, szerte a világba, keresztényeket is, azzal találkozom, hogy nagyon ritkán mondjuk ezt egymásnak, hogy mondjuk legyen éppenséggel a te akaratod szerint. Legtöbbször még a ferences közösségben is azzal találkozom, hogy mindenki azzal van elfoglalva, hogy a saját elképzelését megvalósítsa, és naponta kimondjuk, hogy hát csak az én akaratom legyen meg, a többi nem érdekel. Na ebből kéne nekünk egyébként kiszabadulnunk, mert hogy az engedelmességet nekünk tanulnunk kellene. Mi az engedelmességnek az ellentéte, ami az eltávolodásnak a csapdája? Ugye ezt már mondtam, hogy csak az én akaratom fontos. És ez nagyon sokszor, ez az én akaratom ráadásul vallásos köntösbe van öltözve. Hogy az én elképzelésem szerint történjen minden. És akkor az a valósága ennek, hogy tényleg ilyen akarnokokkal van tele a világ, és természetesen sajnos a mi közösségeink is. A másik csapda az, amikor nincs egyáltalán akaratom, amikor akaratgyenge vagyok, amikor nem tudok együttműködni az Atyával. És ilyenkor visszavonulok a kis hajlékomba, és azt mondom, hogy hát nem az én feladatom, nem értek hozzá, nekem nincsen dolgom a közösségekben. Na ebből szeretne minket egyébként kiragadni az Úr Jézus Krisztus, és azt mondja, hogy gyere velem, tanulj engedelmességet, ahhoz oda kell hajoljál nagyon közel a Teremtő Atyához, és hozzám is, és egyébként a közösségeken keresztül fogod majd megtanulni ezt az engedelmességet. Hogy hogyan kell nekem alkalmazkodnom. És valljuk be őszintén, hogy ez nagyon nehezen megy ma nekünk. Miért nem tartozunk közösségekhez? Hát mert a közösségben ilyen meg olyan emberek vannak, és velük nehéz. És akkor azt mondjuk, hogy mivel nehéz velük, ezért felmentjük magunkat. És ilyenkor mi történik? Hát nincs lehetőségünk növekedni. Nem haladunk sehová, az égvilágon sehová. Sőt, inkább azt mondja Jézus, hogy inkább lefelé megyünk. Az engedelmességről megfeledkeztünk, az valami szitok szóként van jelen a mi életünkben, és ez szétszedi a közösségeinket. És akkor persze Jézus bátorít minket, hogy nem baj, hogyha nem vagy tökéletes, nem baj, hogyha a közösségedben nem tökéletes emberek vannak, segítsétek egymást. Mert amikor valaki nem tökéletes, az azt is jelenti, hogy egymást támogatnunk kellene. Vagy azt mondani neki, hogy figyelj, ha így viselkedsz, az nekem nem jó. Milyen ritkán merjük ezt így megfogalmazni, hogy ha így viselkedsz mellettem, az nekem az nem lesz jó, az nekem se jó, másoknak sem jó. Tehát az engedelmességnek a gazdagságát szeretné feltárni számunkra Jézus, úgy, hogy ő folyamatosan azt mondja, hogy én azt cselekszem, mint az Atya mond, és hogy mi ketten egyé válunk ezáltal, vagy egyek vagyunk. Egyek voltunk, egyek vagyunk, és egyé leszünk. És az Atya akaratát cselekszi Jézus. Mária pedig azt mondja rá, hogy legyen meg a te akaratod, és valami elindul ebben a világban. Aztán az engedelmességen túl ott van az evangéliumi szegénységnek a gazdagsága, és arról már itt a héten az olai templomban én elkezdtem elmélkedni, hogy az evangéliumi szegénység az nem nincs telenség. Az evilági gazdagságon túlmutató lelki gazdagság, amire nagyon nagy szüksége lenne ennek a világnak. Erre szomjazza a világ is, hogy a keresztények találjanak már rá újból az evangéliumi szegénységre. És ez a mai evangélium nagyon is erről szól, mert hogy az evangéliumi szegénység az megindultság, az a szolgáló szeretet felé beletesz a közösségébe sokat, és nem várja el azt, hogy a másik majd ezt hogy

hogy egyébként mennyire kapcsolódunk be a közösségeinknek a szolgálatára. Hát úgy olyan néha olyan szomorú felfedezni azt, hogy hát az asszonyok már nem hímeznek, már sokszor a fornettiből vesszük meg a pogácsáinkat, már alig gyúrunk tésztát, már nincsen háztartás, hát aztán arról nem is beszélünk, hogy nyilván ugye, hát így a közös tereinknek a karbantartása is, hát így nyögve, nyelően megy, hát egyre nehezebb újult erővel rendelkező fiatalokat arra meghívni, hogy gyertek takarítani. Természetesen hálásak vagyunk azoknak, akik ezt már felfedezték, és ennek a gazdagságában élnek. Tehát az evangéliumi szegénységnek ez a kapcsolódása, a befogadása, hogy én képes vagyok új barátságokat, új közösségeket befogadni, hogy úgy vagyok jelen a hétköznapokban, hogy ez természetes számomra, hogy teszem, amit tudok, másokért is, nem csak magamért is, és segítem azokat, akik még nem találkoztak az Úr Jézus Krisztussal. Ez a befogadó szeretet. Hogy milyen nagy szerepe lenne a befogadó közösségeknek újból. Hát azért ezt valljuk be megint, hát elég rosszul állunk így befogadó közösségekkel. Nagyon jó lenne, hogyha erre úgy sokan azt mondanák, hogy igen, én ilyen máriás lelkülettel befogadó közösséghez szeretnék tartozni, és meghívok olyanokat is az ima csoportomba, akik esetleg eltávolodtak az Istentől, vagy beszélgetésekre meghívom őket. Na, a szolgáló szeretetnek, az evangéliumi szegénységnek is van egy olyan oldala, ami szintén az eltávolodásnak a jele, az, hogy szintén, hogy nem indulok el, nem megyek oda, passzívan otthon, csak a saját dolgaimmal vagyok elfoglalva. A másik irány az evangéliumi szegénységnek az ellentéte, amikor pedig elkezdek mindent és mindenkit leuralni. Nem együttműködve akarok jelen lenni a családomban, hanem megint csak az történik velem, hogy az én akaratom teljesedjen, és manipulálom az összes családtagomat érzelmileg, mindenhogy, csak hogy az történjen meg, amit én akarok. Ugye ez a leuralásnak a világa, másokat nyomjunk le, és akkor ez egyébként az egyházban is úgy jelenik meg, hogy nem közösségeket építek, hanem rajongótábort. Ez nem vezet sehová. Tehát akkor mi a feladatunk? Hogy nem rajongó táborhoz kell kapcsolódjak, hanem közösséghez. És az a kérdésem, hogy tudok Marikával, Jucikával, Pistivel együtt munkálkodni. Ez az én kérdésem Mária ünnepén. És akkor a harmadik területet, hát úgy már nagyon nehéz ezt ki is bontani, mert nyilván ez nagyon személyes is egyben, hogy az evangéliumi engedelmességen túl, az evangéliumi szegénységen túl, ott van az evangéliumi tisztaságnak a gazdagsága. Hát nem, de Máriát így hívjuk, hogy tisztaság anyja. Hogy ő nem az élvezeteknek él. Nem az a hétköznapjainak, nem az a központja, hogy jaj, hogy akkor mi lesz ebédre, mit eszek, hány fagyit veszek, ugye, és magam dolgait mondom, hogy akkor van-e csoki elég otthon, ugye? Az élvezetekre koncentrálok, és nem azzal foglalkozom, hogy hogyan szolgálhatok Erzsébetnek, hanem az, hogy még többet bevásároljak. És akkor én élvezem az életet. És akkor akkor hogyan kapcsolódok ilyenkor a közösségeimhez? Hát szórakozni akarok. Hát elmegyek ide meg oda, és akkor engem úgy szórakoztassanak. És egyébként döbbenetes, de szerzetes testvéreknél is ez megfogalmazódik, hogy elmegyünk közösen egy lelki gyakorlatra, ahol magamon kéne dolgozzak, és az fogalmazódik meg a testvérekben, hogy hát ez a lelki gyakorlat nekem nem adott semmit. Mert nem adtad oda magad. Nem az az első kérdés, hogy én mit kaphatok
egy lelki gyakorlaton, hanem mit vihetek oda.

hogy én hogyan dolgozzak magamon, hogy találkozok-e a belső szörnyűségeimmel, azokat lemerem-e tenni, és merek megindulni megint fölfelé az Istennek a vonzásában. És hát sajnos, hát nyilván, hát ezt ismerjük, ez a 21. századnak a csapdája, hogy csak szórakozzál, fogyasz és élvezd az életet. Hát kedves testvérek, nekünk azért van mit tanulnunk Máriától a mai napon is, és hogyha valóban fontos mindannyiunk számára az ő személye, és rajta keresztül megtapasztaljuk, hogy neki milyen volt ez a meghívása, és hogy hogyan vett részt az evangélium szolgálatában úgy, hogy Jézust hordozta, táplálta és elengedte, akkor talán mi is megértjük majd, hogy Mária is szépen lassan megértette Jézusnak a szolgálatát, és azt is kimerjük mondani, hogy első tanítványként volt jelen Mária Jézus mellett, aki aztán szívébe forgatta az atyának a szavát és Jézusnak a tanítását. Ezzel a lelkülettel készítsünk térképet magunk számára újból, hogy a jó irányt megtaláljuk, mi tudjunk rajta tájékozódni, és másoknak is tudjunk utat mutatni. Ez a mi feladatunk, hogyha valóban szeretettel vagyunk Mária felé, hogyha valóban krisztusiak akarunk lenni. Amen. Jézus.

0: Kedves testvérek, köszönöm szépen, hogy ilyen sokan együtt imádkoztatok velünk együtt a mai napon a beteg testvérünkért, Krisztián atyáért, és hát imádkozzunk tovább is közösségeinkért, hogy a keresztények tudjanak erősödni, kitartani, és amint a prédikációban is említettem, hogy újra felfedezni azt a nagy gazdagságot, ami az egyháznál van jelen, talán kicsit be is zárogattuk, azt nyissuk ki, vegyük elő, és fogalmazzuk meg újra mindannyiunk számára, hogy mi az, amit nekünk a világ felé mondanunk kell, hiszen nálunk van a térkép, nálunk van az útnak az ismerete, az igazságnak az ismerete, és az életnek az ismerete is Jézus Krisztuson keresztül, amit persze még azért nekünk is keresnünk kell, kutatnunk, de már mikor egy apró morzsákát is felfedeztünk, azt már érdemes megosztani másokkal is. Ehhez kapjuk a mai napon a küldetésünket is. Fogadjátok az Úr áldását. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, küldetésünk van, induljunk békével.
1: Istennek legyen hála.
2: Kedves Mária Rádió hallgatók! Az elhangzott felvételt a zalaegerszegi Holdogasszony kápolnában augusztus 15-én Wertheim Mátyás ferences testvér által bemutatott szentmisén rögzítettem. Egy éve Székely János szombathelyi megyéspüspök szorgalmazására és engedélyével rendszeresen minden hónap 17-én 17 órakor van szentmise. Ajánlom a kedves hallgatóknak, ha erre járnak, keressék ezt az alkalmat. Aki csak egyszer is eljön, az biztos máskor is visszavágyik az itt kapott kegyelemért. Megköszönve figyelmüket, további jó rádióhallgatást kíván mindannyiuknak, Fúrján Zoltánné, zalaegerszegi önkéntes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Áldalak téged, dicsőséges Atya, aki nekem rettenthetetlen szívet adsz, hogy hozzád menjek még a lángokon át is. Ime, amit hittem, azt most látom, amiben reméltem, azt most birtoklom, amit óhajtottam, azt most magamhoz ölelhetem. Ajkam és szívem téged val meg, lényem legmélyéből feléd törekszem. Megyek, igen, megyek hozzád, egyedül igaz Isten, aki a te fiaddal, a mi Urunk Jézus Krisztussal és szent lelkeddel élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Szent Ágnes.

0: Hírpercek.
1: Nagy boldogasszony búcsút tartottak Andocson. Mohos Gábor püspök volt, augusztus 20-i ünnepi szentmise szónoka. Marton Zsolt megyés püspököt Vác díszpolgárává választották. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kontra Zsuzsát hallják. Az andocsi nagyboldogasszony bazilika idén is zarándokok sokaságát fogadta augusztus 15-én és 16-án. A kegyhely ünnepe a szűzanya mennybevételének titkát állította a középpontba. A plébános azt hangsúlyozta, Mária nem a saját fényében ragyog, hanem Krisztus fényébe öltözik. Az ember végső hivatása ugyanez, belépni Isten világosságába, Krisztust magára ölteni. A vasárnapi ünnepi szentmisét Berta Tibor katonai ordinárius mutatta be. Szentbeszédében kiemelte, Mária életében az Isten akaratára kimondott igen, a hit, a szolgálatkészség és a szeretet vált láthatóvá. A püspök arra buzította a zarándokokat, hogy Máriát ne csupán tiszteljék, hanem erényeiben is kövessék. A zarándokok küldetést kaptak, Krisztus fényét hordozni, az egyház bölcsességét elfogadni. Szent István király Magyarország fővédőszentje ünnepén augusztus 20-án Mohos Gábor esztergom budapesti segédpüspök, aki egyben az ünnepi szentmise szónoka is volt, mutatta be az ünnepi szentmisét a budapesti Szent István bazilika előtti téren. Másokkal együtt koncelebrált Erdő Péter bíboros prímás is. Szent István történelmi nagyságát nem csupán kivételes adottságai és tehetsége alapozta meg, hangsúlyozta szentbeszédében Mohos Gábor. Hite messze több volt politikai eszköznél, amely Magyarország nyugati világhoz való csatlakozását szolgálta. Mély személyes meggyőződés és mindennapi valós tapasztalat volt, amely életét és uralkodását meghatározta. Szent István legértékesebb öröksége Szűz Mária hatékony anyai közelsége. Zárta szentbeszédét a segédpüspök. A liturgiát követően megtartották a hagyományos, országos Szent Jobb körmenetet. Szent István napja alkalmából díszpolgári címet adományoztak Marton Zsolt megyés püspök récére Vász város önkormányzata. A díszok levelet és plakettet Matkovics Ilona polgármester és Kis Zsolt alpolgármester adták át augusztus 20-án a Konstantin téren tartott városi ünnepség keretében. A méltatásban elhangzott, hogy Marton Zsolt Váci megyés püspökként főpapi szolgálatával, városépítő tevékenységével és az egyházi örökség megújításáért végzett munkájával Vác jelenének és jövőjének meghatározó formálója lett. A megyés püspök rövid hozzászólásában megköszönte az elismerést, hozzátéve, hogy úgy tekint rá, mint amely nem csak az ő személyének, hanem az egész Váci egyházmegyének szól, és amelyet egyházi és világi munkatársaival közösen érdemeltek ki. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, a Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: Mária Rádió Komárom, FM 88,3.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok. Ismerjük a bölcsességet, hogy aki gyorsan ad, az kétszeresen ad. Sajnos rádiónk anyagi gondokkal küszködik. Nagyon jó cél szolgál, és tudjuk, hogy annyi helyre tud az ember anyagiakat juttatni, hogy nehéz válogatni. Fontosnak tartom, hogy olyan nemzedék nőjön föl, aki hitben is erősödik, és ezáltal hatékonyabban tudja gazdagítani embertársait, és olyan az élete, amely Istennek is tetsző. Így kérem adományaikat, tájékozódni lehet a mariaradio.hu és egyéb helyeken, hogy ezt hogyan lehet hozzánk eljuttatni.

Örömmel tudhatjuk, hogy a Mária Rádió lehetőséget teremt 24 órás ima szándékfogadásra, amely üzenetrögzítőn keresztül valósul meg. Az üzenetrögzítő egész nap fogadja a testvérek hívását, elmondhatják imakéréseiket és hálájukat. Az érkező ima szándékok a nap folyamán bejátszásra kerülhetnek a rádió Ima Lánc című műsorában. Üzenetrögzítőnk száma 061-354-1705. Várjuk tehát imakéréseiket, hálaadásukat a 061-354-1705-ös telefonszámon.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Kedves hallgatóink! A Café Francesco podcast sorozatának legújabb részében Rónaszéki János atya előadása hangzott el Abortus Lombic mesterséges megtermékenyítés címmel. A következő percekben az atya előadását hallhatják.
2: A mai témának egy nehéz témát hozta engem Rónaszéki János atyának, hívnak Janó atyának, én vagyok a kávézónak az alapítója, meg az a házigazdája, és azt gondoltam, hogy egy picit beszéljünk egy olyan témáról, ami társadalmi szinten mindenképpen megosztó, és talán a keresztény közegben sem tudunk mindig teljesen megfelelő válaszokat adni. Erről a nehéz kérdésről, abortusz, lombik, mesterséges megtermékenyítés, nehéz téma. És azért is nehéz, mert rendkívül érzékeny, és nagyon sok mindenkit személyesen is érint. Mielőtt belemennék azonban ebben a témában, a kávézóról szoktam ilyenkor két szót mondani. Ez egy keresztény non-profit kávézó, egy alapítvány üzemelteti, a Franciscus Alapítvány, Ferenc pápának a szellemiségében próbálunk tevékenykedni és működni, és ennek a kávézónak a legfőbb rendeltetése, hogy Ferenc pápának a szellemében egy találkozási hely legyen keresztény fiataloknak itt a belváros közepén, és amellett, hogy összejönnek, kávéznak, találkoznak, amellett legyen lehetőség olyan lelkiségi, teológiai, hitéleti témákat meghallgatni, beszélgetéseken részt venni, amely a saját személyes hitüket is tudja építeni. És akkor bele is vágnék a mai előadásba. Azt szeretném először tisztázni, hogy mi az, amit ne várjatok ettől az előadástól. Én lelkipásztor vagyok, tehát nem vagyok se biológus, se orvos, nem vagyok bioetikai szakember, tehát én egy egyszerű lelkipásztor vagyok, és nem abból a szempontból szeretném ezt a témát megközelíteni, ami a szakmának a része, mármint a orvosi részek, meg ilyesmi, hanem lelkipásztorként, papként az a feladatunk, hogy bizonyos témák mentén megpróbáljuk bemutatni az egyháznak az álláspontját, és az egyház megszólalhat társadalmi kérdésekben, erről fogunk majd nem sokára beszélni, és az egyháznak van véleménye, és van hozzá állása, illetve elfoglal bizonyos szempontokat minden ilyen nehéz erkölcsi témában is, és azt szeretném, hogy egy kicsit ehhez a mai este közelebb tudjunk kerülni. Mivel mind az abortusz, mind a lombik az egy olyan érzékeny téma, amely személyesen érintheti az embereket, éppen ezért a legfontosabb, amivel kezdeni kell, az egy evangéliumi mondat, Jézusnak az a mondata, amelyet Veronikának, vagy hát pontosan nem tudjuk, hogy Veronika volt-e, de mindenképpen a házasságtörő asszonynak ugye mond, amikor meg akarják kövezni a zsidók, mert házasságtörésen érték, és Jézusnak a válasza az volt, hogy leült a földre, illetve letérdelt és elkezdett írni a porba, és azt mondta, hogy az dobja rá az első követ, aki közületek bűn nélkül való. Tehát az alapvető tematikája, illetve nézőpontja ennek a mai előadásnak az nem az, hogy ítélkezzünk, nem az, hogy senkit elítéljünk, nem az a lényeg, hogy most valaki rosszul érezze magát, hanem az a lényeg, hogy az ember megértse, hogy bizonyos igazságok azok, hogy vannak az egyház, hogyan tanítja, mi az a nézőpont, amelyet az egyház tanításán keresztül mi is magunkévá tudunk tenni a saját életünkbe, de bárkit érint esetleg az abortusz témája valamilyen formában, vagy bárkit érint esetleg a lombik formája. Most már van olyan generáció, akik ugye első lombik generációkból már vannak olyan felnőtt emberek, akik akár itt ülhetnek közöttünk, tehát nagyon fontos, hogy ez nem elítélésről szól, és nem egy kiközösítésről, vagy egy rosszfajta megközelítésről, hanem az, hogy akár a saját életünknek a tapasztalatai, bűnei, elesései kapcsán hogyan tudunk mégis az egyháznak az igazságát jobban megértve kicsit az Istenhez is közelebb kerülni. Tehát nagyon fontos, hogy ez az alapvető kontextus, és ebben próbáljuk ezt a témát is megközelíteni. Nézzük meg, hogy a bioetika az micsoda, Ugye alapvetően a bioetika az nem csak az egyházat érinti, az nem csak egy egyházban létező fogalom. Sokan a társadalom tudományokban, orvostudományokban próbálják megvizsgálni, hogy bizonyos dolgok a technika fejlődésével, amelyek most már lehetővé válnak az orvostudományban, a különböző technikának a területein, azok mennyire etikusak, mind az egyén, mind a társadalom, mind pedig az egyház vonatkozásában. Tehát nagyon fontos, hogy legyen egy ilyen kontroll mind a tudományokban, mind pedig az egyház, mint egy ilyen nagy élő lelki ismeret ott legyen a tudományoknak a világában, hogy behúzza azokat a készifékeket, illetve azokat a határokat felállítsa, amelyeken belül a tudomány az valóban az életet tudja szolgálni, és nem egy olyan irányba viszi el ezt a technikai fejlődést, amely végső soron az életet elpusztítja, és csak az ember egyéni érdekeire törekszik, de nagyon sokszor akár a kis magzatokkal, embriókkal nem törődve próbál jó dolgokat elérni. Nagyon fontos az az alapelv, hogy a cél az sosem szentesíti az eszközt, bármennyire is jó eszközeink vannak a mai világban, bármennyire sok mindenre képesek vagyunk, az nem feltétlenül etikus az egyház megítélése szerint. Nem minden szabad az embernek, ami technikailag már lehetséges. Ezek nagyon fontos alapvetések, hogy ezeket lefektessük, mert ezeken az alapelveken keresztül fogjuk aztán megnézni a témát. Ugye a bioetika az a görög biosz és az etiké szóból ered. A bioetika tárgya az emberi élet eredete, kibontakozása, minősége és az élet jó befejezése körül rajzolódik ki. Ezek a fő kérdések. A bioetika az embert a maga totalitásában igyekszik megragadni, beleértve annak etikai dimenzióját is, ami a legvégső értékre utal. Nagyon fontos, hogy a bioetika az egész embert a maga valóságában nézi, és a katolikus vagy a keresztény bioetika az meg nem veszi ki az embernek azokat a vonatkozásait is az emberképből, amik ugye hozzátartoznak a teremtéssel és az életünknek a végével, a halállal, illetve azzal, hogy az örök élet felé haladunk. Az ember az nem csak az, aki a világban létezik, hanem az eredete és a végső célja is benne kell, hogy legyen az emberképünkbe. Éppen ezért minden bioetikai igazság az akkor válik érthetővé, hogyha az embert a maga totalitásában, a teremtettségétől egészen a végső céljáig tudjuk nézni. Nézzük meg, hogy mik azok az alapvető alapelvek, amelyek fontosak lehetnek nekünk itt a bioetikában. Nem fogok részletesen ezekben belemenni, nagyon mindegyik témáról rengeteget lehetne beszélni, ez egy nagyon nagy tág téma, és ennek az előadásnak nem is az a célja, hogy teljesen exakt válaszokat találjunk mindenre, hanem csak szeretném felvillantani ezeket az alapelveket, és aztán meg átadni majd nektek is a kérdésekre a lehetőséget, hogy ebben a témában tudjunk beszélgetni. Mi az, amit minden egyes bioetikai témánál meg kell vizsgálni, illetve magunk előtt kell hordozni, mint alapelveket? Az első az, hogy az emberi élet a sérthetetlen. Nagyon fontos, hogy az emberi élet az nem magától pattant ki, az Isten az, aki megalkotja az életet, az Isten az élet és a halálnak az ura, az Isten az, akiből fakad a létezésünk, ő a létezésünknek az oka. Éppen ezért az élet az nem egy olyan dolog, amelyet birtoklunk, vagy a saját tulajdononként tudunk kezelni, hanem egy olyan sértetetlenség övezi, amely túlmutat a saját magunk létezésén, és az Istenhez köt minket, tehát az Isten nélkül nem tudnánk létezni, Isten nélkül értelmezhetetlen az ember. Az emberi személy méltósága. Nagyon fontos, hogy az ember teremtésénél az Isten az embernek, az Istennek a képmására, a saját képmására teremti az embert. Éppen ezért az ember kiemelkedik a teremtésnek az összes többi teremtménye közül, és egy olyan méltósággal, Isten képiséggel rendelkezik, amelyet soha senki nem tud az ő szívéből kiirtani. Egészen a fogantatásának a pillanatától a halálának a pillanatáig hordozza magában ezt a méltóságot, sőt, ugye mi hisszük, hogy a feltámadásban, az örök életben, halálunk után is ott leszünk testestül, lelkestül majd az Isten előtt. Tehát nagyon fontos, hogy az emberi méltóság az alapvető tulajdonság, azt nem lehet kiérdemelni, azt nem lehet, nem csak jár valakinek azért, mert tett érte valamit, hanem ez alapvető tulajdonság, akkor is van, amikor az ember már mozgásképtelen, akkor is van, amikor nagyon pici a édesanyának a hasába, minden állapotban megilleti az embert. A test és a léleknek az egysége nagyon fontos, hogy az ember az nem csak test és nem csak lélek, hanem test és léleknek az egysége, a testünk és a lelkünk alkotja az emberségünket, és nagyon fontos, hogy bármit teszünk a testünkkel, az kihatással van a lelkünkre, és bármit teszünk a lelkünkkel, az kihatással van a testünkre. Tehát a bioetika azért lehet a vallásnak a tárgykörében, mert ami a testünkben vagy a testünkkel történik, az kihatással van szükségszerűen a lelki világunkra, a lelki életünkre, és ez már érinti az egész vallásosságunkat. A szándék és az erkölcsi cél elsődlegessége. Nagyon fontos, hogy a cél sosem szentesíti az eszközt, nem lehet jó érdeket elérni olyan eszközökkel, amelyek bármilyen módon az élet ellen törnek. Még akkor is, hogyha a végső cél az alapvetően jó lenne, még akkor is, ha az életet szolgálná egy végső célnak az elérése, ha közben valami ott van, ami az életet lerombolja, akkor az nem jó út. És azon bármennyire is élet lesz esetleg belőle, ott a köztelévő kisebb rombolások azok nem teszik ezt erkölcsössé. És nyilvánvalóan a közjót és a szolidaritásnak az elvét is meg kell nézni, hogy az egész társadalmunkra ezek milyen kihatással vannak. Nézzük meg, hogy az egyház beleszólhat-e a bioetikai kérdésekbe. Ugye sokan bírálják az egyházat, hogy az egyház az inkább imádkozzon, legyen a templomnak a négy fala között, vezesse a miséket, meg a imádságokat, és igazából nem kell, hogy ezekbe a dolgokba beleszóljon. De az egyház az másképpen gondolja, és egészen ugye 13. Leó pápától kezdve egészen napjainkig folyamatosan a pápák megszólalnak a társadalmi kérdésekben. A Rerum Novarum volt az első enciklika, ami még nem a bioetikai kérdésekben, hanem a különböző munkás kérdéseknek a tárgykörében ugye íródott, és zárójel, hogy a mostani Leó pápánk, 14. Leó pápa azért választotta ugye ezt a nevet, a Leó pápa nevet, mert ő is elődjéhez hasonlóan, előző Leó pápához hasonlóan, ő is társadalmi kérdésekben meg szeretne jobban szólalni, neki a mesterséges intelligencia, meg ezek a kérdések a fő témái. De ott van II. János pápa, az Evangélium VT és még több nagyon fontos dokumentum, ami kifejezetten beszél a szexualitásról, illetve a különböző bioetikai kérdésekről. Ott van Ferenc pápánál a Laudato Si, ami a teremtésvédelemről beszél. Megjelent az egyháznak a Duket sorozata, ami összefoglalja az egyháznak a társadalmi tanítását fiataloknak. Tehát rengeteg olyan könyv kerülhet a kezünkbe, amely az egyház kifejezetten társadalmi témákban akar nekünk útmutatást adni, és ennek megvan a létjogosultsága. Az egész témakörnek, amiről ma fogunk beszélni, a legfontosabb kulcskérdése, és itt van az, ahol vannak különbségek a egyház tanítása, illetve különböző akár orvostudományi, akár nem vallásos köröknek a meglátásai között, az, hogy mikor kezdődik az élet. Ugyanis ez a kulcsa, az alfája és az omegája az egész kérdésnek, mert onnantól kezdve, hogyha elfogadjuk azt, amit az egyház mond, onnantól kezdve minden más fénybe kerül megvilágításra. Mert ez a kulcskérdés, hogy mikor kezdődik az élet, mikor mondhatjuk egy megfogant életre, hogy onnantól kezdve őt emberként tiszteljük, és kijár neki mindaz, ami az embernek kijár. Mert nem mindegy, hogy hova rakjuk ezt a pontot, mert ez teljesen felborítja aztán azt, hogy hogyan álljunk ahhoz a kis élethez, mi az, amit szabad, és mi az, amit nem szabad. Éppen ezért ez a legfontosabb, hogy most tisztázzuk, hogy az egyház mit mond arról, hogy mikor kezdődik az élet. Az egyháznak a válasza az, hogy az élet az a fogantatásnak a pillanatában kezdődik. Az akkor kezdődik, amikor a petesejt és a hímivarsejt találkozik egymással, és létrejön a kis zióta vagy embrió abban a pillanatban, amikor megtörténik a megtermékenyítés, abban a pillanatban ott már életről beszélünk. Az egyház sem volt erről mindig teljesen meggyőzve, sőt, még az első századoknak a nagy egyház tanítója is gondolkodtak, hogy vajon mikor egyesülhet az ember és a lélek, mikor adja a testbe a lelket az Isten, de mivel sem a természettudomány, sem másfajta kinyilatkoztatás igazából nem tudja biztosan megállapítani, hogy ez mikor történik, ezért vissza kell mennünk arra a pontra, ami a legelső pont. Mert ez az egyetlen olyan pont, amikor biztosak lehetünk abba, hogy ott már az ember létrejön, és a megtermékenyítés megtörténik, és abban a pillanatban már akár az Isten a testet és a lelket egybe tudja tenni, tehát az Isten adja közvetlenül a lelket az emberi életbe. Nagyon fontos, hogy bár az utódnemzés az embereken át keresztül vezet, bár az emberek hozzátesznek ahhoz, hogy egy újabb élet jöjjön a világra, de a lelket az mindig közvetlenül Isten adja bele abba a kis új életbe, amely megfogan a nőnek a méhében. Nagyon fontos, hogy ez a kulcsfogalom, tehát a fogantatás pillanatától kezdődik az élet, és innentől kezdve mindig úgy, minden témában abból az alapvető álláspontból kell néznünk mindent, hogy egy élettel van dolgunk, egy ugyanolyan emberi élettel, mint bármelyikünk itt van ebbe a kávézóba. És nagyon fontos azért ezt tisztázni, mert ebből a kis embrióból már nem lesz más. Tehát, hogy ha hagyjuk ezt a kis embriót nőni, akkor ebből nem lesz semmi más, se elefánt, se növény, vagy se karácsonyfa, hanem hogyha hagyjuk nőni, akkor egyedül te fogsz a végén létrejönni, az, akinek elindultál. Tehát igazából ennek nincsen más kifutása, nem kell semmi közben, hogy ez beavatkozzon, hanem ez annyira benne van már itt minden, a génállománytól kezdve minden az embernek ebbe a kis embriójába, hogy igazából, hogyha ezt hagyják, akkor végső soron ember lesz belőle. Tehát ez nagyon fontos, hogy a katolikus tanításnak az alapvetése, hogy az emberi élet a fogantatás pillanatától kezdődik. Ezt írja a katekizmus. A petesejt megtermékenyítésének pillanatában egy új élet kezdődik, amely sem az apa, sem az anya élete, hanem egy új élet emberi lénye, amely egyedülállóan fejlődik. Soha nem válna emberi, ha már az első pillanattól kezdve nem az lenne. Az újabb genetika ezt a tényt, amely mindig egyértelmű volt, hatásos módon bizonyítja. Megmutatja, hogy ennek az élőlényeknek már az első pillanatától kezdve határozott szerkezete van, mégpedig az emberi egy olyan konkrét emberi individumé, aki már pontosan körülírt jellemzőjekkel rendelkezik. A megtermékenyítéssel kezdődik az ember életének kalandja, időre van szükség, hogy jellemző képességei kibontakozzanak és cselekvőképessé váljék. Tehát minden már ott van abban a kis embrióban. És éppen ezért, hogyha az élet a fogantatás pillanatától kezdődik, és mondtuk, hogy az élet és a halál ura az Isten, akkor nagyon fontos letisztázni azt, hogy nincsen az ember abban a helyzetben és abban a pozícióban, hogy az élet és a halál kérdésében döntést hozzon. Úgy, ahogy semmelyikünk nem döntötte el, hogy milyen pillanatban akar a világra jönni, nem kérdeztek meg minket, hogy akarjuk-e az életet, vagy szeretnénk-e ide jönni, úgy a halálunk is egy olyan szakasza az életünknek, amit egyszerűen nem vagyunk képesek teljesen befolyásolni, nincsen tulajdonképpen a birtokunkban ennek a befolyásolásának a képessége. Ha viszont be akarunk avatkozni bármi módon az élet és a halál urának a dolgaiba, akkor jönnek a nagy konfliktusok és bonyodalmak az életünkben, mert megint csak ugyanaz történik, ami Ádám és Évának a történetében történt, hogy a jó és a rossz tudás fájának a tudását az ember magáévá akarja tenni, ő akarja meghatározni az Isten helyet, hogy mi a jó és a rossz. Ez a bűnbeesésnek mindig a dinamikája, hogy az Isten helyébe akarok lépni, és én akarom azt meghatározni, ami igazából az Istennek a reszortja lenne. És nagyon fontos, hogy ez is egy alapelv, hogy mivel az élet és a halál ura az Isten, és az Isten adja mindig az életet, a gyermekáldás az mindig ajándék. Éppen ezért se elutasítani, se kierőszakolni nem lehet. A gyermek az mindig ajándék. Nem lehet birtokolni, nem lehet úgy tekinteni rá, mint ami jár nekünk, vagy amit az ember kipréselhet a természetből, mert neki az mindenképpen jár. A gyermekáldás az ajándék. Az ajándékot meg valaki küldi, ezt az ajándékot az Istentől kapja egy házaspár, és nagyon fontos, hogy se kierőszakolni, se visszautasítani nem szabad, és hogyha az ember mégis megteszi, ki akarja erőszakolni, vagy vissza akarja utasítani, akkor ebből lesznek megint csak a legnagyobb erkölcsi dilemmák és kérdések. És akkor elérkeztünk az első nagyobb témához, ami az abortusznak a témája, és szeretnék erről egy pár szót mondani. Mit is jelent pontosan az abortusz szó? A latin aborior szóból származik, amely annyit jelent, hogy születés előtt meghalni, tehát minden az abortusz szó az önmagában ennyit jelent. Az abortusz, ami az embrió életének kioltása megszületés előtt, lehet spontán vagy szándékos. Igen, itt van a spontán és a művi abortusz, ez a kettőt tudjuk megkülönböztetni, a két nagy kategóriát, és lehet, hogy innen nem nagyon fogjátok látni, de nem is kell ennek a részleteit látni, csak nekem segít egy kicsit elmondani, hogy igazából három nagy kategóriájába tudjuk az abortuszokat rakni, illetve két nagyba és a másikat tudjuk egy kicsit szétszedni. Az első az a spontán abortusz. Nagyon fontos, hogy amit köznyelven igazából vetélésnek is szoktunk hívni, tehát nagyon fontos, hogy talán sok családban ez előfordul, hogy születnek a gyermekek, de esetleg van, hogy egy gyermek, aki megfogan, aztán mégsem fejlődik tovább, hanem spontán módon távozik az édesanyának a szervezetéből. Nagyon fontos, hogy ez nyilván egy édesanyának fájdalmas és rossz, nehéz átélni, de ehhez semmiféle erkölcsi felelősség nyilván az édesanya részéről nincsen. Ez a természetnek egy bizonyos működése, egy bizonyos ciklikussága, vagy nem tudjuk, hogy pontosan, vagy biztos az orvostudomány tudja ennek az okait, de nagyon fontos, hogy a spontán abortusz, amihez az ember nem tesz semmit, hanem egyszerűen a szervezet így reagál, vagy így dönt, azt nyilvánvalóan el kell fogadni, és viszont erkölcsi felelősség az nincsen. Van viszont egy úgynevezett szándékos vagy közvetlen abortusz, ez amikor konkrétan az emberi életnek a kioltását akarjuk megvalósítani, ez többfajta módon lehet. Itt sem kell belemenni most nagyon a részletekbe, hogy milyen formában vannak, ezt megint csak a orvostudomány sokkal jobban ismeri. A lényeg az, hogy vannak konkrét olyan művi beavatkozások, amelyek a megfogant életet ugye bizonyos periódusokban, ez ugye országa válogatja, hogy hol, meddig engedik, bizonyos periódusokban ugye kiveszik az anyának a méhéből, kikaparják, kihozzák, vagy vannak például olyan tabletták, amelyek nem a petesejt és a hímivarsejtnek a találkozását teszik lehetetlenné, hanem a beágyazódását, tehát már egy megfogant kis embriónak a beágyazódását teszik lehetetlenné, ezek is kis abortív gyógyszerek lehetnek a maguk nemében, illetve vannak különböző még ilyen kemikáliák is, amiket felszoktak használni, amik megint csak a beágyazódást próbálják megakadályozni a nőnek a méhében. A lényeg az, hogy ezek, amikor konkrétan bármilyen művi módon, bármilyen eszközzel, szándékos módon arra irányul a tevékenységünk, hogy a bennünk lévő, vagy az édesanya méhében lévő életet kioltsuk, akkor az erkölcsileg minden helyzetben megengedhetetlen. Az egyház tanítása szerint ez ugyanolyan gyilkosságnak minősül, mint bármilyen más. Mivel az élet a fogantatástól kezdődik, éppen ezért bármilyen módon az embernek szándékos cselekvéséből ez ez megtörténik, akkor ez az abortusz az emberölésnek a kategóriájába tartozik. Nagyon fontos, hogy bár ez erősen és talán nehezen hangzik, vagy talán nehéz ezt így kimondani, meg nem olyan nehéz egy kis gyermekeknek a kontextusában ugye gyilkosságról beszélni, de azért kell kimondani, mert az élet az a legkisebb állapotában is ugyanolyan élet, mint az embernek 50-60-70 éves állapotában. Aztán van az úgynevezett indirekt abortusz, ami nagyon ritka esetben fordul elő, és itt olyan beavatkozásokról van szó, hogy egy terhesség ideje alatt mondjuk az édesanyának a életét valamilyen módon meg kell menteni, vagy az édesanya életéért van valami beavatkozás, és annak egyáltalán nem szándékolt következménye mondjuk egy embriónak a, tehát hogy a halála, vagy ez egy sajnos egy következménye a beavatkozás. Tehát itt nem szándékolt, nem az a szándékunk, hogy ezt a gyermeket megéljük, hanem egészen más szándékkal végzünk egy beavatkozást, és annak nem akart következménye, az egy másik kategória. Itt sem minden elfogadható, ez orvosoknak, illetve minden helyzetben meg kell külön nézni, hogy melyik helyzetben mi a járható út. De például a méhen kívüli terhesség az egy ilyen állapot, amikor rossz helyen tapad meg, ugye megtermékenyítettek, ugye kis embriót, tehát a megtermékenyítés után nem a méhben, hanem a méhfalon vagy kívülebb tapad le a megtermékenyített petesejt, és elkezd fejlődni, viszont annak nincsen jövője, mert nem a méhben van, ezért nem tud hosszú távon emberré lenni. Viszont, hogyha elkezd fejlődni rossz helyen, az az édesanyának az életébe is kerülhet, tehát ebben az esetben az orvosi beavatkozás és a kis babának a halála, azaz anya védelme érdekében erkölcsileg elfogadható. Tehát nagyon fontos megvizsgálni az adott helyzetet, az adott szituációt, és mindig az alapvető szándék a lényeg, hogy mi az én szándékom a cselekvéssel, és ott kell mérlegelni, hogy a járulékos veszteségek azok nem nagyobbak-e, mint az a jó, amit el akarok érni, és ez egy nagyon nehéz terület. Ez tehát, és vannak ugye erkölcsi szempontok az abortuszhoz, rengeteget lehetne erről még beszélni, de van egy-két erkölcsi szempont, amit ide szeretnék még hozni. Az első ugye az a női jogok és a gyermeknek a jogainak a nagy kérdése. Az én testem, az én döntésem, illetve ugye hallunk nagyon sok ilyen szlogent, főleg az olyan köröktől, akik nagyon abortuszpártiak és nagyon a nőknek a jogait részesítik előnybe a gyermek jogaival szembe. Nagyon fontos, hogy a mi felfogásunk szerint ugye attól még, hogy egy nőnek a testében fejlődik ki a magzat, az nem azt jelenti, hogy annak a magzatnak az élete fölött a nő minden tejhatalommal rendelkezhet, hanem egy ideig, 9 hónapig igazából lakást vesz ez a kis embrió a nőnek a szervezetében, azért van ott, hogy kifejlődjön és világra jöjjön, ami egy hatalmas nagy áldozat és szeretet az édesanyja részéről, de viszont nagyon fontos, hogy nincs abban a pozícióban még az édesanyja se, hogy teljhatalmulag döntsön a saját gyermekének az élete fölött, ugyanúgy, mint ahogy később se, amikor már megszületett, nem teheti meg ezt vele a társadalomban sem. És az meg is büntetik, tehát hogyha egy szülő esetleg bántja a gyerekét, vagy megöli a gyerekét, az ugyanúgy büntetik a polgári törvénykönyvben. Tehát nagyon fontos, hogy itt

Jó, hát az abortusz az nem, igazából nem elfogadott, egy esetet kivéve, hogyha nemi erőszak van. Ezt mindig felteszik a diákok az iskolákban is. És a válasz az sajnos az, hogy nem, tehát az abortusz ebben az esetben sem elfogadható, ugyanis a nemi erőszak az egy borzalmas dolog. Tehát az egy teljesen égbe kiáltó bűn, az egy elképesztő nagy trauma és nagyon rossz dolog, hogy ez megtörténik egy nővel. Viszont megint csak a megfogant élet, amely nyilvánvalóan nem úgy jön világra, vagy nem úgy fogant meg, hogy az ember szeretné, de mégis onnantól kezdve, hogy létrejött egy élet, onnantól kezdve teljesen megilletik azok a dolgok, amiket az előbb mondtunk. Tehát bármilyen körülmények között fogant meg az a gyermek, onnantól kezdve az ugyanúgy az Istennek a gyermeke, ugyanúgy megilletik mindazok a fontos méltóságok, amik az embert megilletik. Tehát nagyon fontos, hogy ebben a helyzetben is, amikor egy nagyon nagy traumát kell megélni egy nőnek, és egy elképesztő dráma az életének ez a része. Nagyon sokszor ezt magam tapasztaltam, volt egy-két ilyen találkozás, hogy ilyenkor az abortusznak a választása igazából nem oldja meg a helyzetet, hanem egy még nagyobb traumát tud rakni egy nőnek az életére, ugyanis az abortusznak a traumája azok egy nőnél hatalmas nagy sebeket tud okozni. És nagyon sokáig hordozzák magukban, nagyon sokszor nem tudnak maguknak megbocsátani, álmaiban előjönnek, mert annyira az anyaságot mélyen érinti ez a dolog, hogy egyszerűen bármilyen rossz dolog erőzte meg, akár egy erőszaknak az esetében, az abortusz az akkora sebet ejt a nőn, az anyán, hogy a traumája csak fokozódik. Tehát ilyenkor is mindig azt szoktuk javasolni, hogy az örökbefogadás nem kell felnevelnie feltétlenül a gyermeket, világra kell hoznia, és az örökbefogadás lehet egy jó lehetőség, hogy nem kell ezzel a gyermekkel, az emlékkel együtt élni, viszont az, hogy kihordja, világra hozza, azzal megadja a lehetőséget ennek az életnek, hogy bármilyen körülmények között is fogant meg, mégis életet tudjon élni. Anyagi gondok, ugye nagyon sokszor anyagi gondokra hivatkoznak, vagy különböző szociális dolgokra az abortuszoknál. Ugye ez is egy feljöhető szempont, illetve hol vannak az apák, ez is nagyon sokszor, hogy nagyon sokszor a nők egyedül maradnak az abortuszban, elmennek a férfiak, vagy nem is lehet tudni, hogy kitől van a gyermek. Tehát nagyon sok olyan dolog van ebben a témában, ami erkölcsi szempont, és amit bele kell venni a gondolkodásunkba, és nem szabad érzelemmentesen tekinteni azokra a nőkre, akik benne vannak ebben az állapotban, de nagyon fontos, hogy az erkölcsi szempontokat figyelembe véve, vagy az, hogy empátiával tekintünk ezekre a helyzetekre, az életről szóló tanításunkat az nem változtatja meg. De az abortuszon átesett nőknek is ugyanúgy helye van az egyházba. Nagyon fontos, hogy a bűnöknek az elkövetése az nem tesz engem alkalmatlanná arra, hogy az Istenhez visszataláljak, és erről mindjárt majd fogok is mondani egy pár gondolatot. Az egyház tanítása. Az egyház az első századtól kezdve hangsúlyozta, hogy minden szándékos abortusz erkölcsi rosszaságát. Ez a tanítás nem változott és változatlan marad. A közvetlen, azaz akár célként, akár eszközként szándékolt abortus súlyosan ellenkezik az erkölcsi törvénnyel. Ne öld meg a magzatot abortusszal, és ne pusztítsd el a születése után. Ez tehát az egyháznak a tanítása. És itt van a lelkipásztori szempont, ugyanis az abortusznak a feloldozása, az abortusznak a bűncselekménye egyházi szempontból, ez kiközösítésnek a kategóriájába esik, önmagától beálló kiközösítés. Ez azt jelenti, hogy alapvetően a pápának lenne fenntartva a feloldozása, illetve ugye a püspököknek. És Ferenc pápa volt az első, aki ezt a fajta feloldozást delegálta a lelkipásztoroknak. Eddig is a püspökök minden évben megadták ezt a lehetőséget, tehát eddig is lehetőség volt erre, de Ferenc pápa az engedély nélkül is delegálta ezt a feloldozást a minden gyóntató papnak, hogy amikor a gyóntatószékekbe találkoznak ezekkel a megtört esetekkel, helyzetekkel, akkor az Istennek az irgalmát tudják közvetíteni, és nagyon fontos, hogy ezt a kettőt látni kell,
hogy amellett, hogy az egyház gyilkosságnak nevezi az abortuszt, amellett a lehető ferencpápai lelkülettel a lehető legkönnyebbé akarja tenni a felállás

0: és a megtisztulásnak a lehetőségét. Tehát az igazság és az irgalom az megfér egymás mellett. Az Isten nem azt akarja, hogy elítéljen minket, hanem azt akarja, hogy szembenézzünk az életünknek az igazságaival, utána pedig az irgalommal, az irgalomban megtapasztaljuk az Istennek a megbocsátását. És akkor jön egy következő kategória, a mesterséges megtermékenyítés, ami megint csak egy nagyon nehéz téma, de megint abból az alapvetésből kell indulni, hogy az ember az a fogantatásánál, az ember élet a fogantatásnak a pillanatában kezdődik, és rengeteg ugye olyan házas pár van, illetve pár, akiknek ugye nincsen gyermekük. És gyermek után vágynak, és ez a mai világban nagyon katolikus körökben is nagyon sokan vannak így, és nagyon fontos, hogy ezt a problémát ezt komolyan kell venni. Tehát, hogy ez egy nagyon nagy trauma egy házaspár életében, nem lehet gyermek, valami nem működik, úgy érzik esetleg, hogy ők nem jók, vagy az Isten nem akar adni nekik valamit, elveszik az anyától azt, hogy anya lehessen. Ezek nagyon érzékeny témák, és teljesen meg kell érteni azt, hogy egy házaspár, vagy egy nő vágyik arra, hogy gyermeke legyen. És nagyon sokszor, amikor az emberben ez megfogalmaz, akkor a katolikus körökben is, tehát semmi rossz szándék nincs az emberekbe, csak az életet szeretné továbbadni, úgy, ahogy a Bibliában, meg a keresztény közegekben van, és nagyon rossz megtapasztalni az ilyen helyzetben lévő pároknak, amikor nagy családban vannak, körülöttük születnek a gyermekek, és nagy, szép családok vannak, és közben az ő életükben pedig nincsen gyermekáldás. És nagyon sok oka lehet nyilván ennek, de ez a legfontosabb, hogy amellett, hogy az egyház tanítja azt, amit tanít a mesterséges megtermékenyítésről, de teljes mértékben megérti az egyház, és teljes mértékben ezen pároknak az oldalán áll, és teljesen megérti azt az alapvető jó vágyat, ami bennük van, és nem meg akarja őket fosztani ezektől a vágyaktól, hanem arra az útra szeretné vezetni őket, hogy a cél az nem biztos, hogy szentesíti ebben az esetben sem az eszközt. Nagyon fontos, a mesterséges megtermékenyítés, pontosabban asszisztált humán reprodukciónak nevezzük azon módszerek összességét, amelyek során a fogamzás nem természetes úton, vagyis nem férfi és a nő szexuális egyesülés által kívánják elérni. Ez minden ilyen módszer ebben a kategóriába tartozik. Nagyon fontos, hogy mi a katolikus tanításnak az alapelvei a mesterséges megtermékenyítés tanításában. Az, hogy a házastársi aktusnak együtt kell lennie a termékenység, tehát tehát a házastársi aktus és a termékenység az elválaszthatatlan egymástól. Nagyon fontos, hogy ez a kettő együtt legyen, mert az Isten így alkotta meg a férfit, ugye benne is van a Teremtés könyvébe, a férfi elhagyja anyját, apját, feleségéhez ragaszkodik, a kettő egytest lesz, és nagyon fontos, hogy a házastársi szeretetnek, a szexualitásnak nem az a egyetlen célja, hogy gyermekeket nemzünk, hanem a házastársi szexualitásnak, a szeretetnek a kifejezése a célja, amelyet a Jóisten az ő akarata szerint ugye meg tud ajándékozni a gyermekáldással. De nagyon fontos, hogy ebből a termékenységet nem lehet kiválasztani, nem lehet elkülöníteni a házastársi aktustól. A gyermek személy nem eredmény vagy technikai termék, emberi méltósága a fogantatástól teljes. Tehát nagyon fontos, hogy se kísérletezni, se olyan körülményekbe belevinni egy már megfogant ember életet, ami méltatlan és kiveszi ebből a házastársi aktusból a termékenységet, akkor ott mindig lesz valami olyan, ami nem igazából az Isten által megálmodott valóság, és amit lehet, hogy termékenység címszó alatt az emberiség már képes megtenni, de igazából valahogy elveszik az a fajta bensőségesség, ami az Isten eredetileg elgondolt erről. Mi a katolikus tanítás? A heterológ mesterséges megtermékenyítés megsérti a gyermek jogait, megfosztja a gyermek kapcsolatot szülői eredetétől és személyes identitásának érését akadályozhatja. Ezen kívül támadás jelent a házastársak együttes hivatása ellen, akik apaságra vagy anyaságra vannak hivata. Objektíven megfosztja a házastársi termékenységet, annak egységétől és integritásától, törés hoz létre, és manifesztál a genetikus szülőség, kihordás szülőség és felnevelés felelőssége között. Tehát alapvetően nagyon sok szempont, tehát rengeteget lehetne erről beszélni, rengeteg szempontot behoz ez a dolog, rengeteg helyen felborítja azokat az alapvető természetes formákat, amik évszázadokig ugye megkérdőjelezhetetlenek voltak, és nagyon fontos, hogy ez az az egyháznak az alapvető hozzáállása. Itt csak nem akarok annyira belemenni, mert mondom, hogy nem az orvosi részt akarom itt nagyon megnézni, de az inszemináció sem ugye megengedett az egyház tanítása szerint mindenhol, ahol valóban szétválasszódik a házassági aktus és a termékenység, azt nem tudja az egyház elfogadni. Bár itt is igazából annyi történik, hogy egy rásegítéssel a petesejtet megtermékenyítik, viszont ennek is a művi része az megsérti azt a fajta intimitást, ami a házasságban meg kell, hogy valósuljon, és ezt a fajta beavatkozást sem tudja az egyház elfogadni. Ilyen például a Lombik program is, ahol kiveszik teljesen ugye a férfi és a nőnek az intimitásából a termékenységet, és Petri csészébe termékenyítik meg ugye a hímivarsejtet és a petesejtet. Nyilvánvalóan ez sem megengedett az egyház tanítása szerint. Nagyon fontos, hogy bár képes erre az emberiség, megvannak erre a képességeink, de itt is előjön egy nagyon sok olyan erkölcsi szempont, ami egyszerűen az egyház tanítása szerint elfogadhatatlan. Önmagában az, hogy kiveszik megint a szexualitásnak az indításából a termékenységet, ez az első. A második, hogy ott vannak a lefagyasztott embrióknak a kérdései, mert egy ilyen lombik megtermékenyítésnél ugye nem csak egy megtermékenyített sejtet ültetnek be aztán az édesanyja méhébe, hanem nagyon sokszor a számfeletti embriók azok megmaradnak, és azokkal való kísérletezés, vagy azoknak aztán szemétbe dobása az azért problémás, mert azok már életek. Tehát ugyanúgy emberi életek, mint az, amit beültettek. Tehát a lombiknál ez is egy nagyon fontos probléma, és ezért nem tud szemet hunyni az egyház e felett, mert sajnos ezek a körülmények ugye megvannak. És nagyon fontos, hogy megint csak a lombiknál kényesen fogalmazzunk és megértéssel, mert tényleg lehetnek olyan személyek, akár itt is közöttünk a kávézóban, akiket esetleg ez bármilyen módon érint. És nagyon fontos megjegyezni, hogy bármelyik mesterséges megtermékenyítés útján megfogant emberi élet az ugyanúgy az Istennek az ajándéka. Tehát az egyháznak nem abban van kérdése, hogy ha valaki megfogant akár nem erkölcsös módon is, hogy onnantól kezdve ő ne lenne az Istennek a gyermeke, ez sosem kérdés. Hanem az a kérdés, hogy az az út, ami elvezet a megfoganásig, az erkölcsöse. Ez a kettő között nagyon különbséget kell tenni. Tehát minden megfogant élet, bármilyen úton jött a világra, az az Istennek szeretett gyermeke, és semmi különbség nincs közötte és a között, aki természetes módon fogant meg az édesanyja méhébe. Ez nagyon fontos leszögezni. Aztán ugye vannak ugye a donor sejteknek a használata, amikor ugye heterológ módon nem a saját édesanyától és édesapától veszik ki a sejteket, hanem donort használnak. Ugye most volt, azért kell talán ezt idehozni, mert most a Magyar Püspöki Konferencia is megszólalt ebbe a témába, a parlament elé került itt Magyarországon is, vagy hát folyamatban van ugye a petesejteknek a használata, vagy ez a ez a donorkértés, és nagyon fontos, hogy ez meg még magasabb szintre viszi azt a fajta normalitásnak a széttörését, ami az emberi utódnemzésnek a sajátosságához hozzátartozik, mert itt már olyan harmadik, negyedik, ötödik sok személy kerülhet bele a dologba, ami teljesen felborítja az embernek az identitását. Az, hogy honnan jövök, hogy ki az apám, ki az anyám. Tehát ez annyira az embernek az identitását felborítja, hogy megint csak technikailag lehetséges, de igazából ez már annyira túllépése az emberi képességeknek, amelyet az egyház megint csak nem tud erkölcsösnek ítélni. Igen, itt ugye a béranyaságnak a kérdése, vagy a kihordás, ezek mind előjönnek, és nyilvánvalóan ez sem elfogadott. Aztán még van itt még egy pár ilyen fontosabb, ami előjöhet, igazából ezekben most nem is megyek annyira bele, mert elmegy az időnk. A lényeg az, hogy igazából nem létezik olyan mesterséges megtermékenyítés, amelyet az egyház elfogadhatónak nevez. Viszont nagyon fontos, hogy az egyház támogat mindenfajta olyan dolgot, amely megőrzi a házas életben megélt aktusnak az intimitását, és esetleg orvosi módon, bármilyen módon hozzá tud ahhoz segíteni, hogy egy férfi és az egy nőnek a saját sejtjei azok egymást, tehát hogy meg tudják termékenyíteni, hogy valahogy ebben elősegítsék a találkozást. Ezt az egyház tudja támogatni, ebbe is vannak már különböző technikák, de nagyon fontos, hogy mindenhol, ahol elválik a termékenység és a szexuális aktus, ott az egyház nem tudja támogatni. Ez az alapvető alapelv. Nagyon fontos, hogy most nem fogok beszélgetni a pozitív részéről ennek a dolognak, mert lehet, hogy majd a kérdéseknél szóba kerül, de az egyház sem azt mondja, hogy minden katolikus családban 30 gyermeknek kell születni, mert nem élhet a pár a mesterséges megtermékenyítésnek a módszereivel, illetve teljesen el kell fogadni azt, hogy az embernek esetleg nincsen gyermeke, hanem most már a katolikus orvostudomány is elindult olyan irányba, hogy megkeresse azokat az okokat, amelyek a termékenységnek az akadályoztatása mögött állnak, és megpróbálják azokat a különböző fertőzéseket, különböző lelki okokat kezelni, amik esetleg gátat szabnak valakiben abba, hogy az emberi élet meg tudjon benne fogadni. Tehát nagyon sok minden van, amit lehet tenni egy ilyen helyzetben, és érdemes ennek utána járni. Sőt, jöttek is közénk olyan szakemberek, akik nálam sokkal jobban ebben a témában otthon vannak és foglalkoznak azzal. Az asztalokon találhattok is egy kis anyagot is erről, hogy hol tudtok ennek jobban utána nézni, hogy mik azok a legális módszerek az orvostudománynak a területén, amelyek hozzá tudnak segíteni egy olyan párt, akik valamiért akadályozva vannak a gyermekáldásban, hogy végig tudják járni azokat az etikus utakat, amelyeket az egyház és az orvostudomány elfogadhatónak tart. És zárszóként pedig szeretnék Ferenc pápától hozni egy idézetet, és utána pedig szeretném átadni nektek a lehetőséget a kérdésekre, majd megkérném a munkatársakat, hogy a mikrofont majd vigyék körbe, de nyugodtan körbeviszik, és akkor bátran tegyétek föl kérdéseket, hogyha esetleg valami megfogalmazódott. Ferenc pápa azt mondja, Isten minden embert arra hív, hogy az élet teljességének örvendjen. És mivel Isten minden embert az egyház anyai gondjára bízott, az emberi méltósággal és élettel szembeni minden fenyegetés az egyház szívéig ér, anyai szívének mélyére hatol. Az élet védelme az egyház számára nem ideológia, hanem valóság. Olyan emberi valóság, amely minden keresztényt érint, éppen azért, mert keresztény és mert ember. Kedves testvérek! Minden emberi élet egyedülálló és megismételhetetlen, önmagában érték, felbecsülhetetlen érték. Ezt mindig újból hirdetni kell a szó bátorságával és a tettek bátorságával. Ez a szolidaritásra és a nagy emberi család, valamint annak minden egyes tagja iránti testvéri szeretetre hív. ez alapvetően az a hozzáállás, amelyet az egyház és Ferenc pápa lelkületével próbál ebben a témában nekünk átadni.
1: Kedves hallgatóink! Az elmúlt percekben Róna Széki János atya a Café Francescóban elhangzott előadását hallották.

0: Hírpercek.
1: Újra temetik a bátai monostor területén feltárt sírokból előkerült földi maradványokat. 14. Leó pápa fogadta a libanoni elnököt. Kovász családfesztivál tartottak augusztus 20-án Pécset. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kontra Zsuzsát hallják. Augusztus 28-án pénteken 22 órától ünnepi szentmisével és újra temetéssel emlékeznek a Mohácsi csata 500. évfordulójára a Tolna megyei Báta Szentvér Bazilikában. A szertartást követően a Klastom hegyen feltárt mintegy 40 középkori ember földi maradványait a 3. Báta Mohács lovagi zarándoklat részvevőinek kíséretében helyezik örök nyugalomra a templomkertben. A középkorban a bátai Klastom hegyen állt a bencés rend Szent Mihályról nevezett monostora, amely a 14. század végétől híres bucsújáróhely lett az ott történt eucharisztikus csoda következtében. A Szent László király által 1093-ban alapított bencés apátság a vérző ostya tisztelete révén a középkori Magyarország egyik legjelentősebb zarándok helyévé és nemzeti szentélyévé vált. Báta ma hazánk egyetlen szentvérkegyhelye. Leó pápa augusztus 20-án a Vatikánban találkozott József Aounin libanoni köztársasági elnökkel. Az államfő ezt követően az államtitkárságon folytatott megbeszéléseket, amely középpontjában az Egyesült Államok, Izrael és Libanon által aláírt megállapodás állt, tájékoztatott a Vatikán Rádió. A Szentszék aggodalmát fejezte ki a megállapodás végrehajtásának nehézségei miatt, és támogatásáról biztosította az erre irányuló erőfeszítéseket. A vatikáni találkozókra egy fokozottan feszült időszakban került sor, ugyanis továbbra is fennáll a politikai patthelyzet Dél-Libanon jövőjét illetően. A tárgyalások 8. fordulójának napirendje a két ország közötti keretmegállapodás előmozdítása és a béke felé vezető ütemterv kidolgozása lesz. 5. alkalommal rendezte meg a Pécsi Egyházmegye a Kovász Családfesztivált augusztus 20-án Pécset a Püspöki Palotától a Rózsakertig terjedő területen. 50 helyszínen várták programokkal a családokat. A rendezvény az augusztus 20-i városi ünnepségnek is helyet adott. Felföldi László megyéspüspök hívta létre a Pécsi Családfesztivált 5 évvel ezelőtt, amelynek állandó mottójául ezt választották. A mennyekországa hasonlít a kovászhoz, amelyet fogott az asszony, belekeverte 3 mérő lisztbe, és az egész megkelt tőle. E motto kifejezi, hogy kovászként szeretnék gazdagítani Jézus szeretetében a Pécsi Egyházmegye és a város közösségeit, a családok sokaságát. Az ünnepség a Szent István napi szentmisével zárult, amelyet a megyéspüspök mutatott be a Székesegyházban. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, a Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: Mária Rádió Várpalota, FM 90,0.
3: Talentum. Közismert emberek keresztény szemmel.
4: Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. A Talentum mai vendége a telefonvonal másik végén Bálint Bianca, művész nevén Bianikon. Tetováló művész, növényi táplálkozás tanácsadó, grafikus és édesanya. Sebestyén Esztert, a Mária Rádió gyakornokát hallják. Nagyon köszönöm, Bianca, hogy elfogadtad a meghívást és időt szakítottál erre az interjúra a nyári szünetbe köszönte után is.
5: Szia, Eszter, és üdvözlöm a hallgatókat, nagyon szépen köszönöm a felkérést.
4: Hogy kontextusba helyezhessük az életutadat, mesélj egy kicsit a gyermekkorodról, kérlek. Mennyire volt már akkor jellemző rád a művészet és állatok iránt érzett érzékenység?
5: Én nem ez a hagyományos út vagyok szerintem, vagy amit sokszor mondanak az emberek, hogy már gyerekkorúban tudták, hogy felnőttként mik lesznek, vagy mi lesz az a hivatás, ami őket meg fogja találni. Nem voltam szerintem kiemelkedően tehetséges, nem volt meg ez a rajzversenyekre járós, első helyezetteket elhozós útvonalam. Az viszont igaz, hogy én gyerekként is eléggé a saját világomban létettem. Papíron tudtam kifejezni azt, ami bennem van. A szavak azok mindig nehezebben jönnek ki, mint a grafikák. Szóval én egy teljesen átlagos, általános iskolába jártam, majd gimnáziumba, és a gimnáziumban kezdett el körvonalazódni ez a dolog, hogy nekem a grafika ez nagyon létszükségletem, és hogy nem tudom nélkül elképzelni az életemet. Én eredetileg ott tervező grafikusként is végeztem, és a tetoválásot már csak ilyen fiatal felnőttként talált meg. Azt hiszem, igen, 25 éves voltam, amikor elkezdtem tetoválni.
4: Ha egy mondatban kellene összefoglalni, hogy mit adsz munkáddal az embereknek, mi lenne ez a mondat?
5: A vendégeimnek nem csak tetoválást adok, hanem egy olyan szimbólumot, ami éveken át elkísérheti, és emlékeztetheti őket arra, hogy mi az, ami igazán fontos számukra.
4: A grafikában van egy ilyen jellegzetes hangod, stílusod, ezt már a tervező grafika képzés során megtaláltad, vagy csak később alakult ki?
5: Ez folyamatosan változik és alakul velem együtt. Amennyire elveszett voltam régen, ez nagyon szépen visszakövethető egyébként. Hát így az utamba, ebbe a 10 éves periódusba, amit már így a tetoválással töltök, és előtte is. Hogyha végignézek a képeimen, akkor nagyon jól tükrözi, amiben voltam és ami engem érdekelt. Amikor elkezdtem én ezzel így tudatosabban is foglalkozni, akkor mindenáron azt szerettem volna, hogy így felismerhető legyen az, amit én készítek, vagy amit én kiadok a kezem közül, akkor még nagyon erősen jelen volt az egóm. 20 évesen az ember akkor másképp látja így a világot, és akkor még így nagyon vad is, és a gondolatait nem feltétlenül szofisztikáltan akarja így a világgal tudatni. Azt, hogy ki ő, és ez nálam is nagyon jelen volt, hogy én eléggé vadó fiatal voltam, vagy ember voltam, még most is egyébként vagyok, szóval megvannak ezek a határozott gondolataim, elképzeléseim a világról, viszont már nem akarom mindenáron ezt így másnak a torkán lenyomni. Amikor elkezdtem, akkor tudatosan figyeltem arra, hogy legyen egy ilyen összetett eleme a munkáimnak, ami által felismerhetővé válok, vagy válnak. Viszont ezt így elhagytam az évek alatt. Nagyon sokat finomodtam, hogy így már nem tudatosan készítem ezeket a hasonló grafikákat, vagy azokat az elemeket nem tudatosan építem be, ami által igen felismerhető lesz később, hogy ezt én készítettem. Tehát a kérdésre egy nagyon rövid válasz, tudatos volt, a stílusom most már ilyen ösztönből jön.
4: Ebben a nagyon ego által vezérelt korszakodban indítottad a Bianikon márkát is, ugye?
5: Igen.
4: Viszont ezt a nevet azóta is megtartottad, úgyhogy azért valamilyen szinten mégis önazonosnak érzed.
5: Igen, abban a tekintetben, hogy hát ez én vagyok, vagy belőlem indult, inkább ezt mondom, hogy belőlem indult, és volt, amikor rólam szólt, viszont a részem marad örökké. Emiatt igen, ez a név, egy Bianikon, ami egyébként így elsőre nem mond senkinek semmit, akkor kap értelmet, hogyha ez így el van magyarázva. Emiatt nem értem azt, hogy nem működünk már vele együtt. Szóval teljes mértékig, igen, a Bianikon az szerintem még élet.
4: És el tudnád akkor magyarázni, hogy miért ezt a nevet választottad?
5: Van egy ilyen klasszik életutam, vagyis sajnos klasszik életutam, hogy olyan családban nőttem fel, ahol az egyik fiam sajnos alkoholista. Emiatt nyilván volt egy ilyen gyerekkorból hozott, nincs helyem a világba, bizonytalanság, és nekem helyet kell csinálnom. És be kell bizonyítanom, hogy de igenis szerethető vagyok, motivációm. Azt hiszem, hogy az egész karrierem traumából született, és most, hogy már ezekkel a dolgokkal jól állok, feldolgozás szintjén, és tudom, hogy mit miért csináltam, így már a név nem annyira számokszerű. Ezt most úgy értem, hogy régen fontos volt az, hogy így megismerjék azt, hogy Bianikon. Ezzel azonosítsanak, hogy Bianikon, hogy legyen nevem. De most viszont már nem érzem ezt fontosnak. Egyébként a Bianikon név az az ifonikusság, hogy a Bia és Ifon jelet hagyni a világba magam után. Bebizonyítani az apámnak azt, hogy szerethető vagyok és fontos vagyok. Ebből indult.
4: 2019-ben a Femme Café magazin a második inspiráló nők gála estjén te voltál a leginspiráló fiatal tehetség kategória nyertese. Ezt hogyan élted meg, ezt a jelölést és a díjat? Emlékszel-e még erre?
5: Emlékszem természetesen. Az impostor szindrómának köszönhetően nyilván hitetlenkedve emlékszem, mikor az e-mailt megkaptam, hogy így jelölnének ebbe a kategóriába. Akkor azzal sem tudtam így hirtelen mit kezdeni, úgyhogy én 2017 óta voltam úgymond jelen. Szerintem a tetoválással kerültem be így a köztudatba, hiába 2013-ban csináltam meg a Bianikon Facebook oldalát. Tehát 3 éve voltam úgymond a köztudatban, és nem tudtam hova tenni ezt a jelölést, most, hogy így hogy találtak, vagy akármi. Arra meg aztán végképpen számítottam, hogy aztán azt a jelölést azt így el is hozom. Én úgy mentem oda, emlékszem a gálára, hogy semmi köszönőbeszéddel nem készültem, mert hogy olyan nagyszerű emberekkel voltam egy csoportba, vagy kategóriába, hogy így az esélytelenek rugalmával mentem. Végig oda be, és hát és mikor kimondták a nevemet, akkor és felhívtak a színpadra, az nagyon vicces volt, mert akkor azt éreztem, hogy így, hogy nyerjen el a föld, könyörgöm, nyerjen el a föld. Tehát nagyon megtisztelő volt számomra, nagyon hihetetlen, és ez egy életre szóló élmény volt, határozottan. Mai napig látom lelki szemeim előtt az egész jelenetet, meg azt az érzést érzem, amit ott akkor éreztem. És valahol ez a, nem tudom, hogy ez szerénység-e, vagy önbizalomhiány-e, vagy miből fakad ez az érzés, hogy így az egész fájámra úgy tekintek, mint akivel így, mi? Ez a film? Ez rólam szól? Ez tényleg annyira érdekes érzés, hogy így milyen szerencsés vagy, mint hogyha így nem én lennék így ennek a része, vagy nem lehetne összekapcsolni velem, hogy ez végül is az én érdemem és az én sikerem, mint hogyha itt rajtam kívülálló dolgok miatt tartanék ott, ahol tartok. Sőt, nem csökkent így az évek alatt. És ez amúgy jó érzés.
4: A beszélgetést hamarosan folytatjuk. Addig is fogadják szeretettel a Honey Beast és Paulina közös dalát, Tele a szívem címmel.

0: A Honey Beast és Paulina közös dalát hallhatták, Tele a szívem címmel. Most pedig folytatjuk beszélgetésünket Bálint Bianca tetováló művésszel. 2018-ban ugye saját szalont nyitottál, azóta is ott dolgozol. Nagyon nagy kihívás volt megteremteni ezt a közeget, ahol jó alkotni és dolgozni. Gondolom ez is veled változott az évek során.
1: Képzeld el, ahhoz, hogy én egy saját szalont tudjak nyitni, hogy nyilván ez rengeteg költség, és nekem volt egy ilyen csendes társam. Nagyjából 2 évig dolgoztunk együtt, vagy volt ő így a háttérben, és aztán 2020-ban lett egyszer egyben az enyém, és nem volt nehéz megcsinálni. Pont tegnap ültem a szalonnak a földjén, és ezen gondolkoztam, hogy 2018 óta igazából nem történt változás a szalon falain belül, mármint így a bútorokat nem változtattam, nem festettem el falak más színűre, és még mindig jól érzem magam benne. Ez teljesen engem tükrölt. Senkitől nem kértem tanácsot, hogy hogyan rendezzem be, vagy mit csinálja. Úgyhogy ez még így teljesen komfortos. Én arra törekeztem, hogy amikor belép valaki a szalon ajtaján, akkor úgy érezze, hogy mintha egy kicsit haza talált volna. Én nap mint nap ezt érzem, mikor bemegyek a szalonba, hogy itthon vagyok. És úgy tűnik, hogy sikerült ezt elérnem, mert a vendégeim is azt mondják, hogy nagyon komfortosan és biztonságban érzik magukat így a szalon falán belül. Hozzátartozik ez a dologhoz, hogy én most már egyedül dolgozom a szalonban. Ez is szerintem hoz egyfajta komfortot a vendégeimnek, hogy csak velem találkoznak, és senki mással.
0: És ebben szerintem az is nagyon fontos, hogy te hogyan bánsz a vendégeiddel. Ugye nagyon régóta nagyon nagy része az előzetes megbeszélés a tetoválásoknak, viszont nem olyan régen beújítottál egy motívum hangolással. El tudnád mondani, hogy ez micsoda, és honnan jött az ötlet?
1: Igen. Szerettem így magamat mindig kivenni így a képletből, mint hogyha semmi közöm nem lenne hozzá, pedig amúgy nyilván van, ez szerintem még egy kicsit az impostor szindrómának tudható be, hogy nem teljesen tudom elfogadni a dicséretet. A motivum hangolás az pedig onnan jött. Én mikor elkezdtem tetoválni 10 évvel ezelőtt, akkor is volt lehetőség konzultációra, de nem ebből a szemszögből közelítettem meg egy konzultációt, hanem ott tényleg szakmai volt az egész. Most viszont a motivum hangoláson nem az a lényeg, vagy nem az a fontos, hogy mit szeretne a vendég magára tetováltatni, hanem hogy mi az ő története. Leülünk egy per egybe, beszélgetünk, én kérdéseket teszek fel neki, és a beszélgetésünk végén alakul ki, és találjuk meg azt a szimbólumot, amit el tudja kísérni hosszú-hosszú éveken keresztül. Tehát megfordult ennek a folyamatnak a sorrendje, hogy nem egy ötlettel érkezik a vendéghozzám, 2 tetoválás ötlettel, így értem, és csak azt beszéljük meg, hogy mekkora legyen, hova szeretné ilyen stílusban, hanem most egy történettel érkezik meg hozzám, és a történetből születik meg közösen, velem együtt a szimbólum, vagy találjuk meg a szimbólumot. És nagyon meglepett egyébként engem az, hogy ezt ennyien fogják keresni és szeretni.
0: Ezeknek a minteknek az alapja tehát a vendégei történetei, viszont mégis te is benne vagy olyan szinten, hogy az inspirációt a művekhez te meríted a történetből. Milyen más dolgok vannak, amik inspirálnak?
1: Szerintem a természettel való kapcsolódások nagyon le vagyunk szakítva igazából a természetről. Hogy így megfogjunk egy fát, vagy elnézegessünk hosszú ideig, ahogy fújja a leveleit a szél. Én egy kicsit így szeretném visszakapcsolni magunkat oda, ahonnan jöttünk lényegében. Tehát a természet az így az első számú inspiráció, erdő, de bármi lehet, egy villamoson elkapott párbeszéd. Nagyon érzékeny vagyok a világra, azt hiszem, és a világ dolgaira, és az emberekre. Egyben szerintem ez egy ilyen áldás, és van egy olyan része is, amikor viszont nem annyira pozitív oldalát élem meg ennek az érzékenységnek. Hát így mindenből lehet inspirálódni. Tényleg mindenből. De nekem ez a legfontosabb, hogy visszataláljunk így a belső békénkhez. És szerintem a belső béke megtalálása az így a természettel való együtt élés szükséges.
0: Hogyan tudod összeegyeztetni ezt a másokra való érzékenységet és a másokra való figyelést, ami ugye a munkádhoz is szükséges, a saját magadra való figyeléssel?
1: Kölcsönösen hatnak egymásra. Azt tapasztalom, hogy ez a figyelem, amit megadok a vendégeimnek, az meg tud jelenni nálam is. És már észreveszem, azt lukoraztam túl sokat magamból, és mikor töltöttem fel magam nem eléggé. Én bevezettem a szalomba praktikákat, amit elsősorban magam miatt kezdtem el csinálni, és mivel úgy éreztem, hogy nekem az ilyen nagyon jó érzés, ezért elkezdtem a vendégeimnél is alkalmazni. Például ez egy ilyen kulisszatitok, hogy amikor hozzám megérkezik a vendég, és felép az ajtón, leül a kanapéra, akkor én szoktam pár szögös légzést csinálni, egy ilyen mini meditációt csinálni lényegében, hogy így mindenki meg tudjon érkezni a jelenbe, és tudjon fókuszálni egymásra, és tudjuk kint hagyni azt, ami nem szükséges most a mi közös munkánkhoz az ajtó előtt. És például ez a mindennapi meditáció, légzés meditáció, ezt én alkalmazom itthon is. És ezt a szalomba kezdtem el például. Szóval itt szerintem ez egy tök jó kölcsönhatásban van. De ez sok év volt, mire kitapasztaltam, meg így megismertem a határaimat. Észrevettem, mikor adok már a holnapomból, hogyha lehet így érteni. Mindig csak annyit adja, mennyi benned van. Ne kölcsönünk a holnapból, mert akkor annak a holnap tudja megszívni a levé.
0: Szóval mindenféleképpen próbáljunk meg a mában és a jelenben élni.
1: Igen, igen. És amiben érezzük a belsőnket, nagyon-nagyon fontos az, hogy meghalljuk magunkat, hogy el tudjunk csendesedni annyira, hogy meghalljuk azt, ami bennünk zajlik, és bennünk van, és nem belemenni olyan dolgokba, amiket igazság szerint nem szeretnénk, hogy megjelenik egy gyomor tájékon lévő negatív érzés, vagy mellkasban, akkor arra figyelni kell. Igen, nagyon érzékenyek magunkkal szemben is. Annyira egyszerű lenne az élet, vagy annyira egyszerű egyébként az a mondat, hogy ha te jól vagy, akkor mindenki jól lesz a környezetedben. És ezek a legnehezebbek, hogy így odafigyelni saját magunkra. Mindig a másikkal kezdünk el, vagy ez a tapasztalat, hogy másikkal foglalkozunk, hogy a másiknak mi volna jó. Miközben a másiknak is az lenne jó, hogyha mi magunk jól lennénk.
0: A beszélgetést hamarosan folytatjuk. Addig is fogadják szeretettel Déva Odú című dalát.

0: Déva, Odú című dalát hallhatták, most pedig folytatjuk beszélgetésünket Bálint Bianca tetováló művésszel. Életed egy másik területén is nagyon nagy hangsúlyt kapnak a növények, hiszen közel 10 évvel ezelőtt vegán életmódra váltottál. Mit jelent neked vegánnak lenni?
1: 2017 óta, igen, jövőre lett 10 éve. Valószínűleg összeköthető az érzékenységemmel a veganizmus is, de nem ebből indult. Csak most, ahogy vagy válaszoltam az előző kérdésedre, kapcsoltam össze, hogy hát nyilván, hogyha fogékony vagyok a világ zöldeire, akkor az állatokéra is fogékony vagyok. A lényeg, hogy egészségügyi fokokból változtunk, vagy változtam én növényi étrendre. Azt viszont el lehet mondani, hogy én gyerekkorom óta nem voltam igazán ilyen nagy húsfogyasztó, vagy nem szerettem. Volt részem nekem is ebben a falusi életérzésben, és mai napig egyébként szorongással tölt el a disznóvágással járó fang hatás. Tehát egészségügyi fokokból leszem vegán, és ahogy elkezdtem így a növényi étrendes recepteket bújni, így egyre jobban kúszok, de egyébként ennek az etikai oldala is, és a morális oldala is, és vált egyértelművé számomra, hogy hogy lehet még én az életemben boldog, hogyha ártok közben érző lényeknek. Vagy így nem tudtam összeegyeztetni ezt a van egy kutyám, de közben megeszek egy másik állatot, dolgot egymással. Ezen egyébként a férjem is hasonlóan gondolkodik, és nálunk így az egész család növényi étrendes, mert a férjem is a gyerekem is. És az volt az érdekes megtapasztalni, hogy azzal, hogy a növényi étrendesek lettünk, egyébként én megéltem egy ilyen tisztulási folyamatot az egész életemmel kapcsolatban. Nem csak az étkezésre vonatkozott ez az új élet, hanem az emberi kapcsolataimra is. Mindenre, ami egy ember életében megjelenik, ott egy szűrés vagy egy ilyen tisztulás végbe ment.
0: Hogyan tudtad ezt az értékrendet a munkáddal összeegyeztetni?
1: A munkámban nem használok egyáltalán olyan dolgokat, amik állatokkal összeszölthetőek, szóval ami kell a tetováláshoz, mindenféle anya, az vegán. Én erre mióta vegán vagyok, törekszem. Nyilván a vegánságom előtt, minél régebb óta tetoválok, mint ahogy vegán leszem. Előtte így volt, hogy olyan stencilt, vagy festéket használtam, de mióta vegán vagyok, azóta az eszközök, amiket használok, azok nem okozhatnak fájdalmat senkinek. Csak aki tudatosan szeretné, hogy vegán legyen, vagy ezt válaszol. És ez is nagyon érdekes egyébként, hogy mióta kiírtam ezt az Instagramomba is, hogy vegán tetováló vagyok és vegán dolgokat használok, azóta egy csomóan így meglepődnek azon, hogy mi az, amiben van állati szó ide a tetoválással kapcsolatban. Annyira nincs az emberek fejében az meg, és ez nem az ő hibájuk, csak egyszerűen elképesztő számomra ez az élet. Mindenbe mindent beleteszünk. Felhasználunk az utolsó szörpálig, és olyan dolgokban vannak állatok, amikről az ember nem gondolná, hogy ez számomra fontos.
0: Ahogy említetted az Instagram oldaladat, ugye ez nagyon fontos része a munkádnak. A mai tetováló szcénában a legtöbb szolgáltatót Instagram profil alapján találják meg a vendégek. Viszont nem csak hirdeted magad itt, hanem személyes dolgokat is megosztasz a követőiddel. Mennyire volt tudatos a közösségi média jelenlétet felépítése?
1: Egyáltalán nem volt tudatos. És most ez okoz nehézséget, hogy amikor én elkezdtem, akkor még ez így nem volt úgymond kötelező dolog. És emiatt vagyok most már így egészen bajba vele, vagy hát most már nem, mert van segítségem abban, hogy a social médiás felületeimet már más kezeli. De hogy nem éreztem komfortosnak azt, ami felé már így elment ez az oldal. Tehát nem volt tudatos az építése. Én nagyon intuitív embernek tartom magam, és nagyon ösztönösen csinálok dolgokat, és nekem az Instagram is teljesen ilyen volt, hogy amit így jónak éreztem, nem terveztem, akkor posztoltam, amit eszembe jutott, tettem ki, ami éppen aktuális volt, vagy ami bennem zajlott. Nem volt egyáltalán megtervezett. Szerintem emiatt is tudott működni, és most, hogy már így meg kell tervezni, és előre kell gondolkodni, mert Én csak azt teszem ki, amit szeretnék kitenni, de hogy megvan a nyomás, hogyha csak annyit teszel ki, akkor az nem elég. Hanem most már így minden nap ki kell tenni valamit. És ezzel viszont már én nem tudok menni. Erre is próbálom így azt kifejezni, vagy közvetíteni a követőim felé, hogy így ez a lelassulás, és tényleg, hogy önmagunkra kezdjünk el fókuszálni, figyelni, hogy nekünk mi esik jól, belőlünk mi jön, hogy ezt próbálom amúgy az Instán keresztül is kihangosítani. Így a hírlevél felé is ezért kezdtem el terelni az embereket, hogy ne az legyen, hogy egy ilyen 3 másodperces dopaminlöket elszörgetnünk egész nap, és így várjuk a következőt és a következőt, hanem így legyen meg az izgalom. Tudunk olvasni hosszabb szöveget. Nagyon szeretném, hogyha a világ egy kicsit visszavenne pár fokozatot a sebességéből.
0: Láttam a honlapodon, hogy okleveles növényi táplálkozási tanácsadó is vagy. Ezt a képzést önfejlesztésből végezted el, vagy tanácsadási ambíciókkal?
1: Ezt önfejlesztésből egyértelműen mikor nekünk megszületett a kisgyermekünk, és intézményesedett. Mikor megszületett, igen, akkor már 2021-ben, már 4 éve ugye vegánok voltunk, és én nagyon az a típus vagyok, aki szereti megérteni a dolgokat. Én nagyon sokat tudok kérdezni, és van, akinek ez a sok kérdés ilyen fájkálásnak tűnik, vagy hogy így mit értetlenkedek már a sok kérdés miatt, de mindez csak azért van, mert tényleg szeretem megérteni, hogy miért történik, hogyan történik, és mi az oka. A növényi étrenddel is ugyanez volt, hogy mikor a növényi étrendre változtunk, elkezdtem ugye recepteket nézni, hogy miket lehet csinálni, akkor így elkezdett érdekelni, hogy oké, és akkor így mivel mi van pontosan. És egyszer csak szembe jött velem az a képzés, és elvégeztem. Soha nem dolgoztam tanácsadóként sem, viszont a saját életünkben ad egy biztonságot igazából. Egy teljes biztonságot, hogy jól táplálom a gyerekemet is, megfelelő mennyiségű dolgokat adok neki, szóval teljesen önfejlesztésből történt.
0: Tudnád egy kicsit röviden ismertetni a teljes értékű növényi étrendet, amit követtek, hogy a hallgatóink is belelássanak ebbe a világba, hogy esetleg nem hallottak volna még róla?
1: Igen, igen. A teljes értékű növényi étrendnek igazából az a lényege, hogy itt csak zöldségeket, gyümölcsöket, gabonákat és hüvelyeseket fogyasszunk, és nem használunk, vagy nagyon minimálisan használunk feldolgozott vagy finomított élelmiszereket. Feldolgozott vagy finomított élelmiszer, ugye az olaj, bármiféle szószó, szóval a teljes értékű növényi étrend az például a hagymát, ezt nem olajon kirítja meg, hanem tízen. Ez egy ilyen nagy különbség szokott lenni. Minimálisan használunk sót, fűszereket a lehet bőséggel. Mit érdemes még a növényétrendről tudni? Minimális a feldolgozott és a finomított élelmiszereknek a használata. Mert zöldségek és gyümölcsöket használunk, ugyanúgy meg lehet fűtni, szóval lehet sütni, főzni, párolni, nem nyersen fogyasztjuk ezeket a dolgokat.
0: És így is minden tápanyagot még a gyermeketek is megkap, ami szükséges neki a fejlődéshez.
1: Igen, igen, igen, teljes mértékig. Sokszor elmondják, hogy a vegánoknak oda kell figyelni a B12 beviszelbe például, de azt kevesen tudják, hogy a B12 is csak azért van benne a húsban, amit tesznek az emberek, mert a marhának adnak külön B12-t. Tehát igazából csak átmegy egy ilyen állomáson a D12, amit igazából a mindenevő ember is a saját szájába tudna a közvetlen csapot tesni.
0: A beszélgetést hamarosan folytatjuk, addig is fogadják szeretettel Cseh Tamás, Csönded vagyok című dalának feldolgozását a Folkphonics által.

0: Mi más is lehetnénk, csak csönd neked.
1: Cseh Tamás, Csönded vagyok dalának egy feldolgozását hallhatták a Falkfanix által. Most pedig folytatjuk beszélgetésünket Bálint Bianka tetováló művésszel.
2: A belső utadban milyen hatással volt rád az, hogy édesanyja lettél?
3: Erre azt hiszem mondani, hogy igazság szerint az anyaság az egy ilyen express vonatszágoldás, amit a pszichológusnál 10 év alatt érsz el, a gyerekkel 1 év alatt így megkapod gyors talpalóba. Ez alatt ott értem, hogy nagyon gyorsan a felszínre hozza egy gyerek azokat a dolgokat, amiket nem dolgoztál meg magadban. Tehát nagy hatással volt rám az, hogy édesanyja lettem, nyilván találkoztam olyan oldalammal, amit azt hiszem, hogy már megdolgoztam, és rájöttem, hogy hát még nem eléggé. Csodálatos egyébként ez az út, amin most járhatok a gyerek által. Mert én jártam terápiába a gyerek előtt is, meg más úton is próbálkoztam, de úgy érzem, hogy a gyerek hozta meg nekem azt a változást, amire szükségem volt. Nem gondoltam arra, hogy az anyaság által ennyire közel fogok kerülni önmagamhoz. Emiatt rendkívül hálásnak érzem a nehézségeivel együtt egyébként az anyaságba.
2: Vegánként mit gondolsz a fenntarthatóságról? Ez alapvető része?
3: Szerintem a vegánok, azok nagyon nagy százalékban, azt mondom, inkább a teljes értékű növényi étrendesek, mert most már a vegán élelmiszerek is eléggé nagy teret kaptak az ilyen feldolgozott élelmiszerek, és megmondom őszintén, hogy a tudásom felől nem annyira széles körül, hogy fontosan milyen környezeti terhelésekkel jár, de azt gondolom, hogy minél tisztában élünk, annál fenntarthatóban is élünk. Persze, arra oda kell figyelni, hogy mindig lokálisan vásároljunk, például szezonális gyümölcsöket, zöldségeket vegyünk, ne így a világ másik végéről uzasztassuk a dolgokat. Fontos a fenntarthatóság. Hogy mondjam, nekünk, amikor mondtam, hogy a veganizmusra egy csomó tisztulás jött az életünkbe, ez alatt értem ezt is igen, hogy nagyon odafigyelünk arra, hogy mit vásárolunk, mibe vásároljuk, honnan vásároljuk. És olyan kicsit ilyen kényszeres, hogy ott így eljutottam olyan szintre, ami viszont már nem volt egészségesen tartható. Így meg kell találni az embernek azt, ami még belefér az életébe, és ami már inkább negatívummal jár, így a saját mentális egészsége érdekében. Mérlegelni kell, hogy melyik a fontosabb, a saját mentális egészségünk, vagy igen, a környezetnek a fenntarthatóság.

0: hiszen hogyha én nem vagyok jól, hát ez a változásnak így a totális megakadályozása. Beleőrülök abba, hogy fenntarthatóan éljek. Igen, fontos, de nem minden áron választom már a fenntarthatóságot.
1: Tehát mindenféleképpen érdemes előbbre helyezni a saját belső békénket.
0: Igen, igen. Igen, mi vagyunk az origó. Ha mi nem vagyunk jól, akkor én is hiszem azt, hogy nem fog a világ megváltozni, hogyha igazából mindenki szenved. Na látod, ez a nehéz a szavakban. Egy képet mindenki a saját belső világa szerint tud értelmezni, viszont a szavaknak van egy olyan általános jelentése, ami miatt már meghatározza, vagy így befolyásolja azt, hogy a másik hogyan fogja érteni.
1: Katolikus körökben nagyon megoszlik, hogy ki mit gondol a tetoválásról. Te, mint tetováló művész, valamennyire rálátsz erre? Szoktak lenni hívő vendégeid?
0: Nagyon sok katolikus vendégem van, és jó fejek. De tényleg, rengeteg katolikus vendégem van képzelve. Hát érződik így az egész világlátásukon az embereknek, hogyha hisznek valamiben. Tehát lényegében az összes tetoválás egy hitre épül. Ez egy nagyon erős mondat, de valahogy úgy értem, hogy ugye a hit is egy kapaszkodó, egy emlékeztető, egy folyamatosan velünk lévő dolog, ami tud reményt adni, és folyamatosan kapcsolatban vagyunk vele. A tetoválások is valahol ilyenek. Velünk van mindig. Igen, hogy egy kapaszkodó, egy emlékeztető.
1: Igen, egy folyamatos jelenlét, amit érzünk, amit tudunk ott magunk mellett, ami megerősít minket abban, akik vagyunk.
0: Igen, igen.
1: Hogyha minden tetoválásunk ennyire velünk van, mit gondolsz a takarásokról? Szoktál-e ilyeneket készíteni?
0: Igen, de nem feltétlenül elszakarni szoktam 100%-ban a régit, ha csak nem a vendégemnek megvan a megdolgozási folyamata, hogy miért jutott el erre a döntésre, hogy ezt szeretné. Tehát hiába nem lesz látható már a régi, az még rajta lesz. Ugyanúgy vele lesz, csak más jelentést adunk neki. Úgy, ahogy az évekkel ugye mi is változunk, a tetoválásaink is folyamatosan fognak változni velünk együtt. De éppen akkor mi a jelentése, hogy mi az, ami erősebben jelen van. Szoktam szakarást átalakítás, inkább azt mondom, hogy átalakítás szoktam vállalni. Az eltávolítás, vagy az a lézeres eltávolítás. Szerintem az az ilyen csalás, vagy nem tudom. Nyilván ugye rengeteg döntést hozunk az életünk során, aminek nincsen látható jele, de aztán még azt a döntést meghoztuk és viseljük a következményeit így úgy, amúgy az életünkben, meg magunkban. És nincs egy ilyen mindent kiradírozó radírunk, hogy visszamenjünk az időbe, és akkor meg nem történté tegyünk dolgokat, és kicsit így a tetoválásnak az eltávolításával is azt értem, hogy lehet ez a részed, és akkor is a részed lesz igazából, hogy már nem lesz rajtad, és nem látod nap, mint nap, az akkor is megtörtént veled. Mindenki azt csinál, amit szeretne. Én elfogadom, hogyha valaki lézeresen eltávolított dolgokat, viszont azt gondolom, hogy a takarás így nem az a szint. Hogy attól, hogy eltakarunk valamit, attól még az ugyanúgy ott van lényegében, csak mások számára nem látható.
1: Ez talán egy kicsit olyan, mint az egész életünk során szerzett traumáink is mindig velünk vannak, viszont már átkereteztük őket, teljesen másként tekintünk rájuk, más köntösben vannak mellettünk.
0: Igen, igen, igen.
1: De legcsodálatos az, hogy az életben minden összekapcsolódik, ahogy az élet filozófiánk az minden területben meglátszódik.
0: Igen, ezzel határozottan
1: gondoltam. Végezetül van esetleg egy mottód, egy életvezető mondatod, amit meg tudnál osztani velünk?
0: Hát ez nagyon nehéz egyébként, ilyen egy mondatos mottóm nincsen, inkább egy ilyen összetett mondat, hogy a legőszintébb élet akkor kezdődik, amikor önmagunkat választjuk. Annyira egyszerű egyébként az emberi élet, és olyan egyszerű dolgoktól vagyunk boldogok, hogyha le tudjuk így magunkra szakítani a társadalmi nyomásokat és elvárásokat. Nincs szükségünk semmire. Ami igazán fontosak, mindig bennünk kell, hogy legyen, vagy van. És én erre tudom bíztatni mindenkit, hogy merjék magukat választani. Mert hogyha magukat választják, az hatással lesz mindenre az életében. Arra, hogy él, hogy dönt, milyen döntéseket hoz. És ezek, hogy nagyon tényleg abban hiszek, hogy mi vagyunk a borító, belőlünk indul minden, és hogyha mi jól vagyunk magunkkal, akkor minden jó lesz körülöttünk is.
1: Nagyon szépen köszönöm, Bianca, hogy itt voltál.
0: Én is nagyon szépen köszönöm még egyszer ezt a beszélgetést.
1: Hallgatóinknak pedig köszönöm a megtisztelő figyelmüket. A Talentum mai műsorában Bálint Bianca tetováló művészt hallhatták. Az interjút Sebestyén Eszter készítette.
2: Talentum. Beszélgetést hallottak életről és értékekről.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Nagy szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok, a Mária Rádió önkéntese. Ismerjük Jézus tanítását, ha csak egy pohár friss vizet adunk valakinek, jutalmát ennek elnyerjük. Hát még ha valaki adományaival azt szolgálja, hogy a lélek hangja, az isteni tanítás, az értelmes és Istennek is tetsző élet élése szebb és jobb legyen. Rádiónk ezt szolgálja. Így kérjük az adományokat, és még egy képet hozzáteszek. Rádiónk olyan tiszta, mint a szarvasoknak a forrása, üdítő és éltető.
5: Kedves testvérek, korunknak egyik nagyon fájdalmas, szörnyű sebe az a tragikus háború, amely dúl sajnos Gázában, a Szentföldön is, egy rettenetes népirtás, etnikai tisztogatás. De dúl a háború Ukrajnában is, ahol a lövészárkokban nap mint nap fiatalok százai, ezrei halnak meg értelmetlenül, a nagyhatalmak játékaként, akik a hatalmi övezetüket szeretnék kiterjeszteni, a másik nagyhatalmat akarják gyöngíteni. Közben még termőföldeket, értékes ásványkincseket megszerezni. S hogy ez mennyi vérbe, mennyi könyvbe kerül, azzal nem törődnek. És a világ hány más helyén, kevésbé észrevetten, kevésbé ismerten, szintén szörnyű háborúk dúlnak. Hívjuk a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a családokat, arra, hogy imádkozzunk a békéért. A várandó szűzanya kis szobrát küldjük családról családra, hogy esténként jöjjenek össze, és gondoljanak a gyermek Jézusra, aki a béke fejedelmeként született a világra. Az angyolok így köszöntötték őt karácsonykor. Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön, a jó akaratú embereknek. Jézus nem palotába született, nem királyként jött, istállóba született. Elutasította a kardot. Azt tanította, ne szállj szembe a gonosszal. Ha valaki megüti az egyik arcodat, tartsd a másikat is. Szeressétek ellenségeiteket. Jeruzsálembe Szamárháton vonult be, mint a béke királya. Péternek, aki kirántotta kardját, ezt mondja, tedd vissza hüvelyébe kardodat. Aki kardot ragad, kard által vész el. Imádkozzunk a békéért. A várandós Madonna szobra azonban egy másik tragédiára is emlékeztet minket. Évente a földünkön kb. 42 millió kicsi gyermek élete végződik tragikus módon az édesanyja méhében, orvosok kései által. egy kisgyermek számára manapság a legveszélyesebb hely az anyaméh, ahol elveszik az életét. Imádkozzunk azért, hogy az ember újra tiszteletben tartsa az élet szentségét, amely a fogantatással kezdődik. Imádkozunk azért, hogy annak a rettenetes demográfiai télnek, amely megszűnéssel fenyegeti Európa népeit, vége szakadjon. A magyar népünknek a lakossága, lélekszáma 1981 óta folyamatosan csökken. És ebben az időszakban, az elmúlt több mint 40 évben 360 ezer magyar jött a Kis-Magyarország területére Erdélyből, Délvidékről, Kárpátaljáról, Fölvidékről. Ha ezt összeszámoljuk, a teljes fogyásunk ez alatt az alig több mint 40 év alatt kb. 1,4 millió. Egy kicsi nemzet számára ez hatalmas tragédia. Nem is nagyon lehet látni, hogy hogyan tudjuk ezt megállítani. Szeretettel hívok minden családot arra, hogy esténként nyissuk ki a lakások, a házak tetejét az ég felé. Imádkozzunk együtt a békéért, és imádkozzunk azért, hogy a családok újra nyitottak legyenek a gyermekáldásra, tiszteljék az életet, fogadják be szívükbe és családjaikba a béke fejedelmét, a szeretet királyát.
6: Mária Rádió. Múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallják.
7: Szent István. Ma már csak így említjük a Kárpát-medencébe érkezett és ott letelepedett magyarságot, a keresztény világba bevezető uralkodót, Istvánt. És hogy miért? Arra is kitérek rövidesen, de nem szeretnék megfeledkezni arról, hogy a már megszokott módon köszöntsem önöket, kedves Mária Rádió hallgatókat. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió valamennyi hallgatóját. Szakály Sándor történész vagyok, aki szívesen osztja meg önökkel a belőle előbukkanó emlékeket, napjaink történéseihez kapcsolódó gondolatait. Az Árpád házból származó Istvánt a magyarság, mint az akkori keresztény világba bevezető uralkodót, mint államalapítót tartja a napjainkban is az emlékezetében. Olyan uralkodóként tekintünk rá, aki megértve az idők szavát, felismerte, hogy egy korábban vándorló nomád népet miként lehet az akkori Európa népei országai közé beilleszteni, és mit kell mindezért a múltból feladni, hogy legyen hosszú távra is jövő. Az utókor értékelte mindazt. 1083-ban szentté avatták, és a mindenkori Magyarország fővédőszentje lett. Az által alapított keresztény magyar királyság mintegy 1200 esztendős fennállása során sok mindent élt meg és át. Háborúk, járványok, megszállások és területi csonkítások, de talpon maradt. Ez pedig szükség volt az egykori uralkodó bölcsességét, tapasztalatát megismerni és megőrizni, alapozni arra. Ma még inkább szükséges a változó világban azon eleinkre gondolni, alkotásaikat megismerni, akik nélkül ma nem lenne Magyarország és magyarság. S hogy ez így is maradjon, ahhoz közös erőfeszítésekre van szükség, mindenki számára elfogadható példaképekre, akik egyúttal utat is mutatnak. Első István, illetve 1083-tól már Szent István egyike, ha nem az első azok között, akikre oda kell figyelni. A világ változik, az évek múlnak, de az értékek jó, ha nem változnak. Szent István egy európai keresztény Magyarországot alapított, alapozott meg egy olyan államot, amely napjainkban is vállalható. Ha mindenkori döntéshozók visszatekintenek a múltba, és tanulmányozzák művét, és olvassák intelmeit, akkor rájönnek arra, hogy sok évszázaddal később is érdemes magyarnak lenni, országot építeni, valamennyünk javára, példát adva ezzel mindazoknak, akik úgy vélik, eltörölt múlttal is lehet újat építeni. Az építéshez nem kell és nem szükséges a rombolás. A meglévőre építeni kell, és akkor kiderülhet, hogy erős alapokra épített vár, ország, nemzet nem veszhet el a népek nagy tengerében, mert van, aki segít, s ki, illetve mit segített igazán? A hit, a remény és a szeretet. Ezt is üzeni a múlt, s benne Szent István, akinek a tisztelet mindenkitől kijár.
6: Múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallották.

0: Hírpercek.
1: 14. Leó pápa fogadta a libanoni elnököt. Mohos Gábor püspök volt augusztus 20-i ünnepi szentmise szónoka. Marton Zsolt megyés püspököt Vác díszpolgárává választották. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kontra Zsuzsát hallják. Leó pápa augusztus 20-án a Vatikánban találkozott József Aounin libanoni köztársasági elnökkel. Az államfő ezt követően az államtitkárságon folytatott megbeszéléseket, amely középpontjában az Egyesült Államok, Izrael és Libanon által aláírt megállapodás állt, tájékoztatott a Vatikán Rádió. A Szentszék aggodalmát fejezte ki a megállapodás végrehajtásának nehézségei miatt, és támogatásáról biztosította az erre irányuló erőfeszítéseket. A vatikáni találkozókra egy fokozottan feszült időszakban került sor, ugyanis továbbra is fennáll a politikai patthelyzet Dél-Libanon jövőjét illetően. A tárgyalások 8. fordulójának napirendje a két ország közötti keretmegállapodás előmozdítása és a béke felé vezető ütemterv kidolgozása lesz. Szent István király, Magyarország fővédőszentje ünnepén augusztus 20-án Mohos Gábor, Esztergom budapesti segédpüspök, aki egyben az ünnepi szentmise szónoka is volt, mutatta be az ünnepi szentmisét a budapesti Szent István bazilika előtti téren. Másokkal együtt koncelebrált Erdő Péter bíboros prímás is. Szent István történelmi nagyságát nem csupán kivételes adottságai és tehetsége alapozta meg, hangsúlyozta szentbeszédében Mohos Gábor. Hite messze több volt politikai eszköznél, amely Magyarország nyugati világhoz való csatlakozását szolgálta. Mély személyes meggyőződés és mindennapi valós tapasztalat volt, amely életét és uralkodását meghatározta. Szent István legértékesebb öröksége Szűz Mária hatékony anyai közelsége. Zárta szentbeszédét a segédpüspök. A liturgiát követően megtartották a hagyományos, országos szentjobb körmenetet. Szent István napja alkalmából díszpolgári címet adományoztak Marton Zsolt megyés püspök récére Vász város önkormányzata. A díszok levelet és plakettet Matkovics Ilona polgármester és Kis Zsolt alpolgármester adták át augusztus 20-án a Konstantin téren tartott városi ünnepség keretében. A méltatásban elhangzott, hogy Marton Zsolt Váci megyés püspökként főpapi szolgálatával, városépítő tevékenységével és az egyházi örökség megújításáért végzett munkájával Vác jelenének és jövőjének meghatározó formálója lett. A megyés püspök rövid hozzászólásában megköszönte az elismerést, hozzátéve, hogy úgy tekint rá, mint amely nem csak az ő személyének, hanem az egész Váci egyházmegyének szól, és amelyet egyházi és világi munkatársaival közösen érdemeltek ki. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, a Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: A Mária Rádió Esztergomban az FM 97,4 MHz-es frekvencián fogható.
3: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A stúdióban Vértes Ajai László. Szombati adásunk témái Leó pápa egynapos San Marinói és Rimini látogatásáról. Leó pápa a San Marinói hatóságokhoz. A szabadság a személy méltóságának tiszteletéből fakad. A Szent Atya beszéde San Marino egyházi közösségéhez. Isten szent akaratának tiszteletére építsetek. A Szent Atya augusztus 22-én egynapos lelkipásztori látogatása érkezett San Marinóba és Riminibe. Leó pápa szombaton reggel 8 órakor indult a Vatikánból helikopterrel, és egy órás repülés után érkezett meg a San Marinói köztársaságba, ahol a Torraccia repülőtéren szállt le a gépe. Innen a Piazzella Libertára, a Szabadság térre hajtott, ahol a kormánypalotában államtitkárokkal találkozott, utána pedig zárt körű megbeszélés folytatott a régens kapitányokkal a 12 tanácstermében. A látogatás a vendégkönyv aláírásával zárult. Délelőtt a nagy tanács tagjaival találkozott a tanácsteremben, ezt követően a kormánypalota központi erkélyéről Leó pápa üdvözölte a téren összegyűlteket, beszédet intézett hozzájuk, és apostoli áldását adta rájuk.
4: 14. Leó pápa San Marinóban a hatóságok képviselőihez. A szabadság a személy méltóságának tiszteletéből fakad. 14. Leó pápa augusztus 22-én szombaton San Marinóban a Palazzo Publicóban találkozott a köztársaság vezetőivel, a hatóságok és a civil társadalom képviselőivel. Beszédében a világ legrégebbi köztársaságának történelmi örökségéből kiindulva a szabadság valódi értelméről, a lelkiismeret elsőbségéről, a közjó szolgálatáról és a béke építéséről szólt.
5: Sono molto lieto di visitare il vostro paese.
4: Leó pápa örömének adott hangot, hogy ellátogathatott San Marinóba, amelynek hagyománya a 4. század elejére nyúlik vissza. Köszönetet mondott a két régens kapitánynak a meghívásért és a fogadtatásért. Látogatását Szent II. János Pál 1982-es és 16. Benedek 2011-es útjának folytatásaként értelmezte, amely megerősíti a Titánó-hegyen fekvő köztársaság és az apostoli szentszék közötti szoros kapcsolatot. Felidézte azt is, hogy éppen 100 évvel ezelőtt 1926 áprilisában létesítettek hivatalos diplomáciai kapcsolatot a szentszék és San Marino között. 14. Leó beszédének vezérfonalául San Marino jelmondatát a Libertas, vagyis szabadság szót választotta. Felidézte az alapító Szent Marinusnak tulajdonított lelki végrendeletet.
5: Relinquo vos liberos ab utroque homine.
4: Mindkét embertől szabadon hagylak benneteket. A Libertas egy nép és egy állam történetében mindenek előtt az önrendelkezés, a más politikai hatalmaktól való függetlenség vágyát fejezi ki. A pápa azonban hangsúlyozta, hogy ennél sokkal mélyebb jelentéssel rendelkezik. Mindenek előtt azt szeretném hangsúlyozni, hogy nincs valódi polgári szabadság személyes szabadság nélkül,
5: senza libertà personale,
4: vagyis az emberi személy méltóságának tisztelete és előmozdítása nélkül, amelynek a szabadság lényegi alkotóeleme. Ez a szabadság, folytatta, végső soron Istentől származik, és ő biztosítja azt. Hangja minden ember lelkiismeretében megszólal. A szabadság előmozdítása ezért szükségszerűen magában foglalja a lelkiismeret szabadságának védelmét is. A Szent Atya gondolata azokhoz a férfiakhoz és nőkhöz szól, akik minden korban és a világ számos részén a szabadság vértanúivá váltak, mert a lelkiismeret elsőbségéről tettek tanúságot. Az igazság keresésében megerősödve felelősséget vállaltak döntéseikért, és nem engedték, hogy külső kényszer eltérítse őket attól, amit lelkiismeretük helyesnek ismert fel. Példaként Mórusz Tamást, a kormányzók és politikusok védőszentjét említette.
5: Esemplare in questo è San Tommaso Moro.
4: Ma is sokan vannak, akik nagyon ellenséges körülmények között is hűségesek maradnak lelkiismeretükhöz, és ezzel arról a valódi szabadságról tesznek tanúságot, amely Isten gyermekeinek szabadságából fakad. A pápa ezután a szabadság közösségi dimenziójára irányította a figyelmet. A valódi szabadság nem elszigetel, hanem kapcsolatot teremt, az ajándékozásban, a szeretett közösségben, a találkozásban és a párbeszédben valósul meg. A Szent Atya egy növényhez hasonlította a szabadságot, amely növekszik, ágakat és leveleket hajt, hogy mindenkinek oxigént, árnyékot, illatot és gyümölcsöt adjon, és új magvakat teremjen. Mindez azért lehetséges, fejtette ki, mert a szabadság forrása maga a Szent Háromságos Isten szeretete. 14. Leó szerint napjainkban különösen szükséges emlékeztetni erre a teológiai alapra, mert létezik egyfajta bálványimádás, amely gyökerében rontja meg azokat a politikai és gazdasági terveket, amelyek ugyan a szabadság nevében lépnek fel, valójában azonban a bálványok és a hatalom rabságában állnak. A keresztény szemléletben tehát a szabadság és a szeretet közösség elválaszthatatlan egymástól. A pápa felidézte, hogy számos szent olyan közösséget alapított, amelyekben az emberek éppen az evangéliumon alapuló szabály iránti engedelmességben fejezték ki szabadságukat. San Marino esetében különösen jelentős, hogy a közösség eredeténél olyan emberek állnak, mint Szent Marinus és Szent Leo, akiket a pápa szabad és békés városok építőinek nevezett. A Libertas San Marino számára a pápa szerint a béke építésében való aktív és pozitív részvételt is jelenti. 14. Leo nagyra értékelte a köztársaság etéren vállalt szerepét, amelyben különleges összhangot lát a szentszék törekvéseivel. Mindketten nagy jelentőséget tulajdonítanak a diplomáciának és a multilateralizmusnak, mint a nemzetközi kapcsolatok ápolása és a nemzetek közötti egyetértés előmozdítása kiemelt útjainak. A Szent Atya Magnifica Humanitas kezdetű enciklikáját idézve arra figyelmeztetett, hogy napjainkat az impulzív kommunikáció, az agresszív retorika és a hatalmi logika jellemzi. Ezzel szemben a diplomácia hivatása, hogy mindenkivel párbeszédet folytasson, azokkal is, akiket kényelmetlen tárgyalópartnernek tartanak. A diplomáciának a végsőkig élnie kell az alázattal és a türelemmel, hogy a konfliktusban álló felek jó akaratának legapróbb jeleit is összekapcsolja, és ezzel elindíthassa a béketeremtés folyamatát. Beszéde következő részében 14. Leo a kis államok sajátos értékére hívta fel a figyelmet. Monakói látogatásához hasonlóan San Marinóban is hangsúlyozta egy olyan kis emberléptékű állam jelentőségét, amelyben a politika közel maradhat a polgárok szükségleteihez, és így a demokrácia is közvetlenebbül valósulhat meg, még inkább akkor, ha keresztény ihletésű. A pápa szerint ezért San Marino a jó politika laboratóriumává válhat. Az állam világi jellegének teljes tiszteletben tartása mellett meríthet a katolikus társadalmi tanítás alapelveiből. A közjó kereséséből, a javak egyetemes rendeltetéséből, a szubszidiaritás és a szolidaritás összhangjából, valamint a társadalmi igazságosságból. Ez a feladat különösen időszerű most, amikor működésbe lép az Európai Unióval kötött társulási megállapodás, és San Marino tartós, bár sajátos kapcsolatba kerül egy jóval összetettebb közösséggel. A pápa meggyőződése szerint ebből nem csak a kis köztársaság profitálhat, az Európai Unió számára is értékes lehet San Marino hozzájárulása. 14. Leo még mélyebbre tekintve megjelölte ennek a politikai laboratóriumnak a legfontosabb célját, az emberről való gondoskodást. San Marino egyszerre őriz gazdag hagyományos értékeket, és halad együtt a technológiai fejlődéssel. Éppen ezért képes lehet olyan társadalom építésére, amely minden emberi életet véd annak valamennyi szakaszában, a fogantatástól a természetes halálig. A pápa enciklikájából idézve hangsúlyozta, egy civilizáció minőségét nem eszközeinek hatalma méri, hanem az a gondoskodás, amelyet nyújtani képes, és az a képesség, hogy a másikban arcot, ne pedig funkciót ismerjen fel.
5: E non come funzione.
4: Az egymásról való gondoskodás képessége emberi mi voltunk fontos része, mutatott rá Leo pápa. A másikról való gondoskodás San Marino történelmének kezdeteitől fogva megkülönböztető vonása volt, állapította meg a pápa. Ez különösen is megmutatkozott a befogadás hagyományában, amely az évszázadok során újra és újra segítséget kínált a szenvedőknek és a megpróbáltatásokat átélőknek. 14. Leo elismeréssel szólt San Marinónak a nemzetközi humanitárius jog melletti elkötelezettségéről is egy olyan történelmi pillanatban, amikor annak szabályait nap mint nap figyelmen kívül hagyják, sőt, gyakran lábbal tiporják. A Szentatya végül rámutatott, ez az érzékenység San Marino keresztény hagyományának is gyümölcse, valamint annak az állandó és pozitív együttműködésnek, amely a politikai vezetők és a püspök között a közjó keresésében kialakult. 14. Leo ezért köszönetét fejezte ki San Marino tanúságtételéért, majd a köztársaság vezetőit, polgárait és az egyházi közösséget egyaránt arra buzdította, hogy bátran és előre látóan folytassák munkájukat minden ember méltóságának és a közjónak a szolgálatában.
3: Leó pápa San Marino egyházi közösségének, Isten szent akaratának tiszteletére építsetek. A San Marinoi köztársaság bazilikájában a Szent Atya beszédében a város alapítók példáját emelte ki. Az alapító szentek eredetileg kőfaragók voltak, akik az evangélium üzenetét egy új közösségi és társadalmi modellé tudták alakítani, amelyet a szabadság, a kölcsönös tisztelet és a közösség keresztény elvei jellemeztek. A polgári hatóságokkal való találkozás után a Szentatyát a város bazilikájában Domenico Beneventi püspök, a San Marino Montefeltro egyházmegye püspöke és Marco Mazzanti plébános fogadta. A látogatást szentségimádás vezette be, majd a pápa lerúgta tiszteletét Szent Marinus erekéi előtt. Ezután a Szentatya beszéddel fordult a papokhoz, a megszentelt személyekhez és a helyi egyház képviselőihez. A San Marino Montefeltro egyházmegye a hit és a bátorság gazdag történelmének örököse, hiszen Szent Marinus és Szent Leo 18 évszázaddal ezelőtt a keresztény üzenet új távlatait és értékeit hozták ide, ami révén olyan kultúra és civilizáció született, amelynek középpontjában az emberi személy, Isten képe áll. Idézett a Szentatya beszéde kezdetén 16. Benedek pápa prédikációjából, amelyet 15 éve tartott San Marinóban. Az alapító szentek eredetileg kőfaragók voltak, akik az evangélium üzenetét egy új közösségi és társadalmi modellé tudták alakítani, amelyet a szabadság, a kölcsönös tisztelet és a közösség keresztény elvei jellemeztek mindmáig. Leó pápa beszédében az azóta megtett út néhány fontos szempontjára mutatott rá. Először is a fiatalokhoz fordulva ismét Benedek pápától idézett. Ne álljatok meg a részleges, azonnali válaszoknál, amelyek talán elsőre könnyebbek és kényelmesebbek. Néhány pillanatnyi boldogságot és mámort ígérnek, de nem vezetnek el az élet igazi öröméhez. Majd hozzátette. A szívetek egy ablak, amely a végtelenre nyílik.
5: Il vostro cuore è una finestra aperta sull'infinito.
3: Most Leo pápa azt kérte a San Marinói fiataloktól, hogy tartsák nyitva ezt az ablakot. Lelkükkel kövessék azokat az ösvényeket, amelyeket a szépség, a jóság és az élet iránti nagy vágyak kerültek ki a szívükben. Ha gondosan ráhagyatkoznak a vágyak hangjaira, akkor azok felfelé viszik őket az Istennel való találkozáshoz. Második felhívásában arra kérte őket a pápa, hogy lelkesen öleljék át küldetésüket a világban. Először is mindenki keresse a saját egyéni hivatását, majd szenteljék magukat neki. Ne féljetek olyan igényes döntéseket hozni, mint a házasság, az Istennek szentelt élet, a papi szolgálat, a szakmai élet, a társadalmi és politikai elkötelezettség. Vegyetek részt a szeretet és az igazságosság kezdeményezéseiben, mert így ti is hozzájárultok ahhoz, hogy a béke tanúságtétele szóljon a világhoz.
5: A dare una testimonianza di pace che parla al mondo.
3: Ahogy a pápa látogatás mottoja is jelzi. A Szent Atya köszönetet mondott a papoknak, a hitoktatóknak és minden nevelőnek, akik különféle programokon és kezdeményezéseken keresztül a gyermekek emberi és keresztény fejlődéséért dolgoznak. Munkájuk a szülőket segíti, akik elsősorban felelősek gyermekeik hitbéli neveléséért. Valóban a család a hitre nevelés elsődleges helye, mint egy anyamíh, ahol az evangéliumot gyermekkortól fogva tanulják. A keresztény életbe való beavatás közvetítse elsősorban a keresztség és szentségi élet szépségét és örömét, hogy a közösségekben megszülethessenek és megerősödhessenek a szentség útjai, és mindenkiben kialakulhasson a saját prófétai, papi és királyi méltóságának tudatossága. A második Vatikán zsinat szellemében a liturgiát gondosan kell ápolni, és a híveket arra kell nevelni, hogy azt egységes testként, egyetlen élő test közös cselekvéseként éljék meg, amelyben minden tag az Úr asztalától merít erőt, hogy világosságát elvigye a világ ösvényeire. A pápa meggyőződése, hogy az evangélium révén a szabadság útján mindenki végleges választ talál kérdéseire Jézus Krisztusban. Éppen ezért a legnagyobb ajándék, amelyet testvéreinknek adhatunk, ha segítjük, hogy találkozzanak vele, az ember élet Istennel, aki meghalt és feltámadt értünk. Korunk nyugtalanító jelenségeivel szembesülve a hívő ember bánozat csak az lehet, hogy még nagyobb meggyőződéssel járjunk az evangélium útján. Ahogy Szent II. János Pál pápa tanította, itt San Marinóban tett 1982-es látogatása során, olyan társadalmat építünk, amely a saját és mások szabadságának tiszteletben tartására és mindenek előtt Isten szent akaratának tiszteletén alapul. Egymás kölcsönös támogatása és a közelség lelkületével segítsék a legeldugottabb területek kis közösségeit az elnéptelenedéssel és a szolgálatok hiányával szemben. Ezek a látszólag kicsi gesztusok olyan lángok, amelyekből erőt meríthetünk, hogy újra-újra felrobbantsuk mindenkiben a szilárd, ősi és mindig jelenlévő értékek tüzét. Ezek a tapasztalatok tanúskodnak annak a nagyszerű emberségnek a melegéről, amelyre törekednünk kell, hogy legyőzzük egy bizonyos nagyvárosi és fogyasztói kultúra individualizmusát, valamint a bizalmatlan és megosztó lokalitás más formáit, és új életet leheljünk a testvériség és a béke reményébe. Végül Leó pápa a szívéhez legközelebb álló témáról, a közösségről szólt.
5: L'ultima parola è quella che più mi sta a cuore. Comunione.
3: Közösségeinkben tegyünk tanúságot az egységről, a plébániák között és azokon belül a papok és hívek között, a különböző karizmák és szolgálatok között. Ez is része a megélt evangélium örökségének, amelyet a város alapítók hagytak ránk, hogy kitartással és odaadással folytassuk azt, amit ők elkezdtek. Közben járásukra áldjon meg benneteket az Úr, és mindig tartson meg titeket utatokon. Szívből köszönöm a fogadtatást, imádságaimban magammal viszlek benneteket, és biztos vagyok benne, hogy ti továbbra is imádni fogtok a pápáért. Köszönöm, zárta Leó pápa a San Marinói Egyházi Közösséghez intézett beszédét. A Szent Atya Rimini programját vasárnapi adásunkban ismertetjük. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati adásunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
1: Az igazság szabaddá tesz.
0: Barsi Balázs ferences atya elmélkedése.
2: Krisztusban szeretett testvéreim! Kármel hegyéről azért el kellett jutni Hóreb hegyére. A kármelita rend egy nagyon magas színvonalat képvisel. Onnét indulhat el a keresztény, de oda mindenkinek el kell jutni. Tudnélik, Illés korában bálványimádás volt, most is az van. Jézus egy a kis istenek között. Meg talán nincs is Isten. Meg eladjuk a lelkünket a pénznek, az anyagnak, mindennek. Ez volt Jezabelnek, a király feleségének a pogány ideológiája, és megfertőzte Izraelt. És akkor Illés összehívta Kármel hegyére őket, fölállította újra az oltárt, és azt mondta, áldozatok a báloknak, én meg az igaz Istennek. És a tűz a vízzel megöntözött áldozata lecsap, akkor az lesz az igazi Isten. Hát nem biztos, hogy nagyon tetszett az Úrnak ez, de belement. Mert ő nem birkózik a nem létező istenekkel. És egy kicsit benne is volt az is, amit mond Illés, hogy megtudjátok, hogy ki az igaz Isten, és megtudjátok, hogy én az ő prófétája vagyok. Nem. Több százan voltak proféták, akik elbújtak barlangokba. Kicsit túlságos még az én, de azért ez egy színvonal. És minden karmelitának és vele együtt nekünk tovább kell menni, mert most jön a kudarc. Jezabel azt mondta, miután Illés kivégeztette a siker után az összes bál profétát, azt mondta, én ugyanilyenné teszek téged. És akkor menekült a pusztába. A nagy siker után jön a kudarc. De a kudarc nem a siker ellentéte, hanem a végső győzelem része. Meg kell tisztulnunk arra, ami az Isten dicsősége, nem a miénk. És ez Hóreb. És ott a pusztában bevallotta, hogy én sem vagyok különb atyáinknál. Vedd magadhoz lelkemet. Kicsit úgy imádkozik, mint Jézus az olajfák egyén. Csak az egy lényeges különbség, hogy nem mondta, hogy legyen meg a te akaratod. És egy angyal ébresztette fel, hogy egyél. Jézus többet nem evett az olajfák egyén, és nem ivott utána. És ment a Hóreb hegyére, Golgotára, ahol az utolsó leheletével kinyilatkoztatta Isten belső életét. No hát, honnét tudta Illés Hóreb hegyén, hogy az enyhe szellőben jelen van Isten? A viharos jelenségek az Úr hatalmát jelentik. De amikor az Úr kifejezi az ő hatalmát, amitől megremeghet az ember, és remegjen meg, akkor azon jelenségekben nincs jelen az Úr, hanem előtte mennek végbe, mert az Úr teremtő, és a teremtés nem ősrobbanás. Ne legyünk már ilyen buták. Ami robbant, az már létezik. Mit érdekel engem? Igen, azért érdekel, és ez az első aktuális kérdés ma Magyarországon és neked is, hogy honnét van ez a világ? Mert nincs megmagyarázva. Nem az, hogy hogy működik. Hát azt a természettudományok kutatják. A nem létezésből a létezésbe történő átmenet érdekel engem. Igen, nem érdekelnek az istenek. Se a földiek, se az égiek, csak a teremtő. Azért egyszer döntened kell, hogy ezt elfogadod-e, mert az értelmünk is erre húz. Mert a teremtésben nem a világi, már meglevő dolgok változnak. Mert ha a világban változik valami, az lehet csöndes is, meg lehet hatalmas robbanás is. A természetük szerint, ahogy két dolog egymásnak ütközik, mondjuk. lehet csöndes változás is. De nem azonos azzal, amikor Isten teremtette a világot. Miért? Mert a nem létező sohasem lesz létező. Márpedig ez a világ nincs megmagyarázva. Ez megokulatlan létező. Tehát akkor mégis van oka. A teremtő is. Ezzel kezdődik, ha hiszek egy, a Biblia. Ha ezt kihagyod, akkor az evangélium mesekönyv lesz neked, és te vagy a bűnös. Mert igenis eljuthat az emberi értelem oda, hogy ez a világ nem magyarázza meg önmagát. És Bonaventura azt mondja, hogy a teremtés az diffuzivum sui, a Szentháromság kiáradása. Tehát nem arra gondolt Isten, hogy teremtek egy csillagvilágot, és nem tudja szeretni a csillagokat. Te se. Te csak valakit tudsz szeretni. És ha azt akarta, hogy valaki szeresse őt rajta kívül, akkor az a második isteni személy volt. A názareti Jézus. És ő benne teremtett minket. Csak belőle kiszakadtunk a bűnnel. Ezért lehetett megváltó. Testvérek, ezt a leckét nem tanuljuk meg, tönkre fog menni a katolikus hited. Nincs mentség. Belülről le fog épülni. És hát megértem most az ateistát, és megértem bizonyos szempontból a panteizmus. A panteizmus azt mondja, hogy nincs semmiféle Isten, ez a világ az Isten. Hát ez egy nagy tévedés. De miért mondja ezt? Mert tudja azt, hogy Isten nem teremthet. Rajta kívül levő dolgokkal nem lehet kapcsolata. Mert akkor ő szakított önmagával. Ezért a karácsonyban áll föl a világ mindenség, hogy az ő fia emberré lett, és benne lettünk teremtve, és bennünk van összefoglalva a legtávoli csillag is, a testünk ugyanabból épül föl. Kiszakadtunk belőle, azért jött, hogy visszaadja ezt az Isten kapcsolatot. Tehát a világ működésében Isten nincsen úgy jelen, hát valamiképpen jelen van, mert ő teremtette, mint ahogy a létezésében. De a létezésében sem lehet jelen, ha a dolgok létrehozása azt jelentette volna, hogy ő kilépett önmagából. Ez a ferencesség. Senki a történelemben nem volt ilyen, aki azt mondta, hogy a karácsony a központ. Benne teremtett, és ott van a szentírási alap. Mit mond Szent Pál a Kolosszai levélben? Benne teremtett mindent. Ő benne választott ki téged, meg engem, öröktől fogva, hogy szerethessen. Mert ő csak a fiút tudja szeretni. Isten csak isteni lény tud szeretni a Szent Háromságon belül. Kedves testvérek, én attól tartok, hogy a legmagasabb igazságok, ami túlhalad egy egyetemi szintet, annak a megértéséhez nem tehetség kell, hanem tiszta élet. A bűneim ellen való harc, a rendszeres gyónás, de őszintén, és áldozás, és megbocsátás. És a rossznak az állandó legyőző, akkor működik az értelemnek ez a sajátos ereje. És ennélkül nincsen katolikus hit, a hitoktatásunk így gyönge ezért. Mert ez, mint alap nem szerepel. Hogy a názareti Jézussal én nem úgy vagyok kapcsolatban, hogy 2000 évvel ezelőtt született, szűz már egy gyermeke, meghalt, hát állítólag föltámad, stb. Bocsánat, mi az, hogy állítólag? Azt mondják a zsidók, akik 40 napig látták feltámadása után, hogy ez kijárt neki. Nem is maradhatott a sírban. A mi halálunkat magára vette, a mi bűneinket, de az lehetetlen, hogy az Isten fia teste benne maradjon a halálba. Tehát Jézus testében már a csillagvilág egy új állapotba került. És ha én most vele olyan kapcsolatban vagyok, hogy azt mondom, amit Szent Péter, hogy te vagy az Isten fia, és úgy is élek, akkor bennem végbe ment ez a változás. Akkor a halál az nem ront le téged. Halálában is vele leszünk, de dicsőségesen föltámaszt. Nem a lelkünk él tovább, hanem várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. És ez nem olyan, hogy lehet is, meg nem is, hanem ez megtörtént Jézusban. Hát Jézus az az ember, akiben teremtett mindent az Atya. De a személye, az énje, az a második isteni személy. Amennyiben kiszakadunk belőle, annyiban egy illuzórikus világban vagyunk, egy álomvilágban, ezért egy őskeresztény himnusz, ami belekerült az apostoli levelekbe, így szól: ébredj, te álmos, hagyd el az alvást, és lásd meg a valóságot. Kedves testvéreim, itt van a mai evangélium, most érkeztünk hozzá. És az a csönd, hogy a teremtés végbe ment, az a csönd ugyanaz, mikor a szűzanya méhében a Szentlélek férfi közbehette nélkül, az Isten fiának megalkotja a testet. Ott belenyúl a világ törvényeibe is. Nincs fogantatás férfi és nőtől. Miért? Mert Krisztusban teremtett. És a teremtéshez nem tudunk hozzájárulni. Nincs biológiai föltétele az ő fogantatásának. Legfeljebb, hogy a szűzanya azt mondja, hogy legyen nekem a te igéd szerint. Mondhatta volna az, hogy nem? Nem mondhatta. Mert igazán szabad volt. Azt mondja az angyal, kegyelemmel teljes. Tehát Mária, vigyázzunk itt az idő, hogy tegnap, ma, holnap Istennel való kapcsolatban azért nincsen. A kereszten megszerzett kegyelmet a szűzanyának megadta, amikor a szűzanya megfogant Anna méhében az édesapjától, Joakimtól. Márpedig az igazi szabadság az nem az, hogy te választhatsz jó és rossz között. Az a megbetegedett szabadság. Az a beteg és gyatra szabadság, aminek áldozatai vagyunk. Ádám, amíg nem vétkezett, addig Isten szabadságát kapta meg. Vagyis nem tudott rosszat tenni. Ez a szabadság. Ez egy nagy küzdelem. De a szentek életük vége felé, ha előbb nem, eljutottak ide. Egy Carlo Acutis a te korodból nem tud paráználkodni. Nem. Nem tud hazudni. Nem tud. És ezért szabad. Mert Krisztusba kapaszkodik, az oltári szentségbe, aki benne él. Tehát a kereszténység, amíg egy ideológia, addig rajtad nem segít. Néha templomba jár, zarándoklás is a lelki gyakorlat, de valami fontosabb, nincs fontosabb. Mint az, amit nekünk Isten adott, hogy Krisztusba teremtett, és ezért benne váltattunk meg. Ezért van Szent Pálban ez a rettenetes ütközés, szomorúság. Ugye azért az első pünköskor Jeruzsálemben nagyon sok zsidó megtért. Ha ők nem térnek meg, akkor mi nem vagyunk itt. Mi pogány származások vagyunk. Nem értettük volna az egészet. Ők kaptak egy 2000 éves

neki. Kipróbálja az, hogy te vagy-e. Uram, ha te vagy, azt parancsold meg, hogy hozzád menjek a vízen. Azt mondta, jöjj. A keresztény az, aki a vízen jár. Na nem fizikailag, hanem egy olyan életet él, amely fölötte van a természetes ösztönök működésének. Ha Krisztussal van kapcsolatban, anélkül nem lehet jónak lenni. Egészen jónak nem. Nem jónak kell lenni, hanem ártatlan teremtménynek. És ez a ponton ártatlan az ember. Amikor csak Jézusra néz, nem arra, hogy most hogy, milyen hullámok vannak Magyarországon, Európában, meg én nem tudom, tudomásul kell venni, részt kell venni a világ életébe, de elmerülsz, ha nem tanulsz meg imádkozni. Vagyis mindig a kísértésben, a bűnben is, csak ott nem lehet Jézussal lenni, de utána rögtön. Uram, ha te vagy, parancsolt, hogy hozzád menje. Péter kiszállt a csónakba, elindult a vízen Jézus felé. De az erős szél láttán megijedt, és merülni kezdett. Kicsit humoros is. Miért? Hát eddig azt gondolta, hogy a víz az megkeményedett. Ha a vizet nézed, azokat, hogy a kortársait hogyan élnek, micsoda vészes hullámokban vannak elmerülve, elmerülsz. Nem szabad levenni a szemünket Jézusról. Ments meg, Uram! Latinul gyönyörű, hogy lefordítja Szent Jeromos. Salvame Domine! Üdvözíts, Uram! Üdvözíts! Végleg ments meg! Jézus nyomban kinyújtotta a kezét, megfogta, és így szólt, te kicsiny hitű, miért kételkedtél? Amikor beszálltak a bárkába, a szél elállt. Hát ez a Hóreb-hegy. Elállt a vihar, és egy simogató kis szellő simogatta meg a fáradt, és Istennel és Istenért küzdő prófétának izzadt arcát. És így szóltak, te valóban Isten fia vagy. Tudod, mi ez a kis szellő? Amikor Jézus kilehelte a lelkét, és nem az orvosi kifejezést használja Szent János, hanem paradidomitopneum. Átadta nekik a szent lelket, amit a keresztségben megkaptál. Az Isten belső életét adta át nekik. Aki elfogadja, hogy te vagy az élő Isten fia, aki e világra jöttél. Kedves testvérek, a kísértet rémületet kelt, Jézus sokan kísértetnek nézi, de megszólít minket, a létezés mélységeiből szól, nem úgy, ahogy megszólít téged az, aki nagyon szeret. Az is már közelíti a központot, ahol te vagy, de azt csak a Teremtő Isten tudja megérinteni, mert ő teremtett. Ha ezt megérezted, ez az a Krisztusba vetett hit. Igen, Jézus megszólította őket, a létezés mélységeiből szól, a nem létezés és a létezés misztériumából, a világ és az univerzum teremtője szól. Benne van Jézusba összefoglalva minden. Megint eszembe jut Herakleitosz a pogány tudós, hogy senki se lép kétszer ugyanabba a tóba, mert ő is változik, meg a tó is. Csak ez elfelejtette, egy ókori filozófus nem ismerte, a kereszténység hozza azt a fogalmat, hogy személy, hogy a macskának és a kutyának nincsen énje. Nem igaz, az nem valaki, te vagy valaki. És ez a valaki pedig rá tud nézni arra, hogy a folyó változik, meg hogy én is változok. Hát újabb a levegőt vettem, az már nem az előbbi vagyok. Ezt nem tud Herakleitosz. Ezt a fogalmat erősíti meg a krisztológiai zsinat. Ferenc pápának egy nagy tette volt, de nem figyeltünk oda. 1700-as éve volt a níceai szent zsinatnak, 25-ben. 325 és 2025. Amikor kimondták Áriusszal szembe, aki elkezdett filozófálni, és Jézus degradált, hogy kiváló teremmény, de nem azonos lényegű az atyával,

0: mint a Gészegegyben mondjuk. Nem. A Jézusnak a személye, az a valaki, az a második isteni személy. De a természete, van egy emberi természete, és van egy isteni természete. A karácsonyt határozták meg, és a világ mindenséget. Ezt nem tudta, és te tudod azt, hogy a változó világba te ránézel a változásokra. Akkor nem a világból való a személyed. Nem az anyag termelte ki azt, hogy én. Tehát aki téged szeret, attól azt várd el, hogy ne csak öleljen, ne csak csókoljon, ne csak jót tegyen veled, ez kevés. Hanem téged úgy szeressen, hogy megteremtene, ha Isten lenne. Az ilyen házasság nem bomlik fel. Ne azért szeresd, mert ilyen, hanem mert ő. És Isten adja meg neki ezt a változatlanságot. Kedves testvérek, a mise csöndje nem eszköz, hogy mégiscsak tudjunk imádkozni, stb., hanem Isten eljövetele, az Úr felmutatás csöndje, az áldozásnak a csöndje, abban jelen van Isten. Amen.
1: Az igazság szabaddá tesz. Kedves hallgatóink, Barsi Balázs ferences atya elmélkedését hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
2: Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Kompletórium következik.
3: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.

0: Halld, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet, szíved, lelked mélyéből, minden erőddel. Ezeket a parancsokat, amelyeket ma szabok neked, őrizd meg szívedben, és vésd gyermekeidnek is az eszébe. Beszélj róluk, amikor otthon tartózkodsz, és amikor úton vagy. Amikor lefekszel, s amikor fölkelsz.
1: Uram,

0: Látogass meg minket, Istenünk, ezen az éjszakán, hogy holnap reggel tőled erőt nyerve ébredjünk, és Krisztus feltámadásának örvendezhessünk. Aki él és uralkodik, mindörökkön örökké.
1: Amen. Adjon nyugalmas éjszakát, és amint haláli, mélyülő, tisztuló, hűséges szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Nagy boldogasszony búcsút tartottak Andocson. Mohos Gábor püspök volt, augusztus 20-i ünnepi szentmise szónoka. Marton Zsolt megyés püspököt Vác díszpolgárává választották. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kontra Zsuzsát hallják. Az andocsi nagyboldogasszony bazilika idén is zarándokok sokaságát fogadta augusztus 15-én és 16-án. A kegyhely ünnepe a szűzanya mennybevételének titkát állította a középpontba. A plébános azt hangsúlyozta, Mária nem a saját fényében ragyog, hanem Krisztus fényébe öltözik. Az ember végső hivatása ugyanez, belépni Isten világosságába, Krisztust magára ölteni. A vasárnapi ünnepi szentmisét Berta Tibor katonai ordinárius mutatta be. Szentbeszédében kiemelte, Mária életében az Isten akaratára kimondott igen, a hit, a szolgálatkészség és a szeretet vált láthatóvá. A püspök arra buzította a zarándokokat, hogy Máriát ne csupán tiszteljék, hanem erényeiben is kövessék. A zarándokok küldetést kaptak, Krisztus fényét hordozni, az egyház bölcsességét elfogadni. Szent István király, Magyarország fővédő szentje ünnepén, augusztus 20-án Mohos Gábor, Esztergom budapesti segédpüspök, aki egyben az ünnepi szentmise szónoka is volt, mutatta be az ünnepi szentmisét a budapesti Szent István bazilika előtti téren. Másokkal együtt koncelebrált Erdő Péter bíboros prímás is. Szent István történelmi nagyságát nem csupán kivételes adottságai és tehetsége alapozta meg, hangsúlyozta szentbeszédében Mohos Gábor. Hite messze több volt politikai eszköznél, amely Magyarország nyugati világhoz való csatlakozását szolgálta. Mély személyes meggyőződés és mindennapi valós tapasztalat volt, amely életét és uralkodását meghatározta. Szent István legértékesebb öröksége Szűz Mária hatékony anyai közelsége. Zárta szentbeszédét a segédpüspök. A liturgiát követően megtartották a hagyományos, országos szentjobb körmenetet. Szent István napja alkalmából díszpolgári címet adományoztak Marton Zsolt megyés püspök récére Vász város önkormányzata. A díszok levelet és plakettet Matkovics Ilona polgármester és Kis Zsolt alpolgármester adták át augusztus 20-án a Konstantin téren tartott városi ünnepség keretében. A méltatásban elhangzott, hogy Marton Zsolt Váci megyés püspökként főpapi szolgálatával, városépítő tevékenységével és az egyházi örökség megújításáért végzett munkájával Vác jelenének és jövőjének meghatározó formálója lett. A megyés püspök rövid hozzászólásában megköszönte az elismerést, hozzátéve, hogy úgy tekint rá, mint amely nem csak az ő személyének, hanem az egész Váci egyházmegyének szól, és amelyet egyházi és világi munkatársaival közösen érdemeltek ki. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, a Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

Csodás a dalokkal élni, dalokat énekelni, magasan szárnyalni a felhők között.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
1: Mária Rádió kápolnájában élőben imádkozott rózsafüzért, a Szent Rita ima csoport felajánlja születendő Fülöp egészségéért, Bori, Kati, Mária, Terike és Ági gyógyulásáért.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, amikunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyháza, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes azok van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl így, Mária, kegyelemmel teljes az úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békét megőrizze.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözl így, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségben megerősítsen.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: A világosság rózsafüzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Mindenható örök Isten, te ünnepélyesen kinyilatkoztattad nekünk Krisztust, mint szeretett fiadat, amikor megkeresztelkedett a Jordán folyóban, és leszállt rá a Szentlélek. Add, hogy mindig kedvet teljék bennünk fogadott gyermekeidben, akik újjászülettünk vízből és Szentlélekből.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlét Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafüzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Mindenható örök Isten, te mindig többet adsz nekünk, mint amit megérdemlünk és kívánhatunk. Szűz Máriát, szabadra figyelő hűséges szolgálódat, anyául adtad nekünk. Engedd, hogy mindig érezzük közbenjárását és anyai szeretetét.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, zsírd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: A világosság Rózsa Füzérinek harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Istenünk, te mennyei kincseket készítettél azoknak, akik szeretnek téged. Adj szívünkbe irántod buzgó szeretetet, hogy mindenben és mindennél jobban szeressünk, és elnyerjük ígéreteidet, amelyek minden várakozásunkat felülmúlják.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafűzérének negyedik titka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Istenünk, te egyszülött fiad dicsőséges színe változásakor Mózes és Illés tanúságtételével erősítetted meg hitünk szent titkait, és csodálatos reménységet nyújtottál, hogy gyermekeiddé fogadsz minket. Add meg nekünk, hogy szeretett fiad szavára hallgatva társörökösei lehessünk Krisztusnak.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafüzérének 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Urunk Jézus Krisztus, te azt akartad, hogy a hatalmas Istennel naponta találkozhassunk az eukarisztiában, ezért az életedet adva táplálsz minket. Erre nem lehet más válaszunk, mint hogy átadjuk neked magunkat úgy, amint vagyunk, hogy nap mint nap új életre keljünk általad. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk.

0: Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyosszony Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak jégámadon.
2: Imádkozzál égettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéretére.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával, megszeresse nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária Szent Olvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mirunk által.
0: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
0: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztust!
0: Mindörökké. Amen.

0: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönöm a lehetőséget, hogy Jóisten szeretetéről, ami megnyilvánult az életemben, tanúságot tegyek. Szabó Gábor atya vagyok, a Váci Egyház megye papja, jelenleg Budapesten a Központi Papnevelő Intézetnek a prefektusa. Kicsoda az Úr az én életemben, hogyan ismerkedem vele, hogyan találkoztam vele, erre kaptam felkérést, hogy erről osszam meg a kedves testvérekkel a gondolataimat. Talán egy kicsit olyan ez, mintha egy hosszú zarándok úton most éppen megállnék és visszatekintenék. És egy zarándok út bármely megállása jelenti azt, hogy néz, vissza is néz, körbenéz, mint egy túrázás alkalmával, hogy az a jelzés, amit követ, az tényleg az a jelzése, ami a célba visz, amit kitűzött maga elé. Most ezt próbálom megtenni. Jelenleg Budapesten a Központi Szemináriumban teljesítek szolgálatot. Mondhatni visszatértem az Alma Materbe, mert itt tanultam, itt képződtem, itt végződtem, és püspökatyák kérésére ide kerültem vissza. Olyan ez, mintha egy útvonalon az ember újra egy olyan szakaszt bejárna, ahol már járt. És visszagondolok, hogy amikor ide kerültem, így a költözés közepette, meg a házban, újra végigjárva a lépcsőket, a folyosókat, egy ilyen furcsa érzés volt bennem, hogy hát ugyanazok az emberek vannak itt, a munkatársak, a portán, a konyhán, az előjárótársak, ugyanolyan illata van a frissen vasalt és mosott ruhának, konyhán hasonlóak az ízek, hogy most ugyanott vagyok, mint ezelőtt 3-4-5 évvel, és hirtelen úgy el is gondolkodtam, hogy hogy is van ez is. Bedöbbent, hogy nem, ugyanott vagyok fizikailag, viszont a szívemben már papként vagyok itt. Visszatérni egy útvonalra, amit már bejártunk, de nem ugyanúgy, valahogy az elmúlt heteknek, éveknek, a hónapoknak inkább a tapasztalata. Ha visszamegyek életem zarándok útjának az elejére, hálával tudom kezdeni. Egy katolikus családban születtem, Dunakesziről származom, hárman vagyunk testvérek, gyermekkorunktól kezdve jártunk templomba, iskolában hittanórára, akkor még volt ilyen, hogy nulladik órában volt hittanóra, tehát áldozatot is kellett hozni, hogy nem órarendbe illesztve, mint ma, hanem tényleg hamarabb fölkelni és ott lenni. Voltam elsváldozó, bérmálkozó, ifjúsági közösségbe jártam, plébánián nagyon sokféle feladatot csináltam, és egyfajta ilyen hála van bennem, mert úgy érzem, a Jóisten a papságra való zarándok úton nagyon sok mindent adott, amiből ma tudok építkezni. Ott van mögöttem tapasztalatként egy plébánia közösségnek az élete, a dinamikája. Ott van mögöttem egy kicsit így a hitoktatásnak akkor még egy másfajta rendszere, és ott van egy családnak is az élete. Nyilván nagy családosként megéltük azt, hogy bizony dolgokon osztozni kell, nem minden magától értetődő. Egy kertben, ahol fölnőttünk, ott bizony időnként hólapátot vagy ásót kell ragadni, és hát az életnek bizonyos dolgaiban lemondások, nehézségek is vannak. Az a plébánia közösség, ahova tartoztam, egy agglomerációs kisvárosi közösség volt, de nagyon mély és nagyon szép falusi gyökerekkel. Talán sokszor éreztük azt, hogy ahogy mondják néha, hogy gyütmentek vagyunk, de hála Istennek ez átfordult, és az ottani régi falusi közösség befogadott nagyon sok új családot, és így egy idő után úgy éreztük, hogy együtt megyünk tovább, együtt építjük. Ez a mondata Váci Egyház megyénknek is a jelmondata. Együtt építjük azt a közösséget, ahol az Úr éppen megszólít bennünket. Ebben a közösségben, ahol felnőttem, nagyon sokféle papi modellt is láttam, olyan értelemben, hogy ők hogyan lelkipásztorkodnak, hogyan élik az életüket. Papi mintát láttam, ez a helyes kifejezés hozzá. Két olyan idős atya van, akik most már bízom benne, hogy a mennyországból bátorítanak és buzdítanak engem. Sokat adtak a hivatásomhoz. Egyikük dr. Brusznyai József atya, aki nagyon kalandos és szép életúttal, a hit pajzsadíjat is elnyerve, mondhatni megharcolta azt a jó harcot, amit az 50-es, 60-as éveknek a hit megharcolása jelentett. És ő egy ilyen nagyon szelíd, de bátorító lendülettel hívott meg annak idején minisztrálni, vagy később együtt szolgáltunk. és olyan jó volt őt annak idején elkísérni az utolsó földi útján, amikor eltemettük őt, úgy látni azt, hogy egy papipálya 9 évtizeden keresztül az életében hogyan nyilvánult meg. Aztán ott volt ő mellette, és utána gyerekkorom plébánosaként Kurdics József atya, aki egy ilyen bölcs és csendes lelkipásztori tapasztalatot adott életem papságának a tarisznyájába. Ott ült minden szentmise előtt a gyóntatószéknél, közben a rózsafüzért imádkozta. Tudtuk azt, hogy ha esik, ha fúj, ő mise előtt 30 perccel ott lesz. És talán ez a nagyon biztos jelenlét megmutatta számomra, hogy papként ez az egyik legfontosabb, hogy jelen lenni a híveknek. Sajnos nehéz időket élünk, valljuk be őszintén nem csak a papság létszáma, hanem a híveink létszáma is fogy. Egyre kevesebb a pásztor, és talán a nyáj is fogyatkozik, és az az igazán nehéz benne, hogy ez területenként máshogy történik. Egy nagyvárosba kevésbé érzékeljük, de vidéken viszont nagyon nehéz gondok vannak ilyen szempontból, és az a kis de egy nyáj, ami megmarad egy-egy helyen, azt egyre nehezebb egy pásztornak összefogni. De ez a papi biztos jelenlét nekem nagyon sokat jelentett, és ebből mai napig nagyon sokat tudok táplálkozni. Aztán ide tartozik az, hogy családilag bár Dunakeszin születtem, de nagyszüleim révén Komárom-Esztergom vármegyéből származom, Bajnáról, egy gyönyörű településről, ahol szintén nagyon sok mindent kaptam a családról, a munkának a megbecsüléséről, az összetartásról, a mély katolikus hitből, a szűzanyába való kapaszkodásból. Hálás vagyok azért, hogy oda mindig haza tudok menni mai napig, szeretettel fogadnak. Fiatal koromnak, gyermekkoromnak a plébánosa, most már nyugállományban lévő Nyíri Róbert kanonok plébános esperes atya. Akkor papnövendék voltam, nagyon sokszor vasárnap nyári szünetbe, téli szünetbe vele mentem, így a falvakat járva reggeltől délig a szentmiséket, és megtapasztaltam azt, hogy akár esik, akár fúj, a papnak akkor is ott kell lenni, jelen kell lenni. Nagyon sokat beszélgettünk útközben az autóba, és egy-egy jó mondattal, egy bölcs lelkipásztori meglátással nagyon sokat adott, amit így ma látok visszaigazolódva, hogy igen, ezt Robi atya mondta, hogy erre készüljünk, hogy ez így van. Aztán, ahogy teltek az évek, bérmálkozó lettem, aki abban a korcsoportban volt, egyszerre megbérmálkoztunk. Úgy gondolom, hogy nem mindenki maradt a fedélzeten, de ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne visszahívni a legénységet idővel. Mostanában már inkább az a helyzet és a tendencia nálunk is az egyház megyében, hogy aki betölt egy életkort és tudatosan ő kéri a bérmálás szentségét, ők azok, akik ebben részesülhetnek, pont azért, hogy ez a szentség egy mély elköteleződést jelentsen. Szent Gellért lett a bérmavédő szentem, és alakja pedig későbbiekre jelentett útmutatást. Ugye ő elindult a Szentföldre egy nagy hivatást tudattal, hogy ő oda szeretne eljutni, és a Jóisten az ő hajóját a Dalmácia partjainál megállította, aztán gyalogszerrel folytatta itt a Magyar Királyság területén keresztül, de Szent István király itt marasztalta, és ugye tudjuk az ő életéből, hogy itt is maradt. És úgy érzem, hogy az életemnek az egyik szála az így nagyon egy ilyen Gellértes, hogy voltak elhatározások, kitűzött célok, de az Úr valahogy az életem hajóját más kikötő felé vitte, olyan, mintha egy új turista jelzést adott volna, hogy ne azon menjél, hanem inkább ezen, mert ez biztos, hogy oda-vissza, mi neked jó lesz. Bérmálkozás után egy nagyon szép ifjúsági és családos közösségben tudtam lenni, és ez egy sajátos volt, mert alulról szerveződött. A Dunakeszi Szent Mihály plébánián pár család fontosnak tartotta azt, hogy a gyerekek, fiatalok egy közösségben nőjenek föl, úgyhogy együtt hittantábor, tiszánevezés, plébániai kertrendezés, nagyon sok olyan munka volt és kikapcsolódási lehetőség, amit együtt töltöttünk, családok, fiatalok, régebb óta fiatalok, sokszor nagyszülők is bekapcsolódva, és ez megmutatta azt, hogy az egyházunkban mennyire fontos az, hogy a generációkon átívelő kapcsolatok élők legyenek. Ebben a családos közösségben kezdtünk el nagyon sokan együtt minisztrálni az oltár körül. 15-en biztos, hogy úgy együtt voltunk, és általában nagy családos testvérek voltunk mindnyájan, és egy olyan szép emlék marad az, így most már visszatekintve, hogy együtt minisztráltunk, aztán utána nagyjából egy időben kicsit szétszórodtunk a szélrózsa minden irányába, egyetem, főiskola, munkahely, költözés, párválasztás, megházasodás, én a papság felé indultam, de hogy nagyon sok olyan közös alkalom volt azóta is, mikor egyikünknek a házasságkötése van, vagy nekem az új misén volt, hogy újra együtt voltunk. Annál a plébános atyánál, akinél együtt szolgáltunk, József atyánál, az ő temetésén ott együtt minisztráltunk. Ez egy szép alkalom volt, úgy már felnőttként, de mégis oda visszatértünk. Jóisten aztán nem csak közösségeken keresztül, vagy papi példákon keresztül, hanem más módon is vezetett így a hivatás útján. Az egyik ilyen volt a zene és az egyház zene. Alapjában fölhívott, úgy tudom megmondani szó szerint, nem is telefonon, hanem térben, hogy menjek fel a kórusra, és onnan szemléljen a szentmisét, és ott ragadtam a karzaton, aztán oda kerültem az orgonapadhoz, nagyon sokat orgonáltam, kórust vezettem Dunakeszin, ami szintén egy szép kis közösséggé alakult, és ott éreztem azt, hogy bizony egy picit talán térben mondhatjuk, de hát ez nyilván teológiailag nem így van, de térben, mintha egy picit a mennyországhoz közelebb lennék, és onnan az Úr talán ott éppen jobban megszólított, de tudjuk azt, hogy ő bárhol képes erre, akár a Duna közepén egy csónakban is. És ugye az Úr szólongatott, hogy hogyan, merre, meddig. És ebben az időben egy plébános váltás is volt otthon. József atya nyugdíjba került, és Kozsuk Zsolt atya lett Dunakeszin plébános, egy fiatal paptestvérem, most már így tudom mondani, akivel nagyon sok minden megújult, megváltozott. És az egyik legszebb az volt, hogy ők József atyával, aki ott maradt a városban, de nem a plébánián lakott, nagyon szép papi egységet éltek meg. Nem volt meg az elődnek és az utódnak egyfajta féltékenysége, hanem együtt, helyettesítve, segítve, másikat néha hozva, víve, gondozva, ápolva, segítették egymást, és ez adott így, most visszagondolva, abban nagyon sok muníciót, hogy paptestvérként egymással hogyan élhetünk. Nem irigykedve, nem a másiknak a sikereit féltékenyen kezelve, hanem örülve, hogy van, aki segít nekem. Aztán utána így Zsolt atyával mondhatni, tényleg így azóta is így barátként vagyunk egymás mellett. Nagyon sokat kaptam a Zsolozsma kapcsán az imádságból őtőle. Nagyon sok egyházközségi zarándoklatot szerveztünk Csíksomjótól, Máriacellig, vagy itt a magyarországi kegyhelyekre, ami úgy megmozgatta a plébánia közösség tagjait, és ezt egy fontosnak találom, hogy a pásztor a híveivel együtt mozduljon, legyen ez kirándulás, itt most a szemináriumban, legyen az akár egyházközségi zarándoklat, vagy közös program, szintén visszamegyek oda, hogy jelen lenni a nyáj között, ez nagyon fontos feladatunk. És így gyakorlatilag kicsit az egyházzene által, a családi közösségek által, aztán így a papi példák által éreztem azt, hogy valami nem a helyén van még az életemben. Érettségi után tanárképzésre jelentkeztem, és tanárként is végeztem, majd tanítottam, középiskolába és általános iskolába is 5 évet, és ez alatt az 5 év alatt éreztem, hogy jó tanítani, jó közösséget vezetni, de nem teljes így ez a történet. És emlékszem, egy hétköznap reggeli szentmise volt, talán a mondhatni országosan elterjedt 10-12 fős létszámmal egy hétköznapi misén, fönt orgonáltam, és úgy éreztem, hogy a Jóisten valamit kér tőlem, és azt mondtam így csendben, hogy Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Legyen meg az, amit te gondolsz. Az a turista jelzés, amit te szeretnél életem zarándok útjára fölfesteni, azt te fest föl, mert lehet, hogy az az út, amin járok, az nem egészen jó irányba visz, vagy nem feléd visz, vagy nem teljes, nem egész, nem ezt kellene követnem. És adtam a Jóistennek időt, meg magamnak is, hogy türelmes legyek abban, hogy ő merre vezet. És előbb-utóbb ennek a vezetésnek jöttek a válaszai. Úgy mondtam többször így hivatás kapcsán, hogy mint egy puzzle-nek, egy kirakós játéknak összeáll mindig egy-egy képe, vagy valaki szereti először a szélét, a kereteit kirakni, vagy egy jól ismert, felismerhető középrészét. Én is így kaptam válaszokat a Jóistentől. Egyre mélyebbek lettek a közösségben végzett imádságok, egyre jobb volt naponta szentmisére járni, egyre jobb volt a rózsafűzért imádkozni, egyre többet adott az, hogy az Isten szeretne valamit az életemmel kezdeni, de ahhoz az kell, hogy ezt neki oda tudjam adni. Volt egy olyan mondat, amit mai napig így a szívemben viszek, osztályfőnök voltam egy 8. osztályjal, És volt egy diákunk, aki elég nehéz családi helyzetben volt, próbáltuk többen kollégákkal az ő életét segíteni, megadni neki a segítséget, akár úgy szakmailag, vagy amire szüksége volt néha egy beszélgetéssel. És ő mondott egy ilyen mondatot, hogy hát Gábor bácsi úgy beszél, mint egy lelkész. És úgy éreztem, hogy ez a mondat így visszacsatol, hogy az Úr valamit szeretne. Aztán valaki megkérdezte tőlem a közösségben, hogy nem gondoltam arra, hogy pap legyek. És ezek voltak, amik így a puzzle-nek a sarkai, vagy ilyen konkrét részei voltak, hogy eszembe jutott, hogy hát lehet, hogy ez a válasz életem sok kérdésére, hogy a Jóisten a papságra hív. És utána ezt a kérdést átbeszélve, lelkivezetővel, Szent Jónásban átgondolva, oda jutottam, hogy ez a megoldás. Mint egy ismeretlenes egyenletnek a behelyettesítjük az X helyére azt az értéket. Ha én is az életembe behelyettesítem a papság kérdését, akkor nagyon sok minden a helyére kerül és választ kap. Úgyhogy így telt el másfél év, amíg gondolkoztam és imádkoztam azon, és egyre többet utána olvastam, utána néztem a papság mit is jelent, hogyan is kell akkor másként élnem. Oda került közben Dunakeszire egy másik plébániára, Kecskis Attila atya, aki szeretettel hívott, hogyha van még fölös kapacitásom, akkor bátran menjek oda is kántorizálni az ő egy-két miséjére, és vele is beszélgettünk többször, közös kirándulásokat tettünk, és Dunakeszin akkor indult egy katolikus iskola, és Attila atya megkérdezte, hogy hát verbuválja a tantestületet, nincs-e kedvem átevezni oda, és mondtam neki, hogy hát ez nem egy egyszerű kérdés, mert máshol dolgozom, kötelességeim vannak, de azért egy jó dolog lehet, kérek gondolkodási időt. Ez talán volt valamikor tavasszal, és azt mondta, hogy nyár végére akkor várja a választ, hogy majd utána lévő tanévben el tudjuk kezdeni az építkezést. És hát a nyár eltelt, én pedig nem válaszoltam, mert közben már a papságot dolgozott bennem. Nyár végén találkoztunk, és mondja, hogy na akkor, hogy látod? Mondom, hát még kérnék egy hónapot. Mondja, jó, de szeptember végére mindenképp válaszoljál. Szeptember vége eltelt, én egyre jobban a papság felé mentem, de még az igent nem tudtam teljesen kimondani. És ő megint kérdezte, hogy mi a helyzet. Mondom, már most már mindjárt tényleg válaszolok. És már láttam a homlokán, hogy egy kicsit ez nem esik jól neki. És nagyon emlékszem rá, hogy eljutottunk november közepéig, Túri Szent Mártonnak az ünnepéig, amikor az iskolában nálunk Szent Mártont ünnepeltük. Érdekes volt, hogy egy állami iskolába egy szentet hogy viszünk be. Kicsit a katona mi volt át, aztán ami gyerekeknek kézzel fogható, ez a mártonnapi hagyományok, ugye a lámpással való keresgélés. És tudom, hogy akkor a tantestületben mindig valamelyik férfi kollégát megkérték, hogy legyen Márton, abban az évben rám jutott a sor. És emlékszem, hogy egy esős, ködös novemberi este volt már, mikor vége lett az ünnepségnek, és látom, nem fogadott hívásom van Attila atyától, hogy hát csalódtam abban, hogy nem válaszolsz hetek, hónapok óta. És én visszaértem neki, hogy de most már fogok. Azt mondja, most már tártalan. És akkor fölhívtam őt, hogy figyelj, szeretnék válaszolni, elmegyek a plébániára, és akkor beszéljük meg személyesen. És emlékszem, végig caplattam a városon ebben a ködös, nyírkos időben, két kezembe Szent Márton jelmezekkel. Bekopogtam a plébániára, most megállok egy pillanatra, ezt Attila atya lehet, hogy hallgatni fogod, és pontosan tudod, hogy ezt így elmeséltem többször is, nem fogsz érte haragudni. Folytatom, tehát elérkeztem a plébániára, bekopogtam, és Attila azt mondta, hogy hát jobb lett volna, hogyha nem is jössz. És ez a mondat nekem nagyon kemény volt, de rádöbbentett arra, hogy az életem döntései bizony mások felé is felelősséget jelentenek. Egy-egy válasz, legyen az igen vagy nem, vagy a válasznak a húzása az más felé is felelősséggel jár. És akkor bementünk, leültünk, rám nézett, és mondom, figyelj, nem arról van szó, hogy én nem örülök annak a meghívásnak, amit adtál, hanem egész egyszerűen a Jóisten azt érzem, hogy másra hív. Nézett rám egyre nagyobb szemekkel, mondtam neki, hogy úgy érzem, hogy a Jóisten papnak hív. Akkor elmosolyodott, és azt mondta, hogy kérsz egy teát, beszélgessünk róla. És azóta is nagyon jó kapcsolat van köztünk. Neki ezt a mondatot nagyon köszönöm. Annak ellenére, hogy talán kicsit kemény volt, de ott volt az a pillanat, amikor rájöttem arra, hogy akár a családom felé, barátaim felé dönteni kell, hogy az Úr hív. Van egy olyan pillanat, akár ez a mai világban néha nehéz, érzem, főleg jegyes pároknál, vagy fiataloknál, hogy valamikor dönteni kell, az igenetek legyen igen, vagy pedig nem. Úgy is mondhatnám, ne húzzuk egymás idejét. Ha komoly a szándék, akkor merjek beleülni abba a csónakba, ahova az Úr meghívott, ha pedig nem komoly, akkor lehet, hogy másfelé visz az út. És utána már talán egyenesebb volt a történet, Pér Miklós püspökatya fölvett 2017 nyarán a váci papnövendékek sorába, 5 évvel később diakonussá szentelt, akkor már Marton Zsolt püspökatya, 1 év múlva pedig pappá, és kicsit így visszagondolva, visszatekerve, az az út, ami így vezetett a zenén, a paptestvéreknek a gondoskodásán, a családon, a közösségeken keresztül, ez ugye a papszentelésemre állt össze. Az volt egy nagy pont, amikor úgy azt éreztem, hogy a helyemen vagyok. És azóta eltelt 2 év, Valashagyarmaton és a hozzátartozó kisebb közösségekben teljesítettem szolgálatot, és az a furcsa érzésem támadt így, hogy nem ért véget a hivatásom története, folytatódik. Csak máshol és máshogyan. Még erről a papságban töltött 2 évről szabadjon megosztani néhány szép élményt. Az egyik, amit úgy érzek, hogy sikerült megtanulnom, és igyekszem napról napra valósággá váltani, az a jelenlét. Nagyon nehéz, ahogy ezt mondtam korábban, hogy az ember papként ott legyen a kórházi betegágynál, ott legyen a hitoktatásban, ott legyen a gyászfeldolgozás folyamatában, amikor valakik szeretjüket elkísérik az utolsó úton, készülünk egy temetésre, ott legyek a jegyes felkészítésben, ott legyek, amikor a templom körülötti munkákról van szó, bérmálkozókkal való munkában, nem lehet mindenhol ugyanúgy jelen lenni. De néha elég csak 1 szeletnyit, vagy 5 percet, de azt nagyon mélyen. Talán ez lehet sok mindenhez a kulcs, hogy nem a mennyiségre és a szétszórtságra, hanem a minőségi jelenlétre törekedni, hogy érzik a hívek, hogy ott vagyunk, véges nekünk is a határidőnk, mi is emberek vagyunk, nekünk is kell a pihenés, a feltöltődés, de azt, amit ott vagyok, azt minőségileg vagyok jelen. Úgyhogy hálás szívvel gondolok vissza az elmúlt 2 évre, amit vidéki lelki pásztorkodásba töltöttem, és nagyon sokszor mondtam az ifjaknak, miért fontos az időbeosztásuk. Hogy azt az időt, ami néha naponta csak pár óra, úgy tudjuk megfogni, hogy az kint, amikor majd a lelki bárányaink között leszünk pásztorként, az ott nagyon kézzelfogható és minőségi idő legyen. Talán így a szemináriumba való visszatérés nekem azt jelenti, hogy azokat az utakat, amit eddig bejártam, Jóisten azt kéri, hogy egy kicsit most ássak bennük mélyebbre. Az itt töltött időt még egyszer imádkozzam át, ugyanaz előtt, az oltári szentség előtt, ahol egykor térdeltem a valóságos jelenlétben, Mária előtt újra elmélyülni a papságban, rábízni magunkat Jézusunk szeretett adnyára, és újra egy kicsit tapasztalatokkal most már a szívemben, a lelkemben segíteni azokat az ifjakat, akik úgy érzik, hogy a Jóisten az egyház szolgálatára hívja őket, saját tapasztalataimmal segíteni, vezetni, amint Szent András is mondja, elvinni őket Jézushoz, és megadni nekik is, amit én egyszer megkaptam, hogy az Úr gondoskodik mindnyájunkról, arra van szükség, hogy megnyissuk előtte a szívünket. Kívánom kedves mindnyájuknak, hogy ezt a Jóisten előtti napról napra való szívünk megnyitását, a zarándok útra való ott létet, ahogy a Zsoltáros is imádkozza, meg tudjuk tenni, belemerjünk kapaszkodni az ő szeretetébe, és egy mustármagnyi hit nagyon nagy csodákra képes. Köszönöm, hogy ezt az Úr megadta nekem.
2: Kedves hallgatók, Szabó Gábor atya tanúságtételét hallhatták, a felvételt Kurcina Terézia készítette.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozata.

Kedves hallgatóink! Ma, nemzeti ünnepünkön augusztus 20-án lehet, hogy kicsit ünneprontónak fog tűnni, amit mai előadásomban el szeretnék mondani kedves hallgatóinknak. Fel szeretném idézni azokat a gondolatokat, amelyek a magyar államiság megszületésével kapcsolatban bennem feltámadtak. Szent István királyunk kritikus időben vette át az ország vezetését. Úgy döntött, hogy felveszi a kereszténységet, amellyel már Géza fejedelem is megismerkedett, és Szent István Rómából kért áldást. Nem Bizánchoz, nyugathoz csatlakozott. Nem volt ez a döntés egyszerű, keserves ellentmondásokkal volt terhes. Egy évezred múltán is indulatokat gerjeszt, ha, kedves hallgatóink, szeretettel hallgatják az István a király című rockoperát, azt hiszem, senkit nem hagy érintés nélkül, amikor ott a koppánnyal kapcsolatos heves dal elhangzik. Vajon koppány felnégyelése szükségszerű volt-e, hogy a régi hagyományokat kellett-e olyan vasszigorral tenni, a hagyományok írtását tenni, mint akkor. Hiszen tudjuk, hogy valóban megtiltották a táltosok és egyéb régi szertartások követőit, vagy azoknak az énekeit, méghozzá drámai szigorral. Vajon elkerülhetetlen volt-e a külföldi nemes urak behozatala, hiszen a sok lovag meg István körülvevő népség sok magyar számára tehertételnek tűnt. Tudjuk jól, hogy 200 év múlva is a tiborcok hogy keseregtek a merániakon. A magyar állam születése nem volt egyszerű. 1213-ban ez a nyugati orientáció királyné gyilkossághoz vezetett. De tudjuk, hogy 1222-ben létrejött az aranybulla. Az a jogi dokumentum, ami csak néhány évvel később született, mint az angol Magna Carta. Azt pedig mindenki példaként idézi egy demokratikusnak tekinthető államberendezés számára. Tehát bizonyos értelemben demokratikusnak tekinthető társadalom számára. A magyar államiság bázisa is az aranybulla lett évszázadokon át, épp úgy, mint az angol királyságban. Szent István tehát helyesen döntött. Azt, hogy Isten előtt hogyan számol el uralkodása tetteivel, csak ő tudja, felidézhetjük Szent László szavait. Bűnös vagyok, mert a földi hatalmat a legsúlyosabb vétkek nélkül nem lehet gyakorolni. Mégis a Árpádházi királyaink közül sokan szentek lettek, és a magyar büszkén tekint erre vissza. A katolikus egyháznak számos szentje származott az Árpádházból Magyarországon. Vajon a mai napban a mindenkori országvezetés mennyire van tisztában a jelenleg hazánkot sújtó sok drámai probléma súlyával, mennyire van tisztában a felelősségével? Igaz-e, hogy ma épp oly válságos helyzetben vagyunk megmaradásunkat illetően, mint akkoriban? Bizony, az a klímaválság, amit átélünk napjainkba, felveti ezt a kérdést. És hát más is magyar demográfiai helyzet alakulása. Hiszen látjuk, fogy a magyar évről évre, kevesebben vagyunk. Egész könyveket töltenek be a viták erről is, a demográfiáról is, meg arról is, hogy ki a felelős a jelenleg klímahelyzetért. Vannak, akik általában az emberiséget károsztatják, az emberi tevékenységet, de vannak, akik az emberi tevékenységtől független természeti folyamatokra utalnak, olyan a Föld egészét érintő jelenségekre, amelyek nem közvetlenül emberi tevékenységnek tudhatók be.
Azt azonban, hogy az ember maga is hozzájárul a klíma problémához, alig ha lehet tagadni. Csak az a kérdés, hogy mi a fő ok, de a környezet szennyezéséért, a környezetvédelem számos mulasztásáért biztos, hogy az embereket terheli a felelősség, a vezetőket, a kormányokat, a politikusokat. És legyünk őszinték, magukat, az egyszerű polgárokat is. Hiszen olyan mértékű pazarlással él az emberiség egynegyede a fejlett országokban, hogy az tulajdonképpen felháborító. Állandóan hallgatjuk hazánkban is, hogy milyen nehéz az élet, és közben látjuk a szemétbe kidobott élelmiszereket, látjuk a rengeteg autót, ami az ország különböző településein, nem csak a nagyobb városokban, kisebb városokban is van. Szóval nem nagyon lehet arról beszélni, hogy nyomorszinten élnénk. Ez a tevékenység sajnálatos módon annyi környezeti ártalommal jár. Tegnap este tulajdonképpen egy vendéglői teraszon üldögéltünk családommal, szép csendes estén egy vidéki kisvárosban, és dübörgő motorzajjal robogott el egy jármű, de olyannal, amit a környezeti ártalom közé sorolhatunk. Miért van erre szükség, tessék mondani? Ez egy apróság, de a légköri környezetszennyezés nem csak a szén-dioxid kibocsátás vagy a CO2 probléma miatt van, hanem a hang is ilyen kár okozó. Ennek ellenére, hogy ezt ma már közismert, nem szűnnek meg gyártani, értékesíteni és használni ilyen járműveket a kedves polgárok. Nem lépünk érte ellene, hogy tegyünk valamit, nem lépünk azért semmit. Tegyük a szívünkre a kezünket, hogy vajon magunk nem cselekszünk-e olyasmit nap, mint nap, ami hozzájárul a természet károsításához. Nem szeretnék ünneprontó lenni, de nagy ünnepünk alkalmával mégis ezt a kérdést, a felelősség kérdését fel kell vetnünk. És bizony ez a kérdés kapcsolatban van Szent István döntésével, a kereszténység felvételével. Kérem, emlékezzünk csak, mit mond hamvazó szerdán a pap, amikor megkeni hamuval a homlokunkat, nem csak azt, hogy porból vagy és porrá lészel, hanem azt is, hogy térjetek meg, és higgyetek az evangéliumba. Térjetek meg, vagyis legyetek igazi keresztények. Nem csak formaságokra adó vallásos emberek, és különösképpen nem csak úgynevezett modern emberek, akik a vallást egyáltalán nem is tartják. A környezetvédelem ugyanis szoros kapcsolatban van erkölcsi értékeinkkel. Isten a teremtéskor ránk bízta a földet. Gondozzátok és őrizzétek, mondja a Teremtés könyve. Ez a feladatunk, s nem az, hogy visszaéljünk Isten adományaival. Lehet, hogy kedves hallgatóim azt mondják, hogy na hát már megint önmagam reklámozására használom fel a Mária Rádiónak elmondott szöveget. Mégis felidézem, hogy a tavaszi könyvvásárra jelent meg a könyvem a Jeles nők dicsérete. Erről már szóltam korábban, de most mégis felidézem, mert ide tartozik a kérdés. Írok benne Matari Wangariról, az afrikai politikus aktivistáról, erről a bátor nőről, aki megakadályozta, hogy országa kapzsi vezetése az őserdőket pusztítsa. A kongói elnök ugyanis az őserdőből kiszakított tulajdonnal jutalmazta támogatóit, mintha a természet ajándéka bizony az ő tulajdona lenne. Jól tudjuk, hogy az amazonasi őserdőkben is a szegény, nyomorult emberek az erdők irtásával és így a fölégetésével próbálnak maguknak termőterületet teremteni. A nyomor környezetvédelem ártalmát eredményezi, majd látni fogjuk, hogy a jólét is. Mindenesetre Matari Wangari, ez a bátor asszony szembeszállt a
hatalommal tüntetéseket szervezett, és felhívta a nemzetközi közösség figyelmét a kongói őserdők nemzetközi fontosságára és az ott folyó történésekre. De ezért rengeteg szenvedést kellett előseljen, börtönt, megaláztatást. Nagyon ügyesen sikerült felhívni magára a nemzetközi figyelmet, és így nemzetközi nagyhatalmak interveniáltak a érdekében, például maga az amerikai külügyminiszter. Sőt, volt eset, hogy Gorbacsov személyesen lépett közbe érdekében a korrupt törzsi vezetőknél. Így aztán végül is szabadon engedték a börtönből. Képviselő lett az idők folyamán, nemzetközi nőmozgalmat hozott létre, amit a fák ültetésének propagálására szervezett, és nem is eredménytelenül. Végül Nobel békedíjat kapott, és Obama elnök személyesen fogadta Washingtonba. 6 másik Nobel békedíjas nőtársával, akik Észak- és Dél-Amerikát, Európát, Közel-Keletet és Afrikát képviselték, közösen megalakították a Billion Tree Campaign, vagyis a Milliárdnyi Fa Kampány nevű ENSZ programot. Ma már világszerte sok tagja van szervezetének. Matari Vangari 2011-ben halt meg. Posthumusz 2020-ban kapta meg a Perfect World Award nevű svéd kitüntetést, ami a Tökéletes Világért címet jelenti. Ezt az általa létrehozott intézménynek adták át, amely mai napig működik. Nem akarok megint dicsekedni, de szeretném elmondani, hogy az erdősítési program, amiről itt a rádióban is már szó esett sokszor, nekem mindig a tevékenységem egyik fontos szempontja volt és reklámozott tevékenységi javaslata a kormányzatok számára, meg hát általában az emberek számára. Erdő, erdő, erdő. Különösen azért, mert Magyarországon nagyon kevés erdő van. Mondhatom, hogy a legkevésbé erdősített területek közé tartozik kishazánk földje Európában. Hát igen, hiszen hazánk, amióta a trianoni csonkoláson túlesett, nem rendelkezik komolyabb hegységekkel, amelyekben vannak erdők, és a Nagy Magyar Alföld az alapvetően mezőgazdasági termelésre volt ráállítva, és nincs elegendő erdő rajta. Azt viszont pontosan tudjuk, és minapokban is nagyon sok szó volt róla, hogy a természetvédelem napjainkban Magyarországon is a figyelem középpontjába került. A hatalmas szárazság, ami sújtja országunkat, a vízhiány minden háztartásban érzékelhetővé tette a problémát. Sokaknál azért, mert egyszerűen szűkös lett az ivóvíz. Tudjuk jól, hogy vannak térségek, ahol viszik idézőjelbetéve lajtos kocsiba, de szóval mindenképpen kiszállítással az ivóvizet a háztartásokba. De hát általában nehezíti Alföldön az agráriumból megélők egzisztenciáját a vízhiány, ami csak nem ellehetetleníti a termelést most már Magyarországon. Eddig azonban nem minden háztartás érzékelte az energiahiány következményét, ami azért merül fel, mert a vízzel összefüggésben paksnál problémák vannak. Így a víz kapcsán közvetetten az energia problémán keresztül most már mindenkinek világos lett, hogy itt éppen a vízgazdálkodással van baj hazánkban. Hát igen, az kétségtelen, hogy az energiával is takarékosabban kellett volna eddig is bánnunk. Nem vitatom, hogy elkényelmesített bennünket a rezsivédelem. Egy kicsit kevésbé figyeltünk a takarékosságra. De ez nem jelenti azt, hogy most helyes az az elgondolás, hogy adjuk át egészében a terepet a piac szabályozásának. Mert sajnos ez a környezeti gond, ami felmerült, és az emiatt jelentkező energiaszűke sok politikusnál azt a reakciót váltotta ki, hogy hát el kell törölni az ársapkákat, vissza kell állítani a piaci árazást, majd az szabályozza a fogyasztást megfelelő szintre. Hát ki nem tudja azt, hogy valóban a magasabb árak az embereket megfontoltabbá teszik a fogyasztásban. Ugyanakkor látni kell, hogyha
drasztikusan megemelkednek az energiaárak, már pedig erre van, úgy látom, kilátás. Ennek a magyar társadalom szegényebb rétegeinél beláthatatlan következményei lesznek. Az európai politikusok már korábban is szorgalmazták ezt a lépést az előző kormánynál is, és hát a mostani kormányzat által kötött európai megállapodások, amelyeket maga részletében természetesen nem ismerek, de azt mondja a fáma, hogy erősen kötik ahhoz, hogy a energia piacon valóban a piaci feltételek legyenek urrá. De nálunk olyan alacsonyak az egyes társadalmi rétegeknek a jövedelmei, hogy azoknál ez katasztrófához fog vezetni, nem tudom, nyilván kezelni fogja valamilyen formában a társadalom, de, vagy a vezetés, de azt hiszem, hogy a társadalom egészében egy lecsúszást fog a középrétegeknél ez eredményezni. Hát a nagyon gazdagok persze kibírják. Sok eszmefuttatás látott már napvilágot hazánkban, hogy mi lenne helyes politika az áramellátás biztosítására, felmerült vízlépcsők terve, szélerőművek szorgalmazása. Hát nekem az a benyomásom, hogy mindenki érteni vél a témához. Pedig hát a probléma megoldása szakértelmet, tudományterület összefogását igényli. Nem találom szerencsésnek, hogy fűfavirág osztja az észt az interneten, hogy mi lenne a tendő, mert nagyon erősen befolyásolja a politikusokat a média. Nagyobb alázatra lenne mindnyájunknál szükség ahhoz, hogy beismerjük. Nem vagyunk abszolút szakértői a kérdésnek, sőt, még azt is be kell ismernünk, hogy mi magunk is valóban elég keveset tettünk eddig a természet kihívásaihoz alkalmazkodó klímapolitikáért, kis magánéleti körünkben. Túl kevés áldozatvállalásra vagyunk készek. Túl nagy kényelmet igénylünk. Elhárítjuk a fizikai fáradtsággal járó munkákat. Minden fiatal olyan munkát keres, hogy könnyedén épp, hogy csak érintsd, lehessen keresni sok pénzt. Mindent az energiaigényes technikai eszközökre bízunk. És hát legfőképpen nem tudunk egymáshoz alkalmazkodni, elköteleződni. Tartós kapcsolatokra vállalkozni, családot alapítva, gyermekeket nevelni, hiszen ez a jövő egyik nagyon nagy kérdése a környezetvédelem mellett a demográfia. A fenntarthatóság is nagy mértékben összefügg a demográfiával. Azzal is, ahol túlnépesedés van, hiszen a fejlődő világban az alacsonyabb fogyasztási szint mellett is természetkárosítás keletkezik, hogyha túl nagy ütemben növekszik a népesség. Ezt tapasztaltuk eddig az, hogy most már ez mérséklődni látszik, de nem lesz elég gyors ez a folyamat, és mindenképpen a világ háromnegyede a fejlődő országokban ebből a szempontból komoly problémát fog jelenteni. Persze az is gond, ha nem születik elég gyerek. Mint a fejlődő, illetve a fejlett országokban, ez tapasztalható Európában és hazánkban is különösen. Egyrészt gazdasági problémákat is ki fog ez váltani. Munkaerőhiányt okoz majd, csökkenő fogyasztó népességet, vagyis a felvevő piac számára is ez majd probléma lesz. Önmagában nem volna az baj, hogy kevesebben fogyasztanak, vagy kevesebbet fogyasztunk. Környezetvédelmi szempontból ez adott esetben kifejezetten helyes lenne, de azért a befektetőket aggasztani fogja majd, hogy csökkenni fog a fogyasztás, vagyis az úgynevezett gazdasági növekedés szempontjából feltétlenül probléma a népesség csökkenése. Nem üdvözölhetjük tehát a gyerekszám csökkenését azzal az ostoba mondattal, hogy jó a fogyás. Bocsánatot kérek, de ez mindig felnyomta bennem a pumpát, ahogy mondani szokták. Hát jó a fogyás, hogy direkt jó, hogy kevés gyerek születik. Sajnos ez a népesség csökkenés a civilizációs értékek eltűnését jelenti Európa térképéről. Hiszen tudjuk, hogy a fejlett országok jelenségéhez képest a fejlődőkben éppen az ellentétes jelenség tapasztalható, a túlnépesedés, ami migrációs özönhöz vezet. Láttuk a közelmúltban, hogy milyen drámai eseményeket okozott újabban is az illegális migráció.
Az is köztudott, hogy az Európába beáramló népesség döntően muszlim. Ez a vallás ideológia meglehetősen agresszív. A keresztény kultúra és civilizáció eltörléséhez vezethet. Amerikai politikusok közül vannak, akik ezt már kifejezetten biztonsági kockázatnak tekintik. Könyörgöm, hiszen hogyha olyan kezekbe kerül fejlett országokban az atom fegyver fölötti diszponálás, akiket fanatizmus vezérel, az biztonsági kockázat. Az, hogy ez az ideológia a keresztény kultúra és civilizáció eltörléséhez vezet, ez azoknak is fájó lehet majd, akik nem vallási alapon ragaszkodnak a kultúrájukhoz. Hiszen, tudjuk, sajnálatos módon az EU nem ismerte el keletkezésének keresztény gyökereit. Tehát, könyörgöm, a kulturális hagyományok nélkül hogyan érthetőek meg számos jelenség értelmezése, hogyan érthető meg a kulturális hagyományok nélkül, ugyan mit nézegetnének a turisták Rómában, Kölnben, Párizsban? Jó, Rómában egy kis ókorit is láthatnak még, de azért azt hiszem, hogy a Szentpéter bazilika, a csodálatos firenzei dóm és így tovább, ezek megtekintése nélkül szegényes lenne az olasz turizmus. Kölnben ki nem csodálja meg a hatalmas sok évszázadokon át épült katedrális. Párizsban a nemrég leégett Notre Dame-ot is újraépítették, nem kevés pénzzel, mert hiszen ez a város legfontosabb látványossághoz tartozik. Elnézést kérek, én nem a látványosságot tartom a legfontosabbnak, de nyilván a turisták szempontjából igen. Vagy a Szent Család temploma Spanyolországban. Csodálatos látnivaló és értékek, kulturális értékek a képzőművészetben, de hát az irodalomban, meg hát ha még lesznek olvasó emberek, tessék mondani, hogy lehet megérteni az európai irodalmat, egyáltalán fejlett ország irodalmát a keresztény szimbólumok nélkül, a keresztény hagyományok ismerete nélkül. Ki az, akinek hiányzik a sária törvényhozás bevezetése, vagy a csador? Melyik nő, magyar nő, vagy melyik európai nő lenne ennek híve? Az iszlám beáramlás, tehát hatalmas veszély. Márpedig demokratikus viszonyokat feltételezve, ha nép szaporulatban ilyen nagy arányban lesznek, könnyen ilyen erők kerülhetnek hatalomra. Hát nézzük csak meg a demokrácia fellegvárainak tekinthető nagyvárosok vezető politikusait. Itt-ott. Nincs sajnos Európában, hazánkban sem elég figyelem a gyermekekre. Arra sem, hogy mennyien vannak, arra sem, hogy hogyan nevelődnek. Mondhatjuk azt is, hogy bizonyos majom szeretet tapasztalható, hiszen a gyereket sokszor elkényeztetik szüleik. Nem biztos, hogy ez jó irányba viszi a társadalmat. Láttam a strandon egy olyan kitett széket, amire rá van írva, nálunk te vagy a király, egy napozó szék volt. Én úgy érzem, hogy a legtöbb családban a gyereket kis királynak tekintik, hiszen kevés van belőle. Hát a szülei, akik vállalták végül is, akkor nagyon megbecsülik, és hát túl szeretik sokszor. Nem lehet rászólni egy gyerekre, annélkül, hogy az apukája, anyukája durván meg ne védené, hogy jön hozzá máshogy, ahhoz szóljon. Csak eszembe jut, hogy a régi időben, az én nagyszüleim idejében az még természetes volt, hogy a felnőtteket tisztelni kell, és azoknak joguk van a helytelen magatartásra figyelmeztetni. Na most ez a demokráciában nem egyértelmű joga a felnőtt társadalomnak. Szó sincs arról, hogy helyeselném, hogy valaki

0: és behálózza ma már a gyerekeket a technika, és mi ennek az eredménye? Ráhagyatkoznak túlságosan a mesterséges eszközökre. Úgy látom, hogy nő a devianciákkal küzdő fiatalok száma, nem állítom, hogy csak ezért, de biztos, hogy szerepe van a folyamatban. Ha megnézzük a statisztikát, bizony több a figyelemzavaros, autizmusra hajló, vagy ellenkezőleg túlmozgásos, nyugtalan gyerekek létszámában. Néztem egy statisztikát, ebben egy 20 év alatt 16-szorosára nőtt a számok. Igaz, hogy ebben a feltárt esetek is szaporodása is benne van, mert ezek a jobb diagnosztika miatt is többnek tűnnek, jobban odafigyelünk már, és több a feltárt eset. De azért én azt hiszem, hogy elég körülnézni közvetlen környezetünkben találkozni fogunk olyan gyerekekkel, akikkel 50-60 évben sokkal, de sokkal ritkábban találtuk szembe magunkat. Amennyire én a gyerekkori emlékeimet fel tudom idézni, egy-két olyan kicsit bolondos figura volt a gyerekek között korábban is, akit azért a társadalom kezelni tudott. De ma már egyre több az olyan személy, aki önmagáról nem igazán fog tudni majd gondoskodni, ha felnő. Igen, nagy tiszteletem azokért a szülőké, akik ezeket áldozatkészen vállalják, nevelik. De gondoljuk csak el, hogy ha számuk jelentősen megnövekszik, akkor már pedig ilyen tendenciát látunk. Ha ez megnövekszik, akkor ez egy komoly társadalmi problémává válhat, nem csak önmaguknak, meg családjuknak. Hiszen a szülők esetleges elhalálozása esetén ugyan ki gondoskodik róluk, milyen intézmények lesznek szükségesek, mekkora társadalmi ráfordítással. Ezek nagyon ünneprontó gondolatok, de indokoltak, ha azt keressük, hogy mennyibe hasonlít a mai helyzet, válságos volt a Szent Istváni időkhöz. Sok a kérdőjel. Emiatt elbizonytalanodik sok fiatal, aki manapság már megtehető, hogy nem családban él, önállósodik, de nem akarja vállalni a családdal járó terheket, nem vállal a gyermeket, nem köteleződik el egymás iránt. Ez nem mármint a férj, feleség, vagyis hát a társa. Ez nem kedvez a jövőt építő magatartásnak. És hát itt a mesterséges intelligencia, amit mumusnak tekintenek sokan, pedig valójában csodálatos lehetőség, de bizony uralni kell tudni, előbb kell tudni számolni, írni és gondolkodni, hogy a mesterséges intelligenciát használjuk, csak utána lehet, hogy így mondjam, szolgálatunkba fogadni, nem pedig magunk elkényelmesedését erősíteni vele, mert az is kétségkívül lehetséges, hogy ez majd a jövőben szűkíteni fog bizonyos munka lehetőségeket. Nos, tehát nagy kihívások vannak előttünk. De hát gondoljuk csak el, milyen bizonytalan volt a világ Szent István korában. Akkor is voltak fegyveres harcok, és ma is fenyeget a háború réme. Alig ha volt az akkori helyzet biztonságosabb az egyének és a társadalom számára, itt a Kárpát-medencében. Mi más tehetett első királyunk, amikor a fiát is elvesztette, és dúltak körülötte harcok? Máriának ajánlott bennünket. Kapaszkodjunk hát hitünkbe, ne hagyjuk, hogy a rossz legyőzön, hogy egy szép, újabb keletű szentének szavai mondják, bármi volt, bármi lesz, a magyar lesz, ha a szűzanya velünk lesz. Ne hagyjuk, hogy az elpogányosodott Európa átengedje kontinensünket a teljesítetlenségnek, vagy netán az iszlámnak. Persze mi, itt Magyarországon, nem vehetjük magunkra a teljes kontinens megmentését, de kis hazánkét, talán még igen. Mondjuk bátran, és énekeljük el a nagyon szép dalt, szent énekünket, István király árva népe, te is hajtsd meg homlokod. Borulj térdre, szórd elébe minden gondod, bánatod. A kereszt volt ezer éven reménységed oszlopa, most is Krisztus jele légyen, jobb jövődnek záloga. Köszönöm szépen a figyelmüket.
1: Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozatát hallották.

Augusztus 23. Olosz Lajos napja. A mai nap költője Olosz Lajos, aki az erdélyi Ágya településen született 1891-ben, és aztán 1977 áprilisában ment el, tehát szép kort megért, 86 éves korában ment el. Érdekes képlet a származása. Apai ágon olasz, nemesi családból származik, anyai ágon pedig lengyel, nemesi családból származik. A család tudósokat adott a társadalomnak, és elég jó módban éltek az 1900-as évek elején, ugyanakkor 5 évesen elkerül a családból, ugyanis a nagybátyja az egy meglehetősen nagy műveltségű, szikár, puritán ember, az vak volt, ezért a kicsi 5 éves Olosz Lajost adják mellé, aki kezdetekben segíti az életét vakvezetőként, aztán felolvasója lesz, aztán titkára lesz. Éppen ezért, mert állandóan nagybátyja mellett kellett lenni, magánúton végzi el az általános iskolát és a középiskolát is, de ugyanakkor ez a nagybácsi elképesztő, nagy, lelki, spirituális hatással van erre a fiúra, és egy nagy műveltséget szerez a nagybátyja mellett. Az első versei azok már 16 évesen megjelennek. Képzőművészetben is nagy tehetség volt, el is kezdett ilyet tanulni, de aztán összekülönbözött a rajztanárával, és abba hagyta a festészetet és a grafikát, de a verselésében az erős képek mindig ott vannak. Mindig, minthogyha egy festő vagy egy grafikus rajzolná a verseit, ez nagyon jelentős. A polgári foglalkozását nézve, mivel 1909-től Kolozsváron jogot tanult, és aztán jogi doktorátus szerzett, végig ügyvédként dolgozik. Ez egészen az 1950-es évekig, amíg nem vonul nyugdíjba. A kolozsvári időszak alatt az erdélyi irodalom nagyjaival van barátságban. Határozott barátság fűzi Reményik Sándorhoz, vagy Berde Máriához, és olyan érdekes ez, hogy ahogy Magyarországon ennek az időszaknak a költészete, a nyugat költészete, Erdélyben is van egy nagy nemzedék, egy nagy író-költő nemzedék, és Olosz Lajos ennek egyik tagja. 1944-ben internálták, aztán munkatábor következett majdnem 2 évig, és bizony úgy a pálya szélére tolták ki az irodalmi életből, csak a 60-as évek közepén kezdődik újra az irodalmi életbe való bekapcsolódása, legalábbis, hogy felfigyeltek rá, 1967-től az akadémia tagjává válik, az irodalmi akadémia tagjává, és igazán ekkor kezdik újra felfedezni. Olosz Lajos költészete abban a nagy áramlatba illeszkedik bele, ami az 1800-as évek végétől tart az erdélyi irodalomban, a 20. század elejének nagy nemzedékének egyik tagja, Olosz Lajos. Ajánlom szeretettel költészetét a hallgatói család figyelmébe. Olosz Lajos utolsó hit. Nem voltak falak, festett máriák, térdeplő, meghajlott páriák, óriás fák boltívei alatt szétszórva hevert 1000 fényvirág, és ezerüles csend lélegzett halkan. Sosem voltam mégse szenteltebb misébe, oltár előtt mégis soha igazabban. Lelkem elöntötte áhítatos béke, és fürödött foltalan szépségbe. Nem emelt szót senki, hogy torz gúzsba kösse a sasszabad megfoghatatlanságot.
Száz oltárból egynek sem volt neve. Az erdők Krisztusa nem feszült keresztre. Ember nélküli, bujdosó hitek szabad templomában ezer fájdalmú áhítattal öleltem meg az utolsó hitet. Olosz Lajos.

0: Mária Rádió.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
2: Augusztus 23. A pap neveldének egészséges fegyelmet kell tartania. A pap neveldének egészséges fegyelmet kell tartania, hogy megszentelt szolgálatú életre készítse fel Krisztus hasonlatosságára növendékeket. Célját jól meghatározta a II. Vatikáni zsinat. A szemináriumi életben szükséges fegyelmet nem szabad úgy tekinteni, mint pusztán a közösségi élet és a szeretet erős támogatóját. Mert szükség van, és részét képezi az egész képzési tervnek, mely azt szolgálja, hogy önuralomra neveljen. A személyiség érettségére és olyan tulajdonságok kifejlesztésére, melyek rendkívül hasznosak az egyház rendszeres és termékeny működésében. Ha a fegyelmet kellőképpen gyakorolják, az áhítat olyan légkörét teremtheti meg, mely a pap növendéket képessé teszi arra, hogy belsőleg fejlessze ki azokat a magatartásformákat, amelyek oly kívánatosak egy pap számára, mint amilyen a derűs engedelmesség, nagy lelkűség és önfeláldozás. A közösségi élet különböző formáiban, melyek a pap neveldében megfelelőek, meg fogjátok tanulni a párbeszéd művészetét, annak képességét, hogy meghallgassunk másokat, és felfedezhessük személyiségük gazdagságát, és annak képességét is, hogy önmagunkat adjuk. A szemináriumi fegyelem inkább növeli, mint csökkenti a szabadságotokat, mert segíteni fog abban, hogy kifejlődjenek bennetek azok a vonások és jellemzők az elmében és a szívben, amelyekkel Isten titeket felruházott, és általuk hatékonyabban szolgálhatjátok az ő népét. A fegyelem abban is segítségetekre lesz, hogy szívetekben elfogadjátok az engedelmességet, mellyel Krisztusnak és az egyháznak tartoztok.
1: Ne féljetek! II. János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Két óra.
2: Mária Rádió Gyál, FM 98,9.
3: Kedves hallgatóink, szentségimádást közvetítünk a Mária Rádió kápolnájából az In Search of Grace együttes közreműködésével. Kérjük, kapcsolódjanak be a közös imába.
4: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen.
4: Hála neked, Urunk, és dicsőség, hogy most itt mondhatunk áldást szent nevednek, szent testednek jelenlétében. Felajánljuk neked ezt az órát mindazokért, akik testi-lelki fájdalmat élnek át nap mint nap. Hiszünk a te gyógyító jelenlétedben. Amen.